Új jogszabály jelent meg, ami Lucin Sandy Romulus szerint megteremti annak lehetőségét, hogy ismét szolgálatba állhassanak azok a katonák, akiket korábban a fiatalítás jegyében távolítottak el a Magyar Honvédségtől. A honvédelmi miniszter közösségi oldalán számolt be a fejleményről. Bajtársaim, jelentem sikerült, írt a bejegyzésében Lucin Sandy Romulus, aki hozzátette, megjelent a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját annak, hogy végre visszavehessék azokat a katonákat, akiket az úgymond fiatalítás címén méltatlanul eltávolítottak a honvédségtől. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Dombóvári Márk Imrét nevezte ki, az Állami Ménesgazdaság Szilvás Várad működésének biztosításáért felelős miniszteri biztossá, olvasható a hivatalos értesítőben. A kinevezés július 6-ától hatályos, és az új igazgató kinevezéséig, de legfeljebb a megbízás visszavonásáig tart. A miniszteri biztos felügyeli a ménes gazdaság működését és gazdálkodását, valamint ellátja a munkáltatói jogokat. Feladata a belső ellenőrzés megszervezése, illetve a működés átláthatóbbá tételére vonatkozó javaslatok kidolgozása. Stratégiai együttműködési megállapodás keretében kihelyezett tanszéket hoz létre a Debrecen Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá. Közleményükben emlékeztettek, a két intézmény közötti kapcsolat az 1980-as évekig nyúlik vissza. Az 1977-ben alapított, több mint 42 ezer hektáron elterülő, az egész Bükk-hegységet magában foglaló Nemzeti Parkban egykor a Debreceni Egyetemi hallgatók számára természetkutató tábor szervezését támogatták, és azóta is egyebek mellett a mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar tavaszi terepgyakorlatának, illetve a végzős hallgatók országjárásának a helyszíne. Sport. Novemberben Franciaországban kezdi a Nemzetek Európa kupája idényt a magyar férfi jégkorong válogatott. Ezt követően decemberben következik a hazai rendezésű Sárközi Tamás emléktorna, februárban pedig Norvégia lesz a sorozat harmadik viadalának rendezője. Majoros Gergely szövetségi kapitány elit világbajnokságra készülő alakulata Franciaországban a házigazda mellett a norvég és a szlovén gárdával csap össze. A sárközi tornán Franciaország, Lengyelország és Ukrajna, míg Norvégiában a rendezőn kívül Ausztria és Dánia csapatával kerül szembe. Végül az időjárásról. Erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan alakul ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül, a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió műsorában szeretettel köszöntöm kedves vendégeimet, Kun Frigyest, a kávésdoboz vlog vloggerét, és Csohány Imrét, kávépörkölőmestert. Az egriek büszkék lehetnek, mert hogy Egerben működik egy kávépörkölőüzem, ezt az üzemet most meg is néztük együtt, végigvezetett engem a kávépörkölőmester. Nos, mióta is működik itt ez a kávépörkölőüzem?
3: 2018-ban kezdtünk pörkölni itt Magyarországon, itt Egerbe.
2: Hogyan jött az ötlet, és miért pont éppen Eger?
3: A feleségem egri, mi kint laktunk Írországban az elmúlt kicsit több mint 10 évben, és kint kerültem kapcsolatba kávéval. 2008-ban költöztünk ki, először egy kisebb kávészcégnél dolgoztam, mint kávégépjavító mérnök, ha így lefordítom, és ott kerültem kapcsolatba úgy a kávéval, hogy maga a kávépörkölése a volt főnökön vásárolt egy régi kávépörkölőgépet, és ez nekem volt a feladatom felújítani. Ezzel a régi masinával kezdtünk pörkölni. Az első 4-5 évet ennél a cégnél töltöttem, akkor ismerkedtem meg kint Írországban a feleségemmel, ő is magyar egyébként. Én Cork-ba laktam, ő Dublinba, és mikor bevállaltuk az első kisfiunkat, ugye addig ingáztunk Cork meg Dublin között, viszont akkor eldöntöttük, hogy összeköltözünk. Én akkor ott hagytam a régi céget, és átkerültem Dublinba, Írország második legnagyobb pörkölőüzemébe, mint ott is szervizmérnök, és már pörkölőmester is. Ugye közben folyamatosan képeztem magam. 2017 körül úgy döntöttünk, hogy elég volt Írországból, visszaköltözünk Magyarországra. És mikor hazajöttünk, ugye előttünk állt a választás, hogy most csak elmenjek, mint mérnök dolgozni, vagy vigyük tovább ezt a vonalat is. Ezért alapítottuk, mert úgy döntöttünk, hogy csak jó lenne, hogyha már ennyi ideig foglalkoztam Rikin vele.
2: Akkor a kávé tulajdonképpen egy régi szerelem az ön számára.
3: Mielőtt kiköltöztem Írországba, ugyanúgy kávéztam idehaza, mint bárki. Nem volt külön vonzalmam így a kávé felé, viszont kint Írországba beleszerettem. Alapba kihívás volt a kávépörkölőgép felújítása, és ahogy a próbaüzem megindult, úgy kezdtem megszeretni a kávépörkölést. És így van, hogy hazaköltöztünk Magyarországra, nagyon hiányzott volna, úgyhogy ezért is döntöttünk így, hogy Magyarországon is belevágunk, főleg, hogy ahogy észrevettük, most már egyre nagyobb keletje van idehaza is a minőségi kávénak.
2: Ismételjük el a kedves hallgatók számára, tehát mérnöki végzettséggel rendelkezik, kávédiplomával is büszkélkedhet, hát ezt majd elmondjuk, hogy mit is jelent, és hát kávépörkölőmester, ahogy be is mutattam.
3: Így van, mechatronikai mérnök vagyok, a Miskolc Egyetemen végeztem, és a kávédiploma tagja vagyunk egy kávés világszervezetnek, a Specialty Coffee-nak, és nekik van egy oktatási rendszerük, ami különböző modulokból áll, és ha ezekből a modulokból eleget elvégez az ember, pontokat gyűjt vele, ha valaki eléri a 100 pontot, akkor megkapja ezt az úgynevezett kávédiplomát. Ugye közben én elvégeztem a tanfolyamoknak a felsőfokú szintjét is, ami egy plusz tanfolyam elvégzése után lehetővé tette számomra, hogy én is oktathatom ezeket a tanfolyamokat. Ugye itt Magyarországon vannak ilyen oktatók, viszont a pörkölési részét csak én oktathatom.
2: Igen, hát kávépörkölőmester is. Mit kell tudnia egy jó kávépörkölőmesternek?
3: Nem egyszerű, összetett folyamat a kávépörkölés. Nekem nagyon nagy szerencsém van azzal, hogy kombinálva van a mérnöki végzettségem, mert ugye itt legfőképp a kávépörkölő üzemeltetésénél különböző fűtési profilok kialakításánál nagyon sokat jelent a műszaki végzettség mögötte. Itt egy kávépörkölő üzemnél nem csak magáról a pörkölési folyamatról beszélünk, hanem kezdődik már a legelején a nyersanyag kiválasztásnál. A nyersanyag kiválasztás után a kávépörkölő üzembe hozunk létre különböző kávékhoz különböző pörkölési profilokat. A pörkölt kávé után viszont tudni kell az ügyfeleket úgy fölkészíteni a kávé készítésére, hogy ott se rontsák el a kávét. Ez egy hosszú összetett folyamat egészen a kávé cserjétől a csészéig.
2: Hamarosan ezt is elárjuk a kedves hallgatóknak, hogy mik is a kávépörkölés főbb lépései és fázisai, ám most Kun Frigyeshez fordulok. Magyarországon a magyar nemzet egy kávéfogyasztó nemzet?
4: Hát vannak nálunk kávéfogyasztóbb nemzetek, de azért nem mondhatjuk azt, hogy nagyon le vagyunk maradva, tehát azért iszik a magyar bőven kávét. A kérdés az, hogy milyen minőségű kávét iszik.
2: Mennyire vagyunk valóban a minőség szeretők?
4: Hát számokban nem kifejezhető, annyira pici. Hát ugye a múlt időszakban, nem akarom már azt mondani, múlt rendszerben, mert az már nagyon rég volt, de ugye egy gasztrokultúra kialakulásának azért évtizedek kellenek. Nem volt tudatosan fejlesztve a kávékultúra. Inkább legyen mennyiség, mint legyen minőség, ugye az volt az alapelv, mert ugye mindent tudni kell produkálni, az, hogy már milyen minőségben, ez egy másik kérdés. És hát a magyar kávékultúra az nagyon sokáig úgy is maradt, tehát nem igazán fejlődött. Bejöttek ugye Magyarországon nagy világmárkák, amiknek ugye jól csengő márka neve van, de hát ugye aki egy picit foglalkozik marketinggel és másik oldalon belelát az adott terméknek a hátterébe, akkor nagyon jól tudja, hogy egy-egy ilyen márkanévnek az értékét sokkal inkább a jó kommunikáció teremti meg, mint a valós minőség. Vannak persze ebben is kivételek. De hát ugye a magyaroknak, meg ugye egy átlagembernek is, amikor van egy jól csengő márkanév, és valamit eladnak úgy, hogy azt elmondják neki egy reklámban sokszor, hogy az nagyon jó, akkor ezt elhiszi az ember, mert az ember az ilyen. A mi feladatunk az igazából, hogy ezt így az emberekben egy picit átformáljuk. És ezt ugye hogy lehet piciben átformálni? Mert azért Magyarországon a specialty kávé, mint olyan, vagy ha úgy nevezzük új hullámos kávé, kinek melyik megnevezést tetszik, és melyik részét fogyassza, hát szerintem nem éri az 1%-ot. Az eladott kávé mennyiségben, és a fogyasztási szokásokban sem még. De hát láttunk már más ilyen szektort, ilyen volt a borász szektor, ahol a minőségi bor ezelőtt 10-20 évvel minimális számban volt jelen, inkább ott is a mennyiségre törekedtek, és azért azt látjuk, és van előttünk egy ilyen minta, hogy akár a borászat, de akár egy éttermi kultúra is nagyon szépen tudott fejlődni egy 10-20 év alatt. Hát ugye most ezt a kávénak is végig kell járni ezt az utat, hogy az emberek megismerjék, hogy mi az, hogy minőségi kávézás, fölfedezzék azt, hogy melyik az ő ízviláguk. Egyébként zárójelben megjegyzem, ez úgy is változni fog. Tehát amit először kóstol, nem biztos, hogy az fog majd neki tetszeni 10 év múlva, mert találkozik új ízekkel, az ember változik, edukálódik. De a lényeg az lenne, hogy amikor elfogyasztunk egy kávét, akkor az ne csak azért legyen, hogy gyorsan valami koffeinlöketet adjunk magunknak, hanem azért kapjunk fel egy ízélményt is, hisz a kávéban rengeteg íz van. Egy borász ismerősöm mondta azt, hogy ebben sokkal több íz van, mint a borban. És ugye hát a boroknál ott komoly kóstolókat tartanak, vezetett kóstolókat, végkóstolnak jó sok tételt, elmagyarázzák, hogy éppen a terroár, a termőterülettől kezdve a napsütéses órák száma, a feldolgozás mit tett hozzá ízben. Na most a kávé ennél összetettebb folyamat, hisz, hogy végig gondoljuk, hogy az előbb Imrével beszélgetett, aki a pörkölőmester, ő már tulajdonképpen egy második lépcső, hogyha így nagyon leegyszerűsítjük a kávénak a folyamatát, hisz előtte van egy termelő, aki ezt a kávét megtermeli, adott esetben valahol a környéken feldolgozzák, tehát ez egy ilyen másfeles lépcsőnek lehet nevezni. Utána jön a pörkölő, aki ezt a zöld kávét meglátja és csinál vele próbákat, megálmodja, hogy ő abból mit fog kihozni. Ez lehet, hogy két pörkölőnek teljesen más végeredménye lesz, hisz más lát benne, nekik is megvan a stílusok és megvan az, amit ők követnek. És a legvégén a folyamatnak van egy barista, aki ezt a kávét el fogja készíteni. Ő dönti el, hogy milyen eszközön készíti el az adott pörkölésű kávét, hogyan fogja beállítani ahhoz a kávét az örlőn, a kávégépen, hogy abból azt az ízt nyerje ki, amit ő meg szeretne mutatni a fogyasztónak, és a fogyasztó ezt a végén értékel, és remélhetőleg egy nagyon pozitív élménnyel távozik majd a kávézóból.
2: Na jó, jó, ízélmény. Azt mondja, hogy nagyon sokféle fajta íz van egy kávéban. Milyen ízek? Azért érzékeltessük a szavak segítségével. Milyen ízűnek kell lenni egy jó, egy minőségi kávénak?
4: Az alapfeltevés az, hogyha egy kávé jó, akkor a kávéban kell, hogy legyen minimálisan legalább de gyümölcsös íz, mert hogy a kávé az egy gyümölcs, és ezt nagyon sokan elfelejtik. Ugye itt hazánkban az úgynevezett, úgybecézett olasz kávékultúra az elterjedt, amit nem akarom én az olaszokat ezzel abszolút bántani, de a köznyelven ez ragadt meg valamiért, hogy ez az olasz kávékultúra, talán azt is tudjuk, hogy miért, de most arra ne térjünk ki, mert akkor hosszasan beszélgetünk. De hogy az embereknek az van a fejben, hogy a kávé az egy keserű, fekete valami, amit sokan nem is annyira az íze kedvéért szeretnek fogyasztani, hanem tényleg csak a hatásáért, esetleg a szertartásért. Ugye nem egy olyan ember van, aki ezt összeköti mondjuk egy étel elfogyasztásával, mondjuk egy desszerttel, és akkor jó sok tejjel fogyasztja. Vagy hát vannak azok az emberek, akik mondjuk egy szál cigaretta mellett gyorsan lenyomják azt a kávét, hogy meglegyen a kis munkahelyi kávészünetük akár. Na de hát a kávé az nem erről szól. Tehát a kávéban valóban ízek vannak, és mint mondtam, az alapfeltevés az, hogy mivel a kávé gyümölcs, a savas ízek nélkül az a kávé valahol hibázik. Tehát még egy brazil kávénál is, aminek kisebb a sav tartalma, hogyha az jól van megpörkölve és jól van elkészítve, akkor egy nagyon-nagyon minimális savasság érezhető valahol a kávé fogyasztása tájéken, és azon túl pedig millióféle íz. Tehát, hogy itt a kávé szakmában van az úgynevezett ízkör, amit hát itt fölnézünk a falra, ugye ezt sajnos a hallgatók nem fogják látni, de ezt úgy kell elképzelni, hogy kiindulunk egy középpontból, és eldöntjük, hogy az az íz, az egy gyümölcsös ízű kávé, egy magvakhoz hasonló, egy vegetális, egy földízeléket tartalmaz, tehát különböző ízek vannak, és ezek szépen színes körben van ábrázolva. És
2: olyan, mint egy szivárvány, menni. A szivárvány igen. Minden egyes színében, tehát tényleg olyan sokféle fajta változat létezik.
4: Na, az ott mind az íz egyébként, tehát rengetegféle íz, ez lehet benne akár egy áfonya, de lehet benne akár egy dió, egy csokoládé. Ez attól függ, hogy az adott kávé honnan származik, a pörkölőmester mit álmodott meg benne, és a legvégén a barista ezt hogyan készíti el.

0: van a pörkölőmester. Mit álmodott meg a pörkölőmester? Hát akkor érzékeltessük a kedves hallgatókkal, beérkezik ide az alapanyag, és az alapanyagból hogyan lesz egy csésze kávénk.
1: Egy picit tekintsünk vissza akkor még a pörkölés előtt, ugye amikor kiválasztom a kávét, nagyon fontos, hogy honnan veszek kávét a világ melyik részéről, hogy Figyes is említette, különböző kontinensek különböző ízvilágot hordoznak magukkal. A másik nagyon fontos, hogy a kávét hogy dolgozzák föl a farmerek. A kávé egyébként úgy néz ki, mint a cseresznye, szép piros bogyós gyümölcs, és mikor leszületelik a cserjéről, ugye a külső húst, a cseresznye húst a magról el kell távolítani. Ennek az eltávolításnak ezt hívják ugye feldolgozásnak, 2,5 vagy 3 nagy csoportja van. Van az egyik a mosott kávé. Ugye a mosott kávénak az a lényege, hogy mikor leszületelik, utána belerakják egy nagy fermentáló tankba, és egy kicsit hagyják meg fermentálódni a gyümölcshúst rajta. Utána átengedik egy ilyen hántológépen, ami ugye leszedi már a föllazult cseresznyehúst. Azt kell tudni ezekről a kávékról, a mosott kávékról, hogy a fermentáció miatt elég magas savtartalom alakul ki benne, úgyhogy sokkal savasabbak lesznek a kávék, ami pörkölés szempontjából azért jó, mert mi a savakat alakítjuk át különböző ízvilággá. A másik nagy folyamat az a naturális feldolgozás. Ott a szüretelés után, úgy, ahogy van, kiteszik ilyen szárítópadokra, és napon megszárítják a kávét. Maga a kávé úgy fog kinézni, mint ha a szalgyümölcs lenne, és azután engedik át a hántológépen. Ugye itt kevesebb lesz a savtartalom, mert nincsen akkora szintű fermentáció, viszont mivel a mag a húsba szárad meg, a cukortartalom nagy része beledifondálódik a magba. Így ez a kávé sokkal édesebb lesz. Ugye a kettőnek van egy ilyen középút folyamata, ezt hívják honey processnek, mint mézes folyamat. Erről azt kell tudni, hogy mikor leszületelik, átküldik ezen a darálógépen, és úgy szárítják meg ezeken a szárítópadokon, hogy össze van zúzva a cseresznye, viszont kilátszódnak már belőle a magok. Itt már elindul magasabb szintű fermentáció a szárítópadon is, viszont nincs akkora mértékű, mint hogyha a tankban lenne fermentálva, úgyhogy ezek a honey processes kávék édesek is, meg elég magas szintű savtartalommal is rendelkeznek.
0: Sőt, az egyes földrészeknek is jellegzetes ízvilága van. Nem mindegy, hogy honnan érkezik ide az a kávé.
1: Ez így van, ugye, hogyha nézzük, a kávé a földön a ráktérítő és a baktérítő között terem meg, trópusi övezetben. Viszont ezt, hogyha körbenézzük ezt a gyűrűt a földön, szinte mindenhol. Ugye 3 nagyobb csoportra lehet osztani, van a Közép-Amerika, Dél-Amerika, innen inkább csokis, mogyorós, krémesebb ízvilág érkezik. Ezzel szemben, hogyha átmegyünk Afrikába, Afrikára legfőképp a gyümölcsös ízvilág jellemző, és hogyha megyünk tovább az indonéziai szigetvilágba, onnan pedig inkább a fűszeres kávék jönnek.
0: Beérkezik ide akkor a kávé, nos melyek a pörkölés fontosabb lépései? Mi végignéztük, de most a kedves hallgatókkal érzékeltessük, melyek a legfontosabb lépések.
1: Hát a megérkezés után ugye próbapörkölünk, mindig megkóstoljuk a kávét, az alapján döntöm el, hogy milyen profilt készítsek hozzá, magyarul, hogy fűtsem a pörkölőmet majd a pörkölés folyamán.
0: Ezt mindig ön dönti el? És minden kávénál más és más?
1: Nem egyedül döntöm el, ezt általában csoportba kóstoljuk, és úgy történik a dolog, hogy többféleképpen megpörkölöm, és megkóstoljuk, ami legtöbb pontszámot kap, azzal a profillal dolgozok tovább, és azt próbálom tökéletesíteni. Mikor megvan a pörkölési profilom, onnantól kezdve az a lényeg, használok egy számítógépet a pörkölés közbe. A számítógép nem irányítja a pörkölőmet, viszont mutatja számomra végül is egy mankó, mert mikor megvan ez a pörkölési profil, ezt ugye háttérnek be tudom tenni, és csak követnem kell a fűtési skálát úgy, ahogy az előtt meg lett pörkölve. Ezzel tudom azt elérni, hogy gyakorlatilag mindig ugyanaz az ízvilág jöjjön ki abba a kávéból.
0: Mennyi ideig kell pörkölni? Létezik erre is egy szabály? Minden kávénál más és más az időtartam?
1: Szabály nem létezik rá. Általában ilyen 10-13 perc egy pörkölési ciklus. Itt ugye nem mindegy, hogy milyen szintű pörkölésről beszélünk. A világosabb pörkölés meg a sötét pörkölés között annyi a különbség, hogy a sötét pörkölt kávé tovább van a dobba. A világos pörkölést hamarabb befejezzük. De szabály nem létezik rá, hogyha találok egy olyan kávét, amit 8 perc alatt tudok megpörkölni úgy, ami a legjobb ízvilágot kihozza belőle, akkor 8 perc alatt fogom megpörkölni.
0: Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy saját készítésű, saját fejlesztésű kávépörkölőgépe van önnek.
1: Ezt a pörkölőt, amivel itt dolgozok, ez is úgy készült, hogy vásároltam egy régi pörkölőt, elég rossz állapotban volt, és ez lett átalakítva. Ugye ebbe a pörkölőbe belegyúrtam mindent, amit az elmúlt 10 évben tapasztaltam Európába, ugyanis azon kívül, ahol dolgoztam a két helyen, ezen kívül több cégnél is szervizeltem pörkölőket, és amit jónak láttam pörkölőkön, azt ebbe beleépítettem mindent. Úgyhogy igen, ez egy egyedi gyártmányú gép lett így, viszont nagyon jól sikerült, mert ahogy oktatok kávépörkölő tanfolyamokat, gyakorlatilag 10 perc után bárki tud pörkölni a gépemmel.
0: Milyen fokon kell pörkölnünk a kávét, és utána meggondolom le is kell hűteni?
1: Így van. A fokot azt nem így adjuk meg, hogy milyen fokon pörköljük, mert mikor belengedem a zöld kávét, a nyers kávét a dobba, a kávé tömeg hirtelen lehűti a dobot, úgyhogy a pörkölés alacsony hőmérsékletről fog indulni. Ezt még nem is inkább pörkölésnek mondhatjuk, hanem az első fázisban, a szárítási fázis, a zöld kávénak a nedvesség tartalmát kell elpárologtatni, ami már alapban egy fontos folyamat, mert később ez a nedvesség tartalom válik gőzé a dobba, és a gőz lesz a hővezető. Úgyhogy nem mindegy, hogy milyen gyorsan párologtatom el. Ez az első része a pörkölési folyamatnak. Ez körülbelül, mikor a nyersanyag belekerül a dobba, olyan 90 fok köré hűti vissza a dobot. 90-től 130-140 fokig beszélünk a szárításról. Utána kezdődik úgymond a kávé pörkölése. Ugye ez már nagyon fontos, itt már bele kell avatkozni a fűtési diagramba. Hogyha gyorsabban pörkölöm a kávét, más ízvilágothoz, hogyha szép lassan pörkölöm, akkor szintén más ízvilágothoz. A kávéról tudni kell, hogy úgy viselkedik a hő hatására, mint a pattogatott kukorica. Angolul first cracknek hívják ezt a folyamatot, mikor elkezd pattogni, ezt ugye hallottuk benne a gépbe, ahogy mutattam. A first crack elkezdtével kezdődik befejező folyamat, erre is nagyon fontos, hogy gyorsan vagy lassan fejezem be a kávét, teljesen más ízvilágot hoz a csészébe később.
0: És ha már hasonlatokat említünk, akkor a zöld kávéhoz még annyiban térjünk vissza, hogy az pedig olyan, mintha ilyen borsó lenne, vagy ilyen kis gersli, úgy kell elképzelnünk, és valóban, ahogyan is mondta, ha már hasonlat, akkor ahogy pörkölődik, olyan hangot ad, mint ha pattogatott kukorica lenne.
1: Így van. A nyers kávéról annyit kell tudni, hogy körülbelül fele méretű a pörkölt kávénak, ez pörkölés során nő meg duplájára. Sokkal keményebb maga a sűrűsége a zöld kávénak. Hát kavicsokhoz tudnám hasonlítani, kézzel biztos, hogy nem tudnánk összetörni, és pontosan ez a lényege a pörkölésnek, hogy ezt a sűrű anyagot egy szivacsos szerkezetűre alakítsuk át. Ugyanis a szivacsos szerkezet közé fog később tudni behatolni a forró víz, ami ki tudja áztatni a kávé ízvilágát. Hogyha próbálnánk zöld kávéból kávét készíteni, egy hétig is áztathatnánk, akkor se igazán jönne ki belőle használható ízvilág. Úgyhogy ez a lényeg a pörkölésnek. Itt az a kérdés, hogy ezt a szivacsos szerkezetet hogy tudom létrehozni, milyen sűrű marad a kávé, milyen szivacsos lesz a szerkezete, ezzel párhuzamosan jönnek a különböző ízek a kávéból.
0: Megpörkölte a kávét, lehűtés után mi a következő lépés?
1: Ugye lehűlt a kávé, kiengedjük tárolóedényekbe. Nagyon fontos a kávé pörkölésnél, hogy a kávét ki kell gázosítani. Pörkölés során különböző kémiai folyamatok hatására különböző gázok keletkeznek ez a szivacsos szerkezet, még telített maradt gázokkal. Legfőképpen széndioxidról beszélünk. A nagyon-nagyon frissen pörkölt kávét, hogyha megpróbálna megfőzni, nem lenne értékelhető az íze, ugyanis hasonló lenne, mintha szórvizet használtam volna a készítésénél, pezsegne a kávém. Ezért minimum 24 óra az előírt, de mi általában 48 órát pihentetjük a kávét csomagolás előtt. 48 óra után csomagoljuk kimondottan a kávé számára elkészített tárolózacskókba. Akkor nevezhetjük egy zacskót kávézacskónak, hogyha el van látva egy speciális szeleppel. A szelepnek az a feladata, hogy ez a kigázosodás tovább folytatódik a kávézacskóba is. A maradék széndioxid ki tudjon jönni a szelepen, viszont a másik irányba teljesen zár, az oxigén ne tudjon behatolni a zacskó belsejébe.
0: Milyen kiszerelésekben csomagolják a kávékat?
1: Nálunk negyed kilós, fél kilós és kilós kiszerelés van.
0: És hova? Ide, hazánkba szállítanak elsősorban, vagy inkább külföldre? Mi a jellemzőbb?
1: Én legfőképpen exportra pörköltem, mikor elkezdtük itt a vállalkozást, elkezdtünk már nyitni Magyarország felé is.
0: És ahogy említette, kávépörkölő tanfolyamokat is indított? És indít?
1: Így van, ugye a speciality kávénak, amikor megszereztem a diplomáját, utána folytattam tovább a tanulmányaimat náluk. Sikerült megszereznem az oktatói képesítést is, és az ő tanfolyamaikat, amiket annó én is végeztem, azokat most már én is oktatom. Azt kell tudni erről az oktatási rendszerről, hogy 5 különböző modulból áll. Itt van egy modul kimondottan a farmeroknak a zöld kávé termesztéssel, van egy kóstolási érzékszervi vizsgálat, akkor van egy barista tanfolyam. A barista tanfolyamon felül van egy kávékészítési tanfolyam. Az a kettő között a különbség, hogy a barista tanfolyam az kimondottan espresszó készítéssel és annak válfajival foglalkozik, míg a kávéfőzési tanfolyamon minden más, itt ugye beleértve a kotyogós kávéfőző, filterkávé készítése. Szóval ez a negyedik, és e fölött van az ötödik, a pörkölési tanfolyam. Ezekből ugye különböző szintek vannak, náluk van kezdő tanfolyam, közép tanfolyam és a haladó vagy professzionális tanfolyam. Különböző pontszámokat lehet különböző tanfolyamok elvégzésével szerezni, és valaki ebből összegyűjti a 100-at, akkor szerzi meg ezt a kávédiplomát, amiről már beszéltünk.
0: Akkor ez egy nagyon összetett dolog, ez a kávédiploma. Nagyon sok mindenhez kell érteni a kávé témakörén belül.
1: Ezért szokták emlegetni egyébként a specialty kávédiplomát. A közel mondhatom azt, hogy a legnívósabb kávés végzettségnek, ugyanis pontosan erről szól az egész, hogy a kávé termesztéstől teljesen a kávé elkészítéséig mindent érintenek benne.

0: Hogyan készítsük a finom és jó kávét? Van erre, létezik erre szabály? Ismételten Konfrigyeshez fordulok.
1: Hát egy szabály van, odafigyeléssel és tudatosan, és aztán onnantól kezdve a fogyasztónak az ízlésvilága döntő, hogy mit készítünk belőle, hisz millióféle kávét, ugye az előbb Imre is felsorolta, hogy mennyi mindent lehet készíteni, vannak az espresszó alapú italok, amit talán mindenki ismer. Sokan elfelejtik azt, hogy amikor egy cappuccinót, egy lattét isznak, az is egy espresszó alapú ital, nem lesz benne kevesebb a koffein, mintha egy sima espresszót inna, tehát ez nem mentség, hogy éjszaka majd, vagy este felé, amikor találkozunk a barátnőkkel, barátokkal, akkor majd csak egy cappuccinót iszunk, mert az már egy esti kávé. Ugyanannyi koffein lesz benne, mintha egy presszót innának, az íz fog egy picit felhígulni, és a tej által befolyásolódni. És hát ott vannak az úgynevezett filter italok is, amik leginkább úgy lehetne jellemezni, hogy mindenki megértse, ez a filter szó, ez itt nálunk a szakmában egy közértett dolog, hogy mi ez a filter, de egy olyan, aki külsős, tehát aki csak fogyasztó, az nem feltétlenül érti, de mindenki nagyjából képbe van azzal, hogy vannak ezek a német típusú kávék, amik ilyen hígak és ilyen furcsa gépen csöpögnek lefele. Na most azt el lehet készíteni jól is. Azt a kávét, vannak rá nagyon klassz eszközök, különböző fajta féle eszközök, amik tulajdonképpen egy filter papírba rakjuk bele a picit durvább kávéörleményt, és egy 91 nehány fokos vízzel, ezt egy meghatározott metódus szerint elkezdjük feláztatni, és utána szépen lecsöpök egy fogadó edénybe, és ezt fogyasztjuk el. Ez ennyiban tér el fogyasztás szempontjából, tehát ha valaki gondolkozik ezen a fogyasztásán, hogy miben tér el egy espresszó alapútól, hogy ízre ez egy sokkal lágyabb ízű. Az én személyes véleményem az, hogy emiatt többet meg tud mutatni a kávéból. Ugyanis a nagy nyomáson készült espresszó az bizonyos ízeket felerősít, ugyanakkor bizonyos ízek szerintem ott elnyomásra is kerülnek, ez egy picit többet tud megmutatni, tovább fogyasztható, hogy egy presszó kávét azért érdemes meginni 30 másodperc és 60 másodperc között valahol, mert veszít az aromáiból. Tehát ugye az a szabály itt a barisztáknak is, hogyha elkészítette a presszót, azzal rohanjon is kifele rögtön a vendéghez, mert van 30 másodperc, hogy utána kiérjen vele, és hát ugye tudjuk az olaszoknál, akik nagy presszósok, ők csak odállnak a pulthoz, és így egy löketre. Tulajdonképpen felhagyja, megissza. Amíg egy filter kávét, azt egy kellemes beszélgetéshez is lehet iszogatni, hisz az hosszú percekig megőrzi az aromáit, sőt, folyamatosan változik az benne az izgalmas.
0: Ízlelgetni vagy... kell.
1: Igen, igen. Mint egy jó bort, mert ahogy az oxigénnel találkozik, ahogy hűl, változik az egésznek az ízvilága is akár, és mindig más arcát tudja mutatni. És hát ugye van egy olyan réteg, aki meg azt szereti, hogyha ízesítik neki valamivel a kávéját, hát valahol a cél az, hogy ezt egy picit a fejekben ketté választani. Nem az a baj, hogyha egy kávé ízesítve van, vagy egy kávét ízesítéshez használnak, hanem az, hogy tudjuk a fejekben, hogy amikor kávézunk, akkor abban nem teszünk ízesítőt. Lehet ebből desszertet készíteni, hisz egy közkedvelt desszert a tiramisúja, ami kávéval készül. De például, hogyha valaki szereti a jófajta húsokat, és mondjuk egy finom barbecue szósz szeretne hozzá, rendkívül jól mutat benne a kávé. Egy barbecue szószban. Tehát a kávé sokrétűen felhasználható, de ugye fejben ketté kell választani azt, hogy most milyen szempontból akarunk kávézni, azért, mert tényleg kávézni szeretnénk, vagy azért, mert egy desszertet akarunk elfogyasztani akár egy étkezés végén, és akkor megengedett az, hogy különböző ízbefolyásolás legyen, sőt a kávékból remek koktélokat is lehet készíteni, akár alkoholmentest, akár alkoholost is, tehát millióféleképpen fogyasztható a kávé. Mindig az a lényege a kávéfogyasztásnak, hogy egy jó minőségű alapanyagot használjunk a kávéhoz, innen indul, ugye, ami már megalapozza azt, hogy jó lesz a kávéélményünk, és azt az alapanyagot tudjuk, hogy az ő tulajdonságai figyelembe véve, hogyan fogjuk felhasználni, ebben segít ugye a barista, aki ott van a kávézóban, és el fogja mondani, hogy ebből a kávéből azt javasol, hogy ezt meg ezt készítsük el, mert nem biztos, hogy egy ugyanazon kávéból lehet jó presszó kávét csinálni, és lehet jó mondjuk filter kávét készíteni, hisz más pörköltségi szint, más pörköltségi profil tartozik ezekhez a kávékhoz. És hát ugye amikor ezt hazavisszük, akkor is nyugodtan meg lehet kérdezni a barisztát a kávézóban, hogy a sok kávézóban kapható otthonra is kávé, hogy nekem otthon van egy kotyogósom, nekem otthon van egy olyan gép, ami magának őrli a kávét, melyik kávét ajánlja hozzá a bariszta, mert hát nagyon nem mindegy, hogy otthon is, melyik kávét használjuk ahhoz az eszközhöz, amiből mi elkészítjük otthon a kávét. Én zárójelben megjegyzem, amit már ugye Imre is említett, hogy a kotyogóst is tanulják, hogy egyébként, ha valaki nem akar sokat költeni otthon, kotyogóson nagyon-nagyon jó kávét lehet otthon készíteni, nem kell ezt az eszközt temetni azért, mert régi és nagy múlttal rendelkezik. Nekem is otthon például a kotyogósnak egy változata van, amivel, ha néha otthon készítek kávét, én biztos, hogy azzal fogok kávét főzni.
0: Sőt, hát a régi retro dolgok most újra világukat élik, tehát amit kitaláltak elődeink és őseink, azért azok jó dolgok.
1: Hát így van, tudni kell használni. Milyen vizet teszünk a kotyogósba, szabad tömni, nem szabad tömni, milyenre legyen őrölve a kávé szemcse szerkezetileg, illetve hát milyen kávét tegyünk bele.
0: Apropó, robusta és arabika. Ezek mit jelentenek, ezek a kifejezések? Ugye hát általában a csomagoláson találkozhatunk ezekkel a kifejezésekkel. De hát a szakember véleménye szerint mire kell odafigyelnünk?
2: Ugye a Robusta és az Arabica kávénak két különböző alfaja. Amit tudni kell a kettőről, sok mindenki úgy gondolja, hogy a Robusta rosszabb minőségű kávé, ez ebbe a formátban nem igaz, ami nagyon nagy különbség a kettő között a koffein tartalma. És minden többi különbség ebből fog jönni. Ugye a Robustának dupla koffein tartalma van az Arabicához képest viszonyítva. A koffein egy védelmi rendszer a kávé cserjének, magának a gyümölcsbe is rengeteg koffeint halmoz föl. Ez pontosan azért, ha nézzük itt Magyarországon is az érettebb gyümölcseket, ugye a rovarok jobban elkezdik rágcsálni, ez ugyanígy van a kávénál is, ezért a magasabb koffein tartalmú robusztát könnyebb termeszteni. Viszont nem biztos, hogy csak rossz hatása van a robusztának, az biztos, hogyha ízvilágba tekintve a robusztának inkább földes, fakérges, ilyen angolul úgy mondják, hogy koszos ízei vannak, ezzel szemben az arabika hozza a különböző savasságból kinyerhető, különböző gyümölcsös, ahogy Frigyes is említette, lehet krémes, csokoládés, mogyorós ízvonalat, sokkal lágyabb ízek, viszont például, hogyha egy igazi olasz keveréket készítek, ott elhagyhatatlan a robusta, ugyanis a robusta fogja elősegíteni azt, hogy a krema, az espresszó tetején lévő vastag krémréteg sokkal tovább tartson, és sokkal keményebb legyen. Ez egy másik tévhit egyébként Magyarországon, hogyha valaki megiszik egy nagyon keserű kávét, úgy gondolják, hogy hú, most méregerős kávét ittam. Ez egy nagyon nagy tévhit, ugyanis az a kávé, ha jól el lenne készítve, nem biztos, hogy önön keserű lenne. Ami viszont nem változik, hogy a kávé nem lesz erősebb azért, mert én megégetem, vagy egy keserű kávét készítek egy kotyogóssal. Az erősségét csak a koffeinnek a mennyisége szabályozza. Itt ugye kétféleképpen lehet erősebb kávét készíteni, vagy több robusztát használok a keverékbe, vagy több kávét használok a kávé elkészítésénél. Ezzel ugye növelem a kávéba kioldott koffein mennyiségét, így lesz a kávém erősebb.
0: És az erős kávé talán még a szívet is jobban megdobogtatja.
2: A koffein az egy elég erős méreg. Én a tanulmányaim alapján tanultam, hogy például, hol készítenek koffeinmentes kávét, ugye ott kivonják a koffein belőle, beöltözött emberek dolgoznak az üzemekbe, ugyanis egy fél csepp a bőrön, abban a pillanatban halált okoz, olyan erős méreg töményen a koffein. A szervezetre olyan hatással van, ugye, hogy fölgyorsítja, kitágítja az ereket, ezért fölgyorsítja a véráramot, ezért megdobogtatja, így van a szívünket. Ezért érezzük egyébként az ember, aki megisza az erős kávét, amiben jó sok koffein van, ettől érzi jól magát, mert ugye a véráram fölgyorsul a szervezetébe.

0: Ha már kávékultúráról beszélünk, mivel illik fogyasztanunk, és hogyan illik fogyasztanunk a kávét? Léteznek erre, mondjuk így, kávékultúrai illemszabályok?
1: Hát, mint ahogy előbb is utaltam rá, ez ízlésvilág, hogy ki mit szeret. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ami legyen alapelv, és amikor valaki kóstol egy jó kávét, akkor először kóstolja meg úgy, ahogy elkészült. Tehát nem kell beletenni ízmódosító szert, ilyen például ugye a cukor, az édesítő, mert hogy a kávénak van alapból egy finom íze. Utána, ha valaki úgy gondolja, hogy hú, hát ez neki azért még egy meredek íz, akkor persze nyugodtan adagolja hozzá, majd az szépen az ízlelő bimbói hozzászoknak lassacskán ahhoz, hogy lehet ezt elhagyni. Nem titok, hogy amikor én elkezdtem a kávéval mélyebben foglalkozni, én is annak idején édesítőt használtam a kávéhoz, méghoz egy kicsit minimálisat, és ezt szépen lassan elhagytam, és ma már meg nem bírnám inni, úgyhogy valamiféle édesítőt teszek bele. A másik, amit lehet a kávéhoz használni, azok a különböző tejek. Ugye hát hagyományosan tehéntej az, ami a leginkább illik a kávéhoz, de ma már tudjuk, hogy nem mindenki ezzel vissza, mert hát vannak különböző ételintoleranciák, ami miatt ugye elterjedt akár a laktózmentes tej, ami egy picit édesebb, mint egy hagyományos tehéntej, vagy különböző növényi magvakból készült úgynevezett tejpótló italokat is készítenek, amik meg már ugye ízt is befolyásolnak, hisz azoknak a növényeknek vannak ízei. Tegyük fel, hogy egy jó tejes italra vágyik valaki. Itt mindig az a fontos, hogy egy jó tejet használnak hozzá, ami azért egy jó zsíros tej lehetőleg, magas fehérje tartalommal rendelkezik, ha ügyes a bariszta, akkor az gyönyörűen tudja krémesíteni, és hát ugye egy jó tejnél, hogyha ezt nem gőzölik túl, tehát nem lesz túl meleg, de elviszik egy olyan hőfokig, ez a 60-65 fok környék, amikor már a tejből elkezd a tejcukor aktívabbá válni, és egy picit beédesíti a tejet, akkor nagyon kellemes ízeket lehet kihozni. Szépen alakulgat az embernek az ízlése, sőt, ez idő folyamán átalakulgat is. Mindenki onnan indul ki, hogy az elején inkább szeretne mennyiséget, inkább látványt, és utána rájön szépen lassan, fokozatosan, ahogy érik az ízlés világa, hogy hát bizony-bizony a végén úgyis az ízek fognak győzni, és az fogja az igazi élményt adni, ami akár párosulhat egy szép látványnal is, mert azért egy jól elkészített filterkávé is tud gyönyörű lenni, egy szép cappuccino, amiben esetleg a barista egy kis mintát is formáz, az is tud egy optikailag szép dolog lenni, de azért az íz mindig ott van a háttérben.
0: És olyan szerelmese is a kávénak.
1: Amikor én 13-ban elkezdtem foglalkozni mélyebben ezzel a kávéval, akkor még nem volt bennem az a fajta tudatosság. Pontosan 11-ben kezdtem el az alapot, de 13-tól mélyebben. 11-ben még nem volt bennem az a tudatosság, csak azt mondtam, hogy jó, szeretem a kávét, csináljunk akkor egy kávézót is. Utána 13-ban jött az, hogy akkor kezdjünk el tanulni róla, és ha az ember ezt komolyan veszi és elkezdi tanulni, szerintem semmilyen szakmát nem lehet úgy csinálni, hogy ne szeresse az ember.
0: És ön hogyan fogyasztja a kávét?
1: 98%-ban eszpresszót iszok. Ez már csak azért is van, mert ugye, ha valaki barisztaként tevékenykedik, akkor másra úgysem lesz ideje. Az egy nagyon nagy tévhit, hogy a bariszták azok bármit isznak, és leülnek, és kávézgatnak. Ugye van egy alaptörvénye a világnak, ezeket a törvényeket Murphy írja egyébként. Tudni kell, hogyha egy vendéglátó egységben dolgozik valaki, és pillanatnyilag úgy tűnik, hogy most meg tudnánk inni esetleg egy kapucsinót, vagy egy filterkávét, amihez azért kell egy 5-10 perc. Abban a pillanatban ezt valaki valahol megneszeli, és rögtön meg fog jelenni, és kérni fog egy valamilyen kávé. Úgyhogy ilyenekről ne álmodozzunk. Ezért van az, hogy aki kávéval foglalkozik, az szerintem nagyrészt a különböző espresso verziókat fogja választani. Nagyon ritkán így műszak végén szoktam esetleg egy cappuccinót elfogyasztani, és amikor úgy azt mondom, hogy egy kávéval ismerkedni akarok, akkor van az, hogy filterkávé, vagy amikor tényleg én is úgy ülök le, hogy na, akkor most kikapcsolok, és nem dolgozni vagyok ott, akkor jönnek a filterkávék, mert akkor az egy picit jobban megmutatja az ízvilágát, egy más jellegű élményt ad. Tehát ez az alkalma válogatja, de igen, eszpresszó.
0: A kávés doboz vloggereként mutattam be. Hát beszéljünk akkor erről a vlogról is, mit lehet róla tudnunk.
1: Ez egy ilyen teljesen véletlen folyamán alakult ki, hogy mi kezdjünk el vlogolni. Én előbb kezdtem el kávéval foglalkozni, mint vlogolni. És az én akkor még mennyasszonyommal, most már feleségemmel kitaláltuk azt, hogy kezdjük el bejárni az ország kávézóit. Azt hiszem 2013-ban volt az első ilyen túránk, akkor még ott tartott a specialty kávé kultúra, hogy egy nap alatt Budapesten végig tudtuk járni az összes akkor ismert új hullámos specialty kávézót, és végig kóstolni, ilyen napi 12-3 kávéval zártuk a napot, ezért sokaknak elborzaszt, hogy úristen, hogy lehet ennyi kávét meginni. Meg lehet inni, főleg nekem, mert hogy én ugye

0: az embereknek, a fogyasztóknak, hogy van egy ilyen kávékultúra. Hol lehet ezt a legjobban megmutatni? Hát az interneten, mert az interneten az emberek mindig ott lógnak, mindig nézik az érdekes tartalmakat, és így indult ez a kávés doboz vlog, és hát azóta több-kevesebb sikerrel csináljuk, ez a sikert úgy értem, hogy mikor mennyi időm van rá, ez inkább nekem egy hobbi tevékenységnek számít.
1: És a kávépörkölőmester hogyan fogyasztja a kávét?
2: Én is eszpresszót iszok, viszont én szeretem nagyon tejjel is a kávét. Sokan úgy gondolják, hogy egy kávépörkölőmester csak feketén ihatja meg a kávét. Mikor milyen kedvem van? Én is szeretem a filter kávét is, szeretem a kotyogós kávét is. Kotyogós kávénál, hogyha már arról beszélünk, akkor jól elkészített kotyogós kávét. Ugye az embereknek ez az alapkávé, amit isznak, ahogy Frigyes is mondta, egy keserű fekete ital, holott, hogyha követnénk a kotyogós kávéfőzőnek a használati utasítását, nagyon jó minőségű kávét közel. Hát nem mondhatom azt, hogy kávéházi élményt lehet odahaza elérni, de közel lehet hozzá kerülni. Úgyhogy én nem mondhatnám, hogy válogatok, én megiszok mindenféle fajta kávét.
1: És egy rangos gasztronómiai díjról is be kell számolnunk a kedves hallgatóknak, hiszen csaknem 12.800 nevező közt kitűnt az Egri Café Liceum a Great Taste Awards-on, a világ egyik legrangosabb gasztronómiai erőpróbáján, hiszen a családi vállalkozás, amely az ön családi vállalkozása, nos ebben az üzemben pörkölte ön a nyertes etióp kávét. Hát erről mit lehet tudnunk?
2: Erről a megmérettetésről annyit kell tudni, hogy gasztronómiai versenybe nem csak kávék szerepelnek, ez a szám, ami a 12.000 valamennyi, ebbe különböző kategóriák vannak. Magyarországról is nyertek, több helyről is, csokikkal úgy tudom, akkor erős paprikával. Mi neveztünk egy kávénkat, azért neveztük a kávénkat, mert én ezen a versenyen majdnem minden évbe részt vettem, csak ugye még nem saját nevem alatt, hanem ahol dolgoztam. Értünk el már elég jó eredményeket korábban, és úgy gondoltuk, hogy méressük meg. Egy kávét küldtünk, próbából megnézni, hogy körülbelül így nemzetközi élvonalban hol van most a pörkölési profilunk. Ez az egy kávé ugye egy csillagot ért el, ez olyan, mintha bronzérmet nyertünk volna. 2 csillag az ezüst, és 3 csillagot kap a legjobb. Itt ugye egy hatalmas zsűri értékeli az ételeket, italokat, és ami nekem inkább fontosabb volt, hogy visszajelzést adnak róla, hogy mi tetszett nekik, mi nem tetszett benne. Igen, azért nagy szónak számít, hogy egy kávét indítottunk, és értünk el vele eredményt. Körülbelül ennyit kell tudni erről a megmérettetésről.
1: És hogyan fejezzük be a riportot? Jó, és kell kávét innunk? Tehát erre tudjuk buzdítani a kedves hallgatókat? Aki szeretne és szereti a kávét, az mindenképpen fogyasszon kávét.
0: Én igen, azt mondom, hogy ez talán egy olyan élvezeti cikk, aminek a mellékhatásai sokkal kisebbek, mint a pozitív hatásai. Egy jól elkészített kávé egyébként nagyon jó antioxidáns forrás is, tehát ezt is tudni kell róla. Egy próbát érdemes tenni. Ugye millióféleképpen készítünk kávét, nem beszéltünk még a hideg kivonatolásról, hogy hideg vízzel is lehet kávét készíteni. Ott van a filter, ott van az espresszó technológia, ott vannak a teljes italok. Érdemes egy kortyot belekóstolni, amikor valakivel az ember elmegy egy kávézóba, és megkérni a családtagot, hogy egy kortyot adj belőle, hogy na, mégis mit tud ez mutatni, és lehet, hogy az egyikbe bele fog szeretni, mert azt mondta, hogy hú, hát én nem így ismertem a kávét. Ugye nem egy ilyet megéltünk már azért, amióta a kávés szakmában vagyunk, és vendégek jönnek a mi kávézónkba is, hogy bejött valaki, hát csak az ívott kávét, mert valakivel ott volt, és akkor igyon valamit, és így teljesen más véleménye lett a kávéről, mert azt mondta, hogy azt a szentit, én nem is ismertem a kávét. Én eddig úgy ismertem a kávét, hogy ez egy borzalmasan keserű, kellemetlen ital, amit csak cukorral lehet meginni, és lám, hogy ezt meg lehetett inni cukor nélkül, lám, hogy ezt meg lehetett inni akár teljesen feketén is, tej nélkül is. Tehát úgy sokan megtérnek, és azt mondják, hogy utána kávét kezdek el fogyasztani, és kialakul Magyarországon is szépen lassan egy réteg, aki ezeket az új hullámos specialty kávézók, akik jobban odafigyelnek a kávé elkészítésére, elkezdik látogatni, mindenhol megnézik, hogy éppen milyen az aktuális kínálat, mindenhol van egy kedvenc, ahol kedvencen ott többször visszamennek, van, ahol ugye mindig ugyanazt kapják, van, ahol mindig másik kávét kapnak, ez is egy érdekes játék, hogy különböző földrészek, különböző pörkölők kávét össze lehet hasonlítani, és meg lehet kóstolni, hogy miben térnek el egymástól, és ez egy élmény lehet, ugyanolyan gasztronómiai élmény, mint hogy az emberek szeretnek eljárni étterembe, és most elmegyünk ebbe az étterembe, mert itt a szakács az ilyen stílust képvisel, egy bisztrókonyhát, a másik az egy fine dining, a harmadik az egy hagyományos hangulat kérdése is, hogy éppen mikor mire vágyik valaki.
1: És remélhetőleg riportunk után most a kedves hallgatók elfogyasztanak egy finom csésze kávét. Köszönöm szépen Csohány Imre kávépörkölőmesternek és Kun Frigyesnek, a Kávés Doboz vloggerének a beszélgetését.

0: beszélgetést. További munkájukhoz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Felkerült a parlament honlapjára a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. A támogatás bevezetéséhez szükséges törvényi szintű módosításokat tartalmazó javaslatot a kormány nevében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatásra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben résztvevő gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók. A támogatás összege 100 ezer forint gyermekenként. Az oktatási és gyermekügyi miniszter Csapody Csabát nevezte ki Magyarország oktatási stratégiájának kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá. A miniszteri utasítás szerint Csapody Csaba feladata Magyarország hosszú távú oktatási stratégiájának kidolgozása, az ezzel összefüggő szakmai munka koordinálása, valamint a stratégia megvalósításához szükséges intézkedések előkészítése. Ennek keretében áttekinti a köznevelés és a szakképzés helyzetét, elemzi a hazai és nemzetközi oktatási folyamatokat, valamint javaslatokat dolgoz ki az oktatási rendszer fejlesztésére. Feladata továbbá az érintett állami szervek, szakmai szervezetek, felsőoktatási intézmények és más partnerek együttműködésének összehangolása, valamint a stratégia kidolgozásához szükséges egyeztetések lefolytatása. Új jogszabály jelent meg, ami Ruszin Szendi Romulus szerint megteremti annak lehetőségét, hogy ismét szolgálatba állhassanak azok a katonák, akiket korábban a fiatalítás jegyében távolítottak el a Magyar Honvédségtől. A honvédelmi miniszter közösségi oldalán számolt be a fejleményről. Bajtársaim, jelentem sikerült, írt a bejegyzésében Ruszin Szendi Romulus, aki hozzátette, megjelent a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját annak, hogy végre visszavehessék azokat a katonákat, akiket az úgymond fiatalítás címén méltatlanul eltávolítottak a honvédségtől. Az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Dombóvári Márk Imrét nevezte ki az állami ménesgazdaság szilvásvárad működésének biztosításáért felelős miniszteri biztossá, olvasható a hivatalos értesítőben. A kinevezés július 6-ától hatályos, és az új igazgató kinevezéséig, de legfeljebb a megbízás visszavonásáig tart. A miniszteri biztos felügyeli a ménes gazdaság működését és gazdálkodását, valamint ellátja a munkáltatói jogokat. Feladata a belső ellenőrzés megszervezése, illetve a működés átláthatóbbá tételére vonatkozó javaslatok kidolgozása. Stratégiai együttműködési megállapodás keretében kihelyezett tanszéket hoz létre a Debrecen Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá. Közleményükben emlékeztettek, a két intézmény közötti kapcsolat az 1980-as évekig nyúlik vissza. Az 1977-ben alapított, több mint 42 ezer hektáron elterülő, az egész Bükk-hegységet magában foglaló Nemzeti Parkban egykor a Debreceni Egyetemi hallgatók számára természetkutató tábor szervezését támogatták, és azóta is egyebek mellett a mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar tavaszi terep gyakorlatának, illetve a végzős hallgatók országjárásának a helyszíne. Sport. Novemberben Franciaországban kezdi a Nemzetek Európa kupája idényt a magyar férfi jégkorong válogatott. Ezt követően decemberben következik a hazai rendezésű Sárközi Tamás emléktorna, februárban pedig Norvégia lesz a sorozat harmadik viadalának rendezője. Majoros Gergely szövetségi kapitány elit világbajnokságra készülő alakulata Franciaországban a házigazda mellett a norvég és a szlovén gárdával csap össze. A sárközi tornán Franciaország, Lengyelország és Ukrajna, még Norvégiában a rendezőn kívül Ausztria és Dánia csapatával kerül szembe. Végül az időjárásról. Erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan alakul ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül, a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Bilincsik Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Tiszavolakra látogatunk, ahol megnézzük a Gyékényes falut, a polgármesterrel beszélgetek, utána azokkal, akik főznek, majd főzőversenyen résztvevővel, és végezetül a kikötőbe látogatunk el. Tehát akkor elsőként a falu polgármesterét hallják.
1: Szabó István vagyok, Tiszava polgármestere.
0: Polgármester úr, jó időt kaptak.
1: Hát köszönöm, igen. Az utóbbi napokban még tegnap este is esett az eső, úgyhogy hál' Istennek talán úgy néz ki, ma nem fog esni, és nem is lesz az a 40 fok, úgyhogy talán még elviselhető lesz rendezvény. Igyekszünk.
0: Miért van ez a nap falunapként?
1: Ez Gyékényes falunapként nevezzük. Előtte volt még tiszai napként is szerepelt ez a naptárba. Gyakorlatilag július első hétvégén, az első szombatja az mindig itt a Tiszavalkiaké. Körülbelül már 40-50 éve megy ez folyamatosan. Most már az a baj, hogy sokszor már ránk szerveztek, terveztek az utóbbi időszakban. Ide került a Kövesdi Városnap is, a Békás Fesztivál, a tiszacsegei halászlé főzőverseny, de konkrétan ők még csak egy pár éve kezdte el mindegyik település erre az időpontra tenni. Itt régebben ez le volt osztva, hogy településenként gyakorlatilag úgy működött, hogy igen, volt Tiszavalk, utána egy másik, meg másik, meg másik, meg másik település, hogy ne essen egyszerre, de most az utóbbi időkben már úgy alakult, hogy ilyenkor már több rendezvényt is tartanak.
0: Hát ugye nem véletlenül ültem le ide, hogy jöjjön nem a csendbe szakkozni, hanem inkább hagyj legyen egy kis hangulat, egy kis zene. Ennek a településnek azért fontos, hogy legyen ilyen napja, Gyékényes megmaradjon, ugye?
1: Igen, igen. Ez egy szép hagyomány volt. Én szerintem akkor azért kezdődött körülbelül ilyenkor ez a rendezvény, mert körülbelül ilyenkor szokták vágni már a gyékényt. Ilyenkor már az úgy gyékény megserken, akkor áll és eléri azt
0: jó,
1: a méretet.
0: Nem tudtam.
1: Hogy ilyenkor kezdik el vágni, és akkor utána szárítják, osztályozzák, és utána kötik, meg fondják belőle ezeket a gyékénytárgyakat, amiket itt a kiállításon is meg lehet nézni majd odabent.
0: Majd utána.
1: Igen, úgyhogy gyakorlatilag szerintem azért lehetett, nem tudom én is pontosan, hogy miért ez az első hétvégéje volt, de nagymamám még azt mondták, ilyen súlyport június vége körülre fejlődik ki olyan a méretűre a gyékény, már lehessen vágni és szedni. Mert nyilván ez egy téli sport volt ennek a művelése, ilyenkor csak az emberek kimentek, lekaszálták, levágták, szárították, behorták, és akkor télen az asszonyok vagy a férfiak is összeültek, és akkor, amikor nem volt más egyéb teendő, akkor a gyékényből fontak, kötöttek használni tárgyakat.
0: Akkor tudja, hogy mi ez? Sokan nem tudják, hogy mi a gyékény. Nád, sás. Hát gyékény az a vastagabb levelű, ugye?
1: Igen, gyakorlatilag az a széles, bokrosan, gyakorlatilag növő, széles, 8-10 levél, hosszúkás levélből álló növény. A nád az nyilván az a vékony szálló, és a káka, vagy minek nevezik, az meg sás, az meg a legkisebb bokros szintén növény. Mindegyikből másféle terméket lehet előállítani.
0: De most ez azért termett itt, mert itt volt a Tiszának egy bizonyos olyan hajlata, ahová ide települhetett. Most már hát nem is tudom, mióta Tiszató lett, azóta van változás?
1: Nincs ebben. Az, hogy már inkább kihalóban van ez a szakma vagy mesterség.
0: Ja, de a nádal...
1: Az nem változik. Szóval itt amúgy konkrétan egy 100 méterrel lenézünk, itt van egy patak, ami Tiszavalki főcsatorna, vagy nyárát, vagy ki, hogy nevezi. Konkrétan ez tele van gyékényen, náddal, kákával, mi egymás, szóval már itt is lehetne szedni. De hát ennek is meg volt a mesterség, hogy előző évben lekaszálták, és akkor már csak friss hajtás volt következő évben, és akkor szép jobb anyagot lehetett szedni, de ezek már az öregek tudták.
0: Hát elő kellett azért készíteni.
1: Igen, lekaszálták, leégették, vagy ki mit csinált vele előző évben, és akkor következő évben már szép frisseket lehetett szedni belőle.
0: Gondolom, hogy nem nagyon foglalkozott kötéssel, a fiatalok amúgy se nem látok itt, csak olyanokat, akik úgy már megtanulták. Ezt meg kellett tanulni, ugye?
1: Igen. Én nagymamámtól láttam, mert tényleg a régi hagyomány szerint ez egy téli sport volt. Azt, hogy ott a kukoricamorzsolástól kezdve csinálták a gyékénkötést, azt, hogy a férfiak vegyesen, olyat kell kötni, akkor az csak a férfi kéz bírta el, mert vannak olyan nagy szakajtók, hogy egy 100 kilós ember ráülhet, és akkor nem szakad össze alatt, pedig egy vékony növényből vannak csinálva. Úgyhogy én sokat láttam, és segítettem neki osztályozásban, mi egymás a szebbik leveleket összeszedték, a csúnyábbikból lett a töltelék, szóval 100%-ban felhasznosították ezt a növényt. Úgy, de lényeg, ez egy téli sport volt, amikor nem lehetett a kertben menni, meg akármiket csinálni, elvégeződtek napközben, és akkor ezt az asszonyok összeültek, kakolgatták a kemencébe, a tüzet sütötték a kenyeret, és mellette ott összeültek, fegykálkodtak, kötögették ezt a növényt, és utána megértékesítették, vagy otthon felhasználták, mert tényleg vagy búzát tároltak benne, tojást tartótól kezdve, bármire használt szakajtó, láb, taposónak, vagy akár a forró erényt rátenni, kenyértartó, azon annyi féle módját, hát a saját használati tárgya, vagy akár még egy időben értékesítették őket, még mamámhoz jártak az árusok, és akkor hordták tőle, és megmondom, 10-12 helyre itt a faluban jártak. Most már szerintem olyan 4-5-en tudják, talán 2-en még művelik is a faluból ezt a mesterséget. Nem éri meg, mert ha volna rá kereslet, nyilván vinnék, akkor biztos
0: csinálom. Rendkívül munkás, nincs is hozzá úgymond szakember, hát, aki otthon legyen vele, és mellette pedig rendkívül kevés már a legykálkodási lehetőség. De azért el lehet képzelni, hogy aki itt van, és még teszi ezt, csinálja ezt, az már becsbe van tartva, nem?
1: Igen, igen, meg amúgy más körökkel is kapcsolatban álltunk évekkel ezelőtt még, hát nyilván még a Covid előtt, akkor még jobban lehetett velük találkozni is. Szegedén is van egy csoport, főleg hölgytagokból áll. Ők például jártak ide, mert Porto nekik egy időben még gyékényt is, ott is művelik még ezt a mesterséget. A Tisza, aki hagyományos mesterségtől félek, hogy ki fog halni, mert ennek a gyékénkötésnek van, vagy 10-15 típusa, olyan, mint a csipkevarrás, vagy a hímzés, vagy a matyó hímzés, meg a másik fajta kalocsai, akármi. Ennek is többször módszer van. Ez a valaki fajtát, ők még művelik Szegeden, ahhoz képest, hogy tényleg az ország másik vele, de ők ezt a valaki fajtát, ez kötésmódot ők még ismerik. Megmondom, itt még a környéken vannak szerintem 3-4-en, akik még tudják a valaki stílust, de azon kívül a többi fajta stílust művelik Szolnoktól kezdve sok tájegységbe, de ez a fajta már sajnos nem sokan tudják.
0: Olyan, mint hogyha macsóhímzés, ugye kalocsai, akkor a valaki nincs még levédetve egyébként. Hát valószínű, hogy érdemes lenne megnézetni a világban, hogy egy valaki gékénykötés azért fontos lehet. Máshol nincs.
1: Hát azért mondom, hogy gyakorlatilag...
0: Polgármester úrnak a feladata.
1: Akik valakról elkerültek, mondom, ők még művelik akár Szegeden is, vagy máshol is ezt a fajtát, de én nem tudom, hogy mi különbség van. Sajnos már azért mondom, nem ebben nőttem fel, hogy mi különbség van, a valaki, meg egy-kettő idősebb hölgy még tudja, hogy na, ezt így csinálták a valakiak, a máshol meg így csinálják, úgyhogy én azért mondom, hogy én meg sem tudnám mondani. Kérdezgettem, de már mondom, sokan nem tudják megmagyarázni, főleg nem azt, hogy megmutatni, hogy melyik ez a valaki rész. A nemzeti értéktárba feletvéve, mint gyékénykötés, Tisza valk, de ez a stílus, vagy hogy mondjam, ezt nem tudom megmagyarázni, hogy melyik az. Nyilván biztos volna, aki ezt tudnám mutatni is, hogy konkrétan mi a specialitás ebbe, de hát ide még nem sikerült eljutnom nekem se itt a napi teendőkbe, mert hál' Istenem, mióta átvettem a valakot 19 óta, mindig volt, hol egy Covid, hol egy háború, hol ez, hol az, hol amaz, szóval egyikből ócsodunk fel, és már benne vagyok a másikba, egy rendszerváltozás küszöbén, nem mindegy, elég sok itt a napi teendő, de ameddig tudom, bejutunk itt a dolgokkal, de még nem sikerült teljesen kitisztáltom.
0: Ugye egy ilyen nem hatalmas nagy településen azt gondolná az ember, hogy nincs is munkája egy polgármesternek. Hát ez biztos, hogy nem igaz, amit mondtam, mert napról napra mindig van valaki, aki megy és hát kér, vagy legalábbis próbálna parancsolni, vagy próbálna mondani, hogy ezt kellene csinálni. Hát nem könnyű azért egy embernek elvállalni ezt, ugye?
1: Én azt gondolom, főleg vidéken, sok polgármester társamat ismerem, meg tudom a teendőit. Jó, mindenhol változó. Ilyen kis településen általában az emberek egy alkalmazottja, aki mondjuk egy titkár, ő bent a hivatalba, és az összes többit mindent a polgármester vagy csinálja, vagy nem. Ha nem csinálja, akkor nem működik a település, ha csinálja, akkor működik a település. Nagy tételben már most azért van egy nagyobb településre, és mondom példákat nem volt mondani, ahol van 100-150 személy, de a polgármester az aláíró szerepét látja el főleg, vagy már oda rakják elé a papírokat, hogy figyelj már, így, meg így, meg így van minden. Itt nekünk ki kell járni, most is például hoztam még a fellépőknek italokat, jegybár, szóval még azért mondom, hogy így gyakorlatilag mindenes feladatot lát a polgármester, én azt gondolom, hogy egy kis települése, vagy a polgármester családtagja, ismerőse, barátja, vagy akiket ő megbír ezzel bízni. Szóval itt én azért van ennyiből másabb. Jó, nem kell olyan egetverő döntéseket hoznunk, mint egy 50 ezer főről döntenék, vagy akárhány ezer főről, de itt kicsiben meg sokkal mozgalmasabb az egész történet, mert akár egy beszerzés, akár egy betegszállítástól kezdve, amit meg kell oldani, azt meg kell oldani.
0: Ott döntenek mások, igen. Meg itt pedig minden ember ér felelős, ugye?
1: Igen, nagyból ezen múlik. És van, hogy sok tétől történt, szóval idősek otthon a Tiszavalkó, hál' Isten, nagyon jól működik, és...
0: Nem is tudtam.
1: És konkrétan 23 férőjes, de 23 fős a várólistánk is. Hát azért sokat szeretnék ebben a csendben, friss levegőbe költött, nem mondjuk egy főves keresztes vagy, vagy nem tudom, hogy nagyvárosi millióbe lenni, idősebb korukra azért egy nyugodtabb légkörbe, csak másokra, friss levegőn, a magyar csergésbe tölteni az utolsó éveket. Úgyhogy oda is be kell segíteni, hogyha valakit elkezd tényleg betegszállítástól kezdve, mert nyilván egy 95 éves embert is nem könnyű betegszállító egész nap forgatni az országba, hogy be kelljen menni egy STK-s kezelésre, akkor azt így talán belül szoktuk megoldani, szóval vagy a falugondok szolgált, vagy ha nincs más, akkor a polgármester ülteti be az autóba, a mikrobuszba, és akkor bevisszük egy vérképre, vagy akármire is, vagy akár mezőkövesre is. Szóval sok létre ez a valami, én azt gondolom itt vidéken, mindent el kell látni.
0: Gondolkodom közben, hogy miért vállalhatta, hogy itt legyen egy ilyen kicsi településen vezető, és itt éljen. Hát megéri. Nem a pénz miatt.
1: Inkább az a szerint, én azt mondom, amikor ezt elkezdtük, itt ilyen mostanában hivatosan azt lehetne mondani, hogy patriótaként a fiatalságból körülbelül egy korosztályból így összeálltok, és akkor legyen már egy kisebb változás, de mégis megtartom a régi értékeinket, próbáljuk már valamelyre elmozdítani ezt a települést a régebbi rendszerek felől. Úgyhogy akkor így összefogtunk tényleg ez a most már azt mondom középkorosztály, de akkor még itt ilyen fiatal végei. Hát ez a mostani tényleg ilyen 40-50 év közötti korosztállyal csináljuk, és akkor újabb lendülettel, újabb fajta életfelfogásra elkezdtük, de mégis a hagyománytisztelettel elkezdtük a szereplést, és tényleg nem a pénzét csináljuk, konkrétan a képviselőtestület nem vesz fel pénzt a munkájáért. Ha nem főállásból csinálja, én azt gondolom, hogy ilyen kis településen a polgármester, akkor azt nem is tudja megcsinálni. Mert azt mondom, hogy nagyobb településen tényleg az, hogy amikor elő van készítve minden, és akkor csak átolvasom, aláírom, kész. Ha aláírom, vagy nem, akkor mondom, dolgozzátok át, az úgy egyszerű, de ilyen, itt napi szinten ott kell lenni, és akár hétvégente is. Akár, hogyha leszakít egy ágat, és elmegy az áram, akkor konkrétan a polgármestert hívják rögtön, vagy a falu gondokot, hogy és mindegy vasárnap, vagy szenteste már, úgyhogy itt 0-24-es tényleg, és akár hétvégén is csinálni kell.
0: Köszönöm, van, aki véget jelzett, tehát akkor megnézzük a kiállítást. Jó egészséget, munkájához.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
0: Szabó Istvánt, Tiszavalk polgármesterét hallották.

0: Nézzük meg akkor, mivel etették meg a falut a gyékényes napon.
1: Nem mondok nevet, nem szeretek szerepelni.
0: Húha, nézzük meg akkor, mi fő itt vagy sül?
1: Sertés pörkölt tarhonyával és savanyúsággal készül.
0: Kinek? Igen.
1: Hát a Tiszaval közösségének és a vendégeknek.
0: Vannak vendégek is?
1: Igen, futballisták lesznek, akkor lesznek fellépők, akkor még előadó művészek, és én ennyit tudok, hogy ezek lesznek.
0: Na most az alkalom az nem véletlen.
1: Gyékényes napoknak szokták itt mifelénk hívni.
0: Maguk akkor valószínűleg nem sokat kötöttek, vagy pontak? Vagy...
1: Nem kötöttünk, hanem mink az öregeket néztük, hogy kötnek, vagy nekik segítettünk gyékényt szétbontani.
0: Ja, és akkor abból lesz a kosár.
1: Így van, kosár, dísztárgyak, akkor már most divat ez a bográcsalátét.
0: Na, ilyenek. Egy ilyenkor.
1: Igen.
0: Egy falunap ez.
1: Igen.
0: Maguk csak a segítők.
1: Igen, a segítők vagyunk, igen.
0: Megnézzük, hogy mit főznek.
1: Tessék megkérdezni a szakácsot, hogy mit főznek, igen.
0: Hát majd attól függ, hogy azzal a nagy kanállal megkínál fejbe.
1: Nem fogja fejbe. Nem. Intelligensek, nem.
2: Ez a legelső.
0: Ez gyönyörű idő van.
1: Nagyon jó idő van, nincsen se forróság, se meleg. Nagyon jó. Jó,
0: szakácsok azok értenek hozzá, vagy hát megbízható?
1: Hivatásos szakácsok, igen. Mind a ketten. Igen, szakmai lag, ugye ez a végzettségek, ők hivatásos szakácsok, igen.
0: Aki esik belőle, nem biztos, hogy rossz lesz nekik.
1: Hát nem tudom. Ugye, ahány ember, annyi ízlés.
0: Igen, meg is nézzük most már.
1: Tessék,
0: hát, úgy látom, hogy elég szép edények vannak.
1: Igen, ez ilyen egységesen hozták, nem tudom honnan, hogy ugye egyforma méret legyen, egyforma liter legyen, ugye, mert itten főre, 400 főre dolgozunk, és ugye itten ugye meg kell lenni annak a nagyságú üstnek, amibe ugye ez a 400 főnek való nyersanyag beleférjen.
0: 400 fő, hát akárhogy szorzom, ha én 4 főre főzök otthon, nem biztos, hogy ugyanolyan lenne.
1: Nem, valószínű, hogy nem. Meg a kinti főzés sokkal finomabb, mint amit bent főzünk.
0: Sokat tartom főzni?
1: Persze. Igen.
0: 400 főre nem.
1: Nem, csak a kis családomnak. Nem.
0: Egyébként itt milyen ebben a faluban lenni?
1: Nagyon jó. Nagyon jó.
0: Milyen?
1: Csendes, szép, és van valami benne, ami úgy megfogja az embert. És nagyon jó itt lakni.
0: Itt is született?
1: Igen.
0: Hát így könnyű.
1: Hát igen, lehet, igen. De mennyi? Nagyon sokan szeretik a turisták, a nyaralók, nagyon szeretik, mert rendesek az emberek, segítőkészek. A nyaralók, van, aki azt mondja, hogy hát bejön a faluba, és ő azért vett itt házat, mert úgy megfogta valami. Van egy varázsa, így mondják.
0: Mert régebben bekényszerítették a városba az embert.
1: Így van, tehát igen.
0: Most már... Szerintem ez olyan, mint a város. Itt minden megvan.
1: Meg.
0: Az miért for ennyire? Fő, nem for. Azt mondták itt oldalt, hogy hivatásos szakácsok, tehát 400 főre már azért kell is hozzáérteni.
3: Érteni, szeretni kell tudni csinálni.
0: Na most, ha én valamit szeretek csinálni, hát az
3: akkor
0: nem...
3: mindig jó, sokat sikerül nyárával.
0: De most ez mi is mondta már, elfelejtettem, tehát pörkölt
3: tarhonyával.
0: Milyen tarhonya? Gépi?
3: Gépi? Nem házi gépi.
0: Ja, azt hittem, hogy otthon söndörgették.
3: Igen. Régen jó lett. Régen jó házi tarhonya.
0: Jó, ezt folyamatosan kavargatni kell, mint mondjuk evező lapáttal.
3: Így van.
0: Mert hogyha nem kavargatja...
3: Akkor oda kapja a pikpak.
0: Vége. Mi a titka egyébként a közben szólt? Mi az? Paprika?
4: Mit tegyek bele?
3: Még egy kis kömény.
4: Kömény.
0: Még egy kis szeretetet, ugye?
3: Igen.
0: Meddig kell ezt, amíg...
3: Le nem fővi a teljes vizét.
0: Vizét lefővi, és akkor utána...
3: Még a gőzbe puhul.
0: De fel lesz rajta?
3: Hogy? Fedő alatt még megpuhul, és pöpec lesz.
0: Mondjuk, hogyha nem itt van szabadtéren, bent is ugyanígy készül.
3: Így van.
0: Az nem könnyű munka.
3: Hát, ez azért bátorság volt egy ilyet bevállalni, 400 főre legfőképp, de nem hátrálunk a kihívások elől.
0: Jó van, de hát azért, hogyha valaki minden nap ugyanezt csinálja, azt mondja, hogy most jobbról balra, balról jobbra, vagy teljesen mindegy.
3: Teljesen mindegy.
0: Azért meg lehet. Ja.
3: Ott még. Az egyik adag már kész van, így van. Ott már bepuhult a gőz alatt.
2: Én már szellőztetem.
3: Jó.
0: Szellőztetni is kell. Hát végül is azért nem azt mondom, hogy mindenhez értek, de ehhez sem.
3: Szívvel, lélekkel kell ezt csinálni.
0: A kanállal is.
3: Azzal is? Hát annélkül nehéz lenne, az biztos.
0: Volt már olyan, amikor elrontott valamit?
3: Én azt szoktam mondani, hogy én nagy tételbe szoktam főzni, nagy tételbe elrontani, ahhoz kell tudás. Kisebbe hamarabb.
0: Akkor,
3: nyilván én is, persze. Hát,
0: hazamegyek, nagy tételbe
3: fogom. Az ember próbálja korrigálni a dolgokat, és akkor általában szokott sikerülni.
0: Jó, látom, visszafelé is megy ez.
2: 11 óra 14.
0: Akkor, na, akkor az időpont megvan. Mikorra kell kész lenni?
3: Délre, ugye Márti, délre?
2: Igen, 3/4-re megy az idős otthonba. Már így lassan szedem is.
0: Akkor nem csak ide főznek, hanem...
3: A faluban van idősek otthona, nyilván ők is a falu lakosai, így hát ők is kapnak belőle.
0: Ha már nem tudnak ide.
3: Ha már nem tudnak ide jön. Szokták mondani, hogy ha a hegy nem megy a Mohamedhez, Mohamed megy a hegy.
0: De ez biztos, hogy akkor ez is ugyanolyan lesz, mint az.
3: Így van.
0: Vagy hasonló.
3: Hát hasonló. Reméljük. Mert az biztos, hogy már jó.
0: És azt mondták, hogy hivatásos szakácsok. Honnan?
3: Hát én szakács vagyok, de nem a szakmámban dolgozom. Borsod Ivánkán. Én Agocs Tamás vagyok.

0: Folytatjuk műsorunkat egy főzőversenyen résztvevővel.
1: Toros kacsa. Toros káposzta, csak nem sertéssel, hanem kacsával.
2: Értem, és a kacsa repült és...
1: Nem, hát ez házi kacsa. Udvaron nőtt föl.
2: Mi a különbség a kacsás toros, meg a sertésből?
1: Hát a sertésnek annak más íze van, a kacsának megint más íze van. Össze van főve minden része, benne van a szárnyától a nyakáig, a faráig, a combig minden. Föl van alkatrészekre darabolva, és mindig toros káposzta. Bele a kacsa, összefő, hozzátéve a zúza, kacsa zúza.
2: Tehát minden benne
1: minden,
2: van?
1: Minden, ami kacsa, az minden benne van.
2: És akkor kezdjük el, mert életemben én kacsát toroskáposztaként még nem
1: tőztem. De ugyanaz, a toroskáposztán...
2: Jó, de otthon, a... mikor levágtuk a disznót, akkor
1: bevittem.
2: Az élosabb részét.
1: Abból lett a toros káposzta.
2: Abból lett, igen, mert meg a káposztát ott kevergettük, vagy kevergette, nem is tudom. De akkor káposztát előbb kevergették, a kacsát pedig akkor később.
1: Bele a kacsát hívom.
2: Hát gondolom, hogy azért a kacsa hamarabb megfőtt.
1: Majdnem egyszer. Ha odafigyelünk, akkor majdnem egyszer.
2: És itt szoktak kacsát lőni és főzni, házi kacsát lőni.
1: Ez házi kacsa, ez nem lőttük, jó, nem hát. Az otthon van, ez a házi hízott kacsa.
2: Akkor ez zsírosabb, mint...
1: Így van.
2: Általában azok a sportos kacsák, amik...
1: Nem. Ez a házi hízott kacsa, levágva szépen darabokra, szárnya, combja, háta, melle, fara, nyaka, lába, füle, farka, ami nincsen.
2: Jó, kacsát,
1: de, hát, de igen, és akkor káposztával összerakva, fölfűve, külön a zúza.
2: Együtt kevergetve egy darabig.
1: Így van.
2: Na most evén idő van, nem rossz.
1: Tehát akkor először a kacsafű, rendes paprikás, hagymás alapon, mint bármi pörköltet, hagyma, paprika, paradicsom, rá a kacsa, fölfő, és akkor rá a káposzta. Amikor majdnem összefőd, akkor rámegy a rizs.
2: Van rizs is, mert
1: így van.
2: Tulajdonképpen mikor van kész?
1: 3 óra alatt kész van.
2: Hogy meg kell kóstolgatni?
1: Persze kóstolni kell, de 3 óra szépen kényelmesen megvan.
2: Nem mondom, hogy hazamegyek és elkezdem, akkor éhen halok, de tulajdonképpen azért ehhez valamiféle alap kellett. Mikor kezdte el? Nem a mostani.
1: Én nagyon szeretek főzni. Imádok főzni, mindent, tehát csülökpörkölt, sertéspörkölt,
2: körökpörkölt,
1: babgulyás, gulyásleves, slambuc, mindegy, marhalábszápörkölt. Én minden hétvégén szinte mindig főzök valamit.
2: De most a versenyre csak azért, mert verseny van, vagy amúgy is megcsináltam volna?
1: Megcsináltam volna, de mivel most már 3. éve itt vagyunk a versenyen, tavaly is itt voltunk, így ez megint egy kis kihívás.
2: Ja, látom, hogy volt az ember felé.
1: Most hát persze jönnek a csapatok hozzák, így van.
2: De úgy mennyire jó ez? Mennyire finom? Mennyivel más?
1: Hát más, mint egy toroskáposzta, mert nem sertés, sertésnek más az íze. Kacsának megint más az íze. Más, igen.
2: Mire számít?
1: Nekünk ez csak játék. Nekem nem verseny. Ez a verseny, nem verseny, mert az volt kívül, hogy versenyre jelenkeztünk, pályáztunk, stb. De nem az a lényeg, a részvétel. Vannak most összejárunk itt, ismerős barátok évek óta együtt főzünk, tavaly is, tavaly előtt is, kedves barátok, és akkor egymásnak reggel készítünk, és reggelit én most idén kolbászokat sütöttem, tavaly belőt sütöttem, tavaly előtt hagymásfélt csináltam.
2: Egyik sem rossz.
1: És ez így, imádunk főzni, imádok így közösségben, most már ismerősökkel azt mondom, a 3. éve együtt vagyunk. Ezt imádjuk, szeretünk főzni. Ez a lényeg az egésznek.
2: Nevet kérhetek?
1: Szegedi Ferenc vagyok.
2: Akkor nem helyi?
1: Nem, Kunhegyesi vagyok. Kunhegyesi.
2: Én nem birkát főzök.
1: Nem szeretem a birkát.

0: Az, hogy hol kell kikötni, azt megtudjuk hamarosan a Valki kikötőben.
1: Balogh Dénesnek hívnak.
0: Mondott olyan dolgokat.
1: Hát jó, hát igen, mert hogy a kikötőből ki lehet jutni a 9-es csatornára, onnan az Apotára lehet menni, le a Dühösre, ki az Élőtiszára.
0: Mondta, hogy nem olyan jó a víz most.
1: Nem, igen, hát a vízszint az visszafelé megyen, hogy fel volt töltve teljesen szintre, és most megy visszafelé, olyan 20 centi tapadt idáig.
0: Mikortól? Feltöltés óta?
1: Igen, a feltöltés óta. Visszafelé húzódik a víz. Nem tartotta meg az állapotát, nem tudja tartani, mert a Szolnoknál már legalábbis úgy hallottuk, hogy Szolnoknál már a Tisza elérte a holdpontot, és hát rá kell tölteni a Tiszára, és azért húzódik szerintünk a tóról a víz vissza.
0: Ez azt jelenti, hogy a csatornákról
1: minden
0: le kell engedni.
1: Igen, le kell engedni a vizet a tóról, a csatornákról, az öblökből, mindenhonnan húzódik vissza a víz a Tiszára. Hogy...
0: Párolgás nagy.
1: Hát az is, hogy a párolgás is nagy, meg az, hogy hát nincs eső, nyilván nagy az elszivárgás is, gondolom én.
0: Ja,
1: hát,
0: igen, mind a három veszteség.
1: Én úgy nem értek hozzá, de...
0: Hát, mint én sem, meg hát a vízügyesek se. Igen, vagy legalábbis ők értenek.
1: Ebből a nézőpontból valószínű, hogy úgy van, mert hát nem volt tárolás, legalábbis azt mondják, hogy meg kellő mennyiségű víztárolás nem volt. Hogy azt lette volna miből, azt csak ők tudnák megmondani.
0: Hogy az előrejelzések szerint nem kellett, utána kellett volna, az már nem...
1: Eső meg nem lesz.
0: Most úgy látom, azért a partig nem ment fel a víz, ha, még nem. Az idén.
1: Ha, idén nem, még nem volt kincse a víz az idén. Pedig azt mondják, hogy ha nagyon feltöltik, akkor át szokott csapni a víz itt a kanyar, ott az autó után, ott egy ilyen hajlat van.
0: Látom azt a kis gárdszerűt.
1: Hogy ott azért át szokott jönni a víz, hogy összefolyik. Mert tulajdonképpen itt a kikötőből megyünk kifelé, itt van ez az erdősávszerű, annak a másik oldalán már víz van. Ott is.
0: Tehát onnan már lehetne hajózni is.
1: Igen, hát ott tulajdonképpen, hát itt följebb, itt van három móló kiépítve, amit gondolom az önkormányzat csináltatott, hát ott is horgásznak, ott is van víz, hogy épp ezért félnek tőle, hogyha most visszahúzódik a víz nagyon, akkor onnan lemegy, elsősorban onnan fog lehúzódni a víz, meg hát ilyen kisebb helyekről, mint a kikötők, ahol vége van a víznek, nem folyik tovább, hanem ha innen már csak kifelé tud menni.
0: Ugye azt szokták mondani, hogy a vízzel az a baj, hogyha sok, meg az, ha kevés.
1: Kevés.
0: Most kevés.
1: Hát most azt mondják, hogy vannak olyan helyek, ahol már olyan szinten alacsony a víz, hogy már hajóval csak csorogni lehet rajta.
0: Hát igen, meg szigetek vannak, fel lehet akarni, hogyha nincs,
1: hát igen,
0: úgy
1: hát
0: mond, régebben mondták, hajózó út, csatornák, stb. Most akkor...
1: A zöld növény is fenn van eléggé, elég sok van, súlyom minden.
0: Mondjuk azokat nem szabad most már értani.
1: Nem, igen, az mind védett növényé vált, igen, a tavirózsa, a tavitök, vagy vizitök, vagy hogy mondja.
0: Aki tudja, tudja, igen. De tehát a súlyom is, pedig hát ugye régebben a súlyom az gyöngy volt, az hatalmas érték.
1: Hát igen. Hogy
0: most már nem nagyon.
1: Most megint az lesz, mert már most megint nem lehet se írtani, se semmit csinálni vele. Hát.
0: Meg is lehet enni, azt mondja.
1: Hát van, aki azt mondja, hogy igen.
0: Hát, szarulja.
1: Csak fogyassza tovább.
0: Jó, hát a tisztet is csináltak, hát, hogy... belőle régebben, de nem is az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy bizony olyan csendes a víz, hogy még egy podrot sem látok rajta.
1: Hát nem nagyon van, hogy hát nem tudom, hogy kint az Apota az mennyire hullámzik most, mert az szokott leghamarabb, hogy ott jelenik meg, hogyha fúj a szél, hogy...
0: Ja, ott kapja a szelet, és akkor...
1: Hát, mert ott nagy a vízfelület, és ott könnyebben. Hát egy kicsit várnak Béla bácsi visszajönni, ő biztos többet...
0: Ellenőrizni?
1: Nem, hát kivitte a túrahajóval a faluba, van ilyen falunap, és ott onnan jöttek ki, mert most ilyen, hogy mondjam, hát ilyen túrahajózást lehet ingyen. Lehetett igényelni, és a faluból kihozta a önkormányzatnak a kis busza őket, és a Béla bácsi meg kivitte őket, mennek egy kört, szétnéznek, egy-két dolgot megmutat, hogyha úgy érdekli őket.
0: Milyen kör? 1-2 kilométer?
1: Hát nem, ilyen 40 perc, 45 perc víze.
0: Az 20 kilométer. Nincs annyi,
1: mert nem lehet gyorsan menni, hogy lássanak is, meg ne verje fel, meg mivel hogy ez tájvédelmi terület, hát itt nincs száguldás, hogy azért nem is engedik meg, hogy itt ilyen komolyabb motorcsónakok közlekedjenek, meg ezek a
0: jazzkik. Ja, értem, akkor csak lassan lehet.
1: Persze, kikötőből mindenhogy, meg hát kint se izéni. Hát az élőn gondolom ott lehet, de itt ez a rész, ez itt végig tájvédelmi terület, úgyhogy.
0: Nem zavarja a szúnyog néha?
1: De hát az van bőven. Hogy
0: mondjuk bent az a város közepén alig-alig van, de itt akkor...
1: Itt van. Hát itt most voltak kint, kimentek, azt visszajöttek, hogy hát nem lehet kibírni ott, ahol partra szálltak, hogy hát hogy kikötöttek parthoz, de egyszer nem lehetett kibírni, visszajöttek, annyi szúnyog volt.
0: Persze, hát az árnyékban, mert napon nincs. Vagy ott is van?
1: Van az mindenhol, kint a vízen mindenhol van. A szigeteken is mindenhol, hiába húzódik ide vagy oda, az mindenhol, mert meleg, az az igazság, hogy árnyékban is meleg van. És ez ő neki, ez a víz, meg az, hogy árnyék van, az teljesen jó neki.
0: De pecske megint nincs.
1: Van, elég sok
0: van,
1: volt itt.
0: Nem?
1: Volt a napokban, annyi rengeteg volt ide bent, hogy ott mostan, amikor volt az az esős rész, az a viharos pár nap, rengeteg volt hát itt a fákon.
0: Jön lefelé, mert alul van akkor a rovar, de most nem.
1: Hát most
0: piszkálnak.
1: Van egy-kettő, aki repkednek, de szóval nem, akkor nagyon sok volt. Tele volt a fa vele, még ízéltük is, hogy mitől lett ez, hogy ilyen sokan vannak.
0: Mert enni kell nekik is.
1: Hát persze.
0: Sütni szokott itt szalonnát?
1: Még nem jutottam el odáig. Még nagyon meleg volt ahhoz, hogy...
0: Jó, akkor nem is zavarom tovább.
1: Még esetleg annyit tudnék mondani, hogy vízitáborunk van, ilyen vándortábor.
0: Ja, iskolások.
1: Tiszafüredről jönnek, itt vannak úgy 3 napot, hogy jönnek délután.
0: Váltóra.
1: Másnap egész nap itt vannak, és utána másnap délelőtt, harmadik nap délelőtt mennek el, de akkor délután már megint jön a következő csapat. Ezek, akik most itt vannak, ők most elmentek ilyen vizitúrára, 2-3 óra magasságába fognak visszajönni, akkorra főznek nekik ebédet, és nem akkorra, majd késő délután kapnak ebédet, mert...
0: Akkor nem szalonnát esznek, hanem...
1: Nem, főtételt kapnak, és majd holnap reggel reggelit, és úgy mennek innen Poroszlóra, mennek a madárpark pihenőbe, hol ott is fel vannak így állítva nekik a sátrak, és ott is vannak 3 napot, azt hiszem, vagy ott már 4-et.

0: Én dr. Koroknai Ágnes vagyok, az Aqualand BT vezetője. Családi vállalkozásként férjem unokatestvérével Bogdán Rihárddal üzemeltetjük a Tiszivalkona szivárvány kikötőt. Remélem, hogy mondhatom, hogy mindenki megelégedésére. Szívünk, lelkünk benne van abban, hogy ez a kikötő ennyire szép legyen, kultúrát rendezett, és amellett, hogy sok csónaknak biztosítunk helyet, a legnagyobb öröm, hogy az emberek kijárnak ide, szívesen beszélgetnek, barátként üdvözlik egymást. Ez a 7. szezonunk itt Tiszavalkon, úgyhogy mi üzemeltetjük a kikötőt. A 7 szezon alatt rengeteget fejlődött.
1: Én megmondom őszintén, a fejlődést én nem tudom, hát nem voltam vizen, nem tudom, hogy merre kell menni, talán 21-nehány évvel ezelőtt voltam egy hajózó csatornán, akkor lehet, hogy 9-es volt, lehet, hogy 3-as volt, csak az a lényeg, hogy azért egy kikötőnek szolgáltatni is kell, ugye? Tehát van 200-250 hajó, akkor azokat tárolni, illetve hát útra engedni biztonságosan. Önöknek feladatuk, hogy megnézzék azt, hogy ezek a hajók arra képesek-e, hogy kimenjenek az élővízre, vagy pedig a csatornán végig menjenek?
0: Nem, nekünk az nem feladatunk igazából.
1: Na, akkor jó, most már tudom, akkor én idehozhatnék egy fadarabot, amin húzhatnék.
0: Nem, hát szerintem az embereknek van annyi eszük, hogy azért fizetnek. Mi a csónaktárolásért felelünk igazából, és az emberek, akik itt hagyják a csónakjukat, fizetnek havidíjat. Gyakorlatilag, hogy itt tárolhassák, gondolom az embereknek van annyi eszük, hogy egy használhatatlan csónakot nem tárolnak itt. Tehát itt a csónakosoknak az a céljuk, ugye, hogy járjanak horgászni, járjanak kirándulni a családdal, a jó állapotban lévő csónakjaikkal.
1: Viccelődtem volna, de nem jött be az egész. Tehát tulajdonképpen akkor itt, amelyeket tárolnak, ezeket olyan módon biztonságban tárolják, és mehetnek ki a vízre, kisebb vízre, nagyobb vízre az emberek. Hát persze, olyan helyen van, ami kultúrát hely. Ugye? Mert hát bejövünk, van egy büféjük, és hát akár a sójáig le lehet menni, ahol fel tudják vinni a hajókat, meg hát a beutazás, a bejövetel is biztos, hogyha úgy látom, ki van világítva.
0: Így van, tehát amikor átvettük a kikötőt, igazából ez, hát nem mondom, hogy úgy nézett ki, mint egy dzsungel, de ahhoz nagyon-nagyon hasonló állapotokat mutatott. Ezt a családdal, barátokkal egy tavasz alatt szépen rendbe raktuk, parkosítottunk. Első célunk az volt, hogy egy kultúrát, szép helyet teremtsünk, ahova jó megérkezni. Csináltunk mosdóhelységeket, áthoztuk az ivóvizet a gáton, tehát ez óriási nagy dolog a gáton áthozni az ivóvizet. Nyitottunk egy büfét, ugye ez kell, hogy legyen egy szolgáltatása. Embereknek egy finom kávét, egy sört, egy üdítőt tudjanak fogyasztani. Hamburgert is árulunk, jégkrémet is lehet nálunk vásárolni. Aztán, ahogy így szépültünk, utána már otthont adtunk, vagy otthont adunk évről évre a vízi vándortábornak, tehát a Tiszatavi körnek mi vagyunk az egyik állomása. Ez nagyjából annyit jelent, hogy nyaranta körülbelül átlagosan 400 gyerek fordul meg nálunk, és egyébként nagyon sokan viszik a jó hírét a kikötőnek, tehát családokkal szoktak visszatérni hozzánk. Igen, jól látta, hogy ki van vezetve a kikötő végéig a világítás, azért ez is jó nagy meló volt, nem csak a világítás, hanem be is van kamerázva, tehát ugye nálunk tárolt csónakok tényleg a lehető legnagyobb biztonságban legyenek. 024-es kikötőmesteri szolgálat vigyáz a rendre. Néhány éve igazából telepítettünk egy LED falat, ott láthatja is egy hatalmas 2x3-as kivetítő. Itt a filagória alatt. Ott szuper foci meccseket nézni, olimpiát végig szurkolni. Igen, illetve a gyerekek is, tehát a táborozók, osztálykiránduló gyerekek is szoktak rajta természetfilmet nézni, jazz dance-ezni például, hogy így a osztályközösséget kovácsolják. Aztán mit is tudni? Ja igen, a kilátót, hát hogyne. Biztos látta, hogy jött befelé, vagy ment ki a kikötőből a Nagy Lilik kilátót. Ezt 3 éve augusztus 20-án adták át ünnepélyes keretek között.
1: Jó, csak néztem, nincs itt semmi változás, hogy ne lett volna, bejöttem, teljesen más minden, amikor ezelőtt itt voltam, de hát jó, van az embernek az agya nem mindig arra jár, amikor kellett volna, az biztos, hogy kulturáltabb lett kicsikével. Van rá igény egyébként?
0: Persze, én azt látom, hogy ami szép és ami kirándulható, arra egyre nagyobb igény van az embereknek, akik szeretnek a természetben járni, illetve ugye nekünk elsődleges célunk még az is, amellett, hogy csónakokat őrizzünk, hogy ezt a környéket, ugye ezt a Valki medencét megőrizzük. Örködjünk a felett, hogy ez megőrizze a tüskevár jellegét, ugye, ami ennek az emberek általában elképzelik a Tiszatavat. Tehát, hogy így ne legyen dübörgőzene, ne legyenek jetskisek. Azért, hál' Istennek, ugye, biztos nagyon sokan hallották, hogy a vízi rendőrség nagyon szépen, nagyon példamutatóan teszi a dolgát, hogy a tavon rend uralkodjon. Ezt mi is szeretnénk itt a Valki medencében megőrizni. És ugye, aki ide jön kirándulni, nagyon sokan tudják, hogy ezt a környéket, a Valki medencét az UNESCO a világörökség részének nyilvánította páratlan madárvilága okán. Tehát ez egy hatalmas turisztikai attrakció, ugye ennek okán építettük a kilátót is 3-4 éve.
1: Nem véletlen.

0: annyira páratlan és annyira fantasztikus, hogy mindig alkalomról alkalomra rácsodálkozom is. Elgyönyörködöm magam, és ugye nyilván ezt szeretnénk megmutatni. Rengeteg vizitúra indul a kikötőből, lehet kajakot, kenut, szapot bérelni nálunk, úgyhogy bárki, aki teheti, látogasson el hozzánk, és gyönyörködjön egyet a természetben. És igen, tehát a gyékényes napok arra is jók, amellett, hogy a faluban nagyon nagyszerű rendezvények vannak, horgászverseny, pingpongverseny, főzőverseny, ijász bemutató, utcabál, sorolhattam, hogy mennyire remek programok vannak. Az egyik közülük az, hogy akiknek hiába itt laknak a faluban, de mondjuk nincs lehetőségük lejönni ide önerőből, mondjuk mert idősek, vagy mozgásukban korlátozottak. Ilyenkor a busz hozza le a látogatókat, és mi pedig nyilvánvalóan ingyenesen kivisszük őket egy vízikörre, hogy tényleg mindenki láthassa, mennyire szép környéken élünk.
1: Csoda, hogyha a gát éppen nem takarna, akkor mondhatnám, a Kárpátoknak a legdélebbi részét, hogy mit nekem te, de az Alföld itt van, meg ott a víz. Három csodahely egyszer. Úgyhogy ajánlatos ideje jönni mindenkinek.
0: Természetesen mindenkit látunk szeretete. Hál' Istennek egyre többen érkeznek hozzánk. Ugye Tiszavalk, a Tiszatónak egy kevésbé felkapott része, vagy kevésbé ismert része, de egyre többen fedezik fel, és látják meg, hogy ez egy igazából egy gyöngyszem, amit jó időről időre meglátogatni.
1: Dr. Koroknai Ágnest hallották, a szivárvány kikötő vezetőjét. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Túri Sarolta zenei szerkesztő és a technikus Bilincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 4 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. A támogatás bevezetéséhez szükséges törvényi szintű módosításokat tartalmazó javaslatot a kormány nevében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatásra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben résztvevő gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. Az oktatási és gyermekügyi miniszter Csapody Csabát nevezte ki Magyarország oktatási stratégiájának kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá. A miniszteri utasítás szerint Csapody Csaba feladata Magyarország hosszú távú oktatási stratégiájának kidolgozása, az ezzel összefüggő szakmai munka koordinálása, valamint a stratégia megvalósításához szükséges intézkedések előkészítése. Ennek keretében áttekinti a köznevelés és a szakképzés helyzetét, elemzi a hazai és nemzetközi oktatási folyamatokat, valamint javaslatokat dolgoz ki az oktatási rendszer fejlesztésére. Feladata továbbá az érintett állami szervek, szakmai szervezetek, felsőoktatási intézmények és más partnerek együttműködésének összehangolása, valamint a stratégia kidolgozásához szükséges egyeztetések lefolytatása. Új jogszabály jelent meg, ami Ruszin Szendi Romulus szerint megteremti annak lehetőségét, hogy ismét szolgálatba állhassanak azok a katonák, akiket korábban a fiatalítás jegyében távolítottak el a Magyar Honvédségtől. A honvédelmi miniszter közösségi oldalán számolt be a fejleményről. Bajtársaim, jelentem sikerült, írt a bejegyzésében Ruszin Szendi Romulus, aki hozzátette, megjelent a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját annak, hogy végre visszavehessék azokat a katonákat, akiket az úgymond fiatalítás címén méltatlanul eltávolítottak a honvédségtől. Az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Dombóvári Márk Imrét nevezte ki az állami ménesgazdaság Szilvás Várad működésének biztosításáért felelős miniszteri biztossá, olvasható a hivatalos értesítőben. A kinevezés július 6-ától hatályos, és az új igazgató kinevezéséig, de legfeljebb a megbízás visszavonásáig tart. A miniszteri biztos felügyeli a ménes gazdaság működését és gazdálkodását, valamint ellátja a munkáltatói jogokat. Feladata a belső ellenőrzés megszervezése, illetve a működés átláthatóbbá tételére vonatkozó javaslatok kidolgozása. Stratégiai együttműködési megállapodás keretében kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá. Közleményükben emlékeztettek, a két intézmény közötti kapcsolat az 1980-as évekig nyúlik vissza. Az 1977-ben alapított, több mint 42 000 hektáron elterülő, az egész Bükk-hegységet magában foglaló Nemzeti Parkban egykor a Debreceni Egyetemi hallgatók számára természetkutató tábor szervezését támogatták, és azóta is egyebek mellett a mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar tavaszi terep gyakorlatának, illetve a végzős hallgatók országjárásának a helyszíne. Sport. Novemberben Franciaországban kezdi a Nemzetek Európa kupája idényt a magyar férfi jégkorong válogatott. Ezt követően decemberben következik a hazai rendezésű Sárközi Tamás emléktorna, februárban pedig Norvégia lesz a sorozat harmadik viadalának rendezője. Majoros Gergely szövetségi kapitány elit világbajnokságra készülő alakulata Franciaországban a házigazda mellett a norvég és a szlovén gárdával csap össze. a sárközi tornán, Franciaország, Lengyelország és Ukrajna, míg Norvégiában a rendezőn kívül Ausztria és Dánia csapatával kerül szembe. Végül az időjárásról. Erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan alakul ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül, a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és szeretettel köszöntöm kedves stúdió vendégemet, állandó riportalanyomat, Nosztalgia zenei műsorunkban, valamint a műsor zenei szerkesztőjét is egy személyben, Szédes László Lőrinci plébánost. Isten hozott kedves Laci atya rádiónk egri stúdiójában.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
3: Köszönöm szépen, kedves Böbe, és engedd meg, hogy a köszöntés kapcsán, meg itt az állandó rádió szereplésem révén elmondjak megint egy esetet, idegen szóval egy sztorit, egy történetet. Nagykáta volt az első papi állomás helyem. Azóta is minden esztendőben járunk egymás búcsújába. Bárhol működők, ők is jönnek, meg mi is visszamegyünk hozzájuk. Miután ez a műsor elindult, és durván olyan másfél éve ment már, akkor is ott voltam Nagykátán, és egy fiatal édesanyával beszélgettem, illetőleg körülvett bennünket ott több fiatal édesanya, akik a vendéglátásban segítettek. Beszélgettünk, és ennek során szóba jött ez a műsor. És ez a fiatal édesanyja, ez a hölgy, következőt mondta a többieknek. Tudjátok, Laci atyából rádiós szereplő lett, egy fiatal hölgy a műsorvezetője, és ő az, aki az atyát ennyire felfuttatta. Hát hadd mondjam el, hogy a hasamat fogtam a nevetéstől, meg a többiek is, de ez annyira aranyos ez a sztori, hogy azt hiszem, megosztjuk a kedves hallgatókkal, bár ezt adáson kívül már elmondtam Böbének, és ő is akkorát nevetett, hogy szinte kicsodult a könnye szeméből.
2: Ez így van, hát ezek a történetek teszik igazán emberivé a mi műsorunkat, hogy hála jó Istennek ilyen hatással is tudunk lenni a kedves hallgatókra, mind amellett, hogy szép élményeket, emlékeket idézünk fel bennük az elhangzott zeneszámok segítségével, még látott kedves Laci atya, ilyen klasszikusnak számító történetek is születnek a műsorral kapcsolatban, amelyet akár évekkel később is még klasszikusként idézhetünk és idézhetsz majd. A Szent István Rádióban gasztronómiai műsort is készítek, nem titok, az Évezredek asztalánál című műsorra gondolok, és bizony akár oda is illene a most következő dal, de mégis most mi itt a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban játsszuk le. A Hadd főzzek ma magamnak, ez is egy örök klasszikus, a Bergendi együttes dala, amelyet annak idején Hofi Géza is olyan jól elénekelt, és hamarosan meghallgatjuk az együttestől. Nos, mit lehet tudnunk erről a dalról?
3: Hadd mondjam el akkor műhely titokként a hallgatók felé, kedves Böbe, hogy ehhez a dalhoz te adtad az ötletet, hogy ide beszerkesszem, pontosan emiatt, hogy belehallgattam az egyik ilyen főzős műsorodba, és erről jutott eszembe, hogy hoppá, ehhez passzol a Bergendi Hadd főzzek ma magamnak című dala, sőt, műsor színe is lehetne ez az adáshoz. Emlékemként hadd mondjam el, hogy érdekesség, hogy a szövegben van egy olyan rész, amit az akkori cenzúra a kommunista időkben nem vett észre, és engedik a dalt megjelenni.
2: Melyik ez a rész?
3: Hadd idézem ezt a részt. Jöjjön, aki éhes, aki jó ízekre vár, álljon be a sorba, amíg tele van a tál. Benne lesz majd, amit eddig kiloptak. Engedjék meg, hadd főzzek ma magamnak.
2: Milyen jó, hogy erre is felhívtad a figyelmünket, kedves Laci atya. Valóban sok dal, csak hallgatunk, de nem is gondolnánk meg, hogy milyen rejtett tartalom is van benne, szó szerint elrejtve.
3: Többet hadd idézek a szövegéből. Figyeljük, kedves hallgatók, hogy milyen sokat mondó allegória szoktuk mondani. Szénási Sándor atya tanította nekünk a Szentírást, és ő nagyon egyszerűen így határozta meg az allegóriát, szó szerint idézem az atya mondatát, mást mond, és mást ért alatta. Figyeljük meg ennél a dalnál is. És még egy gyerekkori emléket hadd idézzek. Édesapám ezt a dalt valahogy nagyon nem szerette. Jól emlékszem, általános iskolás koromban, nyári színidőben édesanyámmal a termelőszövetkezetben dolgoztunk, málna szedés volt. Édesapám vett ki szabadságot, ő is eljött segíteni. A Szokó rádió, amit annyit emeltek, ott volt nálam, a nyakamba akasztottam, és hallgattam a Petőfi Rádió hétfői kívánság műsorát a málneszedés közben, ahol valamelyik hallgató kérte. Jól emlékszem, hogy szólt a dal, egy idő után édesapám megszólalt. Szó szerint tudom idézni, most is a szavait úgy megmaradtak bennem, idézem. Jól van, főzél már magadnak, csak hagyd abba. Bevallom, hogy most Böbe reagált, én is nagyon jót nevettem ott a málna sorok között, de ez az emlék mindig eszembe jut, hogyha a Bergenditől ezt a klasszikus felvételt meghallom.
2: És most meghallgatjuk akkor a Bergendi Együttes Hadd főzzek ma magamnak című dalát. Szóljon a felvétel 1973-ból.

0: A folytatásban az Express együttes egy szép lányról énekel majd nekünk. Mindemellett mit mondhatunk el erről a dalról?
1: Azzal kezdeném, hogy az én kérésemre tudtam rögzíteni, így kértem névre szólón a Petőfi Rádió kívánság műsorában. Ezt az egy alkalmat leszámítva, gyerekkorom óta egyszer sem hallottam a könyvzenei műsorokban ezt a felvételt.
0: Akkor most rádió történeti pillanatoknak is részesei lehetünk majd.
1: Bevallom, már reméltem be, hogy ezt fogod mondani, és nagyon örülök, hogy ezt most így kijelentetted. A dal olyan szöveggel bír, hogy kicsalja az ember szeméből a könnyet. Egy olyan fiúról szól, aki nagyon szeret egy lányt, örök téma, de a lány hűtlenül elhagyta őt, a fiú azonban továbbra is szereti, és várná vissza. Hadd idézzek a szövegéből. Talán emlékszel még rám, szürke, csillogó szemű, szép leány. Szerettél nagyon, tudom, de elhagytál. Én is úgy szerettelek, jobban nem is lehetett, szép leány. Elmentél, és nem tudom, gondolsz-e rám. Vajon merre járhat fénylő napsugár? Tudom, boldog lesz majd, aki rád talál. Ez a dal most hozzád száll, könnyes lesz a két szemed, szép leány. Érezned kell újra azt, hogy várok rád.
0: Nagyon szép a szövege. Gondolom elénekelve pedig még szebb lesz, hiszen dallammal még sokat mondóbb egy történet.
1: Igen, megint megismétlem azt, amit már többször emlegettem, hogy ezek a szövegírók valóságos költők voltak. Ezt nem én találtam ki, hanem egy idős bácsitól hallottam, és nagyon megjegyeztem ezt a mondatát.
0: Hallgassuk akkor az Express együttes szép lányról szóló szép szövegű felvételét itt a Szent István Rádióban. Szóljon a dal 1973-ból.

0: Műsorunk folytatásában az Apostol Együttes azt a kérdést teszi fel, hogy ki lehet a párja. Megtudjuk majd a dalból, hogy ki is lehet a párja, és kinek ki a párja. Szóval mit mondhatunk el erről a dalról, kedves Laci atya?
1: Igen, kiderül a dalból, hogy szokták mondani happy end. Idézem az Illés Együttes Sárga című dalát, a vége így hangzik, hogy happy end nincs, de van. Itt is nem lenne szép, ha nem lenne happy end. Ennek a lánynak nyilván az a fiú lehet a párja, aki ezt énekli. Ez is az Apostol Együttes kezdeti időszakából való ez a felvétel. Én nagyon jól emlékeztem, és ebből adódóan emlegettem már a turpisságot, hogy bevontam a híveimet is a gyűjteményem gyarapodásába. Nem tudom már, kinek adtam ki ezt a kérésemet, lényeg az, hogy az ő nevében teljesítették. És eszembe jutott egy ilyen emlék, hogy egyszer megkérdezte egy néni tőlem, hogy atya, konkrétan mi az a felvétel, amit nekem kell majd kérni? Tehát hála Istennek ilyen készségre álltak hozzá hívek. Ez is a magyarázat annak, hogy az Úr segítségével, meg a híveim közreműködésével ilyen gyűjteményhez tudtam hozzájutni. Hadd idézek a dal szövegéből, látod ő milyen szép, látod, hogy milyen szép ez a lány. Vajon kié, talán enyém, tied, övé, s én mosolygok. Hányan veszik körül, ennek mindig örül, hiszen szép. Ide forog, oda nevet, ígér nekem szerelmeket, de én mosolygok. Ki lehet a párja ennek a lánynak, azt csak én tudom. Kire vár ő este, és mitől boldog egy fénylő hajnalon? Ki az, akit csókol ő minden éjjel? El nem mondhatom, ezt csak én tudom. Íme, itt a happy end a szörnyében.
0: És meg is hallgatjuk akkor ezt a dalt, amelynek tehát címe Ki lehet a párja? Az előadó az Apostol Együttes. 1972-ben énekelték el először ezt a dalt, és eléneklik nekünk most itt a Szent István Rádióban is.

0: A Neoton együttes most következő felvételében Nóráról énekel nekünk, egy Nóra nevű lányról. És miről szól még a dal?
1: Megint visszatér az a téma, amit korábban emlegettünk, a külső, a testi szépség. Kísértés lehet az életünkben, hogy szokták mondani, hogy valakinek a szépségétől fejébe száll a dicsőség. Egy ilyen lányról szól ennek a dalnak is a szövege, bőbe kiveszem a szót a szádból, hogy a dalszerzője az életből vette ezt a szöveget. Idézek egy kicsit belőle. Nóra, nem hallgatsz te a szóra, Nóra, elvisz téged az ár. Nóra, múlik, hidd el az óra, Nóra, szépséged tovaszál. Ó, mennyiszer mondtam én, légy egyedül csak enyém. Miért nem vagy így boldogan, miért kellenek annyian? Hadd ne folytassam, figyeljék a kedves hallgatók a dal szövegéből, hogy mi fog a végén kiderülni.
0: Hallgassuk a Neoton együttes Nóra című felvételét 1972-ből.

0: Jó néhány adást felvettünk már a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkból, de én most úgy örülök, kedves Laci atya, hogy beleszerkesztettél a mai adásba egy olyan dalt is, amely Egerről, az egri csillagokról szól, hiszen nem titok, hogy a Szent István Rádió központja, központi épülete Eger városában található. Nos, az egri csillagok, a Gárdonyi Géza féle egri csillagok, vagy Eger városa, légy oly kedves, áruld el nekünk, hogy egészen pontosan mi is adja a témáját a Pannónia együttes hamarosan hallható dalának.
1: Mindkettő. Ha emlékszel be egy régebbi adásban, amikor kezdtük ezeket a magyar dalokat bemutatni, és a Pannónia együttesről felolvastam azt, amit találtam a Ki, kicsoda a magyar rockzenében című könyvemben, és ott felsorolták a legközismertebb dalaikat. Szerepelt cím szerint ez is. És emlékszem, félszemmel figyeltelek a mikrofon mögül, hogy amikor ezt a címet említettem, hogy Erdély csillagok, felcsillant a szemed. Rögtön adta az ötletet, hogy ezt okvetlenbe kell szerkesztenem, hiszen hála Istennek meg is van a gyűjteményemben. Én erre már nem emlékeztem volna a gyerekkoromban, de isteni gondviselés révén éppen otthon voltam egy csütörtöki napon a Tószegi plébánián, és Tari Viktornak csütörtöki napokon volt a Verkli című adása, amelynek ő volt a zenei szerkesztője. Ez a dal ott hangzott el, de mivel csőre töltött magnóval ültem a rádió előtt, rögtön fel tudtam venni, és amikor elkészült a felvétel és állítottam a magnót, rögtön így kiáltottam fel, Uram Jézus, hála neked, ez is megvan. Hát azt hiszem, hogy ennyi reklám után hadd idézzem a dal szövegét, mert ez annyira jó. Így hangzik. Isztambul, csodás hely, nemrég arra jártam, és egy szép török lányt az utcán megláttam. Nem lett semmi a flörtből, mert reám nézett, s valamitől nagyon megijedt. Szálem, alejkum. Egri csillagok, ti vagytok bűnösök, hogy a szép Leila most is fél. Egri csillagok, hallottam rólatok, de egy csók bizony többet ér. A második strófa. Egervár, csodás hely, nemrég arra jártam, és egy szép magyar lányt az utcán megláttam. Szerelem lett a flörtből, mert reám nézett, azóta is vele élhetek. Egri csillagok, belátom, nem is baj, hogy a szép Leila most is fél. Egri csillagok, de jó, hogy így történt, ez a lány bizony sokkal többet ér. Nehéz volt elmondanom, hogy közben ne nevessem el magam, hiszen olyan aranyos a dalszövege, és a végén ott a happy end, a boldog befejezés. Azt hiszem, hogy ehhez nem kell mit hozzátenni, ez a dal így önmagáért beszél, és majd figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy milyen pazar zenei kísérete van. Fő hangszer lesz a felvételben az elektromos orgona. Valószínű még csöves orgona lehetett a fiúknak, hiszen akkor még a technika ezt tette lehetővé.
0: Nem kell többet hozzátennünk és hozzáfűznünk, csak annyit, hogy meg is hallgatjuk. Most a folytatásban a Pannónia együttes Egri csillagok című dalát az egri székhelyű Szent István Rádióban szóljon az Egri csillagok című dal.

0: A Corvina együttes Hello Lányok című dala szól hamarosan, amelyről mi jut eszedbe, kedves Laci atya?
1: Egy emlék megint.
0: Nem meglepő módon.
1: 8. osztályos voltam, tehát 1975-ben történt, és emlékszem, hogy az iskolából a járási székhelyünkre Pásztóra utaztunk busszal, diákok, már nem emlékszem pontosan, hogy milyen címen az iskolából. Fiúk, lányok ültünk vegyesen a külön buszon, és természetesen én felhoztam a témát, a slágereket. Rögtön előjött belőlem ez a dal. Egy tőlem egy évvel fiatalabb, tehát akkor 7. osztályos lány rögtön így válaszolt nekem: ez a dal nem jó, lányként ez nem nekünk való, nem szeretem hallgatni. Ott van az M7-estől az ég és föld között, az sokkal jobb, miért nem ezt hoztad példaként? Mondtam, hogy nézd, nekem ez a dal is nagyon tetszik, és fiú vagyok, ebből adódóan engedd meg, hogy énekelgethessem. Így volt a válasz, csak most ne. A szövegébe egy kis részt hadd idézzek. Hello, hello lányok, hello várok, várunk rátok, hello hozzánk jöjjetek, hello, hello lányok, hello jó barátok, hello csak el ne késsetek. Hadd ne folytassam, ez a dal refrénje, bőbe a tanulit rám, hogy ezt is fejből el tudtam mondani. Figyeljék ennek is a szövegét, a kedves hallgatók, hiszen önmagáért beszél, és ha jól tudom, akkor Soltész Rezső énekli. Bár ebben nem vagyok biztos, de nem baj, hogy ezt is néha elmondunk a kedves hallgatók felé, hiszen, hogy szokták mondani, mi sem tudhatunk mindent, csak a Jóisten az, aki mindent és mindenről tud.
0: A Corvina együttes Hello Lányok című dala szól 1974-ből.

0: Hallgassuk akkor műsorunk folytatásában a soron következő zeneszámot, amely nem lesz más, mint az Illés együttes Városi Csoda című dalam. Kedves Laci atya, engedd meg nekem, hogy egy olyan szófordulattal éljek, hogy a Jóistennek és a Szűzanyának köszönhetően ez a műsorunk is egy kis csoda, amelyért természetesen hálát kell adnunk a Jóistennek és a Szűzanyának, és mi hálát is adunk. Most pedig akkor egy városi csoda szól majd, de hogy mi is egészen pontosan, azt elárulod nekünk te.
1: Ez a dal már az újjá alakult Illés együttes felvétele volt, amiről már szóltam korábban. Idéztem is a Ki kicsoda a Magyar Rockzenében című könyvből, hogy mit írtak az újjá alakult Illés együttesről. Én jól emlékszem, hogy általános iskolás voltam, amikor ezt a dalt megismertem tőlük. Valamelyik könyvzeni műsorban hallottam először a Petőfi Rádióban, arra már nem emlékszem, hogy melyik volt. Amikor ez a dal született, akkor voltam 8. osztályos. A dal szövege szerintem inkább csupa szójáték, de úgy érdekesség, hadd idézzek belőle. Utcák, terek, udvarok, járdák, öreg, házsorok, lépcsők, folyosók, kapualjak. Rám néz egy-egy ablakod lustán, ahogy ballagok, mint egy szürke kősivatagban. Felszáll valahonnét, rikkant a rigó, fütyét meg is hallja már egy csudaló. Hozzá oda nyargal néhány kis csikó, utcák sora csattog vágtázni jó. Kinő a fű, kihajt az ág, kinyílt minden virág. Erdőt nevel a macskakő, mesét zúgnak a fák. Hadd ne folytassam tovább, figyeljék a kedves hallgatók a szövegét, azt hiszem, hogy ez olyan, hogy oda kell figyelni ahhoz, hogy az ember megértse, hogy mi a dalnak a mondani valója.
0: Hallgassuk akkor meg, hogy miről is szól egészen pontosan a Városi Csoda című dal. Az Illés együttes felvétele szól 1975-ből.

Kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgia zenei időutazásunk végéhez értünk. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket. Elköszönünk önöktől, de csak két hétre, mert hogy két hét múlva ismételten találkozunk, és várjuk vissza önöket szeretettel a rádiókészülékek elé. Köszönöm szépen a zenei szerkesztést, a beszélgetést és az érdekesebbnél érdekesebb történeteket Széles László Lőrinci plébánosnak, mint ahogy köszönöm a technikai munkatárs Birincsik Márton munkáját. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották, további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánunk önöknek. A viszont hallásra!

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről

0: a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat vasárnap reggel a Szent István Rádió stúdiójából. A bemondó Kriston Tamás vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli programkínálatunkat. A műsorismertetést követően a napi mája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. A Kalendárium című műsorunkban a nap jeles eseményeit ismertetjük. 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, majd meghallgathatják a napversét. 6 óra 30 perctől ismét a vatikáni rádió adását sugározzuk. 7 órakor híreket mondunk, melyet az egyházi hírek ismétlése követ. 7 óra 20 perctől az evangéliumot hallhatják magyar, szlovák és roma nyelven, majd 7 óra 30 perctől a Könyvek könyve című műsorunk következik. Ezt követően megismételjük az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk szerdai adását. Ezután a szerzetesek fél órájával jelentkezünk 8 óra 30 perckor. 9 órakor ismét híreket mondunk, majd az ökumené következik. 9 óra 50 perctől a Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 10 órakor szentmisét közvetítünk. Kedves hallgatóink, ezek a délelőtt programjai, műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánok!

0: A nap imája.
1: Imádlak, Istenem, ó végtelen fölségű Atya! Imádom fiadat, mert ugyanúgy méltó minden tiszteletre, mint Te, hiszen egyszülött fiad ő, Isten, mint Te. Ó Atya, ó Fiú, imádom közös szent lelkedet, örök szeretet köteléketeket. Imádlak, boldog szent háromság. Amen.

0: Hallgassák meg a híreket!
1: Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. A támogatás bevezetéséhez szükséges törvényi szintű módosításokat tartalmazó javaslatot a kormány nevében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatásra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben résztvevő gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. Az oktatási és gyermekügyi miniszter Csapody Csabát nevezte ki Magyarország oktatási stratégiájának kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá. A miniszteri utasítás szerint Csapody Csaba feladata Magyarország hosszú távú oktatási stratégiájának kidolgozása, az ezzel összefüggő szakmai munka koordinálása, valamint a stratégia megvalósításához szükséges intézkedések előkészítése. Ennek keretében áttekinti a köznevelés és a szakképzés helyzetét, elemzi a hazai és nemzetközi oktatási folyamatokat, valamint javaslatokat dolgoz ki az oktatási rendszer fejlesztésére. Feladata továbbá az érintett állami szervek, szakmai szervezetek, felsőoktatási intézmények és más partnerek együttműködésének összehangolása, valamint a stratégia kidolgozásához szükséges egyeztetések lefolytatása. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Dombóvári Márk Imrét nevezte ki az Állami Ménes Gazdaság Szilvásvárad működésének biztosításáért felelős miniszteri biztossá, olvasható a hivatalos értesítőben. A kinevezés július 6-ától hatályos, és az új igazgató kinevezéséig, de legfeljebb a megbízás visszavonásáig tart. A miniszteri biztos felügyeli a ménes gazdaság működését és gazdálkodását, valamint ellátja a munkáltatói jogokat. Feladata a belső ellenőrzés megszervezése, illetve a működés átláthatóbbá tételére vonatkozó javaslatok kidolgozása. Stratégiai együttműködési megállapodás keretében kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá. Közleményükben emlékeztettek, a két intézmény közötti kapcsolat az 1980-as évekig nyúlik vissza. Az 1977-ben alapított, több mint 42 ezer hektáron elterülő, az egész Bükk-hegységet magában foglaló Nemzeti Parkban egykor a Debreceni Egyetemi hallgatók számára természetkutató tábor szervezését támogatták, és azóta is egyebek mellett a mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar tavaszi terepgyakorlatának, illetve a végzős hallgatók országjárásának a helyszíne. Sport. Novemberben Franciaországban kezdi a Nemzetek Európa kupája idényt a magyar férfi jégkorong válogatott. Ezt követően decemberben következik a hazai rendezésű Sárközi Tamás emléktorna, februárban pedig Norvégia lesz a sorozat harmadik viadalának rendezője. Majoros Gergely szövetségi kapitány elit világbajnokságra készülő alakulata Franciaországban a házigazda mellett a norvég és a szlovén gárdával csap össze. A sárközi tornán Franciaország, Lengyelország és Ukrajna, míg Norvégiában a rendezőn kívül Ausztria és Dánia csapatával kerül szembe. Végül az időjárásról. Jellemzően napos, gomoly felhős idő várható, néha záporral, zivatarral. Késő délutántól északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és egy csapadékzóna érkezik. A gyenge mérsékelt változó irányú szél délutántól egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. Zivatarok környezetében lehetnek erős, viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Folytatódik a szentszéki képviselők ukrajnai küldetése. Sefcsuk érsek, megbocsátás és kiengesztelődés kell az európai népek emlékezetének gyógyításához. Az argentinai magyar közösség jövőjéről. Interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mindszentínum gondnokával. Sefcsuk érsek. Megbocsátás és kiengesztelődés kell az európai népek emlékezetének gyógyításához. A háború kontextusában is föl kell fedeznünk az imádság erejét. Ma sokkal inkább, mint valaha szükség van a kapott és adott megbocsátásra, hogy meggyógyítsuk az európai népek történelmi emlékezetét. Így nyilatkozott a vatikáni médiának Sviatoszláv Sefcsuk, kievhalicsi görögkatolikus nagyérsek, aki ukrajnai missziójának második napján találkozott Paul Richard Gallagher érsekkel és Visvaldász Kulbokász érsek apostoli nunciussal. A latin rítusú katolikus egyházi struktúrák újra megnyitása 35. évfordulójára rendezett ünnepséget vasárnap tartják a berdicsi vikármelitak egy helyen. 14. Leó pápa különleges küldöttje pénteken este érkezett Kijevbe, miután Lviv és a főváros között félúton fölkereste a rivnei Szent II. János Pál templomot. Sefcsuk érsek azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos a közös ima és a Szentatya jelenléte képviselőin keresztül elmondta. A háborús helyzetekben újra felfedezzük az ima értelmét és erejét. Együtt imádkozni azt jelenti, hogy találunk egy teret, ami gyógyítja a sebeket. Az ima balzsam, a Szentlélek gyógyító kegyelme, ami áthatja a szenvedő ember szívét. Együtt imádkozni azt jelenti, hogy osztozunk az ajándékokban. Maga Jézus mondta, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, én ott vagyok közöttük. De együtt imádkozni a Szentatya különleges küldöttjeivel, annyit tesz, mint az egyetemes egyház keblén imádkozni, magával, a Szentatyával imádkozni. Érezni az atyai simogatást. Ezért Cuppi bíboros és Gallagher érsek jelenléte számunkra az egyetemes és katolikus egyház látható jele, amely átölel minket és velünk együtt imádkozik. Hogyan működnek együtt az ukrajnai háborúban a különböző katolikus közösségek a szenvedő lakosság javára? A vatikáni újságíró kérdésére Sefcsuk érsek kifejtette. Ukrajnában ugyanazok a tragédiák, ugyanazok a lelkipásztori és humanitárius kihívások állnak előttünk, nem csak a katolikusok, hanem az ortodox testvérek, a protestánsok, a zsidók és a muzulmánok között is, akik részét alkotják az egyházak és vallási szervezetek összukrajnai tanácsának, mely éppen a napokban ünnepli 30 éves fennállását. Az együttműködés szó szerint életmentést jelent, és olykor a keresztény tevékeny szeretet valóban túllép a felekezeti vagy rítusbeli határokon. Együtt tudunk tanúskodni, bizánci és latin rítusú katolikusok, ahogy II. János Pál mondta, a katolikus szeretet hitelességéről, mely átölel, gyógyít, megment és mindenkit szolgál. Mire van főként szüksége a lakosságnak, amikor a bombázás és a háború egyre intenzívebbé válik? Az ukrajnai görög katolikus egyház vezetője elmondta, hogy nagyon sok mindenre szükség van. Az ENSZ hivatalos adatai szerint ma Ukrajnában 5 millió ember él humanitárius vészhelyzetben, és csak 2 milliót tudnak ellátni azokkal a forrásokkal, melyeket ezek a nemzetközi intézmények biztosítanak. Ahogy a kijevi polgármester mondta egyszer, az egyháztól nem annyira ruhára, kenyérre és élelmiszerre van szükség, hanem a remény szavára. Tehát most, amikor ukránok milliói szenvednek, Ez az új evangelizálás pillanata, a nagy megtérésé, mert az emberek Istenre szomjaznak. Csak Krisztus egyháza képes begyógyítani ezeket a sebeket és válaszolni, megadni az élet kenyerét, az oltári szentséget, Isten igéjét azoknak, akik Istent éhezik és szomjazzák. A Geleger érsekkel való találkozón érintették a kiengesztelődés és a megbocsátás témáját. Hogyan lehet ezeket a nagy ajándékokat hordozni és előmozdítani egy ilyen nehéz nemzetközi helyzetben? Sefcsuk érsek elmondta. Ezekben a hónapokban ünnepeljük II. János Pál pápa történelmi látogatásának 25. évfordulóját. Ő Péteri szolgálata szerves részeként úgy látta, hogy segítenie kell Európa népeinek kiengesztelődését. Ő maga mondta, hogy kötelessége gyógyítani az európai népek történelmi emlékezetét, főként amikor olyan sebekről van szó, amelyek ma is nagyon mélyen vannak a szívünkben a II. Világháború után. Ezekhez a régi sebekhez most hozzáadódnak ennek az Isten káromló háborúnak a sebei, melyeket Ukrajnában élünk. De mi az az orvosság, amit Wojtyla pápa nekünk ajándékozott? Ő azt mondta nekünk, hogy az emlékezet gyógyítására a balzsam, a megbocsátás, az adott és kapott megbocsátás. Mindannyian bűnösök vagyunk, és tisztában vagyunk azzal, hogy megsértettük szomszédunkat. A határos népeknek olykor negatív emlékük van a fájdalmas múltról. De nem szabad ennek rabjaivá válnunk. Olyan múlt ez, amit nem tudunk megváltoztatni. De a megbocsátáson keresztül jobb jövőt építhetünk. Ezért a megadott és megkapott megbocsátás ajándéka az orvosság, ami gyógyítja az európai népek történelmi emlékezetét. Zárta gondolatait a vatikáni médiának adott interjúban Sviatoszláv Sefcsuk, Kijev-halicsi görögkatolikus nagyérsek.
1: Az argentinai magyar közösség jövőjéről interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mincentinum gondnokával. Második rész. Az argentin főváros Palermo negyedében található magyar katolikus intézmény történetéről, jelenlegi szerepéről beszélgettünk múlt vasárnapi július 12-i adásunkban az argentinai magyarság bemutatása keretében a Mincentinum gondnokával. Ez alkalommal az interjú második részében a 40 ezernél is több magyart számláló Argentínában e diaszpora közösség ünnepeibe, programjaiba, jövőjének esélyeibe és saját családja emigráns történetébe vezet be bennünket Pál Magdi, a Buenos Aires-i Hungária klub elnöke, a Mincentinum gondnoka.
2: Ha a jövőre tekintesz, bizakodó vagy?
3: Van jövő. Mert most van egy szép csoport megint, hogy kezdik új tilingok, és most kezdenek átmenni a reggős csoportra, mert már a másikak kezdik abba hagyni, és kezdik, akkor megint egy másik tilingó lesz, akik most kezdik a táncokat. Már csak azért, és hogy szombaton találkoznak az Rinyi körbe, a cserkészekkel, az fönt fog maradni, az megy tovább. És az ünnepségek, a március 15, október 23, ezek mind nagyon, nagyon fontos ünnepség. Még vannak nagymamák és szülők, legalábbis a gyerekeknek ezt és nálunk van a Hősök napja. Minden utolsó vasárnap májusban a Hősök napja 3:30. De ez már 35 éve.
2: És ez mit jelent?
3: Hogy a Hősök napja a temetőben, a német oldalán nekünk van egy nagy fal, és a kápolna azt egy magyar építette. Minden évben jönnek a trombitás, jönnek a németek, mert ők azt mondják, hogy ott nekik otthon szerepelni kell, és fölvonulnak a cserkészek, és mindig van egy beszél, valami furuljázás, beszél a nagykövet, és ennyiből áll. De a hősöket minden évben megvannak tisztelve.
2: Milyen sűrűn szerveztek különböző programokat?
3: A Hungária klubban vannak koncertek. Itt is vannak koncertek, de itt inkább gála lirika. Az, hogy vacsora is van, lirika énekekkel.
2: Tehát itt a Mincentinumban.
3: Ez a Mincentinumban. Aztán a cserkészeknek millió táborok vannak, évközben egy-két napos. És vannak ezek a fesztiválok, a táncfesztivál, aztán van a március 15, hogy ez a Hungáriában van, az október 23 az a nagykövetnek a ünnepséget, de nekünk a Palacio de la Libertad nagyon szép a Rucsozin ház mögött, ott van egy nap, nekünk ottan ünneplünk az argentinok és a diplomáciával.
2: És hát vannak a magyar misék, illetve a magyar istentiszteletek.
3: A páterak, akkor mennek, Biblia délutánok.
2: És rendszeresen van magyar szentmisétek? Mármint úgy magyar szentmise, hogy akkor, amint említetted, hogy argentin atya, de ti magyarul énekeltek, meg magyarul válaszoltok.
3: Mondjuk, hogy igen.
2: Minden vasárnap?
3: Nem. Inkább két hetenként. Ez a másik problémánk. Mi azért jöttünk, mentünk a magyar miséikre, mert a szüleink, nagyszüleink akartak találkozni, a többi magyarok, akik együtt utaztak. Közben mi megesküdtünk, és jönnek a mi gyerekeink, és azok mennek katolikus iskolákba közel, ahol te laksz. Azoknak majdnem kötelező menni abba a templomba misére. Így mindig lustábbak az emberek bejönni a városba a nagy misékre. De jó, Szent István mise, az kell, húsvét, virágvasárnap és Erzsébet, azok kötelező.
2: Karácsony?
3: Nem, mondom, mindenki megy már a saját iskola, vagy a közel a lakásokhoz.
2: Te ugye itt születtél, tehát a szüleid érkeztek ide. Mikor és hogy kezdődött itt az ő életük?
3: Tirolban ismerkedtek már, legalább másik 20-a, vagy mindig azt hittem, hogy ezek a nagynéném. Mert mikor megkapták az engedélyt kijönni Argentinába, mamiék 48-ban kapták meg, apjék 49-ben kaptak, vagy Ausztráliába, vagy ide, de úgy látszik, az apja rábeszélt, a szüleire érkeztek. Én mindig azon csodálkozom, hogy jó, megérkezel ide, óriási Argentina, és hogy két hétre rá találkoztak az én anyukám családjával.
2: És ez hogy történt?
3: És mert a Takács bácsi és a többiek, azok mentek, tudták, hogy mikor jönnek a hajók a partra, és akkor hogy tudnak segíteni, mit tudnak csinálni, mert először te kapsz a emigráns hotelba, két hétig kapsz helyet. De reggel hétkor mindenkit kitettek, hogy menjenek keresni munkát, vagy helyet, hova költözni, közben jöttek az olaszok is, és a többiek. És így Takács lett aztán nagykövet, argentin nagykövet Észak-Amerikában. Nagyon barátja volt az ő szülei, az én nagypapájának, és aztán a Takáccsal voltam együtt az Ámiszben, ő volt az elnökünk, az első Ámisz elnökünk. Az apjék 49-ben jöttek ki, és én 53-ban születtem itt Argentinában. A mami részről a nagypapám szerzett egy helyiséget, valami hentes, azt mondta, hogy kell csinálni kolbászt, és hentes volt. És a másik nagypapám az építészmérnök, és a föld alatti
2: évvonalat
3: ő tervezte.
2: Fantasztikus.
3: Igen.
2: Mindig az merül föl, amikor latin-amerikai országokba járok, hogy ide kerül Magyarországról valaki, hogy egyáltalán hogy kezdi? Hogy illeszkedik be itt egy társadalomba, ami egészen más szerkezetű? Mihez kezd?
3: A nagypapám, mint hentes, és akkor egy pár kvádorra vette egy jó nagy telket, és fölépítette a gyárt, a Szájbár gyárról. A nagypapám az csatlakozott egy céggel, a HOP, akik terveztek ilyen dolgokat. Volt egy nagy épület, nem is tudom a nevét már, hogy elküldték Európába, hogy nézzék át, hogy ezt, amit a nagypapám tervezett, ezt előre lehet vinni. És közben az én keresztapám volt az Organtal, aki Argentinában hozta a acero címen, hogy az ellene sima acél. Németországból hozta ezt az acélt, ami elforgott, és az épületekre, és így kezdtek építeni. Minden háromnak nagyon jól ment. Van egy híd a ügyvédi egyetem előtt, hogy nem tartja semmi, azt ajándékozta a acero címe, az itteni óriási nagy expo, ami volt a Argentinában.
2: Ez
3: és az összes hídak, minden az acero címet csinálja, a vasak csak annyit jöttek.
2: Lenyűgöző. Nagy elismerés, tehát végül is a magyarok itt is.
3: Itt nagyon ment a magyarok. 48-49-50-es években, akik jött, azok mind mérnökök, ügyvédek, építészmérnökök. 27-ben jöttek, akik dolgoztak a földet, és az 56-osok már 56-ban már mindenki kulturált ember volt.
2: Érdekes. Te végül is tényleg tökéletesen beszélsz magyarul. Hogy tudtad megtartani az identitásodat és a magyar nyelvet?
3: Nekem egy olyan normál dolog volt. A mamiéval és az apja, amikor beszéltünk, vagy a nagymamámmal, mindig magyarul volt. És akkor megjelent egy nagy néni német. Csak volt egy időszak, hogy emlékszem, reggel beszéltünk németül, és délután magyarul, és aztán mentünk az iskolába, angol iskola meg ráadásul. Az ment egy ideig, aztán jöttek a testvéreim, és én meg az egyszerűen németül beszélek a három testvértől. Büszke voltam, hogy én hétköznap mentem az iskolába, és pénteken volt nekem a regősor, a szombaton volt a cserkészet, és vasárnap volt az rinnyikör. Itt van a különbség. Ezt mit csináltunk, és itt szépen megtartottuk. A mostani fiatalok egy nap jönnek csak össze, hogy a szombat reggel 10-kor az rinnyikör, és aztán jön az ebéd a Hungáriába, és aztán jön a cserkészet. Mi? Egy napot. Most sok a program, ahol kell menni, és akkor csak egy napra tették össze. És rábeszélni a gyerekekre, hogy járjanak, csak az egy nap azt rászállják.
2: Sok az elfoglaltság nyilván, tömbösíteni kell.
3: És akkor nekem voltak az osztártársam születésnapja, és még a magyaroknak, és akkor sokszor az argentinokat hívtam meg a cserkészbárra.
2: Végülis magyar férjet találtál magadnak?
3: Igen, és a cserkészünnel, az én gyerekeim beszélnek magyarul, az unokáim, azt mondom, hogy voltak a Rákóczinál, értenek, de nem. Van a kettő, igen, kettő perfektül beszél magyarul, mert ott van Magyarországon, de a másik három inkább angol.
2: Öröm hallani, hogy mégis te úgy érzed, hogy itt van jövője a magyar közösségnek.
3: Még egyelőre, én mindig azt mondjuk, hát még 10 év. És akkor még, hát még 10 év, és ez így mondjuk, mert jó pár éve meg. Mindig én valaki, vagy valami történik.
2: Igen.
3: Ezekkel a kácsépések, ez 9 éve, hogy létezik, azok is segítenek az egész, jobban összekapcsolódunk az egész országban ezekkel a programokkal. Megy. Valahogy még megy.
2: Igen. Mindig a gondviselés gondoskodik a jövőről, ugye?
3: Így van.
2: Igen.
3: Igen, most már jön lenne a fiatalabbak, és hogy kezdenek ők is dolgozni.
2: Igen.
3: Nekik is előre kell gondolni, mit lehetne csinálni, hogy valahogyan bonszolni a gyerekeket, hogy jöjjenek és csinálják tovább, hogy eddig. Mindig valamit ki kell találni.
2: Kreatívnak kell lenni.
3: De még milyen kreatív?
2: Most példát mutattok a fiatal generációknak.
3: Igen. Vannak versenyek, karácsony, aki csinálja a legszebb karácsonyi Betlehem dolgot, vagy a farogásokkal.
2: Ez szívmelengető, hogy itt egy ilyen kis Magyarországot talál az ember a világ végén, úgymond.
3: Most, hogy jönnek ezek a csere Magyarországról, most már 6-7 éve, és a többiek mennek egy ilyen Airbnb-be, mint ahol lakni, és ott a magyarok azok ide jönnek, és hétvégén mindig ide jönnek, és azt mondják, nem igaz, Magyarországon vagyunk, hogy milyen szép meg ez, és van nekik helyük, meg kint van egy grill, és akkor grilleznek, és van hely a másik házakban, azok csak is házak menni, aludni.
2: Igen.
3: Szóval arra is a mindszentinő.
2: Nagy elismerés nektek, hogy itt
3: fenntartjuk. Kell csinálni, valahogyan érzed, hogy ezt kell csinálni. Nem kell csinálni, de senki persze. Sem nem akar semmilyen.
2: De még nagyobb elismerés emiatt, hogy lélekből, szívből csináljátok, mert úgy gondoljátok, hogy fontos. További sok erőt és kitartást ehhez, és nagy elismerést.
3: Tényleg. Kell is tovább, igen, igen.
2: Látszik, hogy a lelkület az megvan.
3: Minden megvan. És éppen most nyár van itten, és már ez a szezon, ahol kell javítani és festeni.
2: További sok erőt és kitartást ehhez az igen fontos misszióhoz.
3: Igen, igen, köszi szépen. És köszi szépen mindenki, aki hallgatt ezt az egészet.
2: Mi köszönjük, hogy megismerteted a hallgatóinkat az itteni valósággal. Köszönjük szépen.
0: Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária Klub elnökével, a Mindszentínum gondnokával, Somogyi Viktória beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. A támogatás bevezetéséhez szükséges törvényi szintű módosításokat tartalmazó javaslatot a kormány nevében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatásra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben résztvevő gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. Az oktatási és gyermekügyi miniszter Csapori Csabát nevezte ki Magyarország oktatási stratégiájának kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá. A miniszteri utasítás szerint Csapori Csaba feladata Magyarország hosszú távú oktatási stratégiájának kidolgozása, az ezzel összefüggő szakmai munka koordinálása, valamint a stratégia megvalósításához szükséges intézkedések előkészítése. Ennek keretében áttekinti a köznevelés és a szakképzés helyzetét, elemzi a hazai és nemzetközi oktatási folyamatokat, valamint javaslatokat dolgoz ki az oktatási rendszer fejlesztésére. Feladata továbbá az érintett állami szervek, szakmai szervezetek, felsőoktatási intézmények és más partnerek együttműködésének összehangolása, valamint a stratégia kidolgozásához szükséges egyeztetések lefolytatása. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Dombóvári Márk Imrét nevezte ki az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad működésének biztosításáért felelős miniszteri biztossá, olvasható a hivatalos értesítőben. A kinevezés július 6-ától hatályos, és az új igazgató kinevezéséig, de legfeljebb a megbízás visszavonásáig tart. A miniszteri biztos felügyeli a ménes gazdaság működését és gazdálkodását, valamint ellátja a munkáltatói jogokat. Feladata a belső ellenőrzés megszervezése, illetve a működés átláthatóbbá tételére vonatkozó javaslatok kidolgozása. Stratégiai együttműködési megállapodás keretében kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá. Közleményükben emlékeztettek, a két intézmény közötti kapcsolat az 1980-as évekig nyúlik vissza. Az 1977-ben alapított, több mint 42 000 hektáron elterülő, az egész Bükk-hegységet magában foglaló Nemzeti Parkban egykor a Debreceni Egyetemi hallgatók számára természetkutató tábor szervezését támogatták, és azóta is egyebek mellett a mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar tavaszi terepgyakorlatának, illetve a végzős hallgatók országjárásának a helyszíne. Sport. Novemberben Franciaországban kezdi a Nemzetek Európa kupája idényt a magyar férfi jégkorong válogatott. Ezt követően decemberben következik a hazai rendezésű Sárközi Tamás emléktorna, februárban pedig Norvégia lesz a sorozat harmadik viadalának rendezője. Majoros Gergely szövetségi kapitány elit világbajnokságra készülő alakulata Franciaországban a házigazda mellett a norvég és a szlovén gárdával csap össze. A sárközi tornán Franciaország, Lengyelország és Ukrajna, míg Norvégiában a rendezőn kívül Ausztria és Dánia csapatával kerül szembe. Végül az időjárásról. Jellemzően napos, gomoly felhős idő várható, néha záporral, zivatarral. Késő délutántól északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és egy csapadék zóna érkezik. A gyenge mérsékelt változó irányú szél délutántól egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. Zivatarok környezetében lehetnek erős, viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma az Emíliák, a Vincék, az Arankák, az Alfrédek és az Ambrusok ünneplik névnapjukat. Ezúttal is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából. Isten éltesse őket sokáig. Az Emília latin eredetű név, az Emil férfi név eredetiének női párja, jelentése versengő, vetélkedő. A Vince a Vincentius latin név rövidüléséből származó Vince győztest, győzedelmest jelent. Az Aranka magyar név az aranyszó kicsinyítő képzős származéka, az Aurélia magyarosítása. Az Alfred germán eredetű név jelentése tündér, tanács. Az Ambrus görög eredetű név az Ambrosius név rövidüléséből származik, jelentése halhatatlan. Isten éltesse tehát az Emíliákat, a Vincéket, az Arankákat, az Alfredeket és az Ambrusokat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek!

0: Kalendárium.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 1399-ben ezen a napon első Szent Hedvig lengyel királynőnek és lányának, Erzsébet Bonifácia hercegnőnek a földi maradványait a Krakkóban lévő Wawel székesegyházban örök nyugalomra helyezik ezen a napon. 1843-ban Bristolban vízre bocsátják korának legnagyobb és leggyorsabb gőzhajóját, a Great Britain-t. 1870-ben harmadik Napóleon francia császár hadat üzen Poroszországnak, megkezdődik a porosz-francia háború. 1920-at írunk, Teleki Pál megalakítja ezen a napon első kormányát. 1952-ben a 15. nyári olimpiai játékok kezdődik ezen a napon Helsinki-ben, 1980-ban pedig a 22. Moszkvában. Kedves hallgatóink, most azt tekintsük át, hogy kik születtek ezen a napon. 1814-ben Samuel Colt a forgótáras pisztoly feltalálója. 1818-ban Hatvani Imre ügyvéd, az 1848-49-es szabadságharc egyik őrnagya. 1834-ben Edgard Degas, francia impressionista festőművész. 1846-ban Edward Charles Pickering, amerikai asztrofizikus, a változó csillagkutatás egyik úttörője. 1879-ben Móra Ferenc, magyar író, újságíró, muzeológus. Szegény paraszt családból származott, apja Móra Márton, foltozó szűcslegény, majd mester, anya pedig Juhász Anna, kenyérsütő asszony volt. Tanulmányait a család szegénysége miatt nehéz körülmények között végezte. A Budapesti Egyetemen földrajz-természetrajz szakos tanári diplomát szerzett, de segédtanárként csupán egy évig tanította Vas megyei Felsőlövön. Innen még a század elején a Szegedi Napló munkatársaként került Szegedre. Komoly értéket jelentenek az Alföldön, és főleg a Szeged körüli őskori településeken ásatással feltárt anyagokról szóló beszámoló jellegű tanulmányai. Hírlapi cikkei, gondosan szerkesztett és tökéletes stilisztikai bravúrral felépített tárcái a szegedi Dél-Magyarország hasábjain jelentek meg. 1922-től a Világ című liberális napilap munkatársa volt, majd annak megszűnése után a Magyar Hírlapban jelentek meg tárcái, az utóbbinak haláláig főmunkatársa volt. 1893-ban született Veres Pál, matematikus egyetemi tanár. 1900-ban Reményi Zsigmond, magyar író. Vidéki nemes családból származott, a Nagyváradi Jogakadémián tanult. Abbahagyva jogi tanulmányait 1920-ban Dél-Amerikába utazott, ahol 6 évet töltött. Az emberi nyomor oly mélységeit fedezte fel, ami egész életére szóló élményt jelentett számára. Megtanult spanyolul, és az első chilei avantgárd csoport vezetője volt. 1922 és 23 között két spanyol nyelvű kötete jelent meg. 1926-ban Sák Lajossal találkozott Bécsben, majd hazatérése után bekapcsolódott az irodalmi életbe. 1936-ban a Szép Szó munkatársa, majd József Attila halála után egyik szerkesztője volt. 1939-ben anyagi nyomorúsága miatt kivándorolt az Amerikai Egyesült Államokba, de 1941-ben hazatért. És 1925-ben született Raksányi Gellért, Kossuth és Jászai díjas színművész. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el július 19-én. 514-ben Szűmakhoz pápa. 1374-ben Francesco Petrarca, az egyik legnevesebb itáliai humanista költő, életműve évszázadok óta befolyást gyakorol az olasz és az európai költészetre, hatása érződik Magyarországon is, Balassitól egészen Rózsási Barbaráig. 1945-ben hunyt el Augustin Volosin, kárpátaljai ruszin görögkatolikus pap, politikus, Kárpát-Ukrajna miniszterelnöke. 1959-ben Schlosser Imre, magyar labdarúgó. 1997-ben Tollas Tibor, magyar költő, aki a Borsodabolyi-Zemplén megyei Nagybarcán született. Édesapja Kolman József Tamás, ezredes, édesanyja Kecskési Jolán. Katonai iskolákban tanult. 1941-ben avatták hadnaggyá. A II. Világháborúban és utána még 2 évig honvédtisztként szolgált. 1944-ben csendőrfőhadnagyként teljesített szolgálatot. 1945 tavaszán mindkét kezére megsebesült, majd 47-ben háborús bűnök elkövetése miatt letartóztatták, a népbíróság 9 évi gyűjtőfogházra ítélte, melyet a Váci börtönben és a tatabányai bányamunkatáborban töltött le. 1956. júliusában szabadult, majd a forradalomban a budapesti nemzetőrség összekötő tisztjeként vett részt. 1956. december 1-én egykori rabtársaival megalapította az egyik legnagyobb hatású emigráns irodalmi lapot, a Nemzetőrt, melynek 40 éven át főszerkesztője volt. 58-ban Bécsben megnősült, három gyereke közül Tamás és Csilla Bécsben, Krisztina Münchenben született. Azok közé az alig, hanem kisebbségben lévő szerencsések közé tartozik, akik még megélték a szovjet csapatok kivonulását, és idéglenesen vagy véglegesen hazajöhettek az emigrációból. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló

0: törvényjavaslat. A támogatás bevezetéséhez szükséges törvényi szintű módosításokat tartalmazó javaslatot a kormány nevében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatásra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben résztvevő gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. Az oktatási és gyermekügyi miniszter Csapori Csabát nevezte ki Magyarország oktatási stratégiájának kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá. A miniszteri utasítás szerint Csapori Csaba feladata Magyarország hosszú távú oktatási stratégiájának kidolgozása, az ezzel összefüggő szakmai munka koordinálása, valamint a stratégia megvalósításához szükséges intézkedések előkészítése. Ennek keretében áttekinti a köznevelés és a szakképzés helyzetét, elemzi a hazai és nemzetközi oktatási folyamatokat, valamint javaslatokat dolgoz ki az oktatási rendszer fejlesztésére. Feladata továbbá az érintett állami szervek, szakmai szervezetek, felsőoktatási intézmények és más partnerek együttműködésének összehangolása, valamint a stratégia kidolgozásához szükséges egyeztetések lefolytatása. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Dombóvári Márk Imrét nevezte ki az Állami Ménes Gazdaság Szilvásvárad működésének biztosításáért felelős miniszteri biztossá, olvasható a hivatalos értesítőben. A kinevezés július 6-ától hatályos, és az új igazgató kinevezéséig, de legfeljebb a megbízás visszavonásáig tart. A miniszteri biztos felügyeli a Ménes Gazdaság működését és gazdálkodását, valamint ellátja a munkáltatói jogokat. Feladata a belső ellenőrzés megszervezése, illetve a működés átláthatóbbá tételére vonatkozó javaslatok kidolgozása. Stratégiai együttműködési megállapodás keretében kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá. Közleményükben emlékeztettek, a két intézmény közötti kapcsolat az 1980-as évekig nyúlik vissza. Az 1977-ben alapított, több mint 42 000 hektáron elterülő, az egész Bükk-hegységet magában foglaló Nemzeti Parkban egykor a Debreceni Egyetemi hallgatók számára természetkutató tábor szervezését támogatták, és azóta is egyebek mellett a mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar tavaszi terep gyakorlatának, illetve a végzős hallgatók országjárásának a helyszíne. Sport. Novemberben Franciaországban kezdi a Nemzetek Európa kupája idényt a magyar férfi jégkorong válogatott. Ezt követően decemberben következik a hazai rendezésű Sárközi Tamás emléktorna, februárban pedig Norvégia lesz a sorozat harmadik viadalának rendezője. Majoros Gergely szövetségi kapitány elit világbajnokságra készülő alakulata Franciaországban a házigazda mellett a norvég és a szlovén gárdával csap össze. A sárközi tornán Franciaország, Lengyelország és Ukrajna, míg Norvégiában a rendezőn kívül Ausztria és Dánia csapatával kerül szembe. Végül az időjárásról. Jellemzően napos, gomoly felhős idő várható, néha záporral, zivatarral. Késő délutántól északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és egy csapadék zóna érkezik. A gyenge mérsékelt változó irányú szél délutántól egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. Zivatarok környezetében lehetnek erős, viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu
1: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Reklámot hallottak.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: A negyedik évszázadban nőtt föl Makréna, előkelő és hitben is kipróbált nagyszülők és szülők kedvelt gyermekeként. Anyjától kapta az elemi oktatást, olvasta a Szentírást. A Zsoltár könyv lett az utitársa. Foglalatoskodott a szövőszék mellett, és megtanult minden munkát, ami a háztartásban előfordulhat. Amikor Makréna fölserdült, szépsége és műveltsége miatt sokan pályáztak a kezére. Apja a kérők közül kiválasztott egy fiatalembert, aki a rászorulók és szükséget szenvedők ügyvédje volt. Mielőtt azonban a házasságra sor került volna, Makréna jegyese meghalt. Ő pedig elhatározta, hogy örökre lemond a házasságról. Makréna apja halála után lett csak igazán édesanyjának nélkülözhetetlen segítsége. Munkájával gondoskodott megélhetésük egy részéről, és részt vett fiatalabb testvérei nevelésében. Testvérei voltak Nagy Szent Vazul, Nisszai Szent Gergely és Szent Péter, aki később szebasztei püspök lett. Legfiatalabb testvérének Péternek mindene lett Makréna, apja, tanítója, nevelője, anyja, tanácsadója minden jóra. Makréna engedélyt kért anyjától, hogy megszokott életével fölhagyva rabszolganőiket és alattvalóikat egyenlőképpen tisztelt nővéreivé tehesse, s velük együtt imádkozva és dolgozva éljen szüzességben és Krisztus iránti odaadásban. A családi birtok kolostori élet színhelye lett. Amikor anyja a gyermekek ellátásának és nevelésének gondja alól fölszabadult, leánya megnyerte, hogy mindenről lemondjon, és a szüzek nagy számával azonos fokon éljen, és megossza velük asztalukat, fekhelyüket és minden egyebet, ami az élethez szükséges. Édesanyja örömmel választotta azt az életet, amely az angyalokéhoz hasonló. Amikor anyja öregkorában hazatért Istenhez, halálos ágya két oldalán Makréna és Péter állt. Megfogta a kezüket, és így imádkozott. Neked adom át, Uram, zsenge adományomat és fájdalmaim tizedét. Zsenge adományom íme elsőszülött lányom. A tized pedig a fiam itt. Mindketten neked vannak szentelve a törvény szerint, és tieid ők áldozati adományként is. Szálljon hát szent áldásod elsőszülöttemre és a tizedemre. Haldokló anyja áldásával Makréna még inkább magával ragadó példája lett azoknak a szüzeknek, akik vele együtt lemondtak a világról. Amikor elérkezett halála, Gergely 8 éve már nem látta a nővérét. Valamiféle belső ösztönzésre útnak indult hozzá. Halálos betegen találta. Egy földre tett deszkán feküdt, testjerejét csak nem teljesen fölemésztette a láz, szelleme azonban töretlen maradt. Minél inkább közeledett az elválás órája, annál jobban újongott Makréna. A jelenlévőkkel már nem beszélgetett, csak szüntelenül Istennel. Elimádkozta haldokló imáját. Urunk, te elvetted tőlünk a halálfélelmet. E világi életünk végét az igazi élet kezdetévé tetted. Megmutattad nekünk a föltámadás útját, szétzúztad a pokol kapuit. Örökkévaló Istenem, téged szeretett a lelkem minden erejéből. Neked szenteltem testemet és lelkemet ifjúságomtól fogva mind a mai napig. Állítsd most mellém fényes angyalodat, hogy kézen fogva vezessen az üdvösség helyére. Bűneim ne kerüljenek a szemed elé, ha bármiképpen is hibáztam, természetünk gyengesége miatt, szóval, cselekedettel vagy gondolattal. Bocsáss meg nekem, és amikor lelkem elhagyja testemet, add, hogy szeplő nélkül jelenhessen meg színed előtt. Vedd a lelkemet kezedbe, neked szóló tömjén áldozatul. Este bevitték hozzá világosságot, fölnyitotta szemét, megkísérelte, hogy elmondja az esti hálaimát. Hangja azonban cserben hagyta. Csak szívével és keze mozgásával mondta az imát, és szokás szerint a kereszt jelével fejezte be. Azután mélyet lélegzett, és befejezte életét. Amikor fölkészítették a temetésre, Gergely, testvére, fénylő fehér vászonba akarta burkolni a testét, s valami ékszert akart rátenni, ami a mennyei dicsőség jelképe. A szüzek karának elöljáró nője, Lampárdia azonban könnyek között mondta, a szent számára az ékszer, amelyért fáradozott, a tiszta élet volt. Ez volt életének ünneplő ruhája, és halálában ez most a drága halotti lepel. Gergely megkérdezte, a hagyatékában semmi sem található hát, amivel szebbé lehet tenni a temetést? Miféle hagyatékában? Hangzott a viszont kérdés. Itt van mindaz, amit hátrahagyott. Nézd hát, ime a ruhája, a fátyla és elnyűtt szandáljai. Ez volt a gazdagsága, ez a bősége. Gazdagságának csak egy gyűjtőhelyét ismerte, a mennyei kincses kamrát. Ott van mindene, a földön semmi sem maradt.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Nézem az aratókat. Kevés szabad nap jut a parasztnak, és aratáskor kettős a munka. Langy éj nyomában, forró légárban sárga kalász a dombsort bevonja. Asszonyok ételt hoznak kosárban, leveses fazék a gyermek kézben. Egymást követve mennek a földre, férfiak várják a délhevében. Talpuk alatt a forróság gőzöl, hátukon vastag napsugár éget. Lankadnak, a hőt már nem is érzik, és a nyári nap lassan ér véget. Száraz, koravén parasztasszonyok, félszemük ügyel kisgyermekükre. Elhullott kalászt szedeget jobbjuk, s rossz kosár billeg balcsuklón csügve. Minden szavukban gond, baj, vesződtség. Elszomorodik mind, aki hallja. Földjük az adót épp csak megtermi, s hulladék jut az éhes gyomorba. Micsoda érdem emelt fel engem? Eperfát, földet sosem műveltem, és 300 sí a jövedelmem, és télre is van elég élelmem. Ha meggondolom, szégyellem nagyon. Nyomja a lelkem, el nem felejtem.
1: Elhangzott Pócsű G. Nézem az aratókat című verse, melyet Avar István előadásában hallottak. Pócsű G. a Tang dinasztia korának egyik legismertebb kínai költője. Elszegényedett, de művelt családból származott. Kora ifjúságától csoda gyereknek tartották. Már 15 éves korában nagy sikerű elbeszélő költeményt írt, örökké tartó Búbána címmel. A császári hivatalnoki vizsgát is sikeresen letette, majd a császári könyvtárban kapott állást. 808-ban a Hanlin Akadémia tagja lett. Szókimondása miatt hamarosan lefokozták, majd 815-ben távoznia kellett az udvartól egy távoli szecsuáni helyre. Útközben a Yangtze mentén alkalma nyílt találkozni és egy időt együtt tölteni jó barátjával, Yan Chen költővel. Pócsü G. számüzetése alatt elmélyült a taoista és buddhista tanokban. Ebben az időben már Kína szerte ismerték verseit. 819-ben a császár visszahívta az udvarba, majd 822-től 3 éven át Hangcsu kormányzója volt, visszabályozási és gátépítési munkákat irányított a szépségéről híres nyugati tó környékén. Építetett a tavon át egy töltést, ami kellemes sétaútként is szolgált. A ma is fennálló építményt a költőről nevezte el az utókor. 825-ben Szocsóba helyezték át kormányzónak, majd 836-tól ismét az udvarnál kapott magas hivatalokat. 842-ben visszavonult, utolsó éveit a Xiangshani kolostor környékén a Longmen barlangok közelében kialakított lakásában töltötte. Magát ekkoriban Xiangshani remetének nevezte. Emlékműve ma is megtalálható a közelben.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Folytatódik a szentszéki képviselők ukrajnai küldetése. Sevcsuk érsek, megbocsátás és kiengesztelődés kell az európai népek emlékezetének gyógyításához. Az argentinai magyar közösség jövőjéről. Interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mindszentínum gondnokával. Sevcsuk érsek. Megbocsátás és kiengesztelődés kell az európai népek emlékezetének gyógyításához. A háború kontextusában is föl kell fedeznünk az imádság erejét. Ma sokkal inkább, mint valaha szükség van a kapott és adott megbocsátásra, hogy meggyógyítsuk az európai népek történelmi emlékezetét. Így nyilatkozott a vatikáni médiának Sviatoszláv Sevcsuk, kiev-halicsi görög-katolikus nagyérsek, aki ukrajnai missziójának második napján találkozott Paul Richard Gallagher érsekkel és Visvaldas Kulbokász érsek apostoli nunciussal. A latin rítusú katolikus egyházi struktúrák újra megnyitása 35. évfordulójára rendezett ünnepséget vasárnap tartják a berdicsi vikármelitak egy helyen. 14. Leó pápa különleges küldöttje pénteken este érkezett Kijevbe, miután Lviv és a főváros között félúton fölkereste a rivnei Szent II. János Pál templomot. Sevcsuk érsek azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos a közös ima és a Szent Atya jelenléte képviselőin keresztül elmondta. A háborús helyzetekben újra felfedezzük az ima értelmét és erejét. Együtt imádkozni azt jelenti, hogy találunk egy teret, ami gyógyítja a sebeket. Az ima balzsam, a Szentlélek gyógyító kegyelme, ami áthatja a szenvedő ember szívét. Együtt imádkozni azt jelenti, hogy osztozunk az ajándékokban. Maga Jézus mondta, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, én ott vagyok közöttük. De együtt imádkozni a Szent Atya különleges küldöttjeivel annyit tesz, mint az egyetemes egyház keblén imádkozni, magával, a Szent Atyával imádkozni. Érezni az atyai simogatást. Ezért Cuppi bíboros és Gallagher érsek jelenléte számunkra az egyetemes és katolikus egyház látható jele, amely átölel minket és velünk együtt imádkozik. Hogyan működnek együtt az ukrajnai háborúban a különböző katolikus közösségek a szenvedő lakosság javára? A vatikáni újságíró kérdésére Sevcsuk érsek kifejtette. Ukrajnában ugyanazok a tragédiák, ugyanazok a lelkipásztori és humanitárius kihívások állnak előttünk, nem csak a katolikusok, hanem az ortodox testvérek, a protestánsok, a zsidók és a muzulmánok között is, akik részét alkotják az egyházak és vallási szervezetek összukrajnai tanácsának, mely éppen a napokban ünnepli 30 éves fennállását. Az együttműködés szó szerint életmentést jelent, és olykor a keresztény tevékeny szeretet valóban túllép a felekezeti vagy rítusbeli határokon. Együtt tudunk tanúskodni, bizánci és latin rítusú katolikusok, ahogy II. János Pál mondta, a katolikus szeretet hitelességéről, mely átölel, gyógyít, megment és mindenkit szolgál. Mire van főként szüksége a lakosságnak, amikor a bombázás és a háború egyre intenzívebbé válik? Az ukrajnai görög-katolikus egyház vezetője elmondta, hogy nagyon sok mindenre szükség van. Az ENSZ hivatalos adatai szerint ma Ukrajnában 5 millió ember él humanitárius vészhelyzetben, és csak 2 milliót tudnak ellátni azokkal a forrásokkal, melyeket ezek a nemzetközi intézmények biztosítanak. Ahogy a kijevi polgármester mondta egyszer, az egyháztól nem annyira ruhára, kenyérre és élelmiszerre van szükség, hanem a remény szavára. Tehát most, amikor ukránok milliói szenvednek, Ez az új evangelizálás pillanata, a nagy megtérésé, mert az emberek Istenre szomjaznak. Csak Krisztus egyháza képes begyógyítani ezeket a sebeket és válaszolni, megadni az élet kenyerét, az oltári szentséget, Isten igéjét azoknak, akik Istent éhezik és szomjazzák. A gelegerérsekkel való találkozón érintették a kiengesztelődés és a megbocsátás témáját. Hogyan lehet ezeket a nagy ajándékokat hordozni és előmozdítani egy ilyen nehéz nemzetközi helyzetben? Sefcsuk érsek elmondta. Ezekben a hónapokban ünnepeljük II. János Pál pápa történelmi látogatásának 25. évfordulóját. Ő Péteri szolgálata szerves részeként úgy látta, hogy segítenie kell Európa népeinek kiengesztelődését. Ő maga mondta, hogy kötelessége gyógyítani az európai népek történelmi emlékezetét, főként amikor olyan sebekről van szó, amelyek ma is nagyon mélyen vannak a szívünkben a II. Világháború után. Ezekhez a régi sebekhez most hozzáadódnak ennek az Isten káromló háborúnak a sebei, melyeket Ukrajnában élünk. De mi az az orvosság, amit Wojtyla pápa nekünk ajándékozott? Ő azt mondta nekünk, hogy az emlékezet gyógyítására a balzsam, a megbocsátás, az adott és kapott megbocsátás. Mindannyian bűnösök vagyunk, és tisztában vagyunk azzal, hogy megsértettük szomszédunkat. A határos népeknek olykor negatív emlékük van a fájdalmas múltról. De nem szabad ennek rabjaivá válnunk. Olyan múlt ez, amit nem tudunk megváltoztatni. De a megbocsátáson keresztül jobb jövőt építhetünk. Ezért a megadott és megkapott megbocsátás ajándéka az orvosság, ami gyógyítja az európai népek történelmi emlékezetét. Zárta gondolatait a vatikáni médiának adott interjúban Sviatoszláv Sefcsuk, Kijev-halicsi görögkatolikus nagyérsek.
1: Az argentinai magyar közösség jövőjéről interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mincentinum gondnokával. Második rész. Az argentin főváros Palermo negyedében található magyar katolikus intézmény történetéről, jelenlegi szerepéről beszélgettünk múlt vasárnapi július 12-i adásunkban az argentinai magyarság bemutatása keretében a Mincentinum gondnokával. Ez alkalommal az interjú második részében a 40 ezernél is több magyar számláló Argentínában e diaszpora közösség ünnepeibe, programjaiba, jövőjének esélyeibe és saját családja emigráns történetébe vezet be bennünket Pál Magdi, a Buenos Aires-i Hungária klub elnöke, a Mincentinum gondnoka. Ha a jövőre tekintesz, bizakodó vagy?
2: Van jövő. Mert most van egy szép csoport megint, hogy kezdik új tilingok, és most kezdenek átmenni a reggős csoportra, mert már a másikak kezdik abba hagyni, és kezdik, akkor megint egy másik tilingó lesz, akik most kezdik a táncokat. Már csak azért, és hogy szombaton találkoznak az Rinyi körből, a cserkészekkel, az fönt fog maradni, az megy tovább. És az ünnepségek, a március 15, október 23, ezek mind nagyon, nagyon fontos ünnepség. Még vannak nagymamák és szülők, hogy legalábbis a gyerekeknek ezt és nálunk van a Hősök napja. Minden utolsó vasárnap májusban az a Hősök napja 3:30. De ez már 35 éve.
1: És ez mit jelent?
2: Hogy a Hősök napja a temetőbe, a német oldalán nekünk van egy nagy fal, és a kápolna azt egy magyar építette. Minden évben jönnek a trombitás, jönnek a németek, mert ők azt mondják, hogy ott nekik szoktunk szerepelni kell, és fölvonulnak a cserkészek, és mindig van egy beszél, valami furuljázás, beszél a nagykövet, és ennyiből áll. De a hősöket minden évben meg vannak tisztelve.
1: Milyen sűrűn szerveztek különböző programokat?
2: A Hungária klubban vannak koncertek. Itt is vannak koncertek, de itten inkább gála lirika. Az, hogy vacsora is van, lirika énekekkel.
1: Tehát itt a Mincentinumban.
2: Ez a Mincentinumban. Aztán a cserkészeknek millió táborok vannak, évközben egy vagy két napos. és vannak ezek a fesztiválok, a táncfesztivál, aztán van a március 15, ez a Hungáriában van, az október 23-on a nagykövetnek a ünnepsége, de nekünk a Palacio de la Libertad nagyon szép a Rucsozin ház mögött, ott van egy nap nekünk ottan ünneplünk az argentinok és a diplomáciával.
3: És hát vannak a magyar misék, illetve a magyar Isten tiszteltek.
2: A páterak, akkor mennek, Biblia délutánok.
3: És rendszeresen van magyar szentmisétek? Mármint úgy magyar szentmise, hogy akkor, amint említetted, hogy argentin atya, igen, de ti magyarul énekeltek, meg magyarul válaszoltok.
2: Mondjuk, hogy igen.
3: Minden vasárnap?
2: Nem. Inkább két hetenként. Ez a másik problémánk. Mi azért jöttünk, mentünk a magyar miségre, mert a szüleink, nagyszüleink akartak találkozni, a többi magyarok, akik együtt utaztak. Közben mi megesküdtünk, és jönnek a mi gyerekeink, és azok mennek katolikus iskolákba közel, ahol te laksz. Azoknak majdnem kötelező menni abba a templomba misére. Így mindig lustábbak az emberek bejönni a városba a nagy misékre. De jó, a Szent István mise, az kell, húsvét, virágvasárnap és Erzsébet, azok kötelező.
3: Karácsony?
2: Nem, mondom, mindenki megy már a saját iskola, vagy a közel a lakásokhoz.
3: Te ugye itt születtél, tehát a szüleid érkeztek ide. Mikor és hogy kezdődött itt az ő életük?
2: Tirolban ismerkedtek már, legalább másik 20-szor, hogy mindig azt hittem, hogy ezek a nagynéném. Mert mikor megkapták az engedélyt kijönni Argentinába, a mamiek 48-ban kapták meg, apjék 49-ben kaptak, vagy Ausztráliába, vagy ide, de úgy látszik, az apja rábeszélt, a szüleire érkeztek. Én mindig azon csodálkozom, hogy jó, megérkezel ide, óriási Argentina, és hogy két hétre rá találkoztak az én anyukámmal és családjával.
3: És ez hogy történt?
2: És mert a Takács bácsi és a többiek, azok mentek, tudták, hogy mikor jönnek a hajók a partra, és akkor hogy tudnak segíteni, mit tudnak csinálni, mert először te kapsz a emigráns hotelba, két hétig kapsz helyet. De reggel hétkor mindenki kitettek, hogy menjenek keresni munkát, vagy helyet, hova költözkodni, miközben jöttek a olaszok is, és a többiek. És így Takács lett aztán nagykövet, argentin nagykövet Észak-Amerikában. Nagyon barátja volt az összülei, az én nagypapájának, és aztán a Takácsal voltam együtt az ámiszben, ő volt az elnökünk, az első ámisz elnökünk. Az apjék 49-ben jöttek ki, és én 53-ban születtem itt a Argentinában. A mami részről a nagypapám szerzett egy helyiséget, valami hentes, azt mondta, hogy kell csinálni kolbászt, és hentes volt. És a másik nagypapám az építészmérnök, és a föld alatti évvonalat, ő tervezte.
3: Fantasztikus.
2: Igen.
3: Mindig az merül föl, amikor latin-amerikai országokba járok, hogy ide kerül Magyarországról valaki, hogy egyáltalán hogy kezdi? Hogy illeszkedik be itt egy társadalomba, ami egészen más szerkezetű? Mihez kezd?
2: A nagypapám, mint hentes, és akkor egy pár kvádorra vette egy jó nagy telket, és fölépítette a gyárt, a Szájbár gyárból. A nagypapám az csatlakozott egy céggel, a HOP, akik terveztek ilyen dolgokat. Volt egy nagy épület, nem is tudom a nevét már, hogy elküldték Európába, hogy nézzék át, hogy ezt, amit a nagypapám tervezett, ezt előre lehet vinni. És közben az én keresztpapám volt az Organtal, aki Argentinában hozta a acero címe, hogy az ellene sima acél. Németországból hozta ezt az acélt, ami elforgott, és az épületek, és így kezdtek építeni. Minden háromnak nagyon jól ment. Van egy híd a ügyvéde egyetem előtt, hogy nem tartja semmi, azt ajándékozta a Szeroszíma, az itteni óriási nagy expo, ami volt a Argentinában.
3: Ez
2: és
3: igen.
2: Az összes hidak, minden az a Szeroszímát csinálja, a vasak csak van itt jöttek.
3: Lenyűgöző. Nagy elismerés, tehát végülis a magyarok itt is.
2: Itten nagyon ment a magyarok. 48, 49, 50-es években, akik jöttek, azok mind mérnökök, ügyvédek, építészmérnökök. 27-ben jöttek, akik dolgoztak a földet, és az 56-osok már 56-ban már mindenki kulturált ember volt.
3: Érdekes. Te végülis tényleg tökéletesen beszélsz magyarul. Hogy tudtad megtartani az identitásodat és a magyar nyelvet?
2: Nekem egy olyan normál dolog volt. A mamiéval és az apja, amikor beszéltünk, mert nem mamámmal, mindig magyarul volt. És akkor megjelent egy nagynéni német. Csak volt egy időszak, hogy emlékszem, reggel beszéltünk németül, és délután magyarul, és nem mentünk az iskolába, angol iskola meg ráadásul. Az ment egy ideig, aztán jöttek a testvéreim, és én meg az egyszerűen németül beszélek a három testvértől. Büszke voltam, hogy én hétköznap mentem az iskolába, és pénteken volt nekem a reggelsor, a szombaton volt a cserkészet, és vasárnap volt az rinnikör. Itt van a különbség. Ezt mit csináltunk, és itt szépen megtartottuk. A mostani fiatalok egy nap jönnek csak össze, hogy a szombat reggel 10-kor az rinnikör, és aztán jön az ebéd a Hungáriába, és aztán jön a cserkészet. Mi? Egy napot. Most sok a program, ahol kell menni, és akkor csak egy napra tették össze. És rábeszélni a gyerekek, hogy járjanak, csak az egy nap azt rászánják.
3: Sok az elfoglaltság nyilván, tömbösíteni kell.
2: És akkor nekem voltak az Oscar társam születésnapja, és még a magyaroknak, és akkor sokszor az argentinokat hívtam meg a cserkészbárra.
3: Végülis magyar férjet találtál magadnak?
2: Igen, és a cserkészünnel egy magyar férj, az én gyerekeim beszélnek magyarul, az unokáim azt mondom, hogy voltak a Rákóczinál, értenek, de nem. Van a kettő, igen, kettő perfektül beszél magyarul, mert ott van Magyarországon, de a másik három inkább angol.
3: Öröm hallani, hogy végülis te úgy érzed, hogy itt van jövője a magyar közösségnek.
2: Még egyelőre, én mindig azt mondjuk, hát még 10 év. És akkor még, hát még 10 év, és ez így mondjuk, mert jó pár évben meg 10 év. Mindig ilyen valaki, vagy valami történik.
3: Igen.
2: Ezekkel a kácsépések, ez 9 éve, hogy létezik, azok is segítenek az egész, jobban összekapcsolódunk az egész országban ezekkel a programokkal. Megy. Valahogy még megy.
3: Igen. Mindig a gondviselés gondoskodik a jövőről, ugye?
2: Így van.
3: Igen.
2: Igen, most már jön lenne a fiatalabbak, és hogy kezdenek ők is dolgozni.
3: Igen.
2: Nekik is előre kell gondolni, mit lehetne csinálni, hogy valahogyan bonzolni a gyerekeket, hogy jöjjenek és csinálják tovább, hogy eddig. Mindig van, ki kell találni.
3: Kreatívnak kell lenni.
2: De még milyen kreatív?
3: Most példát mutattok a fiatal generációknak.
2: Igen. Vannak versenyek, karácsony, aki csinálja a legszebb karácsonyi Betlehem dolgot, vagy a faragásokkal.
3: Ez szívmelengető, hogy itt egy ilyen kis Magyarországot talál az ember a világ végén, úgymond.
2: És most, hogy jönnek ezek a csere Magyarországról, most már 6-7 éve, és a többiek mennek egy ilyen Airbnb-be, mint ahol lakni, és ott a magyarok azok ide jönnek, és hétvégén mindig ide jönnek, és azt mondják, nem igaz, Magyarországon vagyunk, hogy milyen szép meg ez, és van nekik helyük, meg kint van egy grill, és akkor grilleznek, és van hely a másik házakban, azok csak kis házak menni, aludni.
3: Igen.
2: Szóval arra is a Mincentino.
3: Nagy elismerés nektek, hát, hogy itt
2: fent tartja. Kell csinálni, valahogyan érzed, hogy ezt kell csinálni. Nemként csinálni, de senki sem nem kap semmit, semmilyen.
3: Még nagyobb elismerés emiatt, hogy lélekből, szívből csináljátok, mert úgy gondoljátok, hogy fontos. További sok erőt és kitartást ehhez, és nagy elismerést tényleg.
2: Kell is tovább, igen, igen.
3: Látszik, hogy a lelkület az megvan.
2: Minden megvan. És éppen most nyáron itten, és van ez a szezon, ahol kell javítani és festeni.
3: További sok erőt és kitartást ehhez az igen fontos misszióhoz.
2: Igen, igen, köszi szépen. És köszi szépen mindenkinek, aki hallgatt ezt az egészet.
3: Mi köszönjük, hogy megismerteted a hallgatóinkat az itteni valósággal. Köszönjük szépen.
0: Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária Klub elnökével, a Mincentinum gondnokával, Somogyi Viktória beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. A támogatás bevezetéséhez szükséges törvényi szintű módosításokat tartalmazó javaslatot a kormány nevében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatásra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben résztvevő gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő

0: szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. Az oktatási és gyermekügyi miniszter Csapori Csabát nevezte ki Magyarország oktatási stratégiájának kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá. A miniszteri utasítás szerint Csapori Csaba feladata Magyarország hosszú távú oktatási stratégiájának kidolgozása, az ezzel összefüggő szakmai munka koordinálása, valamint a stratégia megvalósításához szükséges intézkedések előkészítése. Ennek keretében áttekinti a köznevelés és a szakképzés helyzetét, elemzi a hazai és nemzetközi oktatási folyamatokat, valamint javaslatokat dolgoz ki az oktatási rendszer fejlesztésére. Feladata továbbá az érintett állami szervek, szakmai szervezetek, felsőoktatási intézmények és más partnerek együttműködésének összehangolása, valamint a stratégia kidolgozásához szükséges egyeztetések lefolytatása. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Dombóvári Márk Imrét nevezte ki az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad működésének biztosításáért felelős miniszteri biztossá, olvasható a hivatalos értesítőben. A kinevezés július 6-ától hatályos, és az új igazgató kinevezéséig, de legfeljebb a megbízás visszavonásáig tart. A miniszteri biztos felügyeli a ménes gazdaság működését és gazdálkodását, valamint ellátja a munkáltatói jogokat. Feladata a belső ellenőrzés megszervezése, illetve a működés átláthatóbbá tételére vonatkozó javaslatok kidolgozása. Stratégiai együttműködési megállapodás keretében kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá. Közleményükben emlékeztettek, a két intézmény közötti kapcsolat az 1980-as évekig nyúlik vissza. Az 1977-ben alapított, több mint 42 000 hektáron elterülő, az egész Bükk-hegységet magában foglaló Nemzeti Parkban egykor a Debreceni Egyetemi hallgatók számára természetkutató tábor szervezését támogatták, és azóta is egyebek mellett a mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar tavaszi terep gyakorlatának, illetve a végzős hallgatók országjárásának a helyszíne. Sport. Novemberben Franciaországban kezdi a Nemzetek Európa kupája idényt a magyar férfi jégkorong válogatott. Ezt követően decemberben következik a hazai rendezésű Sárközi Tamás emléktorna, februárban pedig Norvégia lesz a sorozat harmadik viadalának rendezője. Majoros Gergely szövetségi kapitány elit világbajnokságra készülő alakulata Franciaországban a házigazda mellett a norvég és a szlovén gárdával csap össze. A sárközi tornán Franciaország, Lengyelország és Ukrajna, míg Norvégiában a rendezőn kívül Ausztria és Dánia csapatával kerül szembe. Végül az időjárásról. Jellemzően napos, gomoly felhős idő várható, néha záporral, zivatarral. Késő délutántól északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és egy csapadék zóna érkezik. A gyenge mérsékelt változó irányú szél délutántól egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. Zivatarok környezetében lehetnek erős, viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
1: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Az Egri Főegyházmegye közel 100 hitoktatója vett részt a Szent János Lelki Gyakorlatos Házban megrendezett 4 napos lelki gyakorlaton. Az idei együttlét központi témája a remény és annak forrása volt, különös tekintettel arra, hogy a hitoktató miként válhat a remény emberévé a mindennapi küldetésében. A lelki gyakorlatot a lélek vezette, Nagy Krisztián Hernán németi plébániai kormányzó pedig személyes hangvételű elmékedéseiben adta át az Úr üzeneteit. A szentmiségben, a közös imádságokban, Mária lábánál és a kereszt tövében A lelki beszélgetésekben, a bűnbánat gyógyító perceiben, a közös beszélgetésekben erősödhettek meg a hitoktatók a reményben, és kaphattak erőt személyes tanúságtételükhöz. Az elmúlt 4 évben az ország leghátrányosabb helyzetű települései működő 60 köznevelési intézményben több 100 000 speciális foglalkozással segítette a tanárok továbbképzését és a diákok sikeres iskolai előmenetelét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által koordinált program. Közösségorientált pedagógia, minőségi és eredményes oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű térségekben tanuló, vagy onnan származó tanulók számára elnevezési projekt, a felzárkózó települések program rendszeres élménypedagógiai, pályaorientációs és speciális tanodai foglalkozásokkal, valamint ösztöndíjrendszerrel támogatta, hogy az érintett intézményekben is megvalósuljon a minőségi oktatás. A tanórákba részben vagy teljesen beilleszthető elemek 15-féle fejlesztési területen, mintegy 50 különböző játékos módszertannal ismertették meg a gyerekeket és a pedagógusokat, akik a közös tanulás révén közös sikerélményekhez jutottak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat koordinálásával, partner szervezetek bevonásával zajlott projekt célja a diákok iskolai lemorzsolódásának megakadályozása és az érettségizők számának növelése volt. A pályaorientációs foglalkozásokon a tanulók már alsó tagozatban a szakmaválasztást megalapozó tudást szerezhettek, önismereti játékokkal erősítve érzelmi tudatosságukat, önbizalmukat. A tervek szerint ez év őszén végéhez ér az Istenszülő oltalma görögkatolikus főszékes egyház felújítása Debrecenben. A munkálatok befejezéséig a templomban nem tartanak szertartásokat, áll a Hajdúdorogi főegyházmegye közleményében. Az Istenszülő oltalma görögkatolikus főszékes egyház teljes körű felújítása 2023. októberében kezdődött meg. Húzamosabb ideig a templomban egyáltalán nem tartottak szertartásokat. Az elmúlt hónapokban több fontos esemény történt. Márciusban visszahelyezték a toronykeresztet, áprilisban pedig megérkezett az új oltár. A munkálatok most olyan szakaszba értek, hogy befejezésükig a főszékes egyházban nem lesz lehetőség szertartásokat tartani. A híveket az érseki hivatal kápolnájába és a parókia közösségi házába várják. A 4. Miskolci Arsz Szakra Fesztivált rendezik meg ősszel, amelynek a lélekemerő program kínálatát a szervezők a napokban ismertették a Városháza dísztermében. A keresztény kulturális értékeket felvonultató országos rendezvény sorozathoz kapcsolódva Miskolcon mintegy 55 hitmélyítő alkalmat szerveznek a város legfontosabb szakrális helyszínein. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a helyi keresztény alkotók bemutatkozása mellett nagyszabású közösségi napok és az Isten dicsőségét hirdető zenei ősbemutatók is várják a híveket és a látogatókat. A részletekről Dragonics Márta, az Arsz Szakra Alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
2: Nagy-nagy örömmel jövök mindig Miskolcra, mert már szinte hazajárok az Arsz Szakra Fesztivál keretén belül, és egy olyan lelki közösséget érzek a Miskolci Arsz Szakra Fesztivál szervezőivel, ami egy ilyen dinamikus növekedést mutat az Arsz Szakra Fesztiválnak. Exupérynek azzal a gondolatával köszöntök mindenkit, hogy jól csak a szívével lát az ember, ami lényeges, az a szemnek láthatatlan. És ha igaz, hogy jól csak a szívével lát az ember, akkor mi bizony vakok vagyunk, mondta ezt Ratzinger bíboros, még mielőtt pápává szentelték volna. És ezen a vakságon próbál segíteni az Arsz Szakra Fesztivál, hogy a szépség által megnyisse a szíveket, befogadóvá tegye a legfőbb szépség iránt. Korunk emberét egy vers, egy festmény, egy koncert, egy film vagy egy színházi előadás jobban megérinti, mint egy érvelés. A művészet ugyanis egyetemes nyelv, amely terjeszti a szépséget, közösségeket hoz létre és harmóniát teremt. 2026-ban 20. alkalommal szervezzük meg az Arsz Szakra Fesztivált, és az elmúlt évek gazdagságát egy kis kiadványban foglaltuk össze, amit majd szeptember 11-én az országos megnyitón a Magyar Nemzeti Múzeumban fogunk átadni minnyájuknak. Engedjék meg, hogy ebből a kis kiadványból felvillant csak néhány oldalt, a kezdeteket, a nyitott templomokat, a zenei programokat, a pályázatokat, színdarabokat, flashmobokat, bábelőadásokat, roma festők és roma közösségek bevonását, az Arszakra filmfesztivált, a példaképeink vándorkiállítást, aminek mind a kültéri, mind a beltéri elemei itt voltak már Miskolcon, a szakrális építészeti konferenciákat, a könyvbemutatókat, és a 2021 évi Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus is helyet kapott ebbe a kiadványba, aminek a kulturális programjait az Arszakra Alapítvány szervezhette, és így kerültünk kapcsolatba Miskolc városával is. Jelenleg több száz szervezés alatt álló programból 200 nyilvános már a honlapunkon, és Miskolc élen jár ebben, mert Miskolcnak több mint 500 saját szervezésű kész programja van, úgyhogy ezúttal is egy nagy glória miskolciak feje fölé, és ez a példaértékű összefogásnak köszönhető, amit itt a városban én is tapasztalok.
0: Az esemény jelentőségéről Juhász Ferenc plébános pasztorális helynök beszélt.
3: Én is nagyon hálás vagyok azért, hogy már negyedik alkalommal mondhatok itt, szólhatok itt az Arszakra fesztiválról, mégpedig egyfajta, az elején még olyan kedvcsinálóként szól az ember, de hát most már mindenkinek van kedve, most már tovább kell vinni a történetet, és köszönöm Mártának, hogy megemlítette, hogy az első, ötödik és a huszadik, hogy ugyanaz a mottója, a remény és a jövő. És hát azt gondolom, hogy ez mindig aktuális lesz, mint ahogy már Jeremiás próféta idejében is az volt, és valószínűleg végigvonul a történelmen, a történelmünkön, másokon keresztül is, nem csak rajtunk, hogy a remény és a jövő az úgy tartozik össze, mint ahogy egy falat kenyérre szüksége van az embernek, vagy ahogyan a művészetre szüksége van az embernek, vagy ahogy a szakralitásra szüksége van az embernek. Én papként azt szeretem ebben, és azt ki szeretném mondani is, hogy nagyon fontosnak érzem, hogy a szakralitást és a szakrumot, a szentséget, azt bár ugyan elsősorban és kifejezetten a templom vagy a templomok falai között értjük, de ennek az Arszakra fesztiválnak az is az egyedülállósága és kiválósága, hogy kiviszi a falakon kívül, hogy a művészet a különböző megjelenési formáiban és helyszíneken képes szakrális élményt adni. És nem vagyok rá féltékeny, nem vagyok irigy, hogy hú, hát akkor kijön majd a templomba, hogyha a domboldalon is lehet imádkozni, vagy csodálkozni, vagy gyönyörködni. Isten teremtett világában mindenütt helye van, minden szépnek és jónak. Én azt kívánom mindenkinek, önöknek is, meg természetesen magamnak is, hogy a negyedik Miskolci Arszakra Fesztivál legyen hasonlóan termékeny, gazdagító, tegyen bennünket még szorosabb közösséggé.
0: Július 25-én szombaton ismét sor kerül a gyalogos zalándoklatra, levelekről Mária Púcsra, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye búcsújának helyszínére. A zarándoklatot idén is a főpásztor Palánki Ferenc püspök vezeti. Az úthoz csatlakoznak az egyházmegyei Merjünk növekedni Krisztusban táborban résztvevő fiatalok is. Az egyházmegyei búcsú Mária Púcson július 26-án lesz. A program július 25-én reggel 9 órakor ünnepi szentmisével veszi kezdetét leveleken. A zarándokokra egy körülbelül 13 kilométeres táv vár, amelyet kényelmes tempóban, tervezett pihenők beiktatásával tesznek majd meg. A Nyíregyházi Egyházmegye idén is megrendezi hagyományos és nagyszabású családpasztorációs napját a Leveleki tóparton, ahol július 25-én sportos, kulturális és lelki programokat szerveznek a közösségek, egyházmegyei intézmények dolgozói, családok számára, ügyelve a nehezebb sorsú testvérek bevonására is. A szervezők július 19-ig várják a jelentkezők névsorát a parókiáktól és az intézményektől. A Leveleki Családi Nap az elmúlt években a Nyíregyházi Egyházmegye egyik legfontosabb közösségépítő eseményévé vált. Az esemény célja, hogy a meleg nyári napon ismét egy békés, mégis dinamikus közösségi élmény szülessen, vallják a szervezők, igyekezve az elmúlt évekhez hasonlóan sportosan, kulturálisan és lelkileg is színessé tenni ezt a napot. A részletes program az Egyházmegye honlapján olvasható. Egésznapos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszter templomban július 23-án csütörtökön 9 órától délután 6 óráig az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség szervezésében. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte fejét a konka is. Akkor a szolgák oda mentek a gazdához és megkérdezték: Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt: ellenséges ember műve ez. A szolgák megkérdezték: akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt: nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba. Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis, amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az égmadarai és ágai között fészket raknak. Végül ezt a példabeszédet mondta nekik. A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever 3 véka lisztbe, és az egész megkel tőle. Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott. Példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. Akkor elbocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig odajárultak hozzá, és kérték: magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt: aki a jó magot veti, az az ember fia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki elveti ezeket, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az ember fia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami botrányos, és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás, az igazak pedig, mint a nap, ragyogni fognak atyuk országában. Akinek füle van, hallja meg. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Gyöngességünkben segítségünkre siet a lélek, hisz mi még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. Mi, emberek, könnyen esünk abba a hibába, hogy Isten hatalmát gyöngességnek, a magunk gyöngességét pedig erőnek képzeljük. Nekünk az imponálna, ha a mindenható Isten mindenkit azonnal szigorúan megbüntetne, aki vét törvényei ellen, ha a legkisebb igazságtalanságot is megtorolná, és a hitetleneket jól megleckéztetné. Isten azonban annyira hatalmas, hogy hatalmát nem ingatja meg, ha megsértik törvényét, gyalázzák a nevét, és visszaélnek türelmével. Teremtménye szabadságát többre becsüli mindennél, hiszen ezzel emelte minden földi létező fölé. A bűn és igazságtalanság mögött ő látja az ember végtelen nagy gyöngességét, sebzettségét, inségét. Az ő hatalma leginkább abban nyilvánul meg, hogy új, meg új lehetőségeket kínál föl, megsemmisíti a múltat, s új jövőt nyit előttünk. Jobban bízik bennünk, mint mi magunkban. Ő akkor sem mond le rólunk, amikor mi már végérvényesen elveszettnek hiszünk mindent, s nem ítélkezik akkor sem, amikor mi már ítéletet mondunk magunk fölött. Türelme a kegyelem ideje, reményünk lendületes, örömteli cselekvésünk forrása. A mi gyöngességünk pedig mindjárt lelepleződik, amikor erősnek hittük és mutattuk magunkat. Az egyik pillanatban még erőnek éreztük kétségbe vonhatatlan fölényünket, de a következőben már is megszégyenülve látjuk, hogy megint elragadtattuk magunkat, s csak újabb bajt okoztunk. Ha ebben a gyöngeségünkben mernénk az Úr elé állni, megtapasztalnánk, mit jelent az, hogy az Úr mindennél inkább kíméletével és könyörületességével mutatja meg minden hatóságát. Akkor imádságunk is őszinte volna, s alkalmat adnánk Istennek, hogy a gyöngeségünkben nyilvánítsa ki erejét. Akkor belehallgathatnánk a lélek értünk való közben járó imádságába, megértenénk valamit szavakba nem foglalható fohászkodásából. Akkor meglátnánk Isten és az ember hatalma közti óriási szakadékot, s nem vágynánk semmi másra, mint az ő irgalmára bízni magunkat. S ha ezt megtettük, a legközelebbi alkalommal talán már nem esnénk bele a saját hatalmunk csalóka látszata mögött rejlő csapdába, hanem Isten nagy lelkűségét utánozva tudnánk mi magunk is felkínálni a jóvátétel és az újrakezdés lehetőségét azoknak, akik ellenünk vétettek.

0: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
1: Vika vera példicka vorba pendas. Le rájózkot hemmezilkarin kodomanus szavolási siminca besa da sandei phú. Kana leszke slúgi szóven a szavri leszke dusmána, konkojaris viszár de maskarodjív, hajkada lesz a gej lotár. Le siminci oprebárile, haj spíko ande, ba vio konkoi opremaladas peskoséro. Le slúgi gej lekájo kraj, haj puslelesz, rája, tu lási siminca besadanandej phú. Atunci kathar kerdile maska leszte o konkoi. Kadokadi pendas? Dusmáneske manuseski búti si, taj le slúgi majdur pusnas lesz. Kameste zsas, te kidaszávri o gazo maskarodjív? Nici pendas? Naker, ke szarokonkoi cirdenas, leszakethane vio gyívávri cirdenas. Muken lesz mukbáról kusza legyívesa, zsiatunci pune vio gyívci patyola. Kana o gyív kosina, penole kosina ronge, ke majanglalo konkoi tekiden kethanes, te phanden lesandez nopo, haj te phabaren lesz, o gyív pale tekiden kethanes ande muregone. Vi e káver példicko vorba pendas lenge. Le rájózkot hem cirdelpe, le mustáreszki ciminca, szavo hutyildas o gazda hajbesa das andei peszki bár. Kadi siminca maj cinyi katar szako káver siminca, bakana o prebárol maj bároj katar szako káver andei bár, szarek kast kaszavoj, kadeke aven lecseireszke csirikia, taj kujbo keren maskar lende, maskar leszke krenzsi. Pale pendas lengeje káver példa, le rájózkot hem mezil szaro drozdo, szavo hutyilda se romnyi haj sútas lesz andej trinkilánro, haj kodo szapuk járdas lesz. Kadal szande példicka borbi pendas o Jézus le manusenge, haj bi példicka csipendas kancsi lenge. Kade pélaszpe le profeteski vorba szavikadi penelpe, pe példicka vorba putrav muramui, penav szozsikat harlalumako keripe szagarádosasz.

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes teológia professzor Belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

Az Atya szeretete. Áldott légy Istenem, aki szeretetedben arra rendeltél minket, hogy gyermekeid legyünk. Isten az Ószövetségben így nyilatkoztatta ki magát. Én vagyok az, aki vagyok. Az Új Szövetségben léte legbensőbb természetét fedte fel. Isten szeretet. Isten benső életében szeretet, és ezért háromság. Atya, aki természetét és isteni életét adva szüli a fiút. Fiú, aki teljesen visszaadja magát az atyának. És Szentlélek, aki az atya és a fiú kölcsönös szeretetéből és odaadásából származik. Isten önmagán kívül műveiben is szeretet. Szeretet az általa szabadon létrehívott létezők teremtésében, és mindenek fölött a saját képére és hasonlatosságára formált ember teremtésében. Isten azonban még jobban megmutatja szeretetét, mégpedig azzal, hogy az embert az egyszerű teremtmény színvonaláról gyermeke szintjére emeli fel. Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Nem valami jelképes vagy üres címről van szó, valami kifejezésmódról, hanem egy új létmód nagy valóságáról, arról a mély átalakulásról, amely által az ember részese lesz az isteni természetnek és az isteni életnek, azaz részesedik Isten létében, aki szeretet. Az ember így belép Isten családja életébe. Isten, mint atya szereti őt, ő pedig képes arra, hogy gyermekeként viszont szeresse, mivel Isten saját szeretetét öntötte belé. Nem a szolgaság lelkét kaptátok, kiált fel Szent Pál, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el. Általa szólítjuk Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. A gyermeknek nem lehet atyától eltérő természete. Isten szeretet, és az emberbe azért öntötte bele szeretetét, hogy az ember is szeretet legyen. Isten megmondja, hogyan akarja megismertetni magát. Isten szeretet, és azt akarja, hogy mint ilyet tiszteljük és szolgáljuk. Szeretet a legfőbb parancsunk. Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az Istenben marad, és Isten ő benne. Isten a nekünk adott Szentlélek által bőségesen kiárasztotta szívünkbe szeretetét. Valóban a legkiválóbb és legszükségesebb ajándéka a szeretet, amellyel mindenek fölött szeretjük Istent, fele barátunkat pedig ő érte. A szeretet erénye jelenti abban a végtelen szeretetben való teremtett részesedést, amellyel Isten önmagát szereti, vagyis amely szeretettel az Atya szereti a fiút, a fiú szereti az Atyát, és egymást kölcsönösen szeretik a Szentlélekben. A keresztény a szeretet által hivatott arra, hogy Istenben maradjon, és belépjen annak az örök szeretetnek a körébe, amely a három szemét a Szent Háromságban egyesíti. Már a hit által is belép az ember Isten benső életébe. A hit ugyanis abban az ismeretben részesíti, amellyel Isten önmagát ismeri. A remény meg bizalommal tölti el az embert, hogy egy napon megoszthatja majd Istennel az örök élet boldogságát. A szeretet még tovább viszi. Már itt a földön bekapcsolja az embert annak a végtelen szeretetnek áramkörébe, ami a Szent Háromság életét alkotja. A szeretet révén a keresztény Istenben marad, az Atyával együtt szereti a fiút, a fiúval együtt az Atyát, a Szentlélekben szereti az Atyát és a fiút. Mivel pedig az isteni szeretet nem marad a Szent Háromság ölébe zárva, hanem a Szent Háromságtól az emberekbe árad, a szeretet a kereszténynek is hasonló ösztönzést ad, megnyitja szívét a testvér szeretete felé.
Az Isten szeretetében való részesedés által válik a keresztény arra képessé, hogy az Istent mindenek felett, a testvéreket pedig Istenért szeresse. A szeretet csak akkor teljes, amikor minden teremtményt Istennel, Istenben és Istenért átkarolva száll Isten felé. Egy szeretet van Istenben, belső életében és az emberekkel való kapcsolatában. Egy és oszthatatlan a szeretet a keresztényben. Isten felé való lendületében és a testvérek felé való nyitottságban. Ezt a parancsot kaptuk tőle. Aki szereti Istent, szeresse testvérét.

előbb szeretett minket. Uram, örök szeretettel szerettél. Azért szeretjük, mert ő előbb szeretett minket. Az ember, mint egyszerű teremtmény, csupán emberi szeretetre képes, vagyis érzelemre, együttérzésre, vonzódásra, sőt, szenvedélyre, egészen a szeretett személynek való teljes odaadásig, amint például egy anya életét adja gyermekéért. Mindez nemes és szép, de végtelenül messze áll attól a szeretettől, amely a Szentlélekben, a végtelen szeretetben való részesedés, vagyis részesedés magának Istennek a szeretetében. A szeretet szempontjából az ember semmit sem kezdeményezhet. A szeretet csak Istentől jöhet. Tény, hogy Isten elsőként előbb szerette az embert. Szeretetében beléjárasztotta saját isteni szeretetét is, hogy az ember őt ugyanezzel a szeretettel legyen képes viszont szeretni. Az ember affektív képessége, bármi nagy legyen is, nem tudja létrehozni az isteni szeretetnek még a legkisebb fokát sem. A szeretet, karitász, tanítja Szent Tamás, nincs természetünkben. Természetes erőkkel nem lehet megszerezni. A szeretetet a belénk áradt Szentléleknek köszönhetjük. Ő az Atya és a Fiú szeretete. Az őtőle kapott szeretetben való részesedés bennünk a teremtett szeretet. Szent Tamás nem tesz mást, mint Szent Pál híres tételét magyarázza. A nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiárad szívünkbe az Isten szeretete. Isten szeretete megelőzte az embert. Nem várta, hogy ez erre méltó legyen, hanem szeretete által tette rá méltóvá. A szeretetnek nem az a lényege, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. Hogy az isteni szeretet eljusson az emberhez, Istennek le kellett döntenie a bűn állította akadályt. Ezt pedig nem pátriárkák vagy proféták által tette, hanem isteni fia által. Isten ember szeretetének ez a legcsodálatosabb kezdeményezése, és ugyanakkor legnagyobb próbája. Isten megelőző szeretete abszolút ingyenes, nagylelkű. Az ember semmit sem tett, se nem tehetett volna ennek kiérdemléséért. Mi több, a maga részéről inkább csak érdemtelenné tette magát erre. Egyrészt az ősszülők bűnével, másrészt saját személyes bűneivel. Isten szeretete nem ártatlan igaz emberekre, hanem bűnösökre árad. Ha azt állítjuk, nincs bűnünk, saját magunkat vezetjük félre. Isten szeretete mégsem áll le. Isten már Ózeás ajka által kijelentette. Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem, Egyiptomból hívtam meg fiamat. De minél jobban hívtam őket, annál jobban eltávolodtak tőlem. Pedig én tanítottam meg járni Efraimot, a karomon hordoztam, mégsem ismerték el, hogy gondjukat viselem. Szívem elváltozott, egész bensőm remeg. Nem hagyom, hogy fellobbanjon haragom. Efraimot nem pusztítom el többé, mert Isten vagyok, nem ember. Izrael története folytatódik minden egyes ember történetében. Isten az ember elé siet megelőző szeretetével, az ember viszont nem érti meg. Ahelyett, hogy elfogadná az isteni ajándékot, hátat fordít, és a földi javakat keresi. Saját és mások szenvedélyeinek lesz rabja. Isten azonban segítségére siet, nem semmisíti meg, mivel igen nagy benne az együttérző szeretet. Ő Isten, nem pedig ember. Szeretet, aki szeretettel akar győzni. A végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg szeretetét irántunk, mondja Szent Pál, hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben halottakat is, hogy az eljövendő korokban Jézus Krisztusban kinyilvánítsa kegyelmének
túláradó bőségét hozzánk való jóságából. Isten szeretet fia által éri el a bűnös embert, váltja meg, és árasztja el szeretetével. Azt is mondhatnánk, hogy Isten nem csak képessé tette az embert, hogy szeresse őt, hanem szinte lehetetlenné tette számára, hogy ne szeresse őt. Az ember pedig még mindig nem értette meg annak az igen nagy szeretetnek misztériumát, amellyel Isten őt szereti. És Izraelhez hasonlóan idegen istenek, pénz, kényelmes élet, megtisztelő állások, földi gyönyörök után rohan. Ha ismerné Istent és annak ajándékát, aki őt szereti, szünet nélkül ezt a szeretetet hívná segítségül.

az emberek barátja. Dicsőség neked, irgalmasság Istene, azért a nagy szeretetért, amellyel szerettél minket. A Szentírás Istent ismételten az emberek barátjaként mutatja be. Az Úr szemtől szembe beszélt Mózessel, ahogy az ember barátjával beszél. Ábrahámot Isten maga nevezte barátjának. A zsidók pedig erre a barátságra hivatkozva kérték isteni segítségét. Ne vondd meg tőlünk irgalmadat barátodért, Ábrahámért. Általánosabb jelentésben az Ószövetség azt állítja, hogy akik szertettek az isteni bölcsességre, azok megszerezték Isten barátságát. Sőt, a bölcsességnek az a feladata, hogy az embereket Isten barátaivá alakítsa. Valójában az egész kinyilatkoztatás ezt tanúsítja. Isten mindent megtett azért, hogy barátságának megnyerje az embereket, és meghívja őket a vele való közösségre. Az isteni terv akkor éri el csúcspontját, amikor maga Isten, az örök ige, a teremtetlen bölcsesség megtestesül, megjelenik a földön, felveri sátrát az emberek között, és velük társalog. A barátság bizonyos egyenlőséget és életközösséget feltételez. Isten és az ember között viszont végtelen nagy a távolság. Isten pontosan azért lesz ember, és részesíti az embert istenségében, hogy lehetővé tegye az emberekkel kötött barátságát. Az ige testé lett, és közöttünk lakott, hogy mi részeseivé legyünk az isteni természetnek. Létrejött a barátság, a kommunió alapja. A barátság kölcsönös jó akaratot, szeretetet követel. Elsőként Isten szereti az embert. Az ember szeretete nem lehet más, mint válasz, azért szeretjük, mert ő előbb szeretett minket. Az ember elsősorban azzal viszonozza Isten szeretetét, hogy megnyitva szívét elfogadja azt, hagyja magát szeretni. Az ember szeretet válaszának az az isteni szeretet lesz az alapja, amelyet Isten öntött belé. A szeretet Istentől van, csak őtől jöhet. Valóban, az ember csak Isten szeretetével szeretheti Isten természet felett ilyen. Ha az ember választ ad, a barátság tökéletes lesz, mivel a szeretet egyenlőségére épül. Isten és az ember közötti barátság teljes egészében a szeretet természetére épül. Ez nem emberi, hanem isteni szeretet. Általa az ember képessé válik arra, hogy Isten ilyen szeressen. Jézus többször beszélt erről az embereknek adott isteni szeretetről, különösen is az utolsó vacsorán. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Majd az Atyához fordulva, a szeretet, amellyel szeretsz, legyen bennük, és én is bennük legyek. Az isteni szeretet útvonala tehát az Atyától a Fiúhoz, a Fiútól az emberhez. Őket arra buzdítja, hogy maradjanak meg, vagyis éljenek ebben a szeretetben, hogy így részt vehessenek Isten végtelen szeretet életében, és Istent hozzá méltó szeretettel viszont tudják szeretni, vagyis magának Istennek szeretetével. Ezt jelenti a barátság közössége. Mi lesz az ember szerepe a barátság viszonzásában? Jézus ezt mondta: ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben. A barátság által megkívánt kommunió megköveteli az érzések, a vágyak és az akarat közösségét. A barát azt akarja, amit barátja. Az ember akkor Isten barátja, ha azt akarja tenni, amit Isten akar. Ha megtartja parancsait, ha minden dolgában Isten akaratát keresi, nem pedig sajátját. Így érthető, miért nevezte az Úr Ábrahámot Isten barátjának.
Ábrahám kész volt arra, hogy kövesse az isteni akaratot, elhagyja földjét, házát, népét, sőt, a kést is fölemelje fia feláldozására. Isten megelőző, ingyenes szeretetét azzal a baráti szeretettel lehet viszonozni, amely által az ember teljesen átadja magát Istennek. Csak azt akarja, amit ő. Az embernek ez a válasza Isten szeretetének újabb kiáradását vonja maga után. Aki szeret engem, azt atyám is szeretni fogja, s én is szeretni fogom. Az atya maga is szeret titeket, mivel ti is szerettetek. Így növekszik a szeretet az ember szívében, aki egyre inkább képessé válik a szeretetre. Istennel való barátsága egyre mélyebb lesz, és felkészíti az örök barátságra.

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelita szerzetes teológia professzor belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

0: A nap imája.
1: Imádlak, Istenem, ó végtelen fölségű Atya! Imádom fiadat, mert ugyanúgy méltó minden tiszteletre, mint Te, hiszen egyszülött fiad ő, Isten, mint Te. Ó Atya, ó Fiú, imádom közös szent lelkedet, örök szeretet köteléketeket. Imádlak, boldog szent háromság. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök, ez meg is jelent a magyar közlönyben. Ezzel Súlyog Tamás mandátuma hétfőn 0 órától megszűnik, ideglenesen Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Súlyog Tamás közösségi oldalán közzétett videójában úgy értékelte, az alaptörvény alapján nincs más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy szerinte súlyosan alkotmányellenes ez. Úgy véltem, az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam ezzel megszűnt, akár csak az államfő legitimitása is. A miniszterelnök viszont biztosabban, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választani, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének megteremtésére. Magyar Péter ennek érdekében arra kérte a pártokat, a közélet szereplőit és a magánembereket is, mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a magyar köztársaságot képviselje. Az ellenzék elítélte Súlyog Tamás eltávolítását, Orbán Viktor a Fidesz elnöke szerint mostantól az önkény immár nem fenyegetés, hanem való.

0: Bíróság.
1: Az Alkotmánybírósághoz fordul több a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Az alkotmányozási folyamat részeként 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta, szerinte a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt vegyen a közös döntések meghozatalában. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében elbocsátottak, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálati feltételeknek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Kiszámíthatóbb, átláthatóbb és értékalapú gyógyszerbefogadási rendszert sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról sokszor késedelmesen, rendszertelenül születtek döntések, az egyedi méltányossági rendszer pedig nem pótolhatja a kiszámítható támogatást. Hangsúlyozta, a gyártóknak is nagyobb szerepet kell vállalniuk, mert több esetben üzleti döntések miatt késik a társadalombiztosítási befogadás. Társadalmi párbeszéd indul a szabadságtéri német megszállási emlékmű jövőjéről, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, a Budapest Galéria szakmai tanácsa társadalmi egyeztetést indít tehát, amelyben azt vizsgálják, hogy maradjon-e a szobor, eltávolítsák, vagy valamilyen új formában értelmezzék újra. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézi Dávid miniszter szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkáslakások bontás elől, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg, és romlott a közbiztonság. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet az első 24 órában. A kormány.hu oldalon elérhető társadalmi egyeztetés célja, hogy a lakosság véleményének figyelembevételével alakítsák ki az új közlekedés biztonsági intézkedéseket. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein a Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseket is ismertette, és arra kérte a partnereit, hogy ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Rakéta és drón támadásokat indított az Egyesült Államok bahreini, kuvaiti és jordániai támaszpontjai ellen Irán, miközben teheráni jelentések szerint amerikai csapások több iráni térséget is értek. Az iráni állami hírügynökség tájékoztatása szerint a támadásokban 3 ember meghalt, 8-an megsebesültek, és megrongálódott a Jász körzet vízellátását biztosító infrastruktúra is. Németország magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültség szintjét a korábbi elméleti fenyegetettség fokozatról, jelentette be a belügyminiszter. Alexander Dobrindt elmondta, a döntést hírszerzési információk alapján hozták meg, szerintük bármikor és bárhol lehet számolni támadással az országban. Végül az időjárásról, csökken a felhőzet, de később is számíthatunk gomoly felhőkre, és ahol ezek összeállnak, ott záporzivatar kialakulhat, a szél felerősödik. A csúcshőmérséklet 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Megjelent az új ember legújabb száma.
0: Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
5: Reklámot hallottak.

0: az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
1: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. Baráti beszélgetés, kártyaparti vagy társasozás, esetleg kellemes borozás. Ilyenkor biztosan előkerülnek a finom sós sütemények is. Ezek receptjei közül válogatunk, Süye Károlyné, Klárika néni segítségével.
2: Minden családban van valami kedvenc, amit szinte majdnem minden alkalommal sütnek, de azért a változatosságra is törekedhetünk, és nagyon sokféle, már csak formára is nem egyféle sósütemény van, hanem nagyon sok. És hát azt is tapasztaltam, hogy nem mindenki szereti az édes süteményt, de ugyan szívesen fogyasztanak sósüteményt, és főleg különböző családi alkalmakkor, ünnepekkor mindig vannak olyanok, akik a sósat részesítik előnybe, tehát mindig szoktam azt is készíteni. Formára is igen változatosak a sósak, hát ugye a pogácsa, akkor a rúd vagy stangli alakú, a kifli alakú, akkor a különböző perec alakú, kocka alakúra is vágják, vagy rombusz alakúra, attól függ, hogy milyen. És hát ízesíteni is nagyon sok minden lehet, azon kívül ugye, hogy liszt, zsiradék, tojás, tejföl, egyéb ezek az alap dolgok, de ezen felül még lehet a tepertős változata, különböző magvakkal is dúsíthatjuk őket, de mostanság újra, de már erről egyszer beszéltem, a medvehagyma is akár a pogácsába, akár kiflibe használható, tehát tényleg változatosan lehet elkészíteni, és én mostanában azt tapasztaltam a kislány unokáimnál, hogy a édessütemény van, ugyan kiveszik a tányérról, beleharapnak és leteszik. De viszont, ha sós van, akkor nekiülnek és falatoznak. Most például a legutóbb sóstanglit vittem, és megkínáltam őket, elvették tőlem a dobozzal, és úgy nekiültek, hogy alig maradt a doboz alján, két kicsi megette. Viszont Eszter, mikor még másfél éves sem volt, és akkor költöztek el Dunakeszire, és mikor vártak az állomásnál, megállt, és nagyi pogácsát kérek, és nem ment egy tapottat sem arrébb, amíg nem került elő a táskából a pogácsa, tehát majdnem ez volt a belépőm hozzájuk, hogy pogácsát kellett vinni, hát most már azért ezt ennyire így nem követelik ki, de szeretik, most is azt tapasztaltam, hogy jobban megeszik a sósat, és azért ez is úgy, ugyanúgy, mint minden más, amit otthon készítünk, olyan különleges adalékanyagokat nem tartalmaznak, mint amit az üzletbe lehet megvenni. Sajnos vásárlásnál kevés időnk van arra, hogy elolvassuk, hogy mi minden adalékanyag van benne. Én most csak úgy egy példaként mondom, hogy most vettem egyfajta kenyeret, és hát olyan sok volt a felírás rajta, hogy otthon elolvastam. És hát közel 40 adalékanyag volt benne a kenyérbe. Hát akkor a süteményekben, ami még tovább eláll, szóval egyszerűen nem tudom, hogy ennélkül már semmit nem tudunk venni a boltba, de hát amit magunk készítünk, azt tudjuk, hogy mit rakunk bele. Ezért fontos az, hogy ezt is megtanulja egy háziasszony, hogy hogyan tud gazdálkodni, és nem beszélve arról, hogy a sósütemények nagy része nagyon jól bírja a fagyasztást, fagyasztóba eláll, tehát akár előre is elkészíthetjük, vagy ha egyszerre nagyobb adagot készítünk, akkor ha van helyünk természetesen a fagyasztóba, akkor elővesszük, és akkor olyan, mintha friss le, akkor sült volna aznap.
3: Igen, meg valahogy úgy vagyunk, hogy az édes süteményeket azok mindig valami családi ünnephez, vagy egyéb nagy ünnepekhez kötjük, és azt viszonylag ritkábban is készítjük. Viszont ezeket a sós készítményeket, pogácsákat, ezeket egész héten is akár fogyasztja a család, ha éppen úgy jön ki a hétvégi sütés. Igen, vagy hát hétköznap is van, aki este neki ugrik, és süt egy tepsivel.
2: Hát ropi helyett is, vagy azok, amit egyébként meg este a tévénél szoktak ropogtatni, hát már egyes cukrászdák így árulják például a sóstangliukat, hogy tévéropi. Vékonyabbra vágják, és akkor az alapanyag ugyanaz. Múltkorában a lányomék voltak egy esküvőn, és nagyon finom pogácsa volt. Gouda, úgy kell írni a sajtot, ez egy holland sajt, ezzel volt, alul felül sajt volt. És hát hoztak is nekem Pestről egy cukrászdába, vették, nem mondom meg mennyiért, mert nagyon borsos ára van, bár az alapanyag sem olcsó, mert vajkár hozzá, túró, tehát az alapanyag sem olcsó, amit készítünk. Hát nekem most csak egy negyed kiló túróm volt otthon, és ahhoz számítottam a többi alapanyagot, és elkészítettem. Hát mondhatom, hogy vert a több ezer forintos pogácsát, már így a kilóját, és akkor ezt szeretném most megosztani. Ehhez kell egy, hát a negyed kiló túróval, negyed kiló vajjal készítettem, 72 darab jó, közepes nagyságú pogácsa lett belőle, tehát ez igazán elegendő egy családnak, sőt, én még ebből le is fagyasztottam, a másik gyerekekhez is vittem, tehát nem csak mi a közvetlenül ettük meg, vagy fogyasztottuk el, sőt, még van belőle. Tehát szükséges hozzá 25 deka túró, 25 deka vaj, ehhez csak a vajat javaslom, és hát 30 deka liszt, de egy kicsivel több kellett hozzá, ennek a fele rétes liszt legyen, egy másfél deka só, két tojás sárgája, a fehérjére is szükség lesz, de a tésztájába az megy, és amit én azelőtt készítettem, ilyen túrós pogácsát, ahhoz nem ért semmilyen fújtatóanyagot, hogy sem sütőpot, sem élesztőt, nem mondom, én most egy kevés élesztővel kipróbálom, tehát ehhez a mennyiséghez olyan két dekányi élesztőt tettem, viszont egy aktíviát és egy jó nagy kanál tejfölt meglangyosítottam, abba tettem egy csapott kanál cukrot, és ebbe morzsoltam az élesztőt, meg tettem rá egy-két kanál lisztet, és egy ilyen kovászt készítettem hozzá, és úgy dolgoztam össze. Ezt követően beraktam a hűtőszekrénybe egy fél órára, aztán elnyújtottam, és amikor elnyújtottam, megkentem a tetejét a tojásfehérjével, és akkor úgy hajtottam. Ezt még egyszer megismételtem, tehát közben hűtőszekrénybe raktam, elmentem vásárolni, és akkor utána szaggattam ki. Na most a sajt nincs a tésztájába, viszont alul-felül sajt van. Na most hogy kerül alulra a sajt? Nekem most nem volt ez a holland sajtom otthon, hanem volt füstölt sajt, trapista sajtom és másik trapista sajt is. Ezt a kettőt összekevertem, és a maradék tojásfehérjébe egyenként a kész pogácsákat belemártottam a tojásfehérjébe, és úgy ereszelt sajtbe, és ettől így ráragadt az aljára, és úgy raktam le a sütőpapírra a vérelt tepsibe, és majd a tetejét megkentem felvert tojással, arra viszont a sajtot nem a finom sajtreszelőn reszeltem le, hanem az alma reszelőn. Előtte bevagdostam ugye a pogácsát ilyen jó éleskéssel mélyen, ilyen kocka vagy négyzet alakúra, és akkor úgy megkentem tojássárgájával rá ezt a sajtot, és akkor 200 fokos sütőbe sütöttem. Hát nagyon-nagyon finom pogácsa lett belőle, és akkor ebből fagyasztottam is le. Ezt javaslom mindenkinek, ez egy nagyon ünnepi, lemondom, tehát nem bárha csak mondjuk egy olyan levest főzünk, hogy egy húsos babgulyás, vagy bár, vagy gulyásleves, és ahhoz készítünk ilyet, akkor biztos jól lakik a család, mert annyira eteti magát ez a pogácsa, hogy nagyon megéri ezzel. Hát akkor már pogácsával kezdtem, maradjunk a pogácsa dolognál is, ugye ennek is többféle változata lehetséges a pogácsáknak, attól függ, hogy mi kerül bele az alapanyagokon kívül. Hát van egy extra elnevezésű pogácsám. Ezt a túrós pogácsát, meg finom, nem is tudom, milyen extrának mondtam már. Rendkívüli finom, tényleg. Majd még adok neki egy nevet úgy utólag. Tehát most az extra pogácsáról mondanám el a hozzávalókat, aztán majd az elkészítését. Ehhez én egy kiló lisztet szoktam, de feléből is meg lehet csinálni. 40 deka margarin, 10 deka zsír, lehetőleg házi zsír, 4 deci tejföl, 5 deka élesztő, 2 csomag sütőpor, na most ilyen ritkán van, hogy élesztőt is, sütőport is használjunk, de így, hogy sütőport teszünk bele, nem szárad ki annyira a pogácsa. 3 darab tojás, plusz 2 darab kell a kenéséhez, 1 csapott evőkanál só, 2 evőkanál porcukor, és 6-8 darab kocka sajt. 20 deka trapista sajt, vagy szezámog a tetejére, tehát ez attól függ, hogy mit rakunk a tetejére. Hát itt a tejfölt meglongyosítjuk, tehát itt nem tejet használunk, belekeverjük a porcukrot, belemorzsoljuk az élesztőt, és felfuttatjuk. A margarint, a zsírt, a kocka sajtot, a liszttel összemorzsoljuk, hozzáadjuk a sót, a sütőport, a 3 darab tojást, és a már felfuttatott élesztőt. Az egészet összegyúrjuk, rétes tészta keménységű lesz. Elnyújtjuk a tésztát, és 3-szor meghajtogatjuk, közben 20 percig pihentetjük. Most itt megállok egy pillanatra. Ez az eredeti receptbe, ezt a szuhokáló unokatestvéremtől, Erzsikétől kaptam, és abban nem volt, hogy hajtogatjuk. És még édesanyám élt, amikor egyszer ott sütöttem nála, és később kelt fel, mint én, és megállt az ajtóba, hogy hát én ezt a pogácsát azt mondjam, meghajtogatnám. Hát mondom, majd ha édesanyám süti, majd meghajtogatja. Kicsit úgy nem is tetszett akkor hirtelen, hogy most kell föl, azt miért szól bele. De azt elgondolkodtam rajta, hogy igaza lehet, hogy egy pogácsának sem árt, hogyha hajtogatjuk, mert annál rétegesebb lesz, és könnyebb az egész, mert minden hajtogatásnál levegő is jut hozzá, és akkor nem olyan lesz, hogy fejbe lehet verni valakit, hanem könnyű, friss. Hát még akkor aznap meg is csinált. Tehát utána úgy folytattam én is, hogy elnyújtottam, meghajtogattam, mert még jókor szólt bele, és azóta erre mindig úgy visszaemlékszem, ahányszor ezt csinálom, hogy milyen igaza volt édesanyámnak, pedig először nem tetszett, hogy beleszól. Aztán újra elnyújtjuk, tehát ezt 3-szor egymásra hajtogatjuk, és így pihentetjük. Amikor már megtörtént ez a 3-szori elnyújtást, előkészítünk 4 darab tepsit, mert annyira lesz most szükségünk, az aljára sütőfóliát helyezünk, és a tésztát körülbelül 1 centi vastagra elnyújtjuk, a tetejét 0,5 centiméterenként nézet alakúra beírdaljuk, és 5 centi átmérőjű pogácsaszaggatóval kiszúrjuk, tepsibe rakjuk a hulladékot, ami kimarad, összegyúrjuk és újra szaggatjuk. Ha már a pogácsa tepsibe van, akkor az összes, akkor megkenjük a felvert tojással, megszórjuk reszelt sajttal vagy szezámmaggal, és én akkor szoktam a sütőt begyújtani, és 15-20 percig előmelegítem, a sütőbe teszem, és körülbelül 20 percig 200-220 fokon sütjük. Ezt meleg sütőbe kell sütni, mert nagyon sokára fog, és szétfolyik a tepsibe. A tepsibe hagyjuk kihűlni, majd kosarakba vagy szakajtóba rakjuk, és úgy kínáljuk. Ebből a mennyiségből olyan 90 darab pogácsa lesz, és hát ami aznap nem fogy el, én azt leszoktam fagyasztani, és amit már mondtam többször is, hogy 1 óra múlva már szobahőmérsékleten úgy kiolvadt, hogy olyan, mintha aznap sült volna. Ezt is érdemes kipróbálni. Tinyóni Erzsikétől, akitől ezt a receptet kaptam eredetileg, ő azt mondta, hogy vittek magukkal Erdélybe, és még haza is hoztak, pár napig voltak ott, vagy egy hétig, és még haza is hoztak, és még akkor is finom volt, pedig nem volt hűtőszekrénybe, meg mély hűtőbe, de még akkor is finom volt. Na most ebbe a pogácsába én már raktam medvehagymát is. Akkor lehet, hogy egy icip, hát főleg ha fagyasztottat használok, mert azért az enged levet, akkor vagy ki kell nyomni, vagy egy icipicivel több részre van szükségünk, de úgyis nagyon finom medvehagymával is. Akkor édesanyámnak volt egy olyan pogácsa receptje, amit elég gyakran sütött, és ha valahová kellett neki vinni, mert szokott, ugye, ha kisbabát látogattak, temetésre is sütögetett többször, főleg a rokonságba halt meg valaki. Én neki ez a, mit most elmondok, ez a pogácsa, a hozzávalókat mondom először. 50 deka liszt, 15 deka margarin, 1 tojás, 2 deci tejföl, 2 deka megfuttatott élesztővel, 1 evőkanál porcukor és 1 kávés kanásóval könnyű tésztát gyúrunk. Ezt 2 óra hosszat pihentetjük, ezt is 2-szer nyújtjuk, hajtjuk, és kiszaggatjuk pogácsaszaggatóval, megkenjük tojássárgával, és forró sütőbe tesszük. Ő erre nem tett semmit, a tetejére sem sajtot, sem szezámmagot, és mindig nagyon jó, könnyű, finom pogácsája volt. És hát amit azt hiszem már ezt említettem egyszer, visszanéztem a jegyzeteimet, az omlós vajas pogácsa. Ez csak úgy emlékeztetőül a hozzávalókat elmondom, mert az elkészítése majdnem ugyanaz. 50 deka simariszt, ehhez vajat használok, 25 deka vaj, 2 tojás sárgája, 2,5 deka élesztő, 2 deci tejföl, 1 kávéskanál só, 1 evőkanál porcukor, és ehhez 1 evőkanál rum szükséges. Az elkészítésénél pedig ezt a tésztát előző este kell elkészíteni, és nylon zacskóba berakjuk a hűtőbe, és másnap deszkán kinyújtja, egy picit hagyjuk, hogy ne legyen annyira merev a tésztánk kint, és elnyújtjuk, és ugyanúgy kiszaggatjuk. Ezt megtölthetjük egy finom sajtkrémmel is, mert majdnem elválik a felénél, amíg szét is lehetne törni ezt a pogácsát. Ezt nem olyan nagy pogácsaszaggatóval szoktam, kisebben, hogy kis jó följön, és akkor ha ketté vágom, megtöltöm ezzel a kis sajtkrémmel, és akkor megforgatom a szélét még, ami kilóg a sajtkrémből egy reszelt sajttal. Ez is egy nagyon mutatós, finom, szintén fogyasztható, ez már egy kicsit olyan ünnepibb alkalmakra szoktam készíteni ezt a pogácsát. És akkor a varrónőmtől kaptam egy olyan pogácsa receptet, amibe olvasztva kell a margarint belerakni, tehát nem összemorzsolni, tehát ehhez a hozzávalók. Nevezhetem úgy, hogy Julika pogácsája, 50-60 deka liszt, egy csapott evőkanál só, egy kocka margarin, tehát egy 25 dekás margarin, 2,5 deci tejföl, 15 deka sajt, 1 deci tej, 5 deka élesztő, egy egész tojás, és plusz a tetejére is egy tojás majd megkenni. A margarint felolvasztva tesszük hozzá, az élesztőt felfuttatjuk a tejbe, és akkor hozzárakjuk a többi hozzávalót a liszthez, amit előzőleg ugye beleszitálunk egy tálba. Mindig szitáljuk a lisztet a tészták elkészítéseni, és ahogy ezt összeállítottuk, összegyúrtuk, ennek nem kell pihenni, rögtön lehet nyújtani, és közepes szaggatóval zsírozott tepsibe, illetve hát én mindig sütőpapírt használok. A tetejére felvert tojást kenünk, és 170 fokos sütőbe 15 percig sütjük. Ez is egy nagyon finom pogácsa, érdemes kipróbálni, és hát ezt főleg akkor szoktam, amikor nincs annyi idő, hogy nem kell nyújtogatni, nem kell rá várni, hanem egy szuszra elkészíthető a gyúrással, a kiszaggatással, a sütéssel együtt. És hát ez is egy nagyon finom pogácsa, érdemes ezt is elkészíteni.

0: És akkor jön a sajtos rúd.
1: A másik nagy kedvenc.
0: Igen, ezt stanglinak is hívjuk. Hát most ez lett a sláger nálunk, ez pedig a könyvtáros Erzsikétől kaptam ezt a receptet. És ehhez a hozzávalók, tehát ez még árba sem olyan elképesztő, mert körülbelül 1000 forint. Egy fél kiló liszt, mondjuk margarin kell hozzá, bőven 40 dek a margarin, 2 tojás sárgája, 2 deka élesztő, egy kis doboz tejföl 3/4 része, de én bele szoktam az egészet tenni, 30 deka reszelt rapista sajt, egy csapott evőkanásó és egy egész tojás keletetejére. Tehát a lisztben elmorzsoljuk az élesztőt, így írja, de én megcsinálom ugyanúgy kovásznak. Felmelegítem, meglangyosítom a tejfölt, és abban belemorzsolom az élesztőt, és teszek hozzá cukrot, meg egy kis lisztet, és akkor a margarint a liszttel szépen eldolgozom. Elmorzsolom benne, belerakom a tojás sárgáját, a reszelt sajtnak a felét, a sót, és a felfutatott élesztőt. Érdemes az élesztőt felfuttatni, mert ezt már mondtam máskor is, hogy amiben csak úgy tesszük bele az élesztőt, akkor élesztős íze van. Ha felfuttatjuk, akkor ezt a élesztő ízt én legalábbis soha nem érzem, de ha nem futtatom fel, akkor mindig érzem. És akkor ez is már rögtön jól összegyúrjuk, könnyen kezelhető tésztát kaptunk, és lisztezett nyújtódeszkán kinyújtjuk, a tetejét megkenjük egy egész tojással, és a reszelt sajt másik felét jól rányomkodjuk, és akkor kezdjük keskeny csíkokra vágni, derejemetszővel, és egyforma nagyságúra daraboljuk szét. Na most nekem nem olyan jó a szemmértékem, én ezt tudom magamról, tehát én szoktam csinálni egy kemény kartonból ilyen nagy vonalzókat is magamnak, 10-12 centis, és akkor azt teszem oda, akkor biztos, hogy egyenletes, sőt úgy szoktam, hogy mert ez én általában 1 kiló lisztből csinálom meg, és akkor 2 veszem, és ami a szélén ilyen össze-vissza, tehát nem pontosan tudja az ember úgy elnyújtani, azt én képes vagyok még egyszer összegyúrni, és akkor már csak a legutolsóból marad 1-2 olyan, ami nem formás, azt, hogy én meg, azt gyorsan megesszük, úgyhogy az nem kerül a tányérra. És akkor ezt is 180 fokos sütőbe sütjük, és sütőpapírral bélelem, nem zsírozom a tepsit. Hát ezt nevezem én a tévéropinak. De elég vékonyra, olyan kisúnyi vastag szélesre vágom csak el. Mondjuk elég sokáig tart, mire berakja az ember, de hát nem kell túl nagy távolságot hagyni. Egy picit nő, de nem nő össze. Tényleg nagyon finom. Ilyet is láttam már cukrászdába, de az is finom, nem mondom, de azért ez egy különlegesebben finomabb, és nincs úgy kiszáradva. És ez akár másfél hónapig is eláll, vagy még tovább, egy jól zárható dobozba. És nem érződik rajta egyáltalán az, hogy ez nem most tegnap sült, vagy tegnap előtt, vagy aznap. Jó, romlós, ropogós, ezt nagyon szeretem csinálni. Van még egy olyan receptem, amit valamikor még, mikor dolgoztam, Pirikétől kaptam Tiszapüspökibe való, de nem jut eszembe a másik neve. Ez is olyan sós, hogy előző nap kell begyúrni, előző este. Nagyon egyszerű megjegyezni, mert 25 deka liszt kell hozzá, 25 deka margarin, 8 deka sajt, 1 evőkanál ecet, és 6 evőkanál hideg víz. Ezzel összegyúrni, és másnap kell ugyanúgy elnyújtani, és akkor megkenni a tetejét tojással, és ugyanúgy attól függ, hogy milyen nagyokat akar az ember, 6 centis vagy 10 centis, tehát olyanra elvágjuk. Na most a sós ezeknek a stangliknak a tetejére nem csak sajtot tehetünk, hanem változatosan különböző magvakat, szezámmagot, lemmagot, durvára őrölt diót, én például azzal nagyon szeretem, de tehetünk rá egészen mákot is, de mindezt, amikor megkentük először tojással is, akkor rátapad reszelt sajtot, füstölt sajtot nem célszerű a tetejére rakni, mert az keserűvé válik, ha egy kicsit megkapja. sötétebb is lesz, úgy néz ki, mint hogyha ha megégett volna, a teteje pedig nem égett meg. Egy időben ezt nagyon sokat sütöttem, és a lányomnak ez volt az egyik kedvence, hogy olyat süssél már, amilyet a Pirike néni mondott. Hát a stangdikból ezeket szoktam zömmel készíteni, de van, ezt is mástól kaptam, ezt a sajtos rudat. Hát ez is alapanyagban 60 dek a liszt, 40 dek a margarin, 2 dek a só, 20 dek a reszelt sajt, itt 4 tojás sárgáját ír, és 2 deci tejfölt. Ezeket összegyúrjuk, és itt a sajt fogja felfuttatni. Az előző receptnél az ecet adja meg ezt a dolgot hozzá, akkor van, ahol a sütőpor, de itt pedig csak a sajt, és meg 2 deci tejföl kell hozzá, úgyhogy ezt is, ha összegyúrjuk, nem is kell, hogy álljon, már is lehet nyújtani, és utána kivágni hosszú stangli formára.
2: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a pogácsák és sajtos stanglik készítéséről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek fél órája.
4: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Várszegi Asztrik, bencés szerzetes mesél a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapításáról.
5: Kedveseim, abból szeretnék kiindulni, hogy egy lepusztuló hazug rendszer éveit éltük meg a 80-as évek végén. Ti olyan fiatalok vagytok, hogy már nem tudjátok, hogy rettenetesen untuk. Már minden bajunk volt, mert olyan volt a magyar, olyan nyomasztó volt a magyar társadalom, gazdaságilag, szellemileg, egyházi vonatkozásban. És új eget és új földet vártunk, és amikor ezt megtapasztaltuk, mert összeomlott a rendszer, akkor ott álltunk, és rájöttünk arra, hogy pucérok vagyunk, eszköztelenek vagyunk. Ami volt, az tönkrement, és ez vonatkozik a 3 szerzetesi főiskolára. Nem tudom, hogy piarista atyáink, akiknek kiváló embereik voltak, vagy a ferences atyák erre hogy emlékeznek. Mi pannonhalmiak szánalommal néztünk saját magunkra, lerongyolódtunk. De ez az időszak is meghozta azt a testvéri gyümölcsöt, amit meghozhatott, mert amikor szabaddá váltunk, akkor a piaristák befogadtak 8 különböző szerzetes lennek a fiataljai, és elkezdték tanítani őket itt a Mixát Kálmán téren, és mi pannonhalmi bencések, mivel láttuk, hogy szegény csorraiaknak még házuk sincs, mi meg a premontrejéket fogadtuk be. Tehát ez a kölcsönös kisegítés, ez a testvéri szeretetnek hősies foka volt, és nem féltünk attól se, hogy egyik elcsábítja a másikat. Tudom, hogy nem lett premontreiből bencés és fordítva szorult, tehát megúsztuk ezt a vállalkozást. Ami azonban ezeknek az első éveknek igazán fontos és csodálatos gyümölcse volt mindjárt, az a Szófia. A hölgyek, a lányok, a szerzetesek számára megalapított szerzetesi intézmény. Azért állok meg ennél egy pillanatot, kedves hallgatóim, mert Magyarországon, a világon is a nőkkel való bánásmód sok kérdést hagy maga után, és ez a kérdés, ez nyitott a mi szeretett katolikus egyházunkban is. Magyarán mi férfiak nem tudunk viselkedni a velünk együtt élő és bennünket szolgáló nőkkel. Fogalmazzuk ezt ilyen nyersen. És a Szapiencia szerzetesi főiskola megteremtésében egy annyira családias, védett, az egyéni adottságokat figyelembe vevő intézmény jött létre, amelynek volt egy csodálatos lelke, Baternai Ágota nővér, akit Ausztriából importáltunk, hazajött, bevetette magát, évekig dolgoztak. A Békés Gellért, hogy a Rómából 50 év után hazajött is, mint egy jóságos nagypapa, kosarazott a fiatal nővérekkel, aki erre még esetleg emlékezik. Tehát egy ideális, nem azt mondom, mint a kutya, macska és az egér együtt lefegyelnek egy tányérból, de ez az eszményi csodálatos hangulat. Hát letegezték a Gellért, hogy hát egy főtisztelendő urat, hogy a csodával lehetett letegezni. Szóval értitek, paradicsomi állapotok alakultak ki. Midling Adriának hálás vagyok, amiért ugyan küzdöttünk, hogy a Szófia bekerülhessen a Szapienciába, de ezt nem lehetett technikailag megoldani, ezért aztán hát megszűnt gyakorlatilag. Remélem, hogy a Szapiencia képes lesz mindig ugyanezt a szellemet, ugyanezt a lelkiséget a jelenlévő nővérekkel megélni, megvalósítani. Ahogy a rendszer változott, a magyar kormány rendezte a felsőoktatásnak az ügyeit, így jutottunk el ahhoz, hogy magunkra, férfiakra, a férfi szerzetes főiskolákra is reflektáljunk. És én nem akarlak benneteket történelmi dátumokkal terhelni. Lukács László 35 év a Vigília élén című remek kis összeállításban van a Szapiencia Főiskola története összefoglalva. Finoman, intelligensen, kiváló munkatársunk Derényi András fogalmazta meg. Ezt szó szerint idézem, mert ez fontos. A Szapiencia Főiskola tervezésének alapításának története azt példázza, hogy a változó, akár idegen környezeti feltételek mentén a lehetőségek fölismerése, okos megragadása és saját célok szolgálatába állítása révén olyan nagy lépéseket lehet tenni, amiket saját erőből, organikus fejlődéssel, kislépésekkel alig ha valósíthatna meg bárki is. Ehhez kell a vízió, távlati célok, jó helyzetfölismerés, bátorság, akár kalandvágyat is mondhatnék, és kockázatvállalási képesség, és persze szervező képesség a szükséges erőforrások elérésére és célirányos felhasználására. Lukács László ezeket tudta a Szapiencia Főiskola létrehozásába érdekében megragadni és mozgósítani. A rendek képviselői pedig ehhez önmaguk szokásaink beidegződésein túllépve olyan közös erőt hoztak létre, amely a nehézségeken minduntalan átsegítette őket. Az isteni gondviselés alig, hanem a kezdetektől ott munkált a nagyszerű folyamatban. Eddig az idézet, ezt csak folytatni kell, vagy folytatni lehetséges. És akkor egy-két gyakorlati dolgot, itt nem tudom kihagyni a személyemet, mind ahogy itt a bevezetőben hallottuk, hogy hát sok irányú elfoglalás mellett. Én 1989. februárjában kerültem föl Budapestre egy vállalatlan bukfencel esztergomi segédpüspökként. Olyannyira szegény voltam, hogy Cyril tanulmányházi fő elöljáró befogadott, mert nem volt helyem a főegyházmegyébe. Még ágyam se volt, úgyhogy együtt mentünk a legközelebbi áruházba ágyat vásárolni, hogy legyen estére alvóhelyem. Na, Budapesten kellett elkezdeni az életet, és hát ugye itt minden, ahogy a történelemben tanul, itt forradalmi helyzet volt. Óránként, naponként változott minden, buktak meg emberek, oszlottak föl társaságok, pártok, stb. Tehát hihetetlen. Élvezet volt. Komolyan mondom, azt nem tudtuk, hogy mi lesz, de hogy esik szét minden, hát ez csodálatos volt. Hát ami addig volt, és megtartott bennünket. És akkor egy váratlan pillanatban, tessék el, tehát a személyes, most jön az, mint Jákó atya mondott, hogy a történetek. Én ebbe az épületbe végeztem a bölcsészkaron történelem német szakot. Engem bőrig lenyúzott az akkori ófelnémet tártból Mannherz Károly, egy áldott lelki ember. És akkor valahol éppen nem tudom, hogy a Glacferi mellett volt-e, vagy ki mellett, államtitkár, behívott magához, és azt mondja, azt így menj el a piaristákhoz, beszélj a tartomány főnök úrral, kérjék vissza a Dunaparti épületet, mert most lehet. Hát ész nélkül mentem a piaristákhoz, és jelen is tanár úrnak, és én nem tudtam azt, mert tartományfőnök úr, én nem tudtam ezt, hogy a jelenlévő piarista atyák tudják elmondani, hogy mennyire fejreállította ez az ő terveket, mert ha jól tudom, akkor ők már erről az épületről lemondtak, és másként kezdtek gondolni. Revidiálták a döntést, és kérték az épületet.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, amelyben Várszegi Asztrik bencés szerzetes mesél a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapításáról.
1: Következő lépés volt az, hogy megjelent kormány szinten, kormány rendelet szinten az akkreditáció. Ez megint lendített rajtunk, azaz tudomásunkra hozták, hogy széttöredezve Piarista Ferences bencés főiskola nem tud megmaradni, integrálódni kell, össze kell kapcsolódni, és csak így lehetséges. És hogyha így van, és szabályosan megteremtjük ennek a feltételeit, akkor lehet csak anyagi fedezethez folyamodni, mert hát miből? Hát a lerongyolódott katolikus egyháznak és hasonlóképpen a rendje semmiféle intézmény lehet. És akkor ebben a kacsmazba jön egy szabadító telefon, az akkori a magyar konferenciának, rektori konferenciának az elnöke. Kedves Asztik, az egyházak miért nem pályáznak a főiskolai lehetőségekre? És akkor már, hát én nem vagyok az egyház, de én nem tudtam erről. Szaladtam Lukács Lászlóhoz, László atya tetrekész volt, 2 hét múlva útlevéllel Washingtonba indult, és másfél hétig tanulmányozta, hogy hogy kell pályázni a felsőoktatás újjászervezési lehetőségeire. Tudós módon hazajött, összetrombitálta piarista diákjait, Derényi Andrist, és akkor megszületett sorba, hogy mondjam, azok a lépések, mi integrálódtunk, mi, akik megmaradtunk, aláírtuk a Szapiencia Szövetség dokumentumát, stb. Lényeg az, hogy eljutottunk, az, hogy létrejöhetett, de hát megörököltek a szegény piaristák, hát egy lepukkant épületet. Hát ha már szabad itt, jön a új főiskola, én is szerettem volna tanár lenni ezen a főiskolán, gondoltam, hogy nekem magamat is valahol rehabilitálni, vagy integrálni, vagy akkreditálni kell, és akkor kiderítettem azt, hogy az én 1985-ben megszerzett szürke doktori disszertáció, hát az nem PhD, hát ez valamit kezdeni kell. Kiderült az, hogy nem nyelvszakos létemre nem volt nyelvből vizsgám. Azt mondták, hogy jöjjek be, jelentkezzek és vizsgázzam. És akkor képzeljétek ezt a humor helyzetet. A püspöki konferenciát szó nélkül ott hagytam, leléptem. Átjöttem ide, ebben még a régi kicsit rozog a házban, mert akkor még nem volt felújítva. És Adamik tanár úr bezárt engem egy terembe, adott egy Szent Ambrusi himnuszt latinul, amit le kellett fordítani magyarra. 1 óra jött, hogy na mit csináltál, és még 13 000 forintot leperkálni, és így kaptam egy nagy elismerő diplomát, hogy én PhD is vagyok, tehát szabadon taníthatok majd a Szapiencia Szerzetesi Főiskola. Na hát ez, kedveseim, ez mind benne volt, hogy nagyon komolyak voltunk, és a Veni Sancte, az ELTE bölcsészettudományi kara a B épületet 2001. június 5-én adta vissza, azonban rossz állapotú épületet csak teljes felújítás után tudta a piarista rend birtokba venni. Az ünnepélyes átadása 2002. november 16-án került sor. Egy sor magasrangú egyházi és állami személyiségek jelenlétében Paskai László bíboros primás, esztergomi érsek, Magyar Bálint oktatási miniszter, Kállai Emil, a fenntartói konferencia elnöke tartott ünnepi beszédet, az ünnepség keretén belül letették esküjüket a főiskola új teológiai tanárai, majd Kár József Rauber apostoli nüncius megáldotta az épületet. Na hát ez úgy történt, hogy az aulába ünnepeltünk, nuncius úr teljes egyházi harci díszbe, stólába, stb. Nekem az a kegyelem jutott, hogy én a szentelt vizes ibriket tarthattam, és az öreg úr meg spriccelt belőle. És hát ugye kigondolná az ember, hogy egy német ennyi humorral rendelkezik, kísérgeten tartom neki a szentelt vizet, és hát megáldotta a jelenlévőket, majd megközelítette az aula közepén lévő zenészeket, akiknek ott volt kiteregetve a kottájuk, hát abból. Úgyhogy jól megspriccelte a kottákat, a sós víz feloldotta már, és akkor huncutul rám mosolyogott, elég lesz nekik? Mondom, nonszipre, elég lesz. Már muzsikálni se tudnak belőle. Hát így történt, és hát hogyha én azt akarom mondani, kedves szapienciások, hogy szinte a semmiből, egy lehetetlen élethelyzetből, de a szabadságból a magyar szerzetesek rendelkez, ezt a csodálatos szapienciát, ahol máma 25 évért adhatunk már hálát, létre tudták hozni, akkor lelkiismereti felelősségünk megtartani, ugyanilyen leleményesen továbbfejleszteni a magyar egyház, a magyar hívőknek a javára. Az első, hát a sztorik egyik hozza a másikat, a rektorotokkal, Jákó testvérrel, ott ültünk a Vard Mária kollégium dísztermébe, és Nemeshegyi Péter atyának csodálatos előadását hallgattuk. El voltunk bűvölve, aki emlékszik rá, tudja, hogy jó Isten megteremtette a visszatöbbit. Csodálatos volt. A Jákó testvér rám nézett halálos kommunisztus, főapátúr, ha még egy fél óráig hallgatom Pepi bácsit, akkor azt gondolom, hogy ebben a világban semmi probléma nincs. Meg kell olyanokról emlékezni, nem mertem, megvallom őszintén, Franciscus püspök úr, a limburgi püspök elmúlt hetekben halt meg, Erzsébet Kamphaus. Azt kérdezte tőlem egy német ilyen püspöki után, Asztrik, mire van szükségetek? Mondom, most építünk egy új szerzetesi főiskolát. Kevés könyvünk van. 30 ezer márkát. Most nem tudom, hogy lehet, hogy már még nem volt eurós. Ennyit, úgyhogy erről is meg kell. Nagyon sok jó ember, nagy vonalúsága, szeretete hozta össze ezt a szapienciát, hogy éljünk vele, és lehetőségünk legyen. 2002 Veniszántéján nekem kellett beszélnem, és ezt a prédikációmat, ronda önzés, mert ma nem kellett vele még egyszer dolgoznom, ezt idézem. A Szapiencia Szerzetes Főiskola hivatása túl a szerzetes közösségek fiataljainak felkészítésén azzal a küldetéssel is élni kíván, hogy mind a szerzetes fiatalok, mind pedig a világi hallgatók hivatása és munkája révén hozzájáruljon hazánk újra evangelizált kereszténységének felépítéséhez. Olyan kereszténységre, olyan egyházra van szükségünk, amely Jézusi, evangélium ihletésű, békét és kiengesztelődést közvetít, olyanra, amely Isten atyai szeretetével és irgalmas tekintetével fordul az emberek felé, akár közel állnak, akár távol. Olyanra, amely hív és megszólít, olyanra, amely ismeri küldetését, bölcsen tanít, vigasztal és bátorít.

0: Kedves hallgatóink, Várszegi Asztrék bencés szerzetest hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Kilenc óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Aláírta az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök, ez meg is jelent a magyar közlönyben. Ezzel Súlyog Tamás mandátuma hétfőn 0 órától megszűnik, ideiglenesen Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Súlyog Tamás közösségi oldalán közzétett videójában úgy értékelte, az alaptörvény alapján nincs más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy szerinte súlyosan alkotmányellenes ez. Úgy vélte, az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam ezzel megszűnt, akár csak az államfő legitimitása is. A miniszterelnök viszont biztosabban, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választani, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének megteremtésére. Magyar Péter ennek érdekében arra kérte a pártokat, a közélet szereplőit és a magánembereket is, mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a magyar köztársaságot képviselje. Az ellenzék elítélte Súlyog Tamás eltávolítását, Orbán Viktor a Fidesz elnöke szerint mostantól az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. Az Alkotmánybírósághoz fordul több a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Az alkotmányozási folyamat részeként 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta, szerinte a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt vegyen a közös döntések meghozatalában. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében elbocsátottak, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálati feltételeknek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Kiszámíthatóbb, átláthatóbb és értékalapú gyógyszerbefogadási rendszert sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról sokszor késedelmesen, rendszertelenül születtek döntések, az egyedi méltányossági rendszer pedig nem pótolhatja a kiszámítható

0: támogatást. Hangsúlyozta, a gyártóknak is nagyobb szerepet kell vállalniuk, mert több esetben üzleti döntések miatt késik a társadalombiztosítási befogadás. Társadalmi párbeszéd indul a szabadságtéri német megszállási emlékmű jövőjéről, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, a Budapest Galéria szakmai tanácsa társadalmi egyeztetést indít tehát, amelyben azt vizsgálják, hogy maradjon-e a szobor, eltávolítsák, vagy valamilyen új formában értelmezzék újra. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézi Dávid miniszter szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkáslakások bontás elől, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg, és romlott a közbiztonság. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet az első 24 órában. A kormány.hu oldalon elérhető társadalmi egyeztetés célja, hogy a lakosság véleményének figyelembevételével alakítsák ki az új közlekedés biztonsági intézkedéseket. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein a Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseket is ismertette, és arra kérte a partnereit, hogy ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Rakéta és drón támadásokat indított az Egyesült Államok bahreini, kuvaiti és jordániai támaszpontjai ellen Irán, miközben teheráni jelentések szerint amerikai csapások több iráni térséget is értek. Az iráni állami hírügynökség tájékoztatása szerint a támadásokban 3 ember meghalt, 8-an megsebesültek, és megrongálódott a Jazz körzet vízellátását biztosító infrastruktúra is. Németország magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültség szintjét a korábbi elméleti fenyegetettség fokozatról, jelentette be a belügyminiszter. Alexander Dobrindt elmondta, a döntést hírszerzési információk alapján hozták meg, szerintük bármikor és bárhol lehet számolni támadással az országban. Végül az időjárásról, csökken a felhőzet, de később is számíthatunk gomoly felhőkre, és ahol ezek összeállnak, ott záporzivatar kialakulhat, a szél felerősödik. A csúcshőmérséklet 28-30 fok körül alakul. Hideg front vonul át felettünk, ami után napokig derült, de enyhén meleg nyári idő várható. Híreinket hallották.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.

0: Ökumené. A testvéregyházak műsora. Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket szeretettel, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai műsorunkban először Tiszanánára látogatunk, ahol arról hallhatnak, hogy milyen szimbolikus üzenete lehet egy megújult templomtoronynak, és milyen elvárásokat támasztanak a lelkipásztorokkal szemben napjainkban. Hogyan lehet feloldani annak az ellentmondását, hogy valaki egyszerre vezetője és tagja egy közösségnek? Milyen hatással lesz a segítő foglalkozások térhódítása a lelkészi hivatásra? Mindenről Kis Klárát, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem munkatársát kérdezem. Remélem, hogy velünk tartanak.
0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Befejeződött a tiszanánai református templomtorony és az előcsarnok látványos felújítása. A helyi gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek ünnepi istentiszteleten adtak hálát a helyreállítási munkákért, és ekkor áldották meg az új imaösvényt is. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor püspök hirdetett igét, a programot a hittanosok műsora, valamint a testvérgyülekezetek köszöntései tették teljessé. Helyszíni összeállításunkban először Gordos Attillát, az Egervölgyi Református Egyházmegye esperesét hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Templom torony, amelyik ég felé mutat, egyfajta jel arra, hogy minek is kell lenni az egyháznak. És éppen a tegnapi igény mondja azt, hogy ébredj fel, aki aluszol, és felragyog néked a Krisztus. Tudjátok, van egy apró kis történet, amikor egy gyermek megkérdezi a szüleit, hogy katolikus helyzetben vagyunk, hogy kik a szentek. És azt mondja neki az apukája, hogy a szentek, akik a templom ablakon is berakott templom ablakok vannak, és akik ott vannak. És akkor megkérdezi a kisfiú, hogy akkor a szentek azok, akiken átragyog a nap. És tudjátok, mi az egyetemes egyház, a Communio Sanctorum, a szentek közössége vagyunk, és ahogy a templom tornya Isten felé mutat, úgy nekünk a gyülekezetnek kell annak a közösségnek lennünk, akin átragyog az Istennek ez a kegyelme. Az elfogadás, a szeretet, az odafigyelés, a megbocsájtás. És én hiszem azt, hogy a tiszanánai gyülekezet számára akárhányszor a templom tornyára néz, az jut eszébe, hogy mi azok vagyunk, akiken átragyog a Isten szent lelke, csodája, reménysége.
3: Barna Sándorral, tiszánineni református egyházkerület püspökével beszélgetek. Milyen alkalomra gyűltünk itt össze ma? Miket tekinthetett meg itt püspök úr?
4: Főrészben a tiszanánai templomtorony külső megújulása volt, ami összehívott bennünket egy háladó Isten tiszteletre, de megtekintettünk imasétányt is, megkoszoroztuk a Kálvin szobrot is, tehát egy szép közös ünnepség volt.
3: És az ige hirdetés erején kiemelte a templomtorony fontosságát, hogyan látja püspök úr, miért is jelentős ebből a szempontból, úgymond nem feltétlen építészeti szempontból a templomtorony.
4: Hogyan jöttünk ide a háladó Isten tiszteletre Kömlőből, akkor itt feltűnt egy templomtorony, és akkor mondtam is a főgondnok úrnak, hogy most akkor torony iránt megyünk, és az ige hirdetés elején valóban összekapcsoltam a 84. Zsoltár 6. versét, és ezt az élményemet, hogy a torony az nem csak egy építészeti elem, hanem egyszerre irányt mutat, itt gyűlik össze Isten népe, itt található Krisztus, itt tesznek róla bizonyságot, és fölfele is mutatta, ami azt jelenti, hogy emelt föl a tekintetedet a terhekről, a hétköznapokról, a munkáról, és néz fel arra, aki az élet ura. 84. Zsoltár 6. verse pedig úgy is fordítható, hogy boldog az az ember, akinek a szívében zarándok utak vannak. És ennek kapcsán tulajdonképpen az Isten tiszteletre való készülésünkről beszéltem, arról, hogy mi történik az Isten tiszteleten, hogy hogyan éljük meg. Már ott eldől, amikor mi tulajdonképpen elindulunk az Isten tiszteletre, hogyan készülünk, esetleg csak megszokásból, jövünk, nem várunk esetleg semmi különöset, vagy pedig szent kíváncsisághoz minket, az Istennel való találkozás, várjuk a Szentlélektől való megérintetést, várjuk, akkor nyilván hasonló lesz a mi vágyakozásunk, a zsoltárosai az, aki sóvárog az Isten után, sóvárog a templom után, az Ószövetség embernek a templom magát az Istennek a jelenlétét jelentette, hogy az egész országban egyetlen templom volt, és általában nagy ünnepen, azért Páska ünnepére igyekezett minden család elmenni, és az a vágyakozás, az a sóvárgás, az tulajdonképpen olyan, mint amikor a kisgyermek, a kicsi baba esetleg éhes és sír, és akkor egész testébe beleremeg, úgy vágyakozik, valahogy ezt adja vissza ez a szó, hiszen maga az Isten tisztelet, ha olyan, ami ennek azt Isten elrendelte, tervezte, akkor ott az mennyországnak az előízét kóstolhatjuk, hiszen a mennyország egy szüntelen Isten tisztelet, ezt pedig a Jelenések könyvéből tudjuk.
3: Milyen hangulatban, tehát püspök úr, hogyan, miként érzi magát itt ezen a háládó Isten tiszteleten, Tiszanánán?
4: Egy áldott alkalomnak éltem meg, nem jártam még Tiszanánán, itt ez a Tisza-tó környéke, amely inkább már alföldi jegyeket hordoz, mint táj. És itt voltak a gyülekezet testvérkapcsolatai Koltóról, Pirosról, tehát Szerbiából és Romániából. Együtt voltunk, együtt adtunk hálát, ez csak jó lehet.
3: Orbán Károllyal, a tiszanánai gyülekezet gondnokával folytatom az összeállítást. Kedves gondnok úr, a gyülekezet hogyan élte meg ezt a felújítást? A templomról mit tudhatunk, mi is a története?
5: Természetesen ugye számolnunk kell azzal, hogy ez egy több mint 250 éves templom, és ennek most egy része, egy úgymond kis része, azt is mondhatom, a homlozati része lett felújítva. Természetesen hát nagyon örömmel fogadtuk ezt az egészet, hogy egyáltalán lehetőségünk nyílt arra, hogy ez megvalósuljon. De az is nyilvánvaló számunkra, hogy azért nem még itt teendő a templom felújítása kapcsán, de hát belátjuk, hogy ugye a anyagi lehetőségek mindig is szűkösek voltak, meg szerintem mindig is azok lesznek, legalábbis az én életemben biztos. A gyülekezet ehhez természetesen minden erővel, vagy amit tudtunk, azt hozzátettük, hogy ez megvalósuljon. A másik dolog meg ugye egy imaöstvényt alakítottunk ki, az szintén pályázati pénzből. Hát eddig a templom kertünk úgymond egy, most mondjam azt, hogy egy siralmas látványt nyújtott. Most meg azért úgy néz ki, hogy ha az ember bemegy, akkor úgy szétnéz, és akkor érdemes úgy körbejárni, hogy mik is valósultak itt meg. Ehhez is nyilván pályázati erő kellett, az volt szükséges, hiszen a gyülekezetünk olyan mértékben lecsökkent már, legalábbis ugye a egyház fenntartó járulékot fizetők száma, hogy már az is gondot okoz, megmondom őszintén, hogy a lelkészünket eltartsuk, mert ugye egy gyülekezet így működik, egy református gyülekezet, hogy az ott élők, a református közösség az eltartja a lelkészét. Célunk nyilván azt, hogy minél méltóbb módon tudjuk ezt megvalósítani, hát ez manapság már egyre nehezebb, és tényleg csak a pályázati lehetőségek nyújtanak arra lehetőséget, hogy ilyeneket meg tudjunk valósítani, de hát én, mint gondnok, ugye már több mint 16 éve azért sikerült létrehoznunk olyan dolgokat, amik az utókor számára is maradandóak. Ezen kívül, amit most itt felavattunk, ugye, vagy ezt a projektet lezártuk, korábban már a parókia is megújult, azért energetikai felújítás meg mindenféle szempontból egy nagyon szép emlékhelyet állítottunk a templommal szembe, úgy a Calvin szobor, erről tanúskodik, amit most meg is koszorúztunk, meg hát azért még van több kisebb dolog, amit azért sikerült összefogással, önerőből létrehoznunk.
3: A gyülekezet hogyan fogadta, hogy a templom egy része megújult, milyen hangulatban telt a mai hálaadó Isten tisztelet?
5: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű alkalom volt, természetesen az, hogy eljött a püspök, ugye azért nem sűrű látogat el egy ilyen kis településre a egyházkerület püspöke, itt volt ugye az Esperes úr is, aki utalt is rá beszédével, hogy valaha ugye itt kezdte a szolgálatát, és erre mindig szívesen emlékezik. Meg őt amúgy is, hát szeretjük, úgymond, legalábbis én személyesen is jó viszonyban vagyok vele azóta is. természetesen örültünk annak, meg hát eljöttek ugye a testvértelepülési gyülekezetek, és annak meg különösen éppen örültünk. Ugye van egy szerbiai testvér gyülekezetünk, aminek az a apropója, nem azért hívtuk ki, meg ki választottunk a térképen egy települést, hanem azért, mert 1776-ban, amikor innét Tiszanánáról elvándoroltak református gazdák, azért, mert a megélhetésük itt ugye már bizonytalanná vált, akkor egy részük ott telepedett le ugye a Vajdaságba, és ott ezen a Piros nevű településen a tiszanánai gazdák egy része hozta létre a református gyülekezetet. Ez az apropója annak, hogy ők itt voltak, és mi meglátogattuk őket ugye 2017-ben a reformáció 500. évfordulóján, fölvettük a kapcsolatot, és azóta velük ugye egy élő kapcsolatot folytatunk. A másik pedig ugye a koltói gyülekezet, akik szintén itt képviselték magukat, ők meg megint csak egy testvér gyülekezetünk, nekik nincs ilyen történet, ami ehhez kapcsolódna, de hát természetesen őket is nagyon örömmel fogadtuk, hogy itt voltak és részesei lehettek ennek az eseménynek.
3: Botos Judittal, hűemlékre specializálódott szakemberrel, építésszel beszélgetek, hiszen az ő nevéhez fűződik itt a tiszadánai templom mostani renoválása, felújítása. Hogyan alakult ki a kapcsolat? Hogyan emlékszik vissza, hogyan kereste meg önt a gyülekezet?
6: Tulajdonképpen katolikus, római katolikus építész vagyok, és a református egyháznak tervezni az mindig egy kirándulás és egy izgalmas feladat. Ennek ellenére nem újdonság számomra, mert már az egri református templom bővítésén is dolgoztam, Átányba is terveztem református iskolát, tehát volt már kapcsolatom a református egyházzal. Azt hiszem, hogy ez a fajta kapcsolat, és az egri ferences templom és a sarudi katolikus templom felújítás és hogy együttesen vezethetett el oda, hogy megtiszteltek ezzel a feladattal.
3: Itt milyen munka volt, milyen feladat volt, mit kellett elvégezni a templomon?
6: Itt egy olyan templomot találtam, aminek egy nagyon lelkes közösség a gazdája, és egy olyan templomot, amit az idő már jócskán megkoptatott, amire sok réteget ráraktak az évek, évtizedek, évszázadok, és ami nagyon jó alapanyag volt ahhoz, hogy a református valláshoz köthető egyszerűséget, puritanizmust visszaállítsuk az épületbe.
3: Miket talált, hogyan kezdődött a munka, úgymond miről kellett elkezdeni, és miket újítottak fel?
6: Most az első ütem valósult meg, ez pedig a toronynak és a főhomlokzatnak a felújítása volt. Természetesen az egész templomot mértük, az egész templomban együttesen gondolkodtunk. Homlokzat felújításról beszélünk egyébként, a belső térről még nem volt szó. A főhomlokzatnál a torony és ez a főhomlokzati bejárati rész, ez egy rosszul színezett, megkopott, párkányaiban profilvesztett, sérült, bádogozásában hiányos, rozsdás, lábazati köveiben elporlat, nedves, a falaiban vizes területe volt a templomnak. Ebből kellett kiindulni.
3: Így már most már mikor készen van, mit szól hozzá, hogyan látja a gyülekezet, hogyan fogadta, illetve ön hogyan érte meg, hogy ezekkel elkészültek?
6: Úgy érzem, hogy egy ilyen felújítás mindig az erőt és az elszántságot mutatja, tehát pont azt, amire egy gyülekezetnek szüksége van, főleg a mostani évtizedekben, amikor nagyon fogyatkoznak a hívek, és nagyon kevesen járnak templomba. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felújítás demonstrálja az egyház túlélő képességét, szeretetét, befogadó készségét a hívek iránt. Szóval én nagyon boldog vagyok, hogy elindult ez a felújítás, és bízom benne, hogy folytatódni fog a további oldalakkal, és esetleg még a belső térrel is.
3: És említette, hogy hithű katolikusként újította fel ezt a templomot. Mennyivel másabb mondjuk egy református templom, vagy egyáltalán mondjuk egy templomot felújítani, mint mondjuk egy irodai épületet, vagy akár egy katolikus templomot? Milyen különbségek vannak?
6: Hát az érzés az mindenképpen. Az istenhit és a felfelé nézés az mind a kettőben ott van, de a különbséget a római katolikus és a református között talán ott tudnám megfogalmazni, hogy amikor az ember belép egy római katolikus templomba, akkor úgy olyan alázattal és megilletődöttséggel ül le és néz körül, és a mérhetetlen pompában az évezredeknek a továbbélését látja. A református templomban pedig, bár amint mondtam, nem vagyok református, ha belépek egy református templomba, az otthonosság érzete ragad meg, az egyszerűség, a keresetlenség és pont azoknak a hiánya, amiket egyébként a katolikus templomban annyira szeretek.
3: Esperes úr, püspök úr, gondnok úr is említette, hogy azért egy torony megújítása nagyon fontos egy templom szempontjából. Amúgy ezt hogyan látja, hogy akár egy katolikus, római görögkatolikus vagy református templom szempontjából a torony mit jelent, mit jelképez ön építészként, ezt hogyan látja?
6: A torony, én azt gondolom, hogy a funkcionalitásán kívül a összeköttetés, a létre a földi emberek és Isten között, a tornyával, rajta a jellel, ami megmutatja, hogy melyik hitnek, melyik vallásnak a templomáról beszélünk. A most még hiányzó órával, ami remélem szintén el fog majd a tervek alapján készülni. Szóval azt gondolom, hogy a templomnak a legfontosabb része már megújult.
3: És kikkel, hogyan tudtak együttműködni?
6: Azon túl, hogy a megbízóimmal kiváló volt a kapcsolat, talán legfontosabbnak tartanám megemlíteni a kivitelező csapat részvételét. Gőz Attila és fiai, annak a cégnek a tulajdonosai, amelyik cég ezt a felújítást készítette, példaértékű minden egyes négyzetcentiméter, amit ők felújítanak.
0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznak szorosan a szolgálatukhoz. Az igehirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató.
7: A lelkipásztori hivatás, azt gondolom, református egyházban az igehirdetés köré szerveződik, és ehhez képest azok a szerepek, amiket a lelkésznek fel kell vállalnia, a foglalkozásából, a munkaköréből adódóan, azok sokkal bonyolultabbá teszik ezt a munkát, sokkal széttartóbbak és sokkal kevésbé teljesíthetők. Elcsúszik a hivatás és a kötelezően vállalandó szerepek.
1: Melyek ezek a szerepek?
7: Más a Dunántúl, más a Tiszántúl, de azt gondolom, hogy mindenhol a lelkipásztor az vezető. A gyülekezet anyagi ügyeit is viszi, tehát menedzseli mindazt, ami ott folyik, a felújításokat, a pályázatokat, ezentúl nyilván a lelki munkában kell lenni, lelki gondozónak, egy kicsit terapeutának. Érteni kell minden korosztályhoz, mert hogyha bemegy az iskolába, akkor ott lehet, hogy az óvodától vagy a bölcsödétől kezdve egészen az egyetemistákkal is dolga van. Egy ifjúsági csoportot is nagyon jó, hogyha tud vezetni, ennek örülnek a gyülekezetek, és az ifjúságot összegyűjteni, egyben tartani, programokkal ellátni, az megint csak egy nagyon komoly kihívás. A gyülekezetekben nagyon sok idős ember van. Sokszor a lelkész belecsúszik abba, hogy ha bemegy egy idős emberhez, akkor elszalad bevásárolni, vagy gyorsan be kell pakolja a fát. Vagy sokszor olyan szerepeket is vetítenek rá, amiket nem is veszünk észre, csak talán utóbb, hogy valakinek én lettem a távolba szakadt lánya helyett a lánya. Valakinek én vagyok a meghalt gyereke helyett az a gyerek, akit ő rám vetít, és én vagyok ez. Tehát nagyon-nagyon sok minden.
1: A lelkipásztorok közül sokan mondják, hogy legkevésbé arra van kapacitásuk, ami a munkájuknak a lényege lenne. Mikor veszítették el a fókuszt? Vagy egyáltalán elveszítették el?
7: Ezt én is így tapasztalom, hogy függetlenül attól, hogy valaki városi vagy falusi szolgálatban van, ezt nagyon sok lelkipásztor érzi hiánynak, és egyfajta deficittel éli ezt meg, vagy lelkiismeret furdalással olykor. Ezt azt gondolom, hogy aki lelkészi pályára megy, az azért indul el ezt tanulni, ebben elmélyülni, mert valamiféle elhívása mégiscsak van, valamiféle lelki munkára vállalkozik. És amikor kimegy a gyakorlat mezeire, akkor minden más ezt betemeti, sokszor a sürgős kiszorítja a fontosat. Hogy mikor veszítettük el, nagyban ezt nem tudnám megmondani, nagy egyházi vagy egyháztörténeti pontot nem tudnék mondani, vagy nem látok úgy rá, de hogy ezért egyesével minden lelkipásztor küzd, hogy ennek megfelelő időt szakítson ki, hogy ennek teret tudjon tolni maga körül, és tudjon a lelkiekkel foglalkozni, azt szerintem mindenki kihívásként éli meg.
1: Milyen okai lehetnek annak, hogy a lelkipásztorok tulajdonképpen most már a mindenesei a gyülekezetnek?
7: Tapasztalatom szerint az egyik ok az, hogy nincsenek munkatársaik. Ha vannak is, a munkájukból adódóan ők nincsenek ott a hétköznapokban, tehát ők végzik a maguk életét, ott vannak a munkájukban, a családjukban, és a lelkész egyedül marad a hétköznapi feladatokkal. A másik az, hogy igazából a presbitériumnak nincs felelőssége, nincs elszámoltathatósága. Tehát mindent a lelkész ír alá, én olyan még nem láttam, hogy egy presbitert vármérés számon kértek volna. A felelősség teljes egészében is egy személyben a lelkészre nehezedik mindenért. A következő az, hogy egy picit a szolgálattevők vagy önkéntesként értelmezik magukat, hogy ők szívességet tesznek a lelkipásztornak, vagy szívességből vannak ott, vagy az ő szabadidő szektorukba beengedik az egyházat is. És ez sokszor azzal jár, hogy a szélekről instrumentalizálják akár a lelkészt, fölhívják a figyelmét, hogy itt kéne javítani, adnak egy telefonszámot, hogy ezt a szakembert kéne hívni, vagy egy szetlin oda nyújtják, hogy ilyen festéket kellene venni. Ez is lehet egyfajta segítség, de beállni, konkrétan ott lenni, azt nagyon, nagyon kevesen tehetik meg egyrészt. Ha meg már nem dolgoznak és idősek, akkor meg inkább ők azok, akik kíméletre szorulnak, vagy éppen őket kellene segíteni, tehát sokszor nincsenek munkatársak. Van egy ige a Malakiás könyvében, a Malakiás 2:7-ben, ezt szó szerint idézném, a pap ajkai őrzik a tudományt, szájából törvényt várnak, mert a seregek urának követe ő. Ez egy szép károli fordítású szöveg, de ez azt jelenti, hogy a pap az az ember, akinek az életében van egy transzcendens faktor, tehát ő a mindenható Istennel kell, hogy kapcsolatot tartson. Ebből származik az ő tudománya, hogy ő Istennel tartozik, hogy ezt átadja az embereknek, és tőle ezt várják. Ez az ő tudománya, és hogy az ő szájából ezt a tudományt várják. Ehhez, bocsánat, de idő kell. Tehát az, hogy ő nyilván a gyülekezet tagja, őt a gyülekezet delegálja ebbe a feladatba, hogy elvonuljon, és aztán jöjjön és mondja el, amit ő Istentől kapott, és azt foglalja egy prédikációba, vagy mondja el egy lelkigondozói beszélgetésben. Hogyha folyton a bádogossal kell vitatkozni, és mindenféle dolgokban benne lenni, és ez nem azért nem jó, mert ez derogál nekünk, hanem ahhoz idő kell, hogy elvonuljunk, hogy csendben legyünk, hogy elmélyüljünk, hogy olvassunk, hogy saját magunkat rendbe tegyük, mert ez is egy nagyon fontos, hogy a lelkész a saját személyével dolgozik. A személyiség, ez egy fontos pont. Tehát ehhez abszolút idő kell, és azt el szoktuk felejteni, hogy Istennek nem dolgozni kell, hanem Istent imádni kell. És hogy sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy csendben legyünk, mint hogy tegyünk. És a szolgálatunknak annyi a hatékonysága, amennyi a csendben való mélysége.
1: De lehet csendben lenni? Lehet Istenre figyelni a nap 24 órájában?
7: Az, hogy szüntelen imádkozzatok, az mondjuk azt is jelenti, hogy van egy belső világom, vagy egy belső kertem, ahol bármikor egy gondolattal is oda léphetek Istenhez, de nyilván nem 24 órás csendekre gondolok, de akár egy héten egy néhány órás elvonulásra, vagy mondjuk a vasárnapi szolgálat előtt egy komolyabb készülésre, vagy a szakirodalom elolvasására, vagy kommentárok, vagy akármit olvasni, ahhoz idő kell.
1: De régebben sem volt egyszerűbb a lelkipásztorok feladata. Ravasz László református püspök már a 30-as években felhívta a figyelmet arra, hogy a lelkészi szolgálat folyamatosan specializálódik, amelyre az egyháznak választ kell találnia.
7: Igazat mondott, és ez így is lesz. Tehát az evangélium ugyanaz, de a világ körülöttünk, és az a célcsoport, akikhez szólni kívánunk, vagy az a missziós terület, amihez küldve vagyunk, az azért változik, az nem ugyanaz. És ez azt jelenti, hogy minden generációnak, minden nemzedéknek, minden hívő nemzedéknek meg kell találni azt a beszédmódot, amivel el tudja érni a körülötte lévőket, és meg kell találni azokra a kérdésekre a választ, amik az ő korában éppen aktuálisak. Ezt nem spórolhatja meg egyik nemzedék sem. Mindig specializálódni kell bizonyos szempontból azokra a hotpontokra, vagy azokra a területekre, felületekre, ahol éppen nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsen a gyülekezet, az egyház vagy a lelkipásztor.
1: De képes az egyház lépést tartani azokkal a változásokkal, amelyek körülöttünk zajlanak?
7: Az egyházat nagyon sokszor éri az a vád, hogy nem képes. Sőt, olykor kifejezetten visszafelé kacsingat, és visszafelé tájékozódik, és nosztalgiázik, és valami régi szép időkbe vágyik vissza, amikor még népegyház volt, és teli templomaink voltak. És az a vád is szokta érni az egyházat, hogy azokat a társadalmi reformfolyamatokat is inkább akadályozza, mert hogy az egyháznak van egy ilyen spektruma is, hogy hagyományt őriz, és kultúrát őriz. De a misszió szempontjából, ha tetszik, ha nem, azt komolyan kell venni, hogy nagyon-nagyon jó és sokfelé kibocsátott szenzorainak kellene lenni. Ezen én azt értem, hogy csak teológiából és csak a magunk házatájáról kikukucsolni kocskába nem fogjuk megérteni a társadalmi folyamatokat. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy határtudományokkal, más tudományokkal vegyük fel a kapcsolatot, hogy szociológusok nagyon sokat tudnának mondani arról, hogy is néz ki az a világ, vagy nagyobb léptékekben, arányokban, amiben mozgunk. Pszichológusok, természettudósok, szerintem érdemes őket meghallgatni, szakembereket. A másik pedig, amit nagyon fontosnak érzek, hogy nem szabad elzárkózni azoktól, akik másként gondolkodnak, mint mi, hanem kifejezetten ki kell tennünk magunkat olyan hatásoknak, amikor olyanokkal beszélgetünk, olyanokkal cserélünk eszmét, vagy olyanokkal vagyunk egy légtérben, akik, uram bocsá, nem azt gondolják, és nem azt hiszik, amit mi.
1: Tükröt mutathatnak
7: számunkra? Akár, és megmérnek bennünket, és nekünk is újra válaszolni kell egy-egy. Tehát megdöbbentő, amikor egy nem hívő ember egyszer csak föltesz egy kérdést, vagy föltesznek olyan kérdést, amivel azonnal szétrombolnak minden álságos mondandót, vagy álságos képmutatás bennünk, és akkor hoppácska úgy kell megfogalmazni, hogy az szembesít magunkkal is, meg a hitelességünket újra mérlegre teszi. És újra fogalmazzuk sokszor a saját hitvallásainkat, a legfontosabb hittételeinket, és ez szerintem nekünk is fontos. Ez olyan, mint a felvilágosodás volt annak idején, hogy azért a kereszténység nem itt tartana, hogyha nem ment volna át azon a szűrőn. Ez egy nagyon fontos dolog.
1: A lelkipásztori szerepekhez visszakanyarodva még egy kicsit, én azt tapasztalom, hogy az emberek igénylik azt, hogy vezetve legyenek, de ugyanakkor azt is elvárják ma egy vezetőtől, hogy egy legyen közülük. Ez igaz a gyülekezetekre és a lelkipásztorokra is, de vajon a lelkészek hogyan tudják, vagy egyáltalán fel lehet-e oldani annak az ellentmondásosságát, hogy egyszerre vezetői és egyszerre tagjai legyenek egy közösségnek, egyek legyenek a nyájból.
7: Van egy kétarcú valóság, tehát egy kétarcú entitás, vagy egy kettős entitás. Az egyháznak van egy külső létformája, ami úgy működik, mint egy külső struktúra, mint egy cég, mint egy vállalat, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit jól kell üzemeltetni, van pecsétje, van irodája, van telefonszáma, és ilyen értelemben, amikor a vezető ilyenfajta bürokratikus vezető, ott nehéz megoldani azt, hogy mondjuk az a lelkipásztor, aki az intézmény vezetője, az a lelki gondozója is legyen annak a munkatársnak, aki neki beosztotja. Egy szerepzavar van, hogy az, aki vezető, annak nem biztos, hogy szívesen mondom el az én legbelsőbb fájdalmamat.
1: És ezt fel lehet oldani, ezt az ellentmondást?
7: Ez úgy oldható föl, hogyha átlépünk a másik oldalra, az egyház spirituális valóságában, ahol feladatok vannak, meg karizmák vannak, meg küldetés van, de nincs férfi és nő, nincs vezető és vezetett, hanem a Krisztus nagy asztalánál, ugye az Eucharisztia első közösségében olyan emberek ültek, rabszolga és rabszolgatartó, olyanok ültek egy asztalnál, akiket ma is nagyon nehéz összehozni, vagy az minden emberjogi küzdelem mentén is nagyon nehéz összehozni.
1: De mindannyian egyek vagyunk.
7: Mindannyian egyek vagyunk. Így van.
1: Mert státuszkülönbségek vannak?
7: Feladatkülönbségek vannak, tehát hogy neki ez a kegyelmi ajándéka, neki az, de egyek vagyunk, és a ilyen értelemben a lelkipásztor az primus inter pares, tehát első a közösségben, de ugyanúgy tagja a közösségnek. Tehát nincs rangbéli vagy értékbeli különbség.
1: Milyen a jó lelkész?
7: Én most szeretnék egy pár sort idézni fiatalok válaszaiból, akiknek föltették ezt a kérdést. Azt írja egy 24 éves protestáns fiatal, hogy a jó lelkész többek között mindent is csinál. Szorgalmas, dolgos derék vezeti a gyülekezetet, olvasott, felkészült, biblikus igehirdetései vannak, egyszerre veti bele magát a szellemi, a fizikai és a lelki munkába. Jó lelki gondozó, megértő, akihez bárki bizalommal fordulhat, sőt a kívülállók is messziről felismerik hitelességét. Egy szemében átlátja a gyülekezeti munkákat, mindegyikét, kézben tartja őket, mégis tud összedolgozni másokkal, motiválja a híveket, kiaknázza a gyülekezetben rejlő lehetőségeket, a jó lelkész jó menedzser is egyben, de előbbre tartja a lelki életet, a jó lelki tudja, hogy ez a szókapcsolat, hogy jó lelkész, tulajdonképpen nem létező fogalom, és napról napra megharcolja, hogy hogyan pótolja ki Isten a nyilvánvaló hiányosságait.
1: De oda kanyarodunk vissza, hogy mégiscsak a szerepek összemosódnak.
7: Ez egy értelmes fiú, aki ezt leírta nyilván, de nagyon örülök, hogy a végére odaért, hogy ilyen nincs. Hogyha ezeket összeolvassuk, és még olvashattam volna sokat, akkor azt mondom, hogy amit ők kérnek, azt egy ember tudta megvalósítani, akit úgy hívtak, hogy Jézus Krisztus. Tehát benne találkozik ez a sok-sok jó tulajdonság. Tehát az elég jó lelkész is elég jó, azt gondolom. Ilyen nagyon sok elvárással nem lehet élni, tehát ebbe beleroppannak a lelkipásztorok, hogy ahány gyülekezeti tag annyiféle elvárás heggyel jön. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ma a magunk számára, ami vállalható és tisztességes és Isten előtt feladatunk, azt tudjuk körülhatárolni, mert különben elveszünk abban, hogy mások miket vetítenek ránk, és mire akarnak minket akár elhasználni.
1: Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen mai adásunk végéhez értünk. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ha pedig szívesen megosztanák velünk észrevételeiket, azt megtehetik a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címen. A szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Egy kisvárosban élt egy postás, aki hosszú éveken át hordta a leveleket. Magának való ember volt, visszahúzódó, nem különösebben vallásos. Udvariasan köszönt, de sosem beszélgetett hosszabban senkivel. Egy napon az egyik idős asszony, akinek gyakran kézbesített levelet, meghívta egy csészeteára. Nem akarta hátráltatni a munkájában, csak kiszerette volna fejezni köszönetét. A rövid beszélgetésből újabb meghívások lettek, aztán egyszer ajándékba adott neki egy új szövetséget. A postás elfogadta, otthon egyre rendszeresebben olvasgatta. Nem lett hirtelen más ember, de lassan megváltozott. Elkezdett beszélgetni másokkal is, érdeklődött, néha még tanácsot is kért. Egy-két év múlva pedig még a templomba is elkezdett járni. Ilyen az Isten országa. Ilyen az, amikor a mag növekedni kezd. Az evangélium három példabeszédet állít elénk. A búza és a konkoly példázatát, a mustármag példáját, és végül egészen röviden a kovász hasonlatát. Első pillantásra talán a különbségek tűnnek fel számunkra, más képeket használnak, másfajta valóságot ábrázolnak. De van egy közös elemük, üzenetük. Isten országa titokzatosan, csendben, türelmesen növekszik. Nem látványos, nem hirtelen, de biztos és mélyhatású. Az első példázat a búzáról és a konkolyról türelemre int minket. Isten országának egyik legnehezebben elfogadható titkával találkozunk itt. A rossz már jelen van, de Isten mégis türelmes, nem csap le azonnal, nem avatkozik be rögtön. Nem írtja ki késlekedés nélkül a bűnt, mert ismeri az ember szívét, és vár a megtérésre. Ez a példázat tükröt tart elénk, képes vagyok-e elviselni a világban, sőt a saját életemben a búza és a konkoly együttélését. Megértem-e és elfogadom-e, hogy Istennek fontosabb a megmentés lehetősége, mint a gyors ítélet, mert a végső aratás idején igazságot fog szolgáltatni, de addig is türelmesen vár. Akkor is gyors büntetést várok, amikor az én bűnömről van szó. A második példázat a mustármag növekedésének titkát mutatja be, hogyan lesz a kicsiny magból hatalmas növény. A tanítás világos. Isten művei gyakran kicsinyként indulnak, de hatalmas növekedéshez vezetnek. Ebben a példában nem a türelem, hanem a remény a lényeges elem. Jézus arra tanít, hogy ne becsüljük le a kicsit. Aki ma csak imádkozni tud valamiért, és konkrétan nem tud semmit sem tenni az ügy előmozdítása érdekében, az is elegendő. Vagy ha valaki csupán csendben viseli a keresztjét, ő is részt vesz Isten országának építésében. A kicsiben már benne rejlik a nagy. A harmadik hasonlat, amely a kovászról, azaz az élesztőről szól, új szempontot hoz be, a belülről láthatatlanul formáló erőt. A kovász átjárja az egész tésztát, csendben láthatatlanul dolgozik, de hatása idővel szembetűnő, a tészta megkel. Ez a kép Isten országának belső lelki hatását szemlélteti. Nem látszik a változás egyik pillanatról a másikra, de az isteni kegyelem átformálja a világ gondolkodását, a szíveket, a közösségeket. Ez a példa arra hív, hogy mi is a belső átalakulásra törekedjünk, ne csupán látszat keresztények legyünk, hanem hagyjuk, hogy az evangélium gyökeresen átjárja életünk minden szintjét, gondolatainkat, szándékainkat, magatartásunkat, cselekedeteinket. Aki nyitott szívvel hallgatja az igét, annak a szívében titokzatosan, de biztosan növekedni kezd Isten országa. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem erővel uralkodsz, hanem türelemmel és szeretettel építed országodat bennem és körülöttem. Segíts, hogy ne zúgolódjak a rossz jelenléte miatt, hanem higgyek a te bölcsítéletedben és időzítésedben. Adj reményt, hogy a kicsiny kezdetek is eljutnak a nagy beteljesedésig, ha hozzád hűségesek maradunk. És add, hogy szívem kovászként tudjon hatni, csendben, alázattal, de átformálva a környezetemet szereteted szerint. Formálj engem, és tedd szívemet jó földi, ahol igéd gyümölcsöt hoz.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, a szokásostól eltérően most nem kapcsoljuk az Egri Bazilikát. 11 óra 30 perckor kezdődik az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat záró szentmiséje, ma azt közvetítjük. A szentmisét Marosi Balázs szerencsi ifjúsági régió felelős mutatja be, a zenei szolgálatot a Szalók Band végzi majd. Délelőtt 12:30-tól kérjük imádkozzanak velünk. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. A módosítás meg is jelent a magyar közlönyben. Ezzel Súlyog Tamás mandátuma hétfőn 0 órától megszűnik, ideglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Súlyog Tamás közösségi oldalán közzétett videójában úgy értékelt, az alaptörvény alapján nincs más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy szerinte ez súlyosan alkotmányellenes. Úgy vélte, az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam ezzel megszűnt, akárcsak az államfő legitimitása is. A miniszterelnök viszont biztos abban, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választani, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének megteremtésére. Magyar Péter ennek érdekében arra kérte a pártokat, a közélet szereplőit és a magánembereket, mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a magyar köztársaságot képviselje. Az ellenzék elítélte Súlyog Tamás eltávolítását. Orbán Viktor a Fidesz elnöke szerint mostantól az önkényi már nem fenyegetés, hanem valóság. Az Alkotmánybírósághoz fordul több, a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Az alkotmányozási folyamat részeként 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta, szerinte a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt vegyen a közös döntések meghozatalában. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte a partnereit, hogy ezt figyelembe véve ne hozzanak el hamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. A pénzügyminiszter a Facebook oldalán közölte, eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön, tette hozzá.

Kármán András. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és az aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a miniszter. Emellett írt arról is, kivezetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében elbocsátottak, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Kiszámíthatóbb, átláthatóbb és értékalapú gyógyszerbefogadási rendszert sürget az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról sokszor késedelmesen, rendszertelenül születtek döntések, az egyedi méltányossági rendszer pedig nem pótolhatja a kiszámítható támogatást. Hangsúlyozta, a gyártóknak is nagyobb szerepet kell vállalniuk, mert több esetben üzleti döntések miatt késik a társadalombiztosítási befogadás. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet az első 24 órában. A kormány.hu oldalon elérhető társadalmi egyeztetés célja, hogy a lakosság véleményének figyelembevételével alakítsák ki az új közlekedés biztonsági intézkedéseket, például a rolleresek közlekedését. Végül az időjárásról. Átmenetileg csökken a felhőzet, aztán később is számíthatunk gomoly felhőkre, és ahol ezek összeállnak, ott zápor, zivatar kialakulhat, a szél felerősödik. A csúcshőmérséklet 28-30 fok körül alakul, hideg front vonul át felettünk, ami után napokig derül, de enyhén meleg nyári idő várható. Híreinket hallották.

0: Mesterségem címere. Portré műsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portré műsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Varga Verebélyi Erika csillagászt szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Megengedett, hogy tegezzelek?
2: Igen.
1: Különleges szakmád van. Olyan jól hangzik az, hogy valaki csillagász. Na, de nem ilyen egyszerű az út a csillagász szakmához, gondolom én. Már gyermekkorodban megfogalmazódott benned, hogy valamilyen különleges szakmát szeretnél választani? Így kezdődött?
2: Nem teljesen gyerekkorban kezdődött a dolog, hanem már inkább felnőttként. A matematika az volt az, ami nagyon érdekelt, és valamit matematikával szerettem volna kezdeni. Aztán ez így valahogy adódott, hogy akkor csillagász legyek, és annyira megszerettem, hogy most már a matematika az kevésbé vonz, hanem inkább a csillagászat az magával ragadott.
1: Kezdjük akkor a kezdetek kezdetén. Gyermekként milyen tanulmányokat folytattál?
2: Én Mátra Verebéből származom, ez egy kis falu Nógrád megyében.
1: Szentkút mellett?
2: Szentkút, igen, a Szentkút az hozzátartozik Mátra Verebéhez, és ott jártam általános iskolában, majd a közeli gimnáziumban mentem Bátony terenyére. Ott végeztem egy hatosztályos gimnáziumot, majd akkor úgy döntöttem, hogy környezetmérnök leszek. Egy évet jártam a Szent István Egyetemre, Gödöllőre, de közben, tehát ott volt egy nagyon jó fizikatanárom, aki megszeretette velem a fizikát, és a matek szeretete az egyébként is volt, úgyhogy úgy döntöttem, hogy inkább a csillagászatot próbálom meg.
1: És megpróbáltad. Ilyen egyszerű volt? Eldöntötted, hogy csillagászatot választasz, és a felvétel is ilyen könnyű volt, és ilyen egyszerű volt? Könnyű volt bejutni a csillagász szakra?
2: Igen, könnyű volt bejutni. Akkoriban, amikor én kezdtem a csillagászatot, az ELTE-n kifejezetten így hirdették meg a szakot, hogy csillagászak, tehát ez egy 5 éves képzés volt, még az osztatlan képzés volt, és elég sokan kezdtük, körülbelül 20-an, aztán szépen lemorzsolódtak azok az emberek, akik aztán valamilyen más irányultságot választottak, vagy hát nem volt meg bennük mondjuk a kitartás, hogy végigvigyék ezt a csillagász szakmát.
1: És hányan maradtak végül is a szakon?
2: Körülbelül mi olyan 10-en végeztünk.
1: Akkor a fele lemorzsolódott.
2: Úgyhogy a fele, igen. Most már sokkal kevesebben vannak, kevesebben végeznek, mert most már fizika alapszakot kell végezni valakinek, hogyha csillagász szeretne lenni, vagy pedig földtudomány alapszakot, és akkor az utolsó 2 évben lehet csillagász szakirányt választani, és most már tipikusan kevesebben választják a csillagászatot.
1: Hol is van akkor egészen pontosan ez a csillagászak? Az ELTE-n?
2: Igen, Pesten az ELTE-n, illetve Szegeden is még lehet tanulni csillagászatot.
1: És mire tanítják meg az embert az 5 év alatt? 5 éves ez a képzés is? Mint általában az egyetemek?
2: Igen, 5 éves a képzés. Hát nagyon sok fizikát, matekot, informatikát tanultunk. Ez a fő alappillére a csillagászatnak, és emellett persze csillagászati történetet, meg mindenféle elméleti dolgokat a csillagászattal kapcsolatban. Nagyon sok kiváló tanárunk volt, akik kutató csillagászok, úgyhogy egy kicsit tehát ezt is meg kellett tanulni, hogy itt nem az észlelésen volt a hangsúly a csillagász egyetemi szakon, hanem inkább a kutatáson. Tehát ezt tanultuk meg, hogy hogyan lehet valakiből jó kutató.
1: Valóban, mert a csillagász szakma egyik fő alappillére a kutatás. Neked az évek folyamán és az évek során milyen kutatási szakterületed alakult ki?
2: Hát nálam az a probléma, hogy minden érdekel a csillagászaton belül, úgyhogy nagyon szívesen kapcsolódtam be mindenféle változatos témákba. Nagyon szeretek például észlelni, úgyhogy szívesen mentem ki Piszkéstetőre, ott van Magyarországon a legnagyobb obszervatórium, ott található Magyarországon a legnagyobb távcső is, az 1 méteres tükrös távcső. Nagyon szerettem ott észlelgetni. többféle kutatási projektbe emiatt be tudtam kapcsolódni, fehér törpék vizsgálata, változó csillagok vizsgálata, kisbolygók vizsgálata. Aztán később engem nagyon vonzott a nem látható, nem optikai csillagászat, és emiatt a rádiócsillagászat, illetve infravörös csillagászat felé fordultam. Itt a fő szaktekintélynek az egyik egyetemi oktatóm számított, Tóth Viktor, és nála kezdtem a doktori munkámat, illetve még előtte a szakdolgozatot is nála készítettem el.
1: Mi volt a szakdolgozatod témája?
2: A szakdolgozatom témájára ilyen csillagközi molekula felhőknek a vizsgálatát választottam. Ezekről a felhőkről azt kell tudni, hogy itt történik a csillagkeletkezés, nagyon sűrű csillagközi felhőkben, és minél sűrűbb egy felhő, annál több molekulát lehet benne kimutatni. Ezekre elsősorban infravörös és rádiócsillagászati műszerekkel. Ugye a rádiócsillagászatot azt lehet művelni a földi távcsövekkel, tehát vannak a földön rádiótávcsövek, ezeket is lehet használni, felmérni egy-egy égi területet, ahol van egy ilyen felhő, csillagközi molekula felhő, és akkor szépen ki lehet mutatni a különböző molekulákat benne, illetve lehet használni űrcsillagászati eszközöket is, és akkor ezeket az adatokat kombinálva feltérképeztünk egy-egy ilyen felhőt, hogy mennyire sűrű, és milyen molekulák vannak benne.
1: És milyen különlegességekre bukkantatok, hiszen az embereket a csillagászattal kapcsolatban mindig a különlegességek, a rejtett dolgok, a kevésbé ismert dolgok, a rejtélyes világ érdekli.
2: Hát ezeknél a felhőknél például az volt az ötletünk, hogy a felhők alakjából, illetve abból, hogy hogyan változik a sűrűség profiljuk a felhőknek, abból következtetni lehet arra, hogy milyen hatások érték azt a felhőt. Tehát például nekem az volt az ötletem, hogy akkor ilyen üstökös alakú felhőket, nem gömbszimmetrikus felhőket keresünk, hanem egy picit ilyen elnyúltabb, tényleg ilyen üstökös-szerű felhőket kerestünk. Ezeket ilyen lökött felhőknek neveztük viccesen, de ténylegesen ez történt velük, hogy valószínűleg a közelben történt egy robbanás, egy szupernova robbanás, hogy mondjuk nagyon fényes fiatal csillagoknak a csillagszele alakította ki ezt a formát a felhőkben, és akkor arra számítottunk, hogy akkor ez egyfajta indukált csillagkeletkezést is beindít a felhőkben.
1: Említetted a PhD doktori tanulmányodat is. Ennek mi a témája? Ezt a témát kutattad tovább?
2: Igen, ezt a témát folytattam a doktori munkám során, de közben még egyéb ilyen kitekintéseket is végeztem, tehát például az adatfeldolgozás az egy nagyon fontos szegmense a csillagászatnak, főleg, hogyha ilyen űrtávcsövekkel dolgozik az ember, az űrtávcsöveknek az adatait megkapja az ember, le lehet tölteni, ehhez nem kell semmiféle, sem pénz, sem semmi egyéb engedély nem szükséges, viszont ami nagyon szükséges, hogy értsük, hogy hogyan működik az adott műszer, hogy a megkapott adatokat hogyan lehet feldolgozni, és hogyan lehet megkapni belőlük azokat a számszerű adatokat, amikre nekünk szükségünk van a kutatásunk során. Úgyhogy én egy ilyen műszernek a működésében mélyedtem el, ez volt a Herschel infravörös műhold, és annak ilyen mindenféle technikai kiegészítő munkálataiban is részt vettem, tehát hogy a Herschel infravörös műholdnak az archívumában is segítkeztem, ez ilyen szoftveres adatfeldolgozós munkát is jelent, és akkor úgy mellékesként az adatok feldolgozása során akkor ezeket is be tudtam építeni a doktori dolgozatomba, ezeket az infravörös adatokat.
1: És most nyugodtan kijelenthetjük, hogy a helyeden vagy, mert hogy áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy Répás után találkoztunk egymással a Bükki csillagdában, ahol csillagászati tárlatvezetőként dolgozol?
2: Igen, ez bár nem tűnik nagy váltásnak, de azért váltás volt a kutatás után, hogy én eldöntöttem magamban, hogy a kutatás helyett inkább az ismeretterjesztésre fogok fókuszálni, és jött velem szembe ez a lehetőség, hogy itt a Bükki csillagdában csillagászt keresnek, és akkor tudtam, hogy ez lesz az a pozíció, amit nekem találtak ki.
1: Ez ilyen egyszerű, csak így jött veled szembe a lehetőség?
2: Hát természetesen mindenféle oldalakat követek, és követem a csillagászattal kapcsolatos híreket, és emiatt igen, belebotlott az ember az ilyen álláshirdetésbe.

0: Beszéljünk akkor a mindennapjaidról, a hétköznapokról, amelyek gondolom egyáltalán nem a szokványos és megszokott hétköznapok. Mi is a feladatod itt, azon túl, hogy csillagászati tárlatvezető vagy a Bükki csillagdában?
1: Tehát alapvetően nappal dolgozom, 10 órától délután 4 óráig vannak csoportok, akiket vezetni kell ugye a kiállításra, az obszervatóriumba, illetve planetáriumi műsorokat is tartunk, de mind a vezetőség részéről, mint részemről továbbra is igény van arra, hogy itt ezt az obszervatóriumot ne csak bemutató csillagászatra használjuk, hanem ténylegesen a kutatásba is bevonjuk, úgyhogy hogy az utóbbi időben megpróbáltuk egy észlelés sorozatot indítani.
0: És milyen volt ez az észlelés? Voltak különleges pillanatok?
1: Ugye január végén, februárban volt nagy hírverés, az a C2022E3 jelű üstökös, amit nagyon szépen lehetett megfigyelni innen a Bükki csillagdából, pláne ezzel a 61 cm-es távcsővel, amivel rendelkezünk, azzal nagyon szépen lehetett látni is. Ezek voltak az első próbálkozásaim asztrofotózás terén, és hát nagyon jól sikerültek, úgyhogy kedvet kaptam hozzá, de aztán pedig a fotózás helyett inkább felhelyeztük a CCD-t, ezt a hivatalos mérőműszert, és akkor ezzel végeztünk tudományos méréseket. Ezeknek a kiértékelése még folyamatban van, de nagyon jól sikerültek, távoli galaxisokban felrobbant szupernóvákat fotóztunk le, és ezek is nagyon érdekes projektek, amiket lehetne ezzel a távcsővel folytatni.
0: És ilyenkor a távcső segítségével mit láttok? Le tudod azt írni szavakkal?
1: Hát a távcső segítségével sokkal jobb felbontásban láthatjuk a bolygókat, galaxisokat, gömbhalmazokat, de nagyon kivételes az égbolt itt a Bükki csillagda felett, hiszen az egész Bükki Nemzeti Park az egy csillagos égbolt park területén van, úgyhogy még akár répás után belül közlekedve is lehet látni a tejutat szabad szemmel, úgyhogy itt tényleg kimondottan értékes és különleges az égbolt.
0: Ha már az észlelésről beszélünk, akkor jelenleg hogyan észlelnek a csillagászok? Régen speciális viseletben, ruházatban ábrázolták az észlelő csillagászokat, még melegedőre is szükségük volt. Ma mi a helyzet? Mennyire ideálisak a körülmények az észleléshez?
1: Igen, valóban régebben a csillagász az a távcső mellett töltötte az egész éjszakát, ez főleg akkor probléma, amikor tél van, ugye akkor sokkal hosszabbak az éjszakák, és sokkal hidegebbek is. Ekkor ilyen észlelő kabátokat és észlelő csizmákat viseltek, amit úgy kell elképzelni, hogy a csizmát a csizmára húzza az ember, és ezt a nagy kabátot, amiben fűtőszálak voltak elhelyezve, ezt is egy kabátra veszi föl, úgyhogy ilyen trükkökkel próbáltak nem megfogyni a csillagászok. Hát manapság már szinte minden távcső automatikusan működik, ez azt jelenti, hogy ha feltesszük a mérőműszert a távcső végére, akkor utána lemehetünk a fűtött irodába, és onnan észlelhetünk, onnan irányíthatjuk a távcsövet. Ez a Bükki csillagdában sincs másképp, tehát itt is van rá lehetőség, hogy távolról irányítsuk a távcsövet.
0: Azt említetted, hogy ami manapság sokak számára ismert, vagy amiről szóltak a hírek, hát ugye a Vénusz-Jupiter egybeállásáról is hallhattunk, és ezt szabad szemmel is láthattuk. Nem kellett mondjuk feljönnünk ide a répáshutai Bükki csillagdába. Ezeket a természeti jelenségeket ti szakemberként hogyan láttátok, hogyan észleltétek?
1: Ezek mindig érdekesek, felkeltik a laikusok, látogatók figyelmét és érdeklődését is. Úgyhogy ilyenkor megnövekszik például az esti programon résztvevők száma, és az esti programot is mindig igyekszünk úgy megszervezni, megtervezni, hogy akkor ezek az érdekességek, ezek mindig helyet kapjanak. Tehát például a Jupiter-Vénusz együttállásánál is, akkor kicsit korábban kezdjük az esti programot, hogy még ez a Vénusz például az még megfigyelhető még mindig a nyugati égbolton, de csak kora este, úgyhogy érdemes ezt minél korábban elkezdeni az észlelést. A természetben rendben vannak nagyon különleges események, de azért ezek ismétlődnek. Tehát például az adott üstökös, amit január-február során lehet megfigyelni. Ezt már még egyszer nem fogjuk látni, de ehhez hasonló üstökösök bármelyik évben, hónapban meglephetnek bennünket, úgyhogy hasonló események azért lesznek, még hogyha nem pontosan ugyanezek is. Ezek inkább azért fontosak, mert felhívják a figyelmet, és egy jó alkalom arra, hogy beszélgessünk a csillagászatról.
0: Mióta itt dolgozol a Bükki csillagdában, történt veled olyan emlékezetes esemény, hogy a látogatók olyat kérdeztek tőled, ami még téged is elgondolkodtatott, vagy észleltetek valamilyen különleges jelenséget, amire amíg ezt vissza fogsz emlékezni, szóval történtek veled ilyen különlegességek?
1: Hát a látogatók engem folyamatosan tanítanak, mert ugye én nem ebből a vonalból érkeztem, hanem kutatóként érkeztem ide, tehát az életem nagy részét emberektől mentesen egy irodában ülve töltöttem, és most, hogy emberekkel kell beszélni, és nekik kell elmagyarázni csillagászati alapfogalmakat, jelenségeket, ezért mindig tanulok az ő kérdéseikből, hogy hogyan lehetne ezt jobban elmesélni, élvezetesebben elmondani, és hogy érthetőbb legyen a magyarázat, amit mondok nekik. Én amit elsősorban szeretnék átadni, és remélem, legalábbis a visszajelzések alapján ez valamennyire talán sikerül, a lelkesedésemet. Mert hogy ez manapság ritka dolog, hogy lássuk az embereken, hogy mi miatt lelkesednek, és hogy ezt igazán lehet élvezni is, mert az emberre ez nagy hatással lehet, hogyha látja mások. Ról az érzelmeket le tudja olvasni.
0: Mert hogy a csillagász szakma nem pusztán fizika és matematika, ennél sokkal több. Olyan érdekes az elnevezés, hogy csillag, csillagász. De a csillagász nem csak a csillagokkal foglalkozik.
1: Nem, hát rengeteg sok minden van a csillagokon kívül, sőt, például a távcsövekkel nem is elsősorban csillagot nézünk meg, tehát a csillag az egy távcsőben is egy pontszerű dolog lesz, egy pontszerű világító dolog. Az igazán érdekesek azok mondjuk a csillagcsoportok, csillaghalmazok, galaxisok, vagy csillagkeletkezési területek, ilyen csillagközi felhők, vagy egy-egy különlegesebb csillagrendszer, mondjuk kettős-hármas rendszer, de sosem egy csillag az érdekes, hanem inkább amikor egy rendszert látunk.
0: Még a fontosabb alap kifejezéseket magyarázzuk meg. Csillag, üstökös, a bolygók. Mik azok a fontosabb alapfogalmak, amelyekkel nekünk látogatóként is jó tisztában lennünk, ha ide érkezünk a Bükki csillagdába? Itt milyen különlegességeket, vagy milyen égi látványosságokat láthatunk? Nappal is, és persze hát éjszaka is.
1: Igen, a kiállításnál például sok látogatóban felmerül a kérdés, egyrészt a kisbolygókkal, a Plutóval kapcsolatos kérdések, a meteoritokkal. Ezek mind égi testek, a világűrben keringő testek, tehát például vannak a legkisebb, apró, kis szabálytalan alakú kődarabok, ezek a kisbolygók, amik már nagyobbak és már gömbszerűek, azok lehetnek törpebolygók, a még nagyobb testeket, azokat már bolygóknak nevezzük, ezek lehetnek közöttbolygók vagy gázbolygók, ezeknek is a közös tulajdonsága az, hogy gömbölyűek, illetve hogy a naprendszer fő keringési síkjában mozognak az ekliptikában. És a bolygókat és a csillagokat megkülönböztetjük egymástól, a csillagok azok sokkal-sokkal nagyobbak, mint a bolygók, saját fényük van, saját energiatermelés, ez fúzió során történik, ez az energiatermelés, ami a csillagoknak a belsejében, a belső magjában történik. Ez a fúziós energiatermelés, itt hidrogénatomokból keletkeznek héliumatomok, ebből nagyon sok energia szabadul fel, ebből a fúzióból, és ez az energia, ahogy felszabadul, ezt fogjuk látni mi fény formájában, ami a csillagból árad.
0: A bolygóknál szoktuk, ugye kalendáriumot gyakran olvasunk a rádióban, és a kalendáriumban egy-egy híres embernél elmondjuk, hogy bizonyos számú vagy bizonyos jelű kisbolygót elneveztek róla.
1: Igen, a kisbolygók elnevezése az úgy történik, hogy a felfedezője az javasolhat egy-egy nevet a kisbolygóra, és ilyenkor általában egy-egy híres embert megtisztelnek azzal, hogy róla neveznek el kisbolygót, illetve hát például még holdfelszíni alakzatokat szoktak tudósokról, olyan emberekről elnevezni, akik valamilyen fontos dolgot tettek az űrkutatás vagy a hold felfedezése elősegítésében. A csillagokat általában nem szoktuk emberekről elnevezni. Vannak a legfényesebb csillagok, amik saját nevet kaptak. Ezek legtöbbje ilyen arab eredetű szép csillagnév, mert nagyon sok csillagnak az elnevezése az arab feljegyzések során maradt fönt, ilyen ősi elnevezés. Azok a csillagok, amik még elég fényesek, azok egy betűjelölést és a csillagképnek a latin nevét kapják meg, tehát úgy lehet rá hivatkozni, mint ugye például a Líra csillagkép legfényesebb csillagát, az Alfa Lirének hívják. Ez az alfa jelöli azt, hogy ez a legfényesebb csillag abban a csillagképben. Mikor elfogynak a görög betűk, akkor átérünk a latin ABC-re, majd amikor a latin ABC-ből is kifogyunk, akkor már alapvetően ilyen katalógusba szoktuk rendezni a csillagokat, és egy-egy katalógusnak a szám sorát fogja megkapni az adott csillag. Tehát nagyon kevés csillag rendelkezik saját névvel, a legtöbb csillag az egyfajta katalógus számmal rendelkezik, illetve hát egy koordinátával, ami alapján meg tudjuk találni az égen.
0: Említettük, hogy a Bükki csillagdában beszélgetünk. Milyen látogatási rendben látogatható ez a csillagda?
1: A nyitvatartásunkat azt szoktuk változtatni, tehát érdemes mindig a honlapra felmenni és ott tájékozódni. Érdemes még a szombati napokat kiemelni, ekkor vannak az esti programok, amik mindig a sötétedéskor kezdődnek, és akkor nagyjából 2,5-3 óra terjedelműek. Az esti programjaink a szombat estére vannak meghirdetve, minden szombat este, és hát előfordul, hogy egy-egy csoport esetleg más időpontban is érkezik, tehát egy-egy nagyobb csoportot más időpontban is tudunk fogadni, de alapvetően a szombat esték vannak erre.
0: Ha csillagászatról beszélünk, akkor általában a tudományos megfigyelése ki a főszerep. Na de laikus emberként megfogalmaztad-e azt már önmagadnak, hogy mit szeretsz szakmádban és hivatásodban? Miért jó csillagásznak lenni?
1: Az a jó benne, hogy így el lehet benne merülni, és annyira sok érdekes kérdés van, amit így az emberektől, érzelmektől és mindenféle földi hiúságoktól mentesen lehet megválaszolni és keresni benne a saját helyünket. És hát egyszerűen szép és érdekes és lenyűgöző.
0: Varga Verebélyi Erika csillagásznak köszönöm szépen a beszélgetést. További életedhez és szakmai munkádhoz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánok minden jót.
2: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
2: Kedves hallgató, ezen a héten tartották az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatot. Több mint 40 éve minden nyáron népes sereglet gyűlik össze a templomkertben, hogy együtt töltsenek néhány napot egymással, és persze Jézus Krisztussal. Sok régről ismerős arc köszön egymásra, és itt talán kevéssé vannak felületes ismerettségek, hiszen az évek óta visszajárók közös élményei különleges kapcsolatot teremtettek. Minden esztendőben egy mottó foglalja össze a központi gondolatot. Idén Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján természetesen az ő egyik jeles mondata lett az iránytű: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Ez a néhány szavas buzdítás, amit elemeztek, körüljárták gondolatban és cselekedetben a szalókosok. Látszólag ez egy nagyon egyszerű kijelentés. Egyszerű annyiban, hogy tisztán és világosan fogalmazza meg, mi a Krisztus követő ember legfontosabb gondolata. A gyakorlatban ezt apró pénzre váltani azonban sokszor igen nehéz. Dicsérhetjük az Urat és áthatjuk szép imádsággal, énekszóval. Ez azonban még édes kevés. Nem elég ehhez vasárnapra szép ruhába öltözni. Jól tudjuk a tanításokból, hogy mindezt cselekedeteinknek is tükröznie kell, és nem alkalmi jelleggel, hanem a mindennapokban. Ha krisztusi emberként viselkedek, tanúságot teszek, és ezzel dicsérem az Urat. Külön nagy öröm és ajándék volt a közösségnek, hogy a 100 éves Kerényi Lajos atya, a találkozó motorja is el tudott jönni, és egy rövid időre találkozott Szalók népével. A tőle kapott üzenetet is hazavihette magával minden szalóki táborozó, és persze azok is, akik a közvetítéseken keresztül kapcsolódtak be az eseményekbe. A technika fejlődésének köszönhetően hosszú ideje lehetőség van arra, hogy az elhangzott elmélkedések, tanúságtételek később is elérhetőek legyenek. Kedves hallgató! Amikor kitekintek az ablakon a szikrázó napsütést, a fáradtan bólogató fákat látva gyakran eszembe jutnak gyermekkorom nyarai. A nyár mindig is a szabadságot jelentette. A továbbalvás, később fekvés gyermeki öröme mellett barangolásokat, kirándulásokat. A szabályok is lazábbak voltak, az étkezések időpontjai jelentették szinte az egyetlen szigorú előírást. A Duna mellett töltött nyarakon a fürdés, a horgászat, rengeteg izgalmas felfedezés varázsa maradt meg örök emlékként. És ezek az emlékek időnként felszínre törnek egy-egy tárgy vagy gondolat felbukkanásakor. A minap például a lomtalanításra készülve két ócska fotelt hoztam le a padlásról. Viharvert, kiszolgált darabok, teljesen használhatatlanok jó ideje, de valamiért mégis megtartottuk. És ezeket látva eszembe jutott 1984 nyara, amikor a Los Angeles-i olimpiát néztük ezekből a fotelekből nagyapámmal. Nagyapám 26 éve a mennyei atyánál van, nagymamám 8 esztendeje. De a fotel még megmaradt, noha lassan az enyészeté lett. De az emlékek belém vésődtek. Kedves hallgató! Nemrég a végzős diákok átvehették diplomáikat, hosszú idő munkájának gyümölcse végre beérett, büszke fiatalok és büszke családok ünnepeltek az elmúlt napokban. Mert valóban nagyon komoly erőfeszítés elvégezni egy egyetemet, főiskolát, ha tisztességgel csinálja az ember. Meg annyi vizsga, szigorlat, dolgozat, beadandó, áttanult éjszakák vezetnek a végső célhoz. És mennyi áldozattal jár ez a szülőknek is? Többségük sok mindenről lemondva tanítatja gyermekét, hogy jobb sorsa legyen, boldoguljon az életben, hogy azt csinálja majd, amit szeret, megtalálja hivatását. Kedves hallgató! Rövid időn belül kiderül, hogy a középiskolát végzettek közül kik nyernek felvételt a felsőoktatásba. Nagyon izgalmas várakozás ez. Emlékszem, magam is felfokozott hangulatban vártam, mi lesz az eredmény. Most az interneten egyhamar közzé teszik, és telefonos üzenetet is kapnak a felvételizők. Annak idején valamelyik napilap hozta le a pontszámokat. Aki szemfüles volt, keresett újságíró, szerkesztő vagy nyomdász ismerőst, hogy hamarabb megtudja, hogyan sikerült a megmérettetés. Új helyek, új barátok, és persze sok-sok új ismeret vár azokra, akik elérik a kívánt pontszámot. Egy teljesen új élet kezdődik. Iskolába kell továbbra is járni, de jóval kevesebb kötöttség van. A felnőtté válás, önállósodás útján indulhat a fiatal. Mindegy voltaképpen merre vezet az útja. Az a legfontosabb, hogy ezen az úton krisztusi iránytűvel menjen, és segítségül ehhez felidézheti Szent Ferenc atyánk szavait. Dicsérjétek az Urat, és áldjátok!
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.

0: A nap imája.
1: Imádlak, Istenem, ó végtelen fölségű Atya! Imádom fiadat, mert ugyanúgy méltó minden tiszteletre, mint te, hiszen egyszülött fiad ő, Isten, mint te. Ó Atya, ó Fiú, imádom közös szent lelkedet, örök szeretet köteléketeket. Imádlak, boldog szent háromság. Amen.

0: Nézem az aratókat. Kevés szabad nap jut a parasztnak, és aratáskor kettős a munka. Langy éj nyomában, forró légárban sárga kalász a dombsort bevonja. Asszonyok ételt hoznak kosárban, leveses fazék a gyermek kézben. Egymást követve mennek a földre, férfiak várják a délhevében. Talpuk alatt a forróság gőzöl, hátukon vastag napsugár éget. Lankadnak, a hőt már nem is érzik, és a nyári nap lassan ér véget. Száraz, koravén parasztasszonyok, félszemük ügyel kisgyermekükre. Elhullott kalászt szedeget jobbjuk, s rossz kosár billeg balcsuklón csügve. Minden szavukban gond, baj, vesződtség. Elszomorodik mind, aki hallja. Földjük az adót épp csak megtermi, s hulladék jut az éhes gyomorba. Micsoda érdem emelt fel engem? Eperfát, földet sose műveltem, és 300 sí a jövedelmem, és télre is van elég élelmem. Ha meggondolom, szégyellem nagyon. Nyomja a lelkem, el nem felejtem.
1: Elhangzott Pócsű G. Nézem az aratókat című verse, melyet Avar István előadásában hallottak. Pócsű G. a Tang dinasztia korának egyik legismertebb kínai költője. Elszegényedett, de művelt családból származott. Korai ifjúságától csoda gyereknek tartották. Már 15 éves korában nagy sikerű elbeszélő költeményt írt, örökké tartó Búbánat címmel. A császári hivatalnoki vizsgát is sikeresen letette, majd a császári könyvtárban kapott állást. 808-ban a Hanlin Akadémia tagja lett. Szókimondása miatt hamarosan lefokozták, majd 815-ben távoznia kellett az udvartól egy távoli szecsuáni helyre. Útközben a Jangce mentén alkalma nyílt találkozni és egy időt együtt tölteni jó barátjával, Yan Chen költővel. Pócsü G. számüzetése alatt elmélyült a taoista és buddhista tanokban. Ebben az időben már Kína szerte ismerték verseit. 819-ben a császár visszahívta az udvarba, majd 822-től 3 éven át Hangcsu kormányzója volt, visszabályozási és gátépítési munkákat irányított a szépségéről híres nyugati tó környékén. Építetett a tavon át egy töltést, ami kellemes sétaútként is szolgált. A ma is fennálló építményt a költőről nevezte el az utókor. 825-ben Szocsóba helyezték át kormányzónak, majd 836-tól ismét az udvarnál kapott magas hivatalokat. 842-ben visszavonult, utolsó éveit a Xiangshani kolostor környékén a Longmen barlangok közelében kialakított lakásában töltötte. Magát ekkoriban Xiangshani remetének nevezte. Emlékműve ma is megtalálható a közelben.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a szokásostól eltérően nem kapcsoltuk most az Egri Bazilikát. 12:30-kor kezdődik az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat záró szentmiséje. Ma azt közvetítjük. A szentmisét Marosi Balázs Szerencsi ifjúsági régió felelős mutatja be, a zenei szolgálatot a Szalók Band végzi. 11:30-től kérjük, imádkozzanak velünk. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. A módosítás meg is jelent a magyar közlönyben. Ezzel Súlyog Tamás mandátuma hétfőn 0:00-tól megszűnik, ideglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Súlyog Tamás közösségi oldalán közzétett videójában úgy értékelt, az alaptörvény alapján nincs más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy szerinte ez súlyosan alkotmányellenes. Úgy vélte, az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam ezzel megszűnt, akárcsak az államfő legitimitása is. A miniszterelnök viszont biztos abban, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választani, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének megteremtésére. Magyar Péter ennek érdekében arra kérte a pártokat, a közélet szereplőit és a magánembereket, mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a magyar köztársaságot képviselje. Az ellenzék elítélte Súlyog Tamás eltávolítását. Orbán Viktor a Fidesz elnöke szerint mostantól az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. Az Alkotmánybírósághoz fordul több a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Az alkotmányozási folyamat részeként 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta, szerinte a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt vegyen a közös döntések meghozatalában. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte a partnereit, hogy ezt figyelembe véve ne hozzanak el hamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. A pénzügyminiszter a Facebook oldalán közölte, eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön, tette hozzá Kármán András. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és az aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a miniszter. Emellett írt arról is, kivezetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében elbocsátottak, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar

0: honvédséghez. Kiszámíthatóbb, átláthatóbb és értékalapú gyógyszerbefogadási rendszert sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról sokszor késedelmesen, rendszertelenül születtek döntések, az egyedi méltányossági rendszer pedig nem pótolhatja a kiszámítható támogatást. Hangsúlyozta, a gyártóknak is nagyobb szerepet kell vállalniuk, mert több esetben üzleti döntések miatt késik a társadalombiztosítási befogadás. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet az első 24 órában. A kormány.hu oldalon elérhető társadalmi egyeztetés célja, hogy a lakosság véleményének figyelembevételével alakítsák ki az új közlekedés biztonsági intézkedéseket, például a rolleresek közlekedését. Végül az időjárásról. Átmenetileg csökken a felhőzet, aztán később is számíthatunk gomoly felhőkre, és ahol ezek összeállnak, ott zápor, zivatar kialakulhat, a szél felerősödik. A csúcshőmérséklet 28-30 fok körül alakul, hidegfront vonul át felettünk, ami után napokig derül, de enyhén meleg nyári idő várható. Híreinket hallották.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
1: Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Folytatódik a szentszéki képviselők ukrajnai küldetése. Sevcsuk érsek, megbocsátás és kiengesztelődés kell az európai népek emlékezetének gyógyításához. Az argentinai magyar közösség jövőjéről. Interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mindszentínum gondnokával. Sevcsuk érsek. Megbocsátás és kiengesztelődés kell az európai népek emlékezetének gyógyításához. A háború kontextusában is föl kell fedeznünk az imádság erejét. Ma sokkal inkább, mint valaha szükség van a kapott és adott megbocsátásra, hogy meggyógyítsuk az európai népek történelmi emlékezetét. Így nyilatkozott a vatikáni médiának Sviatoszláv Sevcsuk, kijev-halicsi görög-katolikus nagyérsek, aki ukrajnai missziójának második napján találkozott Paul Richard Geleger érsekkel és Visvaldász Kulbokász érsek apostoli nunciussal. A latin rítusú katolikus egyházi struktúrák újra megnyitása 35. évfordulójára rendezett ünnepséget vasárnap tartják a berdicsi vikármelitak egy helyen. 14. Leó pápa különleges küldöttje pénteken este érkezett Kijevbe, miután Lviv és a főváros között félúton fölkereste a rivnei Szent II. János Pál templomot. Sevcsuk érsek azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos a közös ima és a Szentatya jelenléte képviselőin keresztül elmondta. A háborús helyzetekben újra felfedezzük az ima értelmét és erejét. Együtt imádkozni azt jelenti, hogy találunk egy teret, ami gyógyítja a sebeket. Az ima balzsam, a Szentlélek gyógyító kegyelme, ami áthatja a szenvedő ember szívét. Együtt imádkozni azt jelenti, hogy osztozunk az ajándékokban. Maga Jézus mondta, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, én ott vagyok közöttük. De együtt imádkozni a Szentatya különleges küldöttjeivel annyit tesz, mint az egyetemes egyház keblén imádkozni, magával, a Szentatyával imádkozni. Érezni az atyai simogatást. Ezért Cuppi bíboros és Geleger érsek jelenléte számunkra az egyetemes és katolikus egyház látható jele, amely átölel minket és velünk együtt imádkozik. Hogyan működnek együtt az ukrajnai háborúban a különböző katolikus közösségek a szenvedő lakosság javára? A vatikáni újságíró kérdésére Sevcsuk érsek kifejtette. Ukrajnában ugyanazok a tragédiák, ugyanazok a lelkipásztori és humanitárius kihívások állnak előttünk, nem csak a katolikusok, hanem az ortodox testvérek, a protestánsok, a zsidók és a muzulmánok között is, akik részét alkotják az egyházak és vallási szervezetek összukrajnai tanácsának, mely éppen a napokban ünnepli 30 éves fennállását. Az együttműködés szó szerint életmentést jelent, és olykor a keresztény tevékeny szeretet valóban túllép a felekezeti vagy rítusbeli határokon. Együtt tudunk tanúskodni, bizánci és latin rítusú katolikusok, ahogy II. János Pál mondta, a katolikus szeretet hitelességéről, mely átölel, gyógyít, megment és mindenkit szolgál. Mire van főként szüksége a lakosságnak, amikor a bombázás és a háború egyre intenzívebbé válik? Az ukrajnai görög katolikus egyház vezetője elmondta, hogy nagyon sok mindenre szükség van. Az ENSZ hivatalos adatai szerint ma Ukrajnában 5 millió ember él humanitárius vészhelyzetben, és csak 2 milliót tudnak ellátni azokkal a forrásokkal, melyeket ezek a nemzetközi intézmények biztosítanak. Ahogy a kijevi polgármester mondta egyszer, az egyháztól nem annyira ruhára, kenyérre és élelmiszerre van szükség, hanem a remény szavára. Tehát most, amikor ukránok milliói szenvednek, Ez az új evangelizálás pillanata, a nagy megtérésé, mert az emberek Istenre szomjaznak. Csak Krisztus egyháza képes begyógyítani ezeket a sebeket és válaszolni, megadni az élet kenyerét, az oltári szentséget, Isten igéjét azoknak, akik Istent éhezik és szomjazzák. A gelegerérsekkel való találkozón érintették a kiengesztelődés és a megbocsátás témáját. Hogyan lehet ezeket a nagy ajándékokat hordozni és előmozdítani egy ilyen nehéz nemzetközi helyzetben? Sefcsuk érsek elmondta. Ezekben a hónapokban ünnepeljük II. János Pál pápa történelmi látogatásának 25. évfordulóját. Ő Péteri szolgálata szerves részeként úgy látta, hogy segítenie kell Európa népeinek kiengesztelődését. Ő maga mondta, hogy kötelessége gyógyítani az európai népek történelmi emlékezetét, főként amikor olyan sebekről van szó, amelyek ma is nagyon mélyen vannak a szívünkben a II. Világháború után. Ezekhez a régi sebekhez most hozzáadódnak ennek az Isten káromló háborúnak a sebei, melyeket Ukrajnában élünk. De mi az az orvosság, amit Wojtyla pápa nekünk ajándékozott? Ő azt mondta nekünk, hogy az emlékezet gyógyítására a balzsam, a megbocsátás, az adott és kapott megbocsátás. Mindannyian bűnösök vagyunk, és tisztában vagyunk azzal, hogy megsértettük szomszédunkat. A határos népeknek olykor negatív emlékük van a fájdalmas múltról. De nem szabad ennek rabjaivá válnunk. Olyan múlt ez, amit nem tudunk megváltoztatni. De a megbocsátáson keresztül jobb jövőt építhetünk. Ezért a megadott és megkapott megbocsátás ajándéka az orvosság, ami gyógyítja az európai népek történelmi emlékezetét. Zárta gondolatait a vatikáni médiának adott interjúban Sviatoszláv Sefcsuk, Kijev-halicsi görögkatolikus nagyérsek.
1: Az argentinai magyar közösség jövőjéről interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mincentinum gondnokával. Második rész. Az argentin főváros Palermo negyedében található magyar katolikus intézmény történetéről, jelenlegi szerepéről beszélgettünk múlt vasárnapi július 12-i adásunkban az argentinai magyarság bemutatása keretében a Mincentinum gondnokával. Ez alkalommal az interjú második részében a 40 ezernél is több magyar számláló Argentínában e diaszpora közösség ünnepeibe, programjaiba, jövőjének esélyeibe és saját családja emigráns történetébe vezet be bennünket Pál Magdi, a Buenos Aires-i Hungária klub elnöke, a Mincentinum gondnoka. Ha a jövőre tekintesz, bizakodó vagy?
2: Van jövő. Most van egy szép csoport megint, hogy kezdik új tilingok, és most kezdenek átmenni a reggős csoportra, mert már a másikat kezdik abba hagyni, és kezdik, akkor megint egy másik tilingó lesz, akik most kezdik a táncokat. Már csak azért, és hogy szombaton találkoznak az Rinyi körből, a cserkészekkel, az fönt fog maradni, az megy tovább. És az ünnepségek, a március 15, október 23, ezek mind nagyon, nagyon fontos ünnepség. Még vannak nagymamák és szülők, hogy legalábbis a gyerekeknek ezt és nálunk van a Hősök napja. Minden utolsó vasárnap májusban a Hősök napja 3:30. De ez már 35 éve.
1: És ez mit jelent?
2: Hogy a Hősök napja a temetőben, a német oldalán, nekünk van egy nagy fal, és a kápolna azt egy magyar építette. Minden évben jönnek a trombitás, jönnek a németek, mert ők azt mondják, hogy ott nekik szoktan szerepelni kell, és fölvonulnak a cserkészek, és mindig van egy beszél, valami furuljázás, beszél a nagykövet, és ennyiből áll. De a hősöket minden évben megvannak tisztelve.
1: Milyen sűrűn szerveztek különböző programokat?
2: A Hungária klubban vannak koncertek. Itt is vannak koncertek, de itten inkább gála lirika. Az, hogy vacsora is van, lirika énekekkel.
1: Tehát itt a Mincentinumban.
2: Ez a Mincentinumban. Aztán a cserkészeknek millió táborok vannak, évközben egy vagy két napos. És vannak ezek a fesztiválok, a táncfesztivál, most van a március 15, ez a Hungáriában van, az október 23-on a nagykövetnek a ünnepséget, de nekünk a Palacio de la Libertad nagyon szép a Rucsaszín ház mögött, ott van egy nap nekünk ottan ünneplünk az argentinok és a diplomáciával.
3: És hát vannak a magyar misék, illetve a magyar istentiszteletek.
2: A páterak, akkor mennek, Biblia délután.
3: És rendszeresen van magyar szentmisétek? Mármint úgy magyar szentmise, hogy akkor, amint említetted, hogy argentin atya, de ti magyarul énekeltek, meg magyarul válaszoltok.
2: Mondjuk, hogy igen.
3: Minden vasárnap?
2: Nem. Inkább két hetenként. Ez a másik problémánk. Mi azért jöttünk, mentünk a magyar misékre, mert a szüleink, nagyszüleink akartak találkozni, a többi magyarok, akik együtt utaztak. Közben mi megesküdtünk, és jönnek a mi gyerekeink, és azok mennek katolikus iskolákba közel, ahol te laksz. Azoknak majdnem kötelező menni abba a templomba misére. Így mindig lustábbak az emberek bejönni a városba a nagy misékre. De jó, a Szent István mise, az kell, húsvét, virágvasárnap és Erzsébet, azok kötelező.
3: Karácsony?
2: Nem, mondom, mindenki megy már a saját iskola, vagy a közel a lakásokhoz.
3: Te ugye itt születtél, tehát a szüleid érkeztek ide. Mikor és hogy kezdődött itt az ő életük?
2: Tirolban ismerkedtek meg, legalább másik 20-szor, hogy mindig azt hittem, hogy ezek a nagynéném. Mert mikor megkapták az engedélyt kijönni Argentinába, a mamiék 48-ba kapták meg, apjék 49-ben kaptak, vagy Ausztráliába, vagy ide, de úgy látszik, az apjém rábeszélt, a szüleire érkeztek. Én mindig azon csodálkozom, hogy jó, megérkezel ide, óriási Argentina, és hogy két hétre rá találkoztak az én anyukám családjával.
3: És ez hogy történt?
2: És mert a Takács bácsi és a többiek, azok mentek, tudták, hogy mikor jönnek a hajók a partra, és akkor hogy tudnak segíteni, mit tudnak csinálni, mert először te kapsz a emigráns hotelba, két hétig kapsz helyet. De reggel hétkor mindenkit kitettek, hogy menjenek keresni munkát, vagy helyet, hova költözünk, miközben jöttek az olaszok is, és a többiek. És így Takács lett aztán nagykövet, argentin nagykövet Észak-Amerikában. Nagyon barátja volt az ő szülei, az én nagypapájának, és aztán a Takáccsal voltam együtt az Ámiszben, ő volt az elnökünk, az első Ámisz elnökünk. Az apjék 49-ben jöttek ki, és én 53-ban születtem itt a Argentinában. A mami részről a nagypapám szerzett egy helyiséget, valami hentes, azt mondta, hogy se kell csinálni kolbászt, és hentes volt. És a másik nagypapám az építészmérnök, és a föld alatti évvonalat ő tervezte.
3: Fantasztikus.
2: Igen.
3: Mindig az merül föl, amikor latin-amerikai országokban járok, hogy ide kerül Magyarországról valaki, hogy egyáltalán hogy kezdi? Hogy illeszkedik be itt egy társadalomba, ami egészen más szerkezetű? Mihez kezd?
2: A nagypapám, mint hentes, és akkor egy pár kvádorra vette egy jó nagy telket, és fölépítette a gyárt, a Szájbár gyárból. A nagypapám az csatlakozott egy céggel, a HOP, akik terveztek ilyen dolgokat. Volt egy nagy épület, nem is tudom a nevét már, hogy elküldték Európába, hogy nézzék át, hogy ezt, amit a nagypapám tervezett, ezt előre lehet vinni. És közben az én keresztpapám volt az organtal, aki Argentinában hozta a acero címán, hogy az ellene sima acél. Németországból hozta ezt az acélt, ami elforgott, és az épületekre, és így kezdtek építeni. Minden háromnak nagyon jól ment. Van egy híd a ügyvéd egyetem előtt, hogy nem tartja semmi, azt ajándékozta a Szeroszíma, az itteni óriási nagy expo, ami volt a Argentinában.
3: Ez igen.
2: És az összes hídak, minden az a Szeroszímát csinálja, a vasak csak van itt jöttek.
3: Lenyűgöző. Nagy elismerés, tehát végül is a magyarok itt is.
2: Itten nagyon jól ment a magyarok. 48, 49, 50-es években, akik jöttek, azok mind mérnökök, ügyvédek, építészmérnökök. 27-ben jöttek, akik dolgoztak a földet, és az 56-osok már 56-ban már mindenki kulturált ember volt.
3: Érdekes. Te végülis tényleg tökéletesen beszélsz magyarul. Hogy tudtad megtartani az identitásodat és a magyar nyelvet?
2: Nekem egy olyan normál dolog volt. A mamiéval és az apja, amikor beszéltünk, mert nem mamámmal, mindig magyarul volt. És akkor megjelent egy nagy néni német. Csak volt egy időszak, hogy emlékszem, a reggel beszéltünk németül, és délután magyarul, és aztán mentünk az iskolába, angol iskola meg ráadásul. Az ment egy ideig, aztán jöttek a testvéreim, és én még az egyszerűen németül beszélek a három testvértől. Büszke voltam, hogy én hétköznap mentem az iskolába, és pénteken volt nekem a regősor, a szombaton volt a cserkészet, és vasárnap volt az rinnyikör. Itt van a különbség. Ezt mit csináltunk, és itt szépen megtartottuk. A mostani fiatalok egy nap jönnek csak össze, hogy a szombat reggel 10-kor az rinnyikör, és aztán jön az ebéd a Hungáriába, és aztán jön a cserkészet. Mi? Egy napot. Most sok a program, ahova kell menni, és akkor csak egy napra tették össze. És rábeszélni a gyerekek, hogy járjanak, csak az egy nap azt rászánják.
3: Sok az elfoglaltság nyilván, tömbösíteni kell.
2: És akkor nekem voltak az osztártársam születésnapja, és még a magyaroknak, és akkor sokszor az argentinokat hívtam meg a cserkészbárra.
3: Végülis magyar férjet találtál magadnak?
2: Igen, és a cserkészünnel, egy magyar férj, az én gyerekeim beszélnek magyarul. Az unokáim, azt mondom, innak voltak a Rákóczinál, értenek, de nem. Van a kettő, igen, kettő perfektül beszél magyarul, mert ott van Magyarországon, de a másik három inkább angol.
3: Öröm hallani, hogy végülis te úgy érzed, hogy itt van jövője a magyar közösségnek.
2: Még egyelőre, én mindig azt mondjuk, hát még 10 év. És akkor még, hát még 10 év, és ez így mondjuk, mert jó pár évben meg. Mindig ilyen valaki, vagy valami történik.
3: Igen.
2: Ezekkel a kácsépések, ez 9 éve, hogy létezik, azok is segítenek az egész, jobban összekapcsolódunk az egész országban ezekkel a programokkal. Megy. Valahogyan még megy.
3: Igen. Mindig a gondviselés gondoskodik a jövőről, ugye?
2: Így van.
3: Igen.
2: Igen, most már jön lenne a fiatalabbak, és hogy kezdenek ők is dolgozni.
3: Igen.
2: Nekik is előre kell gondolni, mit lehetne csinálni, vagy valahogyan bonzolni a gyerekeket, hogy jöjjenek és csinálják tovább, hogy eddig. Mindig van, ki kell találni.
3: Kreatívnak kell lenni.
2: De még milyen kreatív?
3: És példát mutattok a fiatal generációknak.
2: Igen. Vannak versenyek, karácsony, aki csinálja a legszebb karácsonyi Betlehem dolgot, vagy a faragásokkal.
3: Ez szívmelengető, hogy itt egy ilyen kis Magyarországot talál az ember a világ végén, úgymond.
2: Most, és hogy jönnek ezek a csere Magyarországról, most már 6-7 éve, és a többiek mennek egy ilyen Airbnb-ben, mint ahol lakni, és ott a magyarok azok ide jönnek, és hétvégén mindig ide jönnek, és azt mondják, nem igaz, Magyarországon vagyunk, hogy milyen szép, meg ez is van nekik helyük, meg kint van egy grill, és akkor grilleznek, és van hely a másik házakban, azok csak kis házak menni, aludni.
3: Igen.
2: Szóval arra is a mindszentényom.
3: Nagy elismerés nektek, hát, hogy itt
2: fenntartjuk. Kell csinálni, valahogyan érzed, hogy ezt kell csinálni. Önként csinálni, de senki persze. Sem nem kap semmilyen.
3: Még nagyobb elismerés emiatt, hogy lélekből, szívből csináljátok, mert úgy gondoljátok, hogy fontos. További sok erőt és kitartást ehhez, és nagy elismerést.
2: Tényleg. Kell is tovább, igen.
3: Látszik, hogy a lelkület az megvan.
2: Minden megvan. És éppen most nyár van itten, és már ez a szezon, ahol kell javítani és festeni.
3: További sok erőt és kitartást ehhez az igen fontos misszióhoz.
2: Igen, köszi szépen. És köszi szépen mindenki, aki hallgatta ezt az egészet.
3: Mi köszönjük, hogy megismerteted a hallgatóinkat az itteni valósággal. Köszönjük szépen.
0: Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária Klub elnökével, a Mindszentínum gondnokával, Somogyi Viktória beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat helyszínét, ahonnan a záró szentmisét közvetítjük. A szentmisét Marosi Balázs, Szerencs ifjúsági régió felelős mutatja be, a zenei szolgálatot a Szalók Band végzi. Imádkozzanak velünk!

0: Az Eger-Szalóki Egyházközség nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm az Eger-Szalóki Ifjúsági Találkozó záró miséjének valamennyi résztvevőjét, külön szeretettel Marosi Balázs Szerencsi atyát, aki a Szent Misét celebrálja. Ez a mise egyben a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére tartott búcsú része is. A karmeliták a Szentföldön található Kármelhegyről kapták a nevüket, ahol a 12-13. Században remete közösségként alakultak ki. Egri jelenlétük hatásának a nyomát őrzi az Eger-Szalóki templom főoltár képe is, amelyen a szűzanya a skapulárét nyújtja Szent Simon Stoknak, valamint jelen van a vilai Szent Teréz is. A karmeliták karizmája a szemlélődő ima, a csend, az Istennel való bensőséges kapcsolat és az ő jelenlétében való élet. Lelki példaképük Illés próféta és Szűz Mária, és a mi keresztény olvasatunkban Illés küldetése Krisztusban teljesedik ki. Ez különösen szépen megjelenik a Jézus színeváltozásának bibliai leírásában, Máté, Márk és Lukács evangéliuma, a rend lelki atya, Illés, a táborhegyén nem önmagára irányítja a figyelmet, hanem annak adja át a középpontot, akiben a keresztény hitünk szerint Isten véglegesen kinyilatkoztatta magát. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Bízom benne, hogy minden hívő lelkileg feltöltekezett az elmúlt 3 napban, és hitében megerősödve közelebb került Istenhez.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.
3: Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, segítsen minket a Kármel-hegyi boldogasszony közbenjárása, hogy

0: Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Örvendjés újong Sion leánya, mert íme eljövök majd, és nálad lakom, mondja az Úr. Azon a napon sok nép csatlakozik az Úrhoz, és az ő népévé lesznek. Az Úr majd nálad lakik, és te megtudod, hogy a seregek ura küldött engem hozzád. Birtokba veszi majd Júdát az Úr, mint az ő osztály részét a Szent Földön, és ő újra kiválasztja Jeruzsálemet. Hallgasson el most minden test az Úr előtt, mert már elindult szent hajlékából. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála!

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus atya, aki lelkinek minden mennyei áldásával megáldott minket Krisztus által. Ő benne választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt minket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett fiában jóságosan megajándékozott minket. Ő benne nyertük el mi is az örökséget annak rendelése szerint, aki mindent szabad elhatározásából tesz. Szolgáljunk hát fölséged dicsőségére, mi, akik már korábban is Krisztusba vetettük reményünket. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

Egy alkalommal Jézus éppen a nép sokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak: anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled. Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: ki az én anyám, és kik az én rokonaim? Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt: ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mint testvérem, nővérem és anyám. Ezek

Főtisztelendő atyák, kedves ünneplő testvérek! Nagy megtiszteltetés és nagy öröm itt állni ma az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat záró szentmiséjén az oltárnál, még inkább azért, mert egy csodálatos ünnep zárja a találkozót, és ez az ünnep mindig olyan felemelő véget ad ennek a néhány napnak. Mindig a szomorúság helyett ugye magasba emeli a szívünket, mert bár talán sokan szomorúak, hogy ma véget ér az egerszalóki találkozó és lelki gyakorlat, de mégis úgy ér véget, hogy a szívünk nem marad szomorúságban, hanem, ha akarjuk, emelkedett marad a szívünk. Emelkedett maradhat, és emelkedett szívvel mehetünk haza. A Jóisten mindenkit azért hívott ide, hogy a szívünket fölemelje. Ha engedtetek neki, ha megengedtétek azt, hogy az Úr fölemelje a ti szíveteket, akkor emelkedett szívvel mehettek haza. Engedtük-e, hogy az Úr fölemelje a szívünket? A mai elmélkedésünket Kármelhegyi Boldogasszony búcsú ünnepén érdemes talán egy kis hittanórával kezdeni, hogy megértsük, hogy mit is ünneplünk. Biztos, hogy sokszor hallottátok már ezt a szót, hogy boldogasszony. Az egyház ünnepei között több olyan Mária ünnep is található, amelyik a boldogasszony nevet viseli. Nagy boldogasszony, kis boldogasszony, gyertyaszentelő boldogasszony, gyümölcsoltó boldogasszony, sarlós boldogasszony, és sorolhatnánk még a boldogasszony ünnepeit. A szalóki templom búcsú ünnepe Kármelhegyi boldogasszony. Benne van ez a szó, hogy Kármelhegy. Mi is ez a Kármelhegy? Hallottuk itt a bevezetőben, hogy a Kármelhegy a Szentföldön található, Izraelben, az északi részen, egy körülbelül 30-39 kilométer hosszúságú hegylánc. És hogyha valaki jártas a Biblia olvasásában, akkor azt is tudja, hogy már az Ószövetségben is találkozunk Kármel hegyével, hiszen Illés prófétának a személye erősen kötődik a Kármel hegyhez. De mint mindennek a Bibliában, a szónak van jelentése is. Nem csak egy földrajzi egység, hanem van egy mélyebb jelentése. Nagyon szép a Kármel szó jelentése, azt jelenti, héberül van a szó, hogy Isten szőlős kertje, vagyis egy értékes termőföld, ami nem véletlenül lett, hanem Isten akaratából, és az ő tulajdona, Isten szőlős kertje, Kármel. Egy olyan hely, ahol az Isten kedvét találja. Egy olyan hely, ahol a talaj termő, értékes, fontos. Isten fontosnak tartotta, hogy megteremtse, csodálatra méltónak teremtette, és ezért lett az ő kedves szőlős kertje. Az ő nagyságának a jele a Kármelhegy. És talán tudjátok azt is, az elmúlt napokban hallhattunk erről is, hogy időről időre megjelennek olyan emberek a történelem színpadán, akik hoznak egy fogadalmat, tesznek egy ígéretet, hogy erősebben, mélyebben akarják követni az Urat. Hát így történt ez a Kármelhegynél is, ahol remeték telepednek le, és már a bibliai időkben is legalább 1000 ilyen kis remete lak található a Kármelhegyen, ahová visszavonulnak emberek azért, hogy
közelebb kerüljenek a csendben az Istenhez. És aztán ezeket a remetéket gyűjtik össze, közösségbe, kápolnát építenek, templomot építenek, amit a boldogasszony tiszteletére szentelnek föl, és így alakul a Kármelhegyi boldogasszony története. Az Isten kereső emberek közössége. Kedves testvérek, ma itt, Egerszalókon mi vagyunk a Kármel. Ma itt, Egerszalókon mindenki kármelita egy kicsit. Hiszen azért vagy itt, azért vagyunk itt, mert Isten akarta, hogy itt legyünk. Azért lehetsz itt, mert élsz. És ez azt jelenti, hogy Isten ajándéka vagy. És nézzük meg még egyszer. Kármel, Isten szőlőskertje, értékes termőföld, amit Isten fontosnak tartott, jónak teremtett, csodálatra méltónak alkotott meg. Nem ilyen az ember. Nem ilyen minden ember. Azért élünk, mert az Isten akarta, hogy éljünk. Azért élünk, mert az Isten fontosnak tartotta, hogy megteremtsen, tudatosan. Higgyétek el, senki nem született véletlenül erre a világra. Nincs véletlenül született ember. Mindannyiunkat az Isten akart, fontosnak tartott, megteremtett, és gyönyörködik bennünk. Ez az ő nagyságának és hatalmának a jele, minden emberi élet az Isten nagyságának és hatalmának a jele. Ezért mindannyian kármeliták vagyunk ma egy kicsit Kármelhegyi boldogasszony ünnepén. Hogy maradhatunk olyanok, akikben az Isten gyönyörködik, tegyük fel ezt a kérdést, és válaszoljunk ma a szűzanyával. Arra szeretnélek most benneteket kérni, hogy tegye fel a kezét az, aki volt már az élete során boldog. Úgy látom, hogy helyel közel mindenki föltette a kezét. Fontos, hogy nem az volt a kérdés, hogy tegye fel a kezét, aki most boldog, hanem aki már volt boldog. Még egyszer emeljük fel a kezünket. Olyan gyenge volt, úgyhogy lássuk a kezeket. Aki már volt boldog. Köszönöm szépen. Sokan feltettétek a kezeteket. De nem tudom, hogyha most válaszolni kellene erre a kérdésre, ki mit válaszolna. Nagyon kíváncsi lennék, örülnék, ha mindenki most hozzá tudna szólni a prédikációhoz.

Boldog asszony. Miért volt boldog? Mária azért volt boldog, mert volt egy életre szóló tapasztalata. Megtapasztalta, hogy jó az Isten. És Mária boldog volt, és boldog is maradt. Miért fontos a kérdés, amit az előbb föltettem? Most mindenki vissza tud gondolni arra, ami eszébe jutott. Nézzük meg. Azért gondoltad-e, hogy boldog voltál, mert volt egy ilyen érzésed? Egy boldogság érzés. Vagy meg tudtál ragadni egy konkrét tapasztalatot? Az az én saját személyes tapasztalatom, hogy nagyon sokan a boldogságot érzésnek gondolják, egy jó érzésnek. A boldogság nem érzés. Aki az elmúlt néhány percben azon gondolkodott, hogy mikor érzett boldogságot magában, vagy mikor volt boldogság érzése, az nem jó helyen kezdte keresni a választ. Mert a boldogság az nem érzés. És akinek a boldogság eddig csak érzés volt, az még nem volt igazán boldog. Mi a boldogság? Nézzük meg Mária életében. Mi a boldogság? Mária boldogságának az okát gyümölcsoltó boldogasszony ünnepénél, az angyallal való találkozásnál kell keresnünk. Ott, amikor az örömhírt hozza az angyal. Azt mondja Máriának, üdvözd légy, kegyelemmel teljes. Vagy ha az eredeti szöveget nézzük, üdvözd légy, akit az Úr a kegyelmébe fogadott. Az Úr veled van. Milyen szép. Azért szép, mert ez nem csak egy köszöntés. Mária boldogságának az oka, mert ő volt az, akit az Úr az ő kegyelmébe fogadott, akit az Úr a kegyelmében tartott, és így vált Mária kegyelemmel teljessé. Az ő boldogságának az oka, hogy kegyelemmel teljes volt. És azért tudott mindvégig boldog maradni, mert folyamatosan az Úristen kegyelmében élt. Ezért nem volt Mária sértődékeny, ezért nem volt Mária haragos, ezért nem volt Mária depressziós, ezért nem volt Mária görcsös, ezért nem volt Mária agresszív, ezért nem volt Mária haragvó, pletykás, irigy. Mert az Úr kegyelmében élt. És ezt tette őt boldoggá. Ezért nem sértődött meg, amikor a mai evangéliumban Jézus azt kérdezi, hogy ki az én anyám és kik az én rokonaim. Ha emberileg nézzük, talán nem biztos, hogy jól eshet egy édesanyának, amikor beszélni akar a fiával, a fia pedig nem hajlandó kimenni a kapuhoz, hanem széttárja a kezét, és azt mondja, hát ki az én anyám, és kik az én rokonaim. De Mária nem sértődik meg, miért? Azért, mert az Úr kegyelmében van, és érti Jézus szavait. Hogy az Isten kegyelmében nincs alá fölé rendeltség. Ott egység van. A testvériség van. Ez a boldogság alapja. Az egység, a testvériség. És ahol ez megjelenik, ott boldogság van. Jézus boldogságával is, Jézus boldogságában is ezt látjuk. Akár a nyolc boldogság, vagy bármelyik evangéliumi példabeszédet nézzük, hogy Jézus miért boldog, mert egységben van az atyával, én és az atya egy vagyunk. Ez Jézus boldogsága, amikor azt mondja, hogy én és az atya egy vagyunk. Kedves fiatalok, kedves felnőttek, még egyszer megismétlem, a boldogság az nem érzés, hanem a boldogság egy tapasztalat. Ezt jól jegyezzük meg, mindannyian, hogy a boldogság egy tapasztalat, nem egy érzés. És amikor a boldogságot keressük,

0: A boldogságot a tapasztalatokban kell keresnünk. Miért? Azért, mert ha nincs ilyen tapasztalatod, akkor nyugtalanná válsz. Látjuk saját magunkat is nagyon sokszor, látjuk a világot is nagyon sokszor, a környezetünket is nagyon sokszor. Nagyon hamar nyugtalanná válik. Ha nincs tapasztalatod az igazi boldogságról, nyugtalanná válik a szíved. A nyugtalan ember pedig képes tönkretenni a saját maga és a másik ember életét is. A nyugtalan ember veszélyes. A békétlen, nyugtalan ember veszélyes, mert képes tönkretenni a saját és az embertársa életét is. Ezért nagyon fontos, amit Szent Ágoston tanít nekünk a Vallomások című művében, amikor ezt írja: magadnak teremtettél, Istenünk, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned. Magadnak teremtettél, Istenünk, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned. Ezt egy olyan ember írja, akinek hosszú évekig nyugtalan volt a szíve. Egy olyan ember, aki az édesanyja szívét is nyugtalanná és szenvedővé tette ezáltal, és a környezetének az életét is nyugtalanná tette. Szent Mónika évekig zokogva imádkozott, mert látta fia nyugtalanságát. A nyugtalan ember tönkreteszi önmagát és a környezetét. És amikor Szent Ágoston megtér, rádöbben arra, hogy mi hiányzott az életéből. Hiányzott az életéből annak a felismerése, annak a tudata, hogy ő Isten szőlőskertje, hogy benne az Isten gyönyörködik, hogy ő az Istennek fontos, és hogy kegyelem nélkül nem lehet élni. És amikor az Isten szeretete betölti, akkor azt mondja, hogy igen, ezt kerestem, mert nyugtalan volt a szívem, és ezzel ártottam magamnak és másoknak. De a megtérés pillanatában a szív megnyugszik, meggyógyul. Mit jelent a megtérés? Nem mást, és nem többet, mint betöltekezni Isten minden emberi értelmet fölülmúló szeretetével. Ennyi. Azt hiszi Szent Ferenc, akiről sokat hallottatok és hallottunk, az életéről részleteket is Antal testvértől, illetve Donát atyától is. Hallottuk, hogy elég különleges módon kezdte az élet útját, kalandozott ő azért bőven. Milyen volt a szíve? Nyugtalan. És megpróbálta ezt a nyugtalan szívet lenyugtatni pénzzel, gazdagsággal, szórakozással, kicsapongással, ide-oda rohanással, földi vágyak utáni szaladgálással, és nem ment. Mindene megvolt, megvolt a katonai ruhája, hallottuk, megvolt a pénze, megvolt a családi háttere, megvolt a hírneve, megvolt mindene, és nem nyugodott meg a szíve. Miért? Azért, mert nem jó helyen kereste a szívének a nyugalmát. És amikor ott a kis kápolnában a kereszt megszólal, Szent Ferencnek a szívéhez szól: építsd újjá egyházamat. Magával kezdte. Magával kezdte, mert megértette, hogy hiányzik belőle az isteni szeretet. Minden benne volt, mindene megvolt már. Csak az isteni szeretet hiányzott még belőle. És mit keres Szent Ferenc? Tapasztalatot. Mert boldog akar lenni. És tapasztalatot keres. Olyan tapasztalatot, amelyre föl lehet építeni egy életet, egy közösséget, és amelyre föl lehet építeni az egyház megújulását is. És Ferenc tapasztalatot szerzett, és boldog ember lett. Az a Ferenc, aki először a durva katonai élet útját akarta választani, eljut az életében arra a pontra, hogy leül a csörgedező patak mellé, és dicsőíti az Istent a madarak hangjáért, a patak csobogásáért, a napért, a holdért, a csillagokért, a földért, és mindazért, amit az Isten teremtett. Lehet, hogy addig észre se vette, hogy mi van körülötte. Te észreveszed, hogy mi van körülötted? Vagy csak rohansz, kapkodsz, hagyod, hogy ez a világ elsodorjon. Meg tudsz-e állni, hogy rácsodálkozz arra a gyönyörű világra, amelyet az Isten neked adott, amelyet neked teremtett, amelyben gyönyörködik. Szent Ferenc boldog volt, mert a boldogsága tapasztalatra épült. És aztán jöttek sokan mások. Szerzetesek, papok, szerzetesnők, egyszerű, hétköznapi emberek, férfiak és nők, édesanyák és édesapák, fiatalok és gyermekek, akik megértették, hogy a boldogság az tapasztalat. Mi is azért jöttünk ide, hogy ezt megértsük. Hogy a boldogság az nem érzés csupán, hanem tapasztalat. És akkor most így újra gondolj vissza. Voltál-e már az életedben igazán boldog? Van-e olyan tapasztalat, amihez a boldogságodat kötni tudod, ami nem változik az időjárással, a pillanatnyi érzéseiddel, a körülményeiddel, ami megmarad? Mert ami elmúlik, ami változik, az csupán érzés. Mi olyan boldogságra vágyunk, amihez vissza lehet térni, amibe bele lehet kapaszkodni, ami nem múlik el. És ez a boldogság tapasztalatra épül. Testvérek, Kármelhegyi boldogasszony ünnepe van. A szűzanyával együtt csodálkozzunk rá arra, hogy a boldogság Isten ajándéka. És az ember lehet boldog akkor is, amikor szenved, akkor is, amikor küzd, akkor is, amikor nem mennek egyszerűen a dolgok, akkor is, amikor meg kell mászni az előtted álló hegyet, mert a külső körülményekhez nem tesszük függővé a boldogságunkat. A mi boldogságunk attól a tapasztalattól függ, amitől a Mária boldogsága függött, Szent Ferenc boldogsága függött, hogy van Isten, és hogy az Isten jó, és hogy az Isten gyönyörködik benned, mert te az ő szőlős kertje vagy. Az ő értékes kertje. Értjük-e ezt? Hogy az Isten azért teremtett minket, mert akarta, hogy legyünk. Mária öröme ez volt. Betöltötte a szívét az isteni szeretet. És amikor mi nem örülünk, amikor mi haragszunk, amikor mérgesek vagyunk, amikor veszekszünk, amikor a szívünk zaklatott, ez az egy hiányzik belőlünk. Az isteni béke, az isteni csend, és az Isten szeretete. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Néhány évvel ezelőtt, amikor kispapként még egyik kis csoportot vezettem, volt a kis csoportomban egy fiatal, körülbelül olyan 19 éves lehetett, és az egyik kiscsoportos beszélgetés elején a következőt mondta, amikor megkérdeztem, hogy miért jött Szalókra. És ez a fiatal ezt mondta. Én azért jöttem Szalókra, mert az én nyaramnak két fénypontja van. Az egyik Eger-Szalók, eljövök, lelkileg feltöltődök, megnyugszok, imádkozok, és aztán utána elmegyek, nem tudom én milyen szigetfesztiválra, ott meg jól leiszom magam. Hát úgy összefoglalta a nyarának a két fénypontját. Eljövök Szalókra, feltöltekezek, imádkozom, aztán elmegyek Budapest, ott meg jól leiszom magam. És akkor elkezdtünk beszélgetni, hogy hogy lehet ezt a kettőt összekapcsolni? Hogy lehet ezt a kettőt egy szintre emelni? Miért jó az, ha valaki már egyszer lelkileg feltöltekezett, hogy akkor utána még mással is fel kell töltekeznie? Akkor még van benne hely, akkor nincs feltöltve teljesen. Ugye? És akkor ebben a beszélgetésben derült fény arra, hogy rossz a boldogság értelmezésünk. És ahogy beszélgettünk, a beszélgetés végére kiderült, hogy ez a fiatal még soha nem volt igazán boldog. Ő azt hitte, hogy eljön ide egy jó buliba, itt táncol, énekel, tapsol, jól érzi magát, még imádkozunk, és aztán ott elmegy, és pótolja azt, amit itt esetleg nem tudott véghez vinni, és úgy ez a kettő adja össze azt a kis doppingot, ami néhány hétig kitart, és azt hitte, hogy ez a boldogság. És tudjátok, az a szomorú, hogy nagyon sok fiatal ezt gondolja, hogy ez a boldogság. Néha imádkozgatok, aztán meg jól leiszom magam. És akkor ez a kettő együtt kiadja. Csak az a baj, hogy nem adja ki. Mert aztán jövő héten megint kell inni, aztán megint kell bulizni, megint kell a dopping, mert elfogy. És akkor rádöbbenek arra a szobám csendjében, hogyha feltettem ezt a kérdést már magamnak, hogy voltam-e boldog, hogy igazából nem is voltam még boldog. És tudjátok, ez tragédia. Mert ezért vesznek el fiatalok. Ezért esnek szét családok. Ezért mennek tönkre kapcsolatok. Ezért van annyi harag a szívekben. Ezért van annyi békétlenség a világban. Mert nem jó helyen keressük a boldogságot, vagy nem értjük, hogy mi az igazi boldogság. Nem értjük azt, hogy a boldogság az nem egy érzés, hanem a boldogság egy tapasztalat. Annak megtapasztalása, hogy szeretve vagyok, és hogy szeretetre lettem teremtve. Amikor Mária ezt átéli, a szívéből biztos vagyok benne, hogy sírva, könnyes szemmel tör fel az, amit a Zsoltárban énekeltünk. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong az én üdvözítő Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, és íme boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagyot tett velem a hatalmas. Volt-e már ilyen élményed, amikor azt mondtad, hogy nagyot tett velem a hatalmas, ezért vagyok boldog? Mert nagyot tett velem a hatalmas. Ez egy tapasztalat. Kedves fiatalok, kedves testvérek, arra bátorítalak és arra kérlek benneteket, hogy ha eddig nem sikerült, akkor sürgősen kezdjetek tapasztalatokat gyűjteni, boldogság tapasztalatot. Hogy megértsétek, hogy a boldogság nem egy érzés csupán, hanem tapasztalat. Ha nyugtalan a szíved, akkor nyugtasd meg. Ne betöltéssel, feltöltéssel, hanem ott nyugtasd meg, ahol a szíved orvosa van. Az Isten, aki nélkül nyugtalan a szívünk. És akkor az utolsó gondolat, és be is fejezem, hogyan jutunk el a tapasztalathoz? Nagyon fontos, fel kell építeni egy logikai sorrendet. Hogyan jutsz el a tapasztalathoz? A tapasztalathoz kommunikáció által juthatsz el. Ez így van a lelki életben is, és így van a hétköznapi életedben is. A tapasztalatokhoz kommunikáció által juthatsz el. És hogyha a lelkedet akarod építeni, ha a szívedet akarod építeni, kezdj el imádkozni. Nincs mese. Ne halogasd. Ne mondd azt, hogy én most itt kiimádkoztam magam 3 napig, a következő 2 hónapban nem kell. Ne mondd azt, hogy itt most voltam 4 misén egy héten, akkor kiszámolom, hogy az körülbelül 4 vasárnapra elég, és akkor most 1 hónapig Hawaii van, nem megyek templomba. Jussál el arra a tapasztalatra, hogy ez kevés volt. Jussál el arra a tapasztalatra, hogy jó volt ott lenni a szentségimádáson. Jó volt együtt imádkozni a szentmisén, hiányozni fog. Juss el erre a tapasztalatra, hogy ez hiányozni fog holnap, amikor már nem itt leszek. És keresd meg, hogy hová tudsz elmenni, ahol folytathatod. Kezdj el imádkozni, mert az imádság a tapasztalat alapja. Kezdj el imádkozni, mert az imádság a te lelki békéd alapja, első lépése. És tudjátok, az imádság nem mindig izgalmas. Egyszer azt mondta valaki, én azért nem imádkozom, mert unalmas. Lehet, hogy néha unalmas. Lehet, hogy néha unalmasnak tűnik. De tudd, hogy az Isten minden imádságodban jelen van. Még akkor is, amikor te nem érzed, nem hallod, nem látod, nem tapasztalod. Mert az Isten sem egy érzés. Ne akarjuk az Istent egy érzés szintjére hozni, hogy csak akkor imádkozom, hogyha jól érzem magam, vagy jól esik. Az Isten nem egy érzés. Az Istenről tapasztalatot kell szerezni, hogy van, hogy jelen van, akkor is, ha én nem érzek semmit. Azért, mert amikor te imádkozol, az Isten gyönyörködik benned. Mert ez az ember alapállása. Amikor imádkozik, az Isten gyönyörködik benne. Akkor is, ha nem érez semmit, akkor is, ha nem tapasztal semmit, de az Isten gyönyörködik benne, és ez elég. És ez elég. Juss el erre a tapasztalatra, hogy van Isten, és hogy amikor imádkozol, akkor az Isten gyönyörködik benned. A boldogságos Szűz Mária eljutott erre a tapasztalatra. Szent Ferenc eljutott erre a tapasztalatra, és az életét odaadta Istennek. És általa nagyon sokan mások új életet nyertek. Ha te odaadod az életedet az Istennek, ha elkezdesz imádkozni, és komolyan veszed, akkor általad nagyon sok ember új életre fog születni. Ha te komolyan veszed a tapasztalatokat, akkor te is életet adhatsz másoknak, új életet. Lelki életet. És akkor kármelita leszel. Kármel leszel. Isten szőlőskertje, Isten jó termőföldje, akiben az Úr gyönyörködik. De akiben az Úr gyönyörködik, és aki kármel, aki Isten szőlőskertje, abban nincs helye a haragnak, a gyűlöletnek, a megosztottságnak, az ellenségeskedésnek, a szeretetlenségnek. Nincs helye, mert ha beengedjük ezeket, kiszorítja az Istent. Ahol Isten jelen van, ott békének és jóságnak kell lenni. Pax et bonum. Béke és jóság. Amikor gyerek voltam és minisztráltam szülővárosom templomába, akkor a prédikáció alatt gyakran felnéztem a mennyezetre, és ott volt két kéz így keresztbe téve, és ez volt aláírva Pax et bonum. Amikor a toronyban mászkáltunk minisztráns gyerekként a harangok között, felfigyeltem arra, hogy a nagy harangba ugyanez a jel bele van öntve, és végigkísérte a gyerekkoromat, nem tudtam, mit jelent. Pax et bonum. Ugyanis én egy ferences templomban nőttem föl, ott minisztráltam. És aztán később laktam ferences kolostorban, és annak minden szegletében találkoztam ezzel a kézzel, és a felirattal Pax et bonum. És a papi hivatásomat is a ferences lelkiségnek köszönhetem igazából, annak megerősítését. És aztán rájöttem. Ez egy tapasztalat, a ferencesek tapasztalata. Béke és jóság. Ez az Isten jelenlétét szimbolizálja. Ahol jelen van az Isten, ott béke van és jóság. Kedves fiatalok, felnőttek, kedves testvérek, nézzetek bele a szívetekbe, szívetek tükrébe. Ott van-e benne ez a ferences kéz, béke és jóság? Ott van-e a ti szívetekben a béke és a jóság? Mert ha igen, küldetésetek van. Általatok jobb lehet ez a világ. Tegyetek azért, hogy a szívetekben ott legyen a béke és a jóság. Tegyetek azért, hogy a szívetek soha ne legyen nyugtalan. Ne halogassátok, kezdjétek el időben. Kezdjétek el még ma. Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok. Keressétek az ő arcát szüntelen, és akkor megnyugszik a ti szívetek. Én mindenkinek azt kívánom, hogy békés, nyugodt szívvel éljen ebben a világban. Ne legyen nyugtalan a szíved, mert akkor ártasz. Nyugodjon meg a te szíved az Istenben, mert akkor építesz. Segítsen benneteket és bennünket ebben az Úr, hogy legyen és maradjon nyugtalan a mi szívünk. Nyugodt a mi szívünk, mert azt szerettem volna mondani, hogy kérjük a Szent Lelket, hogy most, ha van bennünk nyugtalanság, akkor most vegy el a nyugtalanságot, hogy nyugodtá váljon a mi szívünk. És én azt kívánom nektek, hogy Kármelhegyi Boldogasszony tegye a ti szíveteket, az életeteket Isten csodálatos szőlőskertjévé, jó termőföldjévé, amelyben az Úr gyönyörködik, és amelynek termése mások számára is táplálék lehet. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában. Az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született nem teremtmény, az Atyával egyénegű, és minden hárta lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Élek erejéből, Szűz Máriától és emberére. Koncius Pilátus alatt életünk keresztre feszítették, kihalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Élekben, Urunkban és értetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egykerességet, a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen.
1: Testvéreim, most egy szívvel, egy lélekkel kérjük mennyei atyánkat, hogy legyen minden hajlék, templom és közösség az ő kegyelmeinek hajléka.
2: Imádkozzunk, Urunk, Leó pápáért, püspökeinkért és papjainkért. Tartsd meg kegyelmedben egyházmegyénket és egyházközösségünket. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4: Imádkozzunk hazánkért, egész népünkért, és azokért, akik fölöttünk a közhatalmat gyakorolják. Adj nekik, Urunk, jó szándékot és bölcsességet, minket pedig segíts boldogulásunkban. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: Imádkozzunk mindazokért, akik adományaikkal és munkájukkal áldozatot hoznak templomainkért. Nagy lelkűségükért jutalmazd meg őket, Urunk, bőkezűen. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
6: Imádkozzunk a jelenlévő vendégekért, zarándokokért és egyházközösségünk minden tagjáért. Lakjék szívükben szeretet, és vigyék haza otthonukba a békesség, a boldogság, a tisztelettudás és a becsület kincseit. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
7: Imádkozzunk a szenvedőkért, az elhagyatottakért, az öregekért, a betegekért és a szomorkodókért. Nyerjenek erőt, oltalmat, gyógyulást és vigasztalást. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
8: Imádkozzunk elhunyt szeretteinkért is. Legyen osztályrészük az örök boldogság és a dicsőséges feltámadás. Hallgass meg, Urunk!
9: Imádkozzunk Csepelényi György boldoggá avatásáért. Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Hallgass meg, Urunk!
1: Urunk Istenünk, figyelj irgalmasan a te családod könyörgésére, ezen a szent ünnepen újra egész szívvel átadjuk magunkat neked, és kérünk, segíts és oltalmazz minket, hogy az élet útvesztőiben el ne tévedjünk, és mindannyian elteljünk kegyelmed bőségével. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, segítsen minket, szent fiad, aki emberré lett és szűztől született. Ő, aki édesanyja épségét nem vette el, hanem megszentelte, szabadítson meg gyarlóságainktól, és tegye kedvessé előtted áldozatunkat, Krisztus.

Valóban szent vagy, Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, felment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Asszisi Szent Ferenccel és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljes és kegyesen háza népe kéréseit, szent akartad, hogy színeddel álljunk, jóságos atyánk. Mondd magadhoz irgalmasan, a világon szétszorodott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Most imádkozzunk együtt, úgy, ahogy az Úr Jézus tanított minket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, kik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem.
1: Itt az oltár előtt négy helyen lesz majd áldozási lehetőség. Szent áldozáshoz lehet járulni a toronynál, vele szemben a csapnál, és szent áldozáshoz lehet járulni még fönt a Mária oltárnál a lépcsőnél is. Hozzá majd csak azok jöjjenek, akik előre jelezték, hogy gluténmentes ostjával szeretnének áldozni.

0: csináljuk. Őt követve mi is méltók legyünk a megváltás művét szolgálni. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Ilyen összehangolt támadásként harmadszor is hirdetem nagy szeretettel a EGRI Szeminárium, a Papnevelő Intézetnek a hivatást tisztázó lelki gyakorlatát minden 14 év fölötti fiúnak, aki úgy érzi, hogy a Jóisten nem hagyja nyugodni ezzel a témával kapcsolatban. Hallottunk itt békétlenségről, vagy nyugtalanságról. Hát, ha nálunk találod meg azt a nyugalmat, azt a nagyobb örömet, nagyobb szeretetet és nagyobb békét, ami felé az Úr hív téged, és ahol veled együtt akar lenni. Mindenkit várunk szeretettel augusztus 12-e és 15-e között. A hirdetést megtaláljátok a szemináriumnak a Facebook és Instagram oldalán, és a jelentkezés módját is.
3: A szentmisénk végén szeretném megköszönni a Szalók Bendek nem csak a mai, hanem az egész heti ének és zene szolgálatát, amelyet évek óta, hát már ki kell egyszer számolni, hogy mióta is, de olyan hűségesen végeztek. Köszönjük nektek, hogy vagytok nekünk, és mindig számíthatunk rátok.

Hát köszönöm Magosi Balázs atyának, aki ott hagyott csapott papot, hiszen néhány óra ezelőtt még szerencsem misét, hogy térképen nézzétek meg. Tehát reggel már elmondott két misét otthon, és azt mondta, hogy jövök Szalókra. És ezt nem először csinálja, mert mindig jön, és nem egyedül jön, hál' Istennek, mindig hoz fiatalokat, nagy barátja Szalóknak, ifjúsági régió felelős is. Nagyon köszönjük a munkádat, a szolgálatodat, a tanításodat, és mivel kézdi vásárhelyi származású vagy, hát rajtod keresztül a határon túli magyarság is képviselve volt. Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Ha viszünk haza útra valót.

Az utolsó percek itt a köszöneté és a háláé. Szeretném lelki gyakorlatunk végén megköszönni minden kedves előadónak, tanúság, tevőnknek, ének és zenekarnak, miséző, gyóntató, atyának, felolvasónak, minisztránsnak, a sekrestéseinknek a szolgálatát, a világítás, a hangtechnikát biztosítóknak, a Szent István TV-nek, rádiónak, az EVTN televíziónak, a sajtó minden munkatársának, hogy ők pedig segítettek eljuttatni sok-sok ezer emberhez Szalognak az üzenetét, de köszönet minden szervezésben résztvevőnek, önkéntesnek, az önkéntes csoportok vezetőinek, kis csoport vezetőknek, műsorvezetőinknek, köszönet az étkezés biztosítóknak, Egerszalók községének, önkormányzatának, polgárőrségének, az egerszalóki plébániának, plébános úrnak, a segítőinek, akik mindig olyan nagy szeretettel látnak bennünket vendégül. Köszönet az Egri Főegyház megyének és érsek úr támogatásának, hiszen többek között ezt tette lehetővé azt is, hogy idén is ingyenes volt a találkozónk. Hála nem utolsó sorban Szent Ferencnek, aki az idei találkozó védőszentje volt, hála a szűzanyának, az ő közbenjárásának. Hála és dicsőség a Szent Háromság Egyistennek, aki Atya, Fiú és Szent Lélek, és aki hiszem és személyesen tudom tanúsítani, hogy ebben az évben is, az idei találkozón is oly sok kegyelmével árasztotta el Szalók népét. És egy kis küldetésnek, egy kis házi feladatnak szánnám nektek, hogy ezt az élményt egyrészt osszátok meg, vigyétek a hírét. Nézem a statisztikákat, évről évre többen vagytok. Most nem akarok számolva bocsátkozni, de látjátok ti is. És ez nem is annyira a plakátjainknak a műve, hanem az, hogy ti megosztjátok azt, amit itt kaptatok, tovább adjátok másoknak, és elhívjátok őket, és amit beindult, azt ne hagyjátok veszni, hagyni, azt vigyétek tovább, várjatok,

0: mindig még többre. És hogy mikorra is hívjátok a barátaitokat, a családtagjaitokat? Azt is meg tudom mondani, hiszen Érsek atya kérte, hogy hirdessem ki nagy örömmel, hogy jövőre 2027. július 15-e csütörtökétől 18-a vasárnapjáig újra nagy-nagy szeretettel látunk itt benneteket. Várunk mindenkit!
1: És aki mindenkinek mindent megköszön, annak is köszönet jár, János atyának köszönjük, és Kovács Krisztiánnak, akiknek leginkább a vállán nyugszik ez az egész találkozónak a megszervezése, a imádságaitokat, a háttérmunkátokat, az áldozatotokat, az irányítást, és kívánjuk, hogy nektek most kezdődjön el igazából a lelki gyakorlat, mert most fogtok tudni megnyugodni. Idén is jól csináltátok. Köszönjük!

0: Az áldás előtt egy ilyen záró gondolat, záró kérdés, most visszatérve az elmélkedés elejéhez, tegye fel a kezét az, aki volt már szomorú. Ugyanannyian tettétek fel a kezeteket, mint amikor azt kérdeztem, hogy tegye fel a kezét az, aki volt már boldog. Ha szomorú voltál, miért voltál szomorú? Talán azért, mert elveszítettél valamit, ami jó volt. A szomorúság az a jónak a hiánya. Most boldog vagy. Most boldogok vagytok, mert egy ilyen csodálatos ünnep véget ér. Csodálatos napokon vagyunk túl. Ne veszítsétek el a jót, mert akkor szomorúak lesztek. Őrizzétek a jót a szívetekben, és ebből a jóból gazdagítsatok másokat, ahogy azt a szűzanya tette, és teszi, aki soha nem veszítette el a jót. Még akkor sem, amikor szenvedett, vagy nehéz volt, vagy jöttek a munkás hétköznapok, akkor is tudta, hogy a boldogság az nem egy érzés, hanem egy tapasztalat. És ha a tapasztalatot jó helyen keresed, az végig kísér. Álljunk föl és fogadjuk az áldást. Az Úr legyen veletek! Istenünk, a menny és föld Ura, aki a templom búcsújának ünnepén összegyűjtött benneteket, árassza rátok bőséges áldását a mennyből.
1: Amen.
0: Adja meg nektek, hogy ti is az ő temploma és a Szentlélek hajléka legyetek, mert úgy akarta, hogy

0: hitével hordozzátok a bennetek lakó Istent, és örökségül elnyerjétek minden szentekkel együtt a mennyei boldogságot.
1: Amen.
0: És a mindenható Istennek, az Atyának,

Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat záró szentmiséjét közvetítettük. A szentmisét Marosi Balázs Szerencsi Ifjúsági Régió felelős mutatta be, a zenei szolgálatot a Szalók Band végezte. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: Délidőben.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat június 19-én, évközi 16. vasárnap, kora délután a Szent István Rádió stúdiójából. Ma a zenéket Túri Sarolta válogatja, a technikai pultot Birincsik Márton kezeli. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó Debner Ádám. Hallgassák meg, milyen programokkal várjuk Önöket ma délután. Hamarosan egyházi hírekkel folytatjuk, majd a nap evangéliuma hangzik el magyar, szlovák, roma és német nyelven. Ezt követően a nap szentjéről, Szent Makrínáról hallhatunk dr. Katona István segédpüspök hangján. A napjeles eseményeit vesszük sorra a kalendáriumban, majd a névnaposokat köszöntjük. 14 órakor híreket mondunk, aztán jön a Cseperedő című műsorunk. A család és a karrier kérdését vesszük górcső alá, hiszen bár nem kapcsolódik szorosan a gyermekneveléshez, mégis befolyásolja azt, hogyan tudja egy édesanyja megteremteni az egyensúlyt az otthoni, szülői, teendői és a munkavilága között. Ennek segítése érdekében hívták életre a Manpower nevű HR tanácsadó céget, egyfajta hidat képezve a vállalatok és a munkavállaló édesanyák között. Az alapítókkal Csűrösné Kriston Adrián HR tanácsadót, valamint Kardos Szabó Zsófia munka- és szervezetpszichológust Berec Renáta kérdezi. Ezután a Sziluett női magazin következik, Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrierjéről, a színpadi szerepekről és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélget Szajkó Anita. Tokai vételkörzetünkben 14 órától lélekműhely, kisújszállási és törökszentmiklósi frekvenciáinkon pedig a Szülőföld című összeállítás szól. A 15 órai híreket követően jön a Krisztus kereszt az erdőn, Tikovics Ernő szakrális kisemlékekkel foglalkozó műsora. Hajdúböszörmény egyetlen, nemrégiben állított útmenti keresztjéről és Gyöngyös Tarján középkori harangjáról hallanak. A kérem a következőt egészségügyi magazinunkban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. A narcizmusról Barcs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal Monos Márta a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője beszélget. 16 órakor a híreket követően a hangoló szól, a törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Általános Iskola Ovoda egy korábbi iskola rádiós műsorát hallják, lévén vakáció van. Természetesen ezután a vasárnapi kívánságműsor sem marad el, Farkas Erzsébettel és a kért zenei kedvencekkel tölthetik az időt. 17 órakor regionális híreket sugárzunk, majd 17:30-tól Értékadó című műsorunkat ismételjük meg. Dimba Mirinda összeállításában beszámolunk a hátrányos helyzetű társadalmi réteg munkaerőpiaci érvényesüléséről. Ellátogatunk a Heves vármegyei Szihalomra is, ahol nemrégiben felújították és megnyitották a művelődési házat. Végezetül az EGRI TDM helyzetét járjuk körbe egy volt önkormányzati képviselővel. 18 órától rózsafüzér imádságot közvetítünk EGRI stúdiónkból, majd elhangzik a nap imája. 18 óra 40 perctől egyházi hírekkel jelentkezünk, aztán pedig esti mesét sugárzunk. Bálint Ágnes az Elvarázsolt egérkisasszony című meséjének 26. befejező része lesz ez. 19 órakor híreket mondunk, majd Andante című komoly zenei kalauzunkat hallhatják. Ezután a hétvégi levél hangzik el ismét Bécesi Andrástól. Tokai vételkörzetünkben 19 órától találkozás, kisújszállási és törökszentmiklósi frekvenciáinkon Életünk című összeállításunk szól. Műsorismertetéssel este a 8 órai hírek után jelentkezünk újra. Jó rádiózást kívánunk a Szent István Rádió minden hullámhosszán!
1: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi híreket hallanak. Lezajlott az idei Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatot. Még csütörtökön az első nap a program bevezető előadását Árvai Ferenc atya, a Főegyház megyei Karitász igazgatója tartotta, aki Assisi Szent Ferenc életpéldáját állította tanítása középpontjába. Úgy fogalmazott, a találkozó mottójaként is szolgáló mondat, dicsérjétek az Urat és áldjátok, legyen a fiatalok életprogramja. A Talita Kum zenekar koncertje után csendes elmélkedés és kiscsoportos beszélgetések következtek. A nyitószentmise kezdetén pedig Vizi János egyházmegyei ifjúsági referens üdvözölt a jelenlévőket, és megköszönte Ternyák Csaba egrieseknek a program támogatását, egyben felkérte a nyitószentmise bemutatására. A főpásztor elmondta, örömmel jön minden évben Egerszalókra fiatalodni és dicsérni az Urat, hiszen ez életünk legfontosabb célja. Szentbeszédében rámutatott, Jézus meghívását fogadta el, aki eljött erre az ifjúsági találkozóra és lelki gyakorlatra. Az olvasmányban a próféta arról beszélt, a lelkünk vágyakozik az élő Isten után, s Istenben is van vágyakozás az ember iránt, mert olyannyira szeret bennünket, hogy emberré lett. Azért hívott bennünket, hogy segítségünkre legyen és könnyebb terhet rakjon rá, hiszen az ő igája édes, az ő terhe könnyű, ahogy írja az evangélium. Sokféle terhet hordozunk, de zaklatott korunkban van egy biztos pont, egy biztos személy, Jézus Krisztus, akivel mi hívő emberek az életünket akarjuk élni. Olykor mindent sötétnek látunk, szomorúak vagyunk, de fontos, hogy ne süppedjünk magunkba, rendetlen szórakozásba, zajba, végtelen kütyüzésbe. Kedves fiatal barátaim, figyeljetek arra a hangra, amely a szívetek mélyén hívogat benneteket, kihez fordulhatunk, hová menjünk tehát, Jézus megmondja, jöjjetek hozzám. Jézus az utolsó vacsorán barátainak mondott bennünket, mert azt mondta, mindent tudtul adtam nektek, amit atyámtól hallottam. Ez azt jelenti, hogy a legfontosabb, a legmélyebb titkait osztotta meg velünk. Nekünk is el kell mondanunk titkainkat Jézusnak egy imádságban, szentgyónásban, mert a szentgyónás nem csak a bűnök felsorolása, hanem alkalmas tanúságtételre is. Isten vár ránk, hogy megerősítsen bennünket hétköznapi küzdelmeinkben. Nem szabadít meg az élet terheitől, de a szív szorongásától igen. Nem veszi le vállunkról a keresztet, hanem együtt hordja velünk. És vele minden teher könnyűvé válik, mert ő adja azt a felüdülést, amelyet keresünk. És amikor az életünkbe belép Jézus, vele jön a béke. A fiatalokhoz fordulva Ternyák érsek úgy fogalmazott, Jézussal vége az ürességnek, vége az Isten hiányából fakadó nyugtalanságnak, mert Jézus képes betölteni szívünk vágyait. Ferenc pápa tanításában Szent Ágostont idézte, akit nyugtalan szíve üressége vezetett el a Krisztussal való találkozáshoz. Istenre való rátalálásunk örömét másokkal is meg kell osztanunk, nem szabad privatizálnunk az Istent. Különösen bennünket, papokat kell, hogy eltöltsön ez a vágy, hogy mindenkit elvezessünk Jézus Krisztushoz, akiben mi magunk is megtaláltuk üdvösségünket, és megtaláltuk életünk értelmét. Olyannyira, hogy egész életünket feltettük erre. A főpásztor felidézte a találkozót és lelki gyakorlatot életre hívó Kerényi Lajos atya alakját, aki nemrégiben elkezdte 100. életévét, és egész életét Istennek ajánlotta, és Isten dicsőítésének szentelte. Hitünket ne titokban szégyenkezve gyakoroljuk, hanem merjünk bátran tanúságot tenni róla, ahogy Szent Pál írta Timóteusnak, és nekünk is, hirdesd Isten szavát. Mi eljöttünk ide Egerszalókra, hogy a lelki gyakorlatunk mottóját minden imában és énekben gyakoroljuk, hogy nyugalmat találjon lelkünk. Dicsérjétek az Urat és áldjátok, mondjuk, énekeljük Szent Ferenccel. Segítsen minket ebben a Kármelhegyi boldogasszony, ami mennyei édesanyánk, aki mindig gondunkat viseli, amikor fáradtak vagyunk, terhek alatt roskadozunk, és elvezet minket Szent Fiához, Jézus Krisztushoz, zárta tanítását Ternyák Csaba egriesek. Az idei Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat záró szentmiséjét pedig ma Marosi Balázs Szerencsi ifjúsági régiófelelős mutatta be, ezzel lezárult a Szalók erre az esztendőre. Egész napos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban július 23-án csütörtökön 9-től 18 óráig az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. Hamarosan július 26-án következik a Szent Anna búcsú Bélapátfalva mellett a Gilitka kápolnánál. Hagyományosan 11 óra 30 perckor kezdődik majd a szentmise. Bélapátfalváról a kisbuszok 9 órától a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek majd. A Miskolci Görögkatolikus Somoszok Kollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Somoszok Kollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, buzdít a Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton, Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknak közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megtérés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra, egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szándékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is, ezért reméljük, hogy idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral futva, lovon vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Csatlakozni szinte bárhol és bármikor lehet, néhány speciális szakasztól eltekintve. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton Nemzetközi Zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben, közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az ima háttér láncba, és ajánlják fel azon a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kérik, küldjék el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépése, emberről emberre, szívről szívre, buzdítanak a szervezők, a Mária út közhasznú egyesület. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség, ugyanakkor kérik, hogy a lelki gyakorlatra azok jelentkeznek, akik mindhárom nap részt tudnak venni az esemény sorozaton. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából majd szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve, amíg Gazdi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát, a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak főhelyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelyben a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják majd a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen, Vácot tehát szeptember 19-én. Az Egri főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte fejét a konka is. Akkor a szolgák oda mentek a gazdához és megkérdezték: Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt: ellenséges ember műve ez. A szolgák megkérdezték: akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt: nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba. Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis, amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az égmadarai és ágai között fészket raknak. Végül ezt a példabeszédet mondta nekik. A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever 3 véka lisztbe, és az egész megkel tőle. Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott. Példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. Akkor elbocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig odajárultak hozzá, és kérték: magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt. Aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki elveti ezeket, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami botrányos, és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás, az igazak pedig, mint a nap, ragyogni fognak Atyuk országában. Akinek füle van, hallja meg. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Gyöngességünkben segítségünkre siet a lélek, hisz mi még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. Mi, emberek, könnyen esünk abba a hibába, hogy Isten hatalmát gyöngességnek, a magunk gyöngességét pedig erőnek képzeljük. Nekünk az imponálna, ha a mindenható Isten mindenkit azonnal szigorúan megbüntetne, aki vét törvényei ellen, ha a legkisebb igazságtalanságot is megtorolná, és a hitetleneket jól megleckésztetné. Isten azonban annyira hatalmas, hogy hatalmát nem ingatja meg, ha megsértik törvényét, gyalázzák a nevét, és visszaélnek türelmével. Teremtménye szabadságát többre becsüli mindennél, hiszen ezzel emelte minden földi létező fölé. A bűn és igazságtalanság mögött ő látja az ember végtelen nagy gyöngességét, sebzettségét, inségét. Az ő hatalma leginkább abban nyilvánul meg, hogy új, meg új lehetőségeket kínál föl, megsemmisíti a múltat, s új jövőt nyit előttünk. Jobban bízik bennünk, mint mi magunkban. Ő akkor sem mond le rólunk, amikor mi már végérvényesen elveszettnek hiszünk mindent, s nem ítélkezik akkor sem, amikor mi már ítéletet mondunk magunk fölött. Türelme a kegyelem ideje, reményünk lendületes, örömteli cselekvésünk forrása. A mi gyöngeségünk pedig mindjárt lelepleződik, amikor erősnek hittük és mutattuk magunkat. Az egyik pillanatban még erőnek éreztük kétségbe vonhatatlan fölényünket, de a következőben már is megszégyenülve látjuk, hogy megint elragadtattuk magunkat, s csak újabb bajt okoztunk. Ha ebben a gyöngeségünkben mernénk az Úr elé állni, megtapasztalnánk, mit jelent az, hogy az Úr mindennél inkább kíméletével és könyörületességével mutatja meg minden hatóságát. Akkor imádságunk is őszinte volna, s alkalmat adnánk Istennek, hogy a gyöngeségünkben nyilvánítsa ki erejét. Akkor belehallgathatnánk a lélek értünk való közben járó imádságába, megértenénk valamit szavakba nem foglalható fohászkodásából. Akkor meglátnánk Isten és az ember hatalma közti óriási szakadékot, s nem vágynánk semmi másra, mint az ő irgalmára bízni magunkat. S ha ezt megtettük, a legközelebbi alkalommal talán már nem esnénk bele a saját hatalmunk csalóka látszata mögött rejlő csapdába, hanem Isten nagy lelkűségét utánozva tudnánk mi magunk is felkínálni a jóvátétel és az újrakezdés lehetőségét azoknak, akik ellenünk vétettek.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ? On im vravel: To urobil nepriateľ. Sluhovia mu povedali: Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho? On odpovedal: Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu shromaždite do mojej stodoly. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Vika vera példická vorba pendas. Le rájoszkod hemmezil karin kodom manus szavolási siminca besa dasandei phú. Kana leske slúgi sovena savri leske dušmána, konkojaris pisár demaskarod div, haj kada lesa gej lotar. Lesi minci oprebárile, haj spíko ande, ba vio konkoji opremaladas peskošero. Les lugi gej lekaj okraj, haj pušle les raja, tu láši si minca beša danandej phú. A tunči kathar kerdi lemaška leste o konkoji. Kadokadi pendas, dušmaneske manušeski búti si, taj les lugi majdur pušnas les. Kameste žas, tekida savrio gazo maškarodiv. Niči pendas, naker, ke sarokonko i cirdenas, lesaketane vio divavri cirdenas. Muken les mukbarol kusale divesa, žiatunči pune vio divči patjola. Kana o div kosina, penoule kosina ronge, ke maj anglalo konko i tekiden ket hanes, te panden les ande znopo, haj te pabaren les, o div pale tekiden ket hanes ande muregone. Vie kaver peldicko vorba pendas lenge. Le rajos kotem cirdelpe le muštareski ciminca, savo chutildas o gazda haj bešadas ande i peski bar. Kadi siminca majci nikatar sako káver siminca, bakana oprebárol majbároj katar sako káver andej bár, sarek kašt kasavoj, kadeke aven lečejreske čirikiataj kujbokeren maškar lende, maškar leske krenži. Pale pendas lenge je káver pilda, le rájusko tem mezil saro drozdo, Savo chutilda se romni haj šutas les andej trinkilánro, haj kodo sapukjardas les. Kadal sa ande peldicka vorbi pendas o Jezus le manušenge, haj bi peldicka či pendas kanči lenge. Kade peilas pe le profeteski vorba savi kadi penelpe, pe peldicka vorba putrav muramui, penav so žikatár la lumako keripe sa garádosas.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangelium nach Matthäus. Und Jesus erzählte ihnen noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Leute schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging wieder weg. Als die Saat aufging und sich die Ähren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu den Gutsherren und sagten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete: Das hat ein Feind von mir getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Sollen wir gehen und es ausreißen? Er entgegnete: Nein, sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lass beides wachsen bis zur Ernte. Wenn dann die Zeit der Ernte da ist, werde ich den Arbeitern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen, den Weizen aber bringt in meine Scheune. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: A negyedik évszázadban nőtt föl Makréna, előkelő és hitben is kipróbált nagyszülők és szülők kedvelt gyermekeként. Anyjától kapta az elemi oktatást, olvasta a Szentírást, a Zsoltárkönyv lett az utitársa, foglalatoskodott a szövőszék mellett és megtanult minden munkát, ami a háztartásban előfordulhat. Amikor Makréna fölserdült, szépsége és műveltsége miatt sokan pályáztak a kezére. Apja a kérők közül kiválasztott egy fiatalembert, aki a rászorulók és szükséget szenvedők ügyvédje volt. Mielőtt azonban a házasságra sor került volna, Makréna jegyese meghalt. Ő pedig elhatározta, hogy örökre lemond a házasságról. Makréna apja halála után lett csak igazán édesanyjának nélkülözhetetlen segítsége. Munkájával gondoskodott megélhetésük egy részéről, és részt vett fiatalabb testvérei nevelésében. Testvérei voltak Nagy Szent Vazul, Nisszai Szent Gergely és Szent Péter, aki később szebasztei püspök lett. Legfiatalabb testvérének Péternek mindene lett Makréna, apja, tanítója, nevelője, anyja, tanácsadója minden jóra. Makréna engedélyt kért anyjától, hogy megszokott életével fölhagyva rabszolganőiket és alattvalóikat egyenlőképpen tisztelt nővéreivé tehesse, s velük együtt imádkozva és dolgozva éljen szüzességben és Krisztus iránti odaadásban. A családi birtok kolostori élet színhelye lett. Amikor anyja a gyermekek ellátásának és nevelésének gondja alól fölszabadult, leánya megnyerte, hogy mindenről lemondjon, és a szűzek nagy számával azonos fokon éljen, és megossza velük asztalukat, fekhelyüket és minden egyebet, ami az élethez szükséges. Édesanyja örömmel választotta azt az életet, amely az angyalokéhoz hasonló. Amikor anyja öregkorában hazatért Istenhez, halálos ágya két oldalán Makréna és Péter állt. Megfogta a kezüket, és így imádkozott: Neked adom át, Uram, zsenge adományomat és fájdalmaim tizedét. Zsenge adományom íme elsőszülött lányom, a tized pedig a fiam itt. Mindketten neked vannak szentelve a törvény szerint, és tieid ők áldozati adományként is. Szálljon hát szent áldásod elsőszülöttemre és a tizedemre. Haldokló anyja áldásával Makréna még inkább magával ragadó példája lett azoknak a szüzeknek, akik vele együtt lemondtak a világról. Amikor elérkezett halála, Gergely 8 éve már nem látta a nővérét. Valamiféle belső ösztönzésre útnak indult hozzá. Halálos betegen találta. Egy földre tett deszkán feküdt, testjerejét csak nem teljesen fölemésztette a láz, szelleme azonban töretlen maradt. Minél inkább közeledett az elválás órája, annál jobban újongott Makréna. A jelenlévőkkel már nem beszélgetett, csak szüntelenül Istennel. Elimádkozta haldokló imáját. Urunk, te elvetted tőlünk a halálfélelmet. e világi életünk végét az igazi élet kezdetévé tetted. Megmutattad nekünk a föltámadás útját, szétzúztad a pokol kapuit. Örökkévaló Istenem, téged szeretett a lelkem minden erejéből. Neked szenteltem testemet és lelkemet ifjúságomtól fogva mind a mai napig. Állítsd most mellém fényes angyalodat, hogy kézen fogva vezessen az üdvösség helyére. Bűneim ne kerüljenek a szemed elé. Ha bármiképpen is hibáztam természetünk gyengesége miatt, szóval, cselekedettel vagy gondolattal. Bocsáss meg nekem, és amikor lelkem elhagyja testemet, add, hogy szeplő nélkül jelenhessen meg színed előtt. Vedd a lelkemet kezedbe, neked szóló tömjén áldozatul. Este bevitték hozzá világosságot, fölnyitotta szemét, megkísérelte, hogy elmondja az esti hálaimát. Hangja azonban cserben hagyta, csak szívével és keze mozgásával mondta az imát, és szokás szerint a kereszt jelével fejezte be. Azután mélyet lélegzett, és befejezte életét. Amikor fölkészítették a temetésre, Gergely, testvére, fénylő fehér vászonba akarta burkolni a testét, s valami ékszert akart rátenni, ami a mennyei dicsőség jelképe. A szüzek karának elöljáró nője, Lampárdia azonban könnyek között mondta, a szent számára az ékszer, amelyért fáradozott, a tiszta élet volt. Ez volt életének ünneplő ruhája, és halálában ez most a drága halotti lepel. Gergely megkérdezte, a hagyatékában semmi sem található hát, amivel szebbé lehet tenni a temetést? Miféle hagyatékában? Hangzott a viszont kérdés. Itt van mindaz, amit hátrahagyott. Nézd hát, ime a ruhája, a fátyla és elnyűtt szandáljai. Ez volt a gazdagsága, ez a bősége. Gazdagságának csak egy gyűjtőhelyét ismerte, a mennyei kincses kamrát. Ott van mindene, a földön semmije sem maradt.
7: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
9: Délidőben. Kedves hallgatóink, ma az Emíliák, a Vincék, az Arankák, az Alfrédek és az Ambrusok ünneplik névnapjukat. Ezúttal is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából. Isten éltesse őket sokáig. Az Emília latin eredetű név, az Emil férfi név eredetiének női párja, jelentése versengő, vetélkedő. A Vince a Vincentius latin név rövidüléséből származó Vince győztest, győzedelmest jelent. Az Aranka magyar név az aranyszó kicsinyítő képzős származéka, az Aurélia magyarosítása. Az Alfréd germán eredetű név jelentése tündér, tanács. Az Ambrus görög eredetű név az Ambrosius név rövidüléséből származik, jelentése halhatatlan. Isten éltesse tehát az Emíliákat, a Vincéket, az Arankákat, az Alfrédeket és az Ambrusokat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek!

0: Kalendárium.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 1399-ben ezen a napon első Szent Hedvig lengyel királynőnek és lányának, Erzsébet Bonifácia hercegnőnek a földi maradványait a Krakkóban lévő Wawel székesegyházban örök nyugalomra helyezik ezen a napon. 1843-ban Bristolban vízre bocsátják korának legnagyobb és leggyorsabb gőzhajóját, a Great Britain-t. 1870-ben harmadik Napóleon francia császár hadat üzen Poroszországnak, megkezdődik a porosz-francia háború. 1920-at írunk, Teleki Pál megalakítja ezen a napon első kormányát. 1952-ben a 15. nyári olimpiai játékok kezdődik ezen a napon Helsinki-ben, 1980-ban pedig a 22. Moszkvában. Kedves hallgatóink, most azt tekintsük át, hogy kik születtek ezen a napon. 1814-ben Samuel Colt a forgótáras pisztoly feltalálója. 1818-ban Hatvani Imre ügyvéd, az 1848-49-es szabadságharc egyik őrnagya. 1834-ben Edgard Degas, francia impressionista festőművész. 1846-ban Edward Charles Pickering, amerikai asztrofizikus, a változó csillagkutatás egyik úttörője. 1879-ben Móra Ferenc, magyar író, újságíró, muzeológus. Szegény paraszt családból származott, apja Móra Márton, foltozó szűcslegény, majd mester, anya pedig Juhász Anna, kenyérsütő asszony volt. Tanulmányait a család szegénysége miatt nehéz körülmények között végezte. A Budapesti Egyetemen földrajz-természetrajz szakos tanári diplomát szerzett, de segédtanárként csupán egy évig tanította Vas megyei Felsőlövön. Innen még a század elején a Szegedi Napló munkatársaként került Szegedre. Komoly értéket jelentenek az Alföldön, és főleg a Szeged körüli őskori településeken ásatással feltárt anyagokról szóló beszámoló jellegű tanulmányai. Hírlapi cikkei, gondosan szerkesztett és tökéletes stilisztikai bravúrral felépített tárcái a szegedi Dél-Magyarország hasábjain jelentek meg. 1922-től a Világ című liberális napilap munkatársa volt, majd annak megszűnése után a Magyar Hírlapban jelentek meg tárcái, az utóbbinak haláláig főmunkatársa volt. 1893-ban született Veres Pál, matematikus egyetemi tanár. 1900-ban Reményi Zsigmond, magyar író. Vidéki nemes családból származott, a Nagyváradi Jogakadémián tanult. Abbahagyva jogi tanulmányait 1920-ban Dél-Amerikába utazott, ahol 6 évet töltött. Az emberi nyomor oly mélységeit fedezte fel, ami egész életére szóló élményt jelentett számára. Megtanult spanyolul, és az első chilei avantgárd csoport vezetője volt. 1922 és 23 között két spanyol nyelvű kötete jelent meg. 1926-ban Kassák Lajossal találkozott Bécsben, majd hazatérése után bekapcsolódott az irodalmi életbe. 1936-ban a Szép Szó munkatársa, majd József Attila halála után egyik szerkesztője volt. 1939-ben anyagi nyomorúsága miatt kivándorolt az Amerikai Egyesült Államokba, de 1941-ben hazatért. És 1925-ben született Raksányi Gellért, Kossuth és Jászai Díjas színművész. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el július 19-én. 514-ben Szűmakhoz pápa. 1374-ben Francesco Petrarca, az egyik legnevesebb itáliai humanista költő, életműve évszázadok óta befolyást gyakorol az olasz és az európai költészetre, hatása érződik Magyarországon is, Balassitól egészen Rózsási Barbaráig. 1945-ben hunyt el Augustin Volosin, kárpátaljai ruszin görög-katolikus pap, politikus, Kárpát-Ukrajna miniszterelnöke. 1959-ben Schlosser Imre, magyar labdarúgó. 1997-ben Tollas Tibor, magyar költő, aki a Borsodabolyi-Zemplén megyei Nagybarcán született. Édesapja Kolman József Tamás ezredes, édesanyja Kecskési Jolán. Katonai iskolákban tanult. 1941-ben avatták hadnaggyá. A II. Világháborúban és utána még 2 évig honvédtisztként szolgált. 1944-ben csendőrfőhadnagyként teljesített szolgálatot. 1945 tavaszán mindkét kezére megsebesült, majd 47-ben háborús bűnök elkövetése miatt letartóztatták, a népbíróság 9 évi gyűjtőfogházra ítélte, melyet a Váci börtönben és a tatabányai bányamunkatáborban töltött le. 1956. júliusában szabadult, majd a forradalomban a budapesti nemzetőrség összekötő tisztjeként vett részt. 1956. december 1-én egykori rabtársaival megalapította az egyik legnagyobb hatású emigráns irodalmi lapot, a Nemzetőrt, melynek 40 éven át főszerkesztője volt. 58-ban Bécsben megnősült, három gyereke közül Tamás és Csilla Bécsben, Krisztina Münchenben született. Azok közé az alig, hanem kisebbségben lévő szerencsések közé tartozik, akik még megérték a szovjet csapatok kivonulását, és ideiglenesen vagy véglegesen hazajöhettek az emigrációból. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
4: 14 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.

0: értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a Magyar Köztársaságot képviselje. Az ellenzék elítélte Súlyog Tamás eltávolítását. Orbán Viktor a Fidesz elnöke szerint mostantól az önkény már nem fenyegetés, hanem valóság. Az Alkotmánybírósághoz fordul több a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Az alkotmányozási folyamat részeként 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta, szerinte a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt vegyen a közös döntések meghozatalában. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek, közölte a Facebook oldalán Kármán András pénzügyminiszter. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és az aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül. Írt arról is, kivezetik a széndioxid kvótaadót és tranzakciós díjat, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegő terhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. A NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön, ezt is fontosnak tartják, tette hozzá a pénzügyminiszter. Miközben Orbán Anita külügyminiszter sikeresnek nevezte a magyar-ukrán szakértői egyeztetéseket, az ukrán nyelvi ombudsman lépései és egy kárpátaljai iskoláknak küldött hivatalos levél azt mutatják, hogy a kisebbségi nyelvhasználat továbbra is súlyos akadályokba ütközik a gyakorlatban, írja az Index. A portál hozzáteszi, emiatt Ferenc Viktória, a Fidesz EP képviselője az Európai Bizottsághoz fordult. Egy nappal a Moszkvát megrázó ukrán drón támadás után a háború egyik legnagyobb rakétacsapása érte Kijevet. Oroszország éjszaka órákon át támadta az ukrán fővárost ballisztikus és hiperszónikus rakétákkal. Legalább egy ember meghalt, többen megsérültek, miközben lakóházak, irodák és ipari létesítmények is találatot kaptak. Rakéta és dróntámadásokat indított az Egyesült Államok bahreini, kuvaiti és jordániai támaszpontjai ellen Irán, miközben teheráni jelentések szerint amerikai csapások több iráni térséget is értek. Az iráni állami hírügynökség tájékoztatása szerint 3 ember meghalt, 8-an megsebesültek, és megrongálódott a Jász körzet vízellátását biztosító infrastruktúra. 5,1-es magnitúdójú földrengést mértek Peru középső részén, egy ember életét vesztette, többen megsérültek, valamint épületek omlottak össze. Végül az időjárásról. Holnapra elvonul a felhőzet, és a hidegfront után többnyire derült lesz az ég, csapadék akkor már nem hullik, a szél majd sok felé felélénkül. A hőmérséklet hétfőn hajnalban 15-17, napközben pedig 28-29 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.
3: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.

0: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berecz Renátát hallják. Mai műsorunkban a család és a karrier kérdését vesszük gorcső alá, hiszen bár nem kapcsolódik szorosan a gyerekneveléshez, mégis befolyásolja azt, hogyan tudja egy édesanyja megteremteni az egyensúlyt az otthoni szülői teendői és a munkavilága között. Ennek segítése érdekében hívták életre a Manpower nevű HR tanácsadó céget, egyfajta hidat képezve a vállalatok és a munkavállaló édesanyák között. Mai vendégeink az alapítók, Csűrösné Kriston Adrián, HR tanácsadó, valamint Kardos Szabó Zsófia, munka- és szervezetpszichológus. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégeimet, akikkel azt hiszem egy olyan témáról fogunk most beszélni, amiről viszonylag keveset szólunk, de nagyon fontos a családi és az anyai létezésünkben, hogy egyensúlyt teremtsünk a munkavilágával, és valahogy ezt fogjuk most kibontani, hiszen a Manpower végül is ezt hivatott szolgálni, és ezt próbáljátok segíteni. Üdvözöllek titeket itt a stúdióban.
1: Mi is üdvözlünk.
0: Mi is ez a Manpower, és miért jött létre? Adri.
2: Sziasztok, én is köszöntelek benneteket. Hát ez egy fiatal, mondhatni azt, hogy egy fiatal vállalkozás, nagyjából egy ilyen másfél-két évvel ezelőtt fogalmazódott meg a szívünkben és a fejünkben Zsófival közösen, hogy szeretnénk segítséget nyújtani azoknak az édesanyáknak, elsősorban azoknak az édesanyáknak, akik a visszatérést fontolgatják, vagy a visszatérés irányába gondolkodnak kisgyermekes élet után, és hát körülbelül most már egy ilyen bő egy éve aktívan is működünk, és számos programot szervezünk az édesanyák számára, kezdve onnan, hogy önéletrajzírás, vagy egyáltalán, hogyha megfogalmazódik, hogy hogyan tovább, mi lesz, hova szeretne visszamenni, vissza tud-e menni a régi helyére, vagy sem. Erről is tudunk beszélni, támogatást, segítséget nyújtani, illetve megírni az önéletrajzot, felkészülni állásinterjúkra. Mindemellett pedig igyekszünk a vállalkozásokkal is kapcsolatot tartani, és így a másik irányból is megtámogatni ezt a folyamatot.
0: Zsófi, én azt gondolom, hogy az anyákban van egy ilyen idealisztikus kép, amikor édesanyák lesznek, és aztán eltelik mondjuk ez a 2-3 év, és aztán hirtelen, ugye, vagy hát ki hogyan készül erre az időszakra, hogy vissza kell térni a munkavilágába. Ott azért nagyon sok kérdőjel megmutatkozhat, hogy hogyan fogja ezt összehangolni a munkahelyet és a családi életet, és azt, hogy ő édesanya tudjon maradni teljes értékű módon. Mivel keresnek meg titeket, vagy mi lehet ennek a fő problémája?
3: Nagyon gyakori ugye ilyenkor, hogy a túlzsúfoltság, tehát hogy nagyon sok az új élethelyzet a gyerekek életében is, hát beszoknak egy új közösségbe, oviba, bölcsibe, illetve az anyukák is visszatérnek vagy új munkahelyre, vagy a régi munkahelyükre, és nagyon sok az új inger mindenkinek, ami ugye kihatással van azért a családi együttlétekre is. A gyerekek is azért nyűgösebben, vagy fáradtabban jöhetnek ki az oviból, hiszen sok újdonság éri őket, és a szülőknek is, anyukának is ugyanígy, amikor visszatér a munkahelyre, azért ott sok új információ, elvárások jöhetnek, és nehéz sokszor ezt bent hagyni a munkahelyen, és teljesen átkapcsolni az otthoni létre.
0: Át is kell kapcsolni, vagy tehát, hogy mivel próbáljátok őket segíteni, mert azt gondolom, hogy ez a mentális leterheltség végül az, ami úgy maga alá gyűrheti az embert.
3: Igen, azzal próbáljuk őket segíteni, hogy hogyan tudják a munka-magánélet egyensúlyt megtartani, illetve igen, én azt gondolom, hogy át is kell kapcsolni, mert az agyunk olyan, hogy mint egy számítógép, hogyha egyszerűen nagyon sok minden van benne megnyitva, akkor lefagy. És hogy nem erre van kitalálva, hanem arra, hogy ami magunk mögött hagyunk a munkahelyen, azt ott tudjuk hagyni és be tudjuk zárni, és hogy minél több ilyen ablak van kinyitva a fejünkben, annál inkább érezzük magunkat leterheltnek. Úgyhogy például erre szoktuk egy csomó technikát, a listázást, azt, hogyha valami nagyon gyorsan, 3 perc alatt elvégezhető, akár munkahelyen, akár otthon, akkor azt csináljuk meg, ne tartsuk fejben, hogy minél több ilyen dolog kikerüljön abból a hátsó kapacitásunkból, és felszabaduljunk egy kicsit.
0: Úgy fogalmaztam, hogy idealizáljuk ezt az időszakot, és hogy az utolsó pillanatban próbálunk rákészülni erre a munkavilágára, de hol tartunk most, az édesanyák tudatosabbak már a visszatérés kapcsán, vagy tényleg kapkodnak?
2: Én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen természetes része ennek az életszakasznak, és jó is, hogyha az édesanyák megélik azt az időszakot, amiben vannak, és arra figyelnek, és arra fókuszálnak, arra koncentrálnak. Ugyanakkor azt látni kell, most ma 2025-ben már nagyon kevés az az édesanyja, akinek megadatik az, hogy ahonnan eljött a szülés előtt, oda-vissza is tud menni, és ugyanabban a munkakörben is ugyanúgy tudja folytatni. Ez úgy gondolom, hogy akár az édesanyáink, vagy a nagyanyáink időszakában, vagy életében ez még egy ilyen teljesen természetes dolog volt, hogy persze, megszült a gyermekeit, és akkor utána ugyanúgy folytatta, ahol előtte abba hagyta. Ez ma már nem így van. És nagyon sokszor vagy az édesanyákban fogalmazódik meg, hogy szeretnének váltani, vagy valami mást járni, hiszen nem tudja összekapcsolni, nincsen segítség, nincsen nagymama, tehát nem tudja összekapcsolni a mindennapi ritmust, és jól megoldani az életüket, vagy hát valami miatt ugye mondjuk a munkahelyen nem megoldható, tehát nagyon sokan belekerülnek abba a helyzetbe, hogy váltani, vagy valami újat kell csinálni, és hát azt látjuk mi így, akik benne vagyunk ebben a szakmában, hogy ma már erre nagyon tudatosan kell készülni, és talán ezt a nehezebb élethelyzetet könnyebb úgy megoldani, hogyha erre készül az anyuka, és van ABC terve. Ma már egy önéletrajz sem úgy néz ki, hogy írunk egy sablon önéletrajzot, és akkor az jó lesz majd az összes helyre, ahova pályázni fogok, hanem azt specifikálni kell egy picit, munkakörre, állásra szabni, munkahelyre szabni.
1: Hát, hogy már küllem sem mindegy. Tehát, hogy most már ott tartunk, hogyha valaki mondjuk 2-3 gyereket szült, és egymás után jöttek ezek a gyerekek, ő kiesett ebből az időszakból.
2: Hát igen, igen, fizikailag ez így van, de azért ezt így meg tudjuk kicsit pozitívabban is fogalmazni és átfordítani pozitív irányba, és ebben nem úgy gondolkodni, hogy akkor ez egy szünet volt, hanem egy más élethelyzet.
3: De hogy azt is tapasztaljuk, hogy ebben az időszakban azért nagyon sok olyan képességgel gyarapodnak az édesanyák, ami a munkaerőpiacon is nagyon hasznos. Tehát akár az, hogy a multitasking, akár az, hogy sokkal hatékonyabban tudnak egy-egy feladatot, az időmenedzsmentjük sokkal jobb, mert hogy ezt így a kisgyermekes lét abszolút jól tudja fejleszteni.
1: És ezt hirdetitek is egyébként a honlapon, ahogy olvastam ezeket a kis rövid ráhangolódó szövegeket, hogy tulajdonképpen ez nem egy olyan időszak, ahol veszítünk, hanem nyerünk, és ti erre próbáljátok fókuszálni a figyelmet, mind a vállalatok szempontjából, mind pedig az édesanyákban tudatosítani, hogy igenis több lettél, és többet tudsz.
2: Igen, pontosan.
1: Van ennek létszükséglete, gondolom, hogy ezt erősíteni kell az édesanyákban.
3: Tudatosítani, mert hogy sokszor ezek így automatikusan fejlődnek, és szünetként élik meg az édesanyák, kiesésként, nem használtam az agyamat, ebben az időszakban én nem fejlődtem semmit, de hogy igen, nagyon sokat fejlődnek az édesanyák, és ennek a tudatosítása fontos, hiszen ha nem nincs meg ez, akkor ez mondjuk egy állásinterjún nem tudja képviselni. Amint ezt tudja képviselni, és abban is tudunk neki segíteni, hogy lássa, hogy ennek a vállalatok szempontjából mi haszna van, és hogy ez miért lesz hasznos abban a munkakörben, mondjuk, amit megpályáz, akkor az egy olyan kiinduló helyzet számára, mondjuk egy állásinterjún, ahol így, amikor megkérdezik, hogy mik azok a tulajdonságok, mondjuk, ami miatt úgy gondolja, hogy alkalmas erre a munkakörre, akkor sokkal könnyebb meggyőző és megnyerő választ adni.
1: Említettünk néhány pontot, hogy mivel gyarapodik egy édesanyja azzal, hogy ő át kell, hogy váltson ebbe az üzemmódba, de mik ezek egyébként úgy részleteiben? Hogyan fejlődünk, mint édesanyja?
3: Hát azért ez egyénenként nagyon változó, de
1: akár... Nem említetted a multitaskingot?
3: Igen, de hogy például sokszor az empátiánk is könnyebb szóval fejlődik, mert hogy megtapasztaljuk, hogy akár az anyatársak is nagyon mást élnek át, és hogy ez egy munkahelyen is mondjuk segítségünkre lehet, hogy látjuk azt, hogy a másik most más miatt van, és mondjuk ez segíti például az asszertív kommunikációt is, azt, hogy a végén win-win helyzetekkel jöjjön ki egy-egy tárgyalásról, egy-egy megbeszélésről.
1: Az élethelyzet, amikor nem csak, hogy ugye említetted, Adri, hogy nem mondjuk a régi munkahelyünkre térünk vissza, hanem egy új munkakörben kell helytállnunk, hát az nyilván jobban megnehezíti az életet. Hogyan lehet erre felkészülni?
2: ahogy említettem az elején is, ez egy hosszabb folyamat, tehát hogy nem egyik napról a másikra megy. Itt azért fontos az, hogy tudatosítsa az édesanyja, hogy nagyjából mi az az irány, mi az a vonal, amit szeretne majd, vagy belefér az életükbe. Hogyha ez már megvan, akkor erre azért lehet készülni, akár mondjuk tréningekkel is, hogyha mondjuk szükséges egy új készség, vagy képesség elsajátítása. Ma már ugye, mondjuk az ilyen 40 év körüli időszakban lévő édesanyáknak a fejében lehet, hogy az van, hogy a végzettség az mondjuk a diplomával egy elő, de ma már ez nem így van, tehát ma már egy tanfolyam, egy online tréning ugyanolyan jó lehet, sőt fontos, hiszen naprakész tudást vagy frissítést adhat az anyának, akár egy nem tudom, idegen nyelvi online kurzus, vagy bármi, ami segítség lehet mondjuk abban, hogy ő tudjon előrelépni, és amit még most össze tud egyeztetni ugye az otthoni időszakban a gyerkőce. És az a fontos ebben a folyamatban, hogy tényleg tudatosan kell rá készülni, és ez egy hosszabb folyamat, és ez nagyon jó, hogyha esetleg erről beszélgetni is tud, és akkor jobban rá tud hangolódni, vagy rá tud kapcsolódni, és felismeri a saját szükségleteit, igényeit, illetve azt, hogy mi az, ami ehhez kell.

0: Érdemes lehet mondjuk akkor ebben a kisgyermekes időszakban, amíg otthon vagyunk, akár egy tanfolyamat is online mondjuk elvégezni? Vagy hol nem fogjuk azt érezni, hogy elvett idő a gyerektől? Tehát, hogy ugye utána beléphet ez a dilemma.
1: Hát manapság már nagyon sok jó kurzus képzés van, tehát ha azt látja az anyuka, hogy neki ez előrelépés lehet, vagy pozitív lehet mondjuk, hogy egy új munkát kapjon. De lehet ez egy teljesen más szakma is, vagy például most csak egy említem a könyvelőket. Ugye a könyvelés is egy olyan, amihez naprakész tudás kell. Tehát olyan. Lehet, hogy 2 évvel ezelőtt teljesen más volt, de azt mondja, hogy bekapcsolódik csak azért, hogy felfrissítse az ismereteit, akkor sokkal magabiztosabban tudod állni akár az állásinterjúra, akár amikor elkezdi a munkát, nem azt fogja érezni, hogy fú, hát én már elfelejtettem, vagy nem tudom, hogy működnek az egyes rendszerek, például számítógép. Képes rendszerek, hanem akkor abban azért egy picit otthonosabban tud mozogni, és azért az önbizalmát csak erősíti, növeli.
0: Akartam kérdezni, hogy ez az önbizalmat akkor nyilvánvalóan fejleszti.
2: Illetve így az elvett idő kérdésében szerintem nagyon fontos, hogy nem feltétlen az idő mennyisége a lényeg, hanem a minősége. És hogy ha úgy érzi egy édesanya, hogy szüksége van arra, hogy kicsit kikapcsolódjon, kicsit feltöltődjön, más közegben legyen, akár online, akár személyesen. Én abban biztos vagyok, hogy ez csak pluszt fog adni azután a közös időkhöz, mert hogy akkor van jól egy gyermek, egy család, hogyha az anya, ha az apa jól vannak.
0: Nehezebb egyébként ez a terület most? Vagy édesanyaként helytállni itt is, ott is? Elég sok minőségünkben kell jól helytállni. És ez valahol társadalmi elvárás is, azt gondolom.
1: És ez teljesen természetes, hogyha ebben az időszakban tényleg az édesanyja azt érzi, hogy ő kevesebb lett, nem ír annyit, mint előtte, mert hiszen benne van egy mókus kerékben is, egy bizonyos dologra fókuszál, ugye a gyerekkel is, a családdal kapcsolatos dolgokra, tehát ez itt nem kell, hogy senki rosszul érezze magát, hiszen ez egy teljesen természetes dolog. Én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy kapcsolódjon, hogy minél többet beszéljen erről, és hogy tényleg tudjon tudatosan fókuszálni. És hát készülni egy picit erre az időszakra is.
0: Azt már látjátok esetleg így a Manpower-en belül, hogy a cégek hogyan állnak ehhez a kérdéskörhöz?
1: Ez még úgy gondolom, hogy mindig egy nehezebb rész, de nekik is kell, hogy lássák és tudatosítsák, hogy nagyon fontos minden egyes munkavállalójukra figyelni és fókuszálni, és azt felismerni, hogy kiben milyen potenciális lehetőség rejlik. És ugye azt most már látjuk, hogy erre vannak uniós és egyéb szabályozások is, amik egy picit próbálják felnyitni a figyelmüket. És hát lassan is, de én úgy gondolom, hogy indul egy változás ebben az irányban is.
2: Én szerintem egyre több cég nyitott egyébként, próbálnak ilyen családbarát megoldásokat bevezetni. Szerintem ebben még, ami így kihívás van, vagy szóval, amiben én nagyon örülnék, ha a jövőben sok fejlődés lenne, és mondjuk akár ebben mi is tudnánk segítséget nyújtani, hogy ezek olyan megoldások legyenek, amik nem ilyen levesszük a poltra a konzervdobozt, és ez minden cégnél működik, mert hogy minden cég más munkavállalói létszámmal működik, más helyszínen, mások az adottságai, és hogy lehet, hogy az ott dolgozó édesanyáknak nagyon másra van szükségük, mint sem az mondjuk, ami így alapból, nem tudom, cikkek alapján azt gondolnánk, hogy hú, hát ez de jó lesz, hogyha nyitunk egy bölcsit, mondjuk, ez egy ilyen általános kép szokott lenni a családbarát munkahelyekről, de lehet, hogy az ő környékén mondjuk van egy tök jó bölcsöde, és nem arra van szüksége az ott dolgozó édesanyáknak, hanem mondjuk egy teljesen másféle támogatásra. Szóval, hogy én azt szeretném, hogyha ez ami felé elindultak a cégek, ez egyre inkább ilyen tényleg rájuk szabottan tudna működni, az ott dolgozókra szabottan.
0: De mire van szüksége az édesanyának, hogy jó munkaerő lehessen a családanyaként a cégnek?
1: Ez is nagyon változó, és tényleg akár egyénileg is lehet kezelni, tehát akár mondjuk részmunkaidőre, akár rugalmasságra, hogy tudjon akár home office-ban is dolgozni, és mondjuk irodai vagy munkahelyi környezetben is. Vagy lehet, hogy egy pici együttműködésre, mert nem tudom, hogyha beteg a gyermek, akkor nincs, aki segítsen, és hogyan tudja ezt így megoldani, tehát hogy ez nagyon, nagyon változó.
0: segítitek, tréningnek nevezném, de ezek előadások tulajdonképpen, az édesanyáknak szóló, pont a család és a karrier fókusza van ugye előtérbe helyezve. Mivel készültök nekik, és mik ezek az időpontok, ami egyébként online is elérhető?
1: Most éppen a héten lesz egy bizniszanyú elnevezésű interaktív workshop, ami 3 alkalmas workshop, 2 személyes és 1 online találkozóval. Ezt tulajdonképpen úgy álmodtuk meg, és olyan édesanyáknak, akik már dolgoznak, vagy hamarosan visszatérnek a munkaerőpiacra, és kicsi gyermekeik vannak, és ezt a Heves-megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában fogjuk majd tartani, e héten csütörtökön, illetve jövő héten csütörtökön is, majd 2 hét múlva is, tehát tulajdonképpen májusban 1 és júniusban 2 alkalommal, és ezt egy picit ilyen interaktívabbra, mozgalmasabbra, ezért is hívjuk workshopnak, tehát nem kifejezetten előadás lesz, hanem szeretnénk, hogyha az anyukák is egy picit dolgoznának, felnőttesebb programon vennének részt, és egy picit így a munka-magánélet egyensúly kialakításában igyekszünk támogatást adni.
0: Ez ilyen egymás utáni felfűzött?
2: Ezek egymásra épülnek. Kifejezetten szeretnénk, hogyha mindenki egy konkrét célján dolgozna, az általunk adott eszközökkel, jó gyakorlatokkal tudna abban így kifejezetten a 3 alkalom alatt már pozitív változásokat érzékelni. Mi sokat dolgozunk, vagy tehát, hogy szeretjük és hasznosnak találjuk a reziliencia kérdéskörét, ami egy ilyen rugalmas alkalmazkodó képesség az erre való gyakorlatokkal, illetve nagyon szeretjük a Kim Jong-painnek az Egyszerűbb Gyermekkor című könyvét, amiben mi hiszünk, hogy ez így nem csak a gyerekek szempontjából nagyon hasznos, hanem hogyha kicsit megforgatjuk, és az anyukák, családok munkahelyek szempontjából is megnézzük, akkor nagyon sok mindent tudunk belőle nyerni. Úgyhogy ez a 2 ilyen fő pillére, amivel így támogatjuk az egyéni folyamatokat.
0: És mivel készültök még? Jön a nyár, más is van itt a tarsolyban.
1: Igen, a június folyamán lesz egy test és lélek anyababa tábor, ezt a Közelbaba Egyesület szervezi, és ennek keretében is fogunk tartani ugyanebben a témában. Az egy egyalkalmas workshop lesz az édesanyáknak.
0: Hova kell menni az édesanyáknak? Hol lesz ez?
1: Itt lesz Egerben a Ráczhegyen, a Body Mind stúdióban. Úgy gondolom, hogy online felületeken elérhető minden információ erről, és ez is egy személyes program lesz.
0: Még egy fontos, mert szerintem ez is ilyen sarkalatos pont, hogy ezek ingyenes foglalkozások.
1: Igen, elérhető ingyenesen.
0: Lesz-e még valami? Készültök-e még valamivel a közeljövőben?
2: Igen, online szeretnénk, a születés hetén most volt egy önéletrajzíró workshop. Mi azért általában, úgyhogy nagyon jól mondtad egyébként, nem előadásokat szoktunk tartani, hanem inkább tréning jelleggel, mert hogy fontosnak tartjuk, hogy mindenki ott akkor, amikor az idejét rászánta, mert hogy azért az szűk keresztmetszet az anyukáknál az idő, akkor már tudjon haladni és a saját dolgaiban előrelépni. Tehát, hogy azért minden alkalmunk inkább tréning jellegű. Ez az alkalom, amit az Adri tartott a születés hetén, és nagyon sikeres volt. Ezt megtartjuk online is, vagy megtartja online is, pont azért, mert hogy sokszor nehéz az, hogy most akár Eger környékéről is egy anyuka beutazzon Egerben, míg online ugye otthonról bárki számára elérhető, és nem szükséges plusz idő az utazásra, úgyhogy ez is várható a június során.
0: Akkor úgy vettem ki a szavaitokból, hogy az anyukák érdeklődőek, és kezdik ezt a fonalat felvenni.
1: Igen, egyre inkább. Nekünk is ez a tapasztalatunk, hál' Istennek.
0: Milyen felületeken tudnak titeket megtalálni?
1: Hát Facebook oldalunkon, ugye, ott mindig közzétesszük a programjainkat, tehát ott, ha követnek minket, akkor azt láthatják, vagy akár a honlapunkon is, e-mailben, ha megkeresnek, vagy telefonon, kontakt@manpower.hu az e-mail címünk, akkor természetesen elérnek minket, és válaszolunk nagyon szívesen.
0: Nagyon érdekes ez a téma, és én nagy szeretettel várlak vissza titeket. Köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük szépen!

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a család és a karrier egyensúlyáról beszélgettünk Csűrösné Kriston Adrien HR tanácsadóval, valamint Kardos Szabó Zsófia munka és szervezet pszichológussal. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Manna.
2: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
4: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban folytatjuk előző heti témánkat, melyben Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrieréről, a színpadi szerepekről és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Mondd el kérlek, hogy hol tanítasz most, milyen pozícióban, és hogyan érzed magad táncpedagógusként?
1: Jelenleg ugye a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnáziumban tanítok Budapesten, és amellett, hogy ugye a Táncművészeti Szakgimnáziumi részén tanítok, a tánctagozat képzési vezetőjeként is jelen vagyok a suliban, vagy hogy az is még így pluszban bekapcsolódott a tanítás mellé. Igazán nem volt így a tervben, tényleg így megtalált ez a munka, de így, ha visszagondolok, akkor amennyire így a semmiből jött, most annyira sok minden kapcsolódik hozzá az életemben, vagy hogy tényleg így egészen fontos részévé vált így a mindennapi működésemnek. Nagyon szeretem, meg azért is jó ott dolgozni, vagy hogy így táncművészeti képzésben működő tanulókkal dolgozni. Egyrészt azért nagyon más, hogy gondolkodnak, szóval egy művészeti képzésben tanuló azt gondolom, hogy nyitottabb, vagy hogy egy csomó olyan dologgal találkozik a művészet által, ami így segíti az ő működését a mindennapi életben is. És nekünk is nyilvánvalóan azzal, hogy mi nem bennülük velük egy teremben, és próbálok átadni nekik egy elméleti dolgot, sokkal könnyebb velük a velük való működés, így a mozgás által. Meg hát azért sokan tényleg komolyan gondolják ezt az egészet, szóval, hogy valahol már így a profi felé közelít inkább az, hogy hogyan lehet velük ugye dolgozni.
0: Tehát van olyan, akit már most látod, hogy e felé a pálya felé orientálódik?
1: Abszolút, abszolút, igen, igen. Nyilván nagyon vegyes, vagy hogy ki hogy gondolkodik róla, sőt olyan is van, aki mondjuk oda jelentkezik hozzánk, azt gondolja, hogy neki ez az élete, és ezzel szeretne foglalkozni. Aztán az évek során rájön, hogy mégsem ezzel akar foglalkozni, mert valami más kezdi el érdekelni, vagy mondjuk az a stílus, amivel mi foglalkozunk, mert ugye ez egy kortárs modern táncos képzés szintén, úgyhogy van, aki közben rájön, hogy őt inkább a táncos létnek egy teljesen más stílusa vagy válfaja érdekli. De igen, azért hál' Istennek vannak, akik tényleg komolyan gondolják ezt, és így ezzel szeretnének foglalkozni. Annyira tudják vinni egymást. Sok közös előadásuk van, sok közös fellépésük, sok olyan közös projektmunkában kell részt venniük, amihez elengedhetetlen, hogy jól tudjanak együttműködni, és segítsék egymás munkáját.
0: Említetted riporton kívül, hogy neked is volt gyakorlatod korábban, ugye tanulmányaid mellett. Ez azt jelenti, hogy a gimnazistáknak is van gyakorlati helyük, vagy esetleg viszitek őket, felépési lehetőségeik vannak, táncszínházban gyakorlatozhatnak, vagy mit jelent ez az ő tanulmányaik alatt?
1: Hát főként, ami ugye így a szakgimnáziumi képzési rendszerben belefér, vagy megengedhető, azt mi szervezzük nekik. Van például egy fél éves munkafolyamatunk, amit mi labor munkafolyamatnak hívunk, és ez egy ilyen alkotói folyamat, ehhez ők találják ki, vagy ők rakják össze, kikkel szeretnének együtt dolgozni, a mozgásanyagot, a témát, ők találják ki, ők szervezik össze a próbákat, szóval, hogy tényleg egy komplett dolgot kell véghez vinniük, és akkor ennek mi pedig a folyamat végén szervezünk egy előadást, ahol ugye be tudják mutatni, hogy hova is jutottak el ezzel a kis munkafolyamattal, de közben nagyon jó látni, hogy azért kísérleti folyamatok, nem biztos, hogy eljutnak a végére. Tehát, hogy mi abban az előadásban is valahol egy állomását látjuk ennek a folyamatnak, de közben ott a lehetőség, hogyha ők szeretnének, később dolgozhatnak ezzel tovább. Ha nem szeretnének, akkor ennyi volt, és akkor itt lezárul az egész. De hogy mindenképpen egy jó tapasztalás nekik. Hál' Istennek azért minden évben valamilyen külsős projekt, iskola, akár felsőoktatási intézménynek a pályorientációs napján, vagy különböző együttműködésében tudnak ők is nem csak velünk saját tánctanáraikkal együtt dolgozni, hanem ugye más alkotókkal. Szakmai versenyre, táncművészeti versenyre szoktuk őket vinni, de nem ez a fő fókuszunk. Két évente van egy tanulmányi verseny, amelyet általában Győr vagy a Győri iskola, vagy a Pécsi iskola rendeznek. Arra minden második évben szoktunk menni. Illetve a Táncpedagógusok Országos Szövetségének van még egy kifejezetten táncvészeti szakközépiskoláknak szóló versenye. Oda szoktuk még elvinni a tanulóinkat, mert nyilván fontos az is, hogy ott megmutassák magukat, meg találkozzanak egymással, és akkor ott el tud indulni egy ilyen akár közös ismerkedés is, de hogy nem ez a fő.
0: Azt, amit te a színpadon megtapasztalsz, hogyan tudod a tanítványaidnak átadni?
1: Hát egyrészt azt gondolom, hogy az én mozgáskészletemre, vagy mozgásminőségeimre ugye nagyon hatnak azok a dolgok, amikor mondjuk épp egy adott projektben mennem, mondjuk, hogy kivel dolgozom, ott épp milyen minőségekkel foglalkozunk, milyen mozgástílusokkal, és akarva akaratlanul azok így elkezdenek beépülni az én mozgásomba is, ez pedig így közvetve alakítja az én tréningemet, vagy hogy amit így mondjuk, hogyha például van olyan alkalom, amikor egy picit ilyen kombináció, koreográfia jellegű dolgokkal foglalkozunk, akkor egyértelműen azok az impulzusok, amik engem értek táncmészként, azok hatnak arra, amit nekik továbbadok. Nyilván, hogyha például egy olyan kurzuson veszek részt én is, vagy például egy alkotó tréninget tart nekünk, akkor ugye abból én is tudok inspirálódni, és egy picit újra gondolni, hogy mondjuk egy tréning sorozatot hogy rakok a tanulóknak össze. Meg hát szerintem csupán csak az is nagyon fontos, hogy látom, hogy mik azok az igények, amiknek meg kell felelni egy táncosnak.
0: Azt gondolom, hogy ettől talán hitelesebb is leszel a tanítványod számára, nem?
1: Remélem, hogy így van. Igen. Azt gondolom egyébként, hogy ők is érzik, hogy azért ez így egy plusz ilyen színezetet ad a dolognak, vagy hogy ettől még élőbb a dolog. Úgyhogy most ez még így nagyon, nagyon jó, és nagyon jól segíti a kettő egymást. És hát remélem, hogy még ezt így hosszú ideig tudom ezt így csinálni, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tényleg ők is friss dolgokat kapjanak, olyan dolgokkal találkozzanak, vagy úgy találkozzanak a táncművész léttel, ami most aktuális, és hogy ha tőlünk kikerülnek a suliból, hogy akkor ne lepődjenek meg dolgokon. Így is megfognak, mert nyilvánvalóan az, hogy én mit mondok, vagy mi mit mondunk el az iskolában. Persze érti, meghallgatja, találkozott vele, de úgyis akkor, amikor ő ott van, akkor fog vele valóban élesben találkozni, és akkor szembesül vele. De azt hiszem fontos, hogy azért ezekkel már így időközben is találkozzanak.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrieréről, a színpadi szerepekről és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetünk.
1: Te szabadúszóként vagy táncművész az oktatás mellett, hogyan tudod mindezt összeegyeztetni? Hogyan néz ki az, amikor egy projektre készülsz, és mellette az iskolában tanítasz X óra számban?
2: Általában az van, hogy azt gondolom, hogy eltervezem, hogy ez hogy fog működni, kimatekozom, kisakkozom, és valahogy mindig Murphy, mindig történik valami, ami ugye ezt megborítja. Szóval, hogy azért sok, nem olyan sok, de azért tud nehézséget okozni. Meg mindig az egyeztetés az egy stresszes dolog, hogy akkor most hol kell lenned, mikor, jó, innen egy picit vegyél el ebből egy kicsit, tehát hogy
1: igen. Mindig a folyamatos logisztika.
2: Igen, igen, ez a logisztika része, ez nem egyszerű, de egyébként én úgy alakítottam, vagy igyekeztem úgy kialakítani most az óráimat, az órarendemet az iskolában, hogy azzal így optimalizáltam, hogy próbára is tudjak menni, hogyha esetleg tényleg egy projektre készülünk, vagy egy előadásra készülünk, és akkor ugye így sérül talán a legkevésbé az iskola, és a próbák is.
1: Egyébként a művészlétet és a pedagógiát te hogyan érzed magadban balanszban? Melyik van esetleg erősebb szinten? Hogyan látod magad a későbbiekben?
2: Hullámzó ez is, mert minthogy volt ilyen időszak, amikor úgy éreztem, hogy most táncmészként nem érnek olyan ingerek, amik így kielégítenék azt a vágyamat, vagy azt a dolgot, hogy én emiatt szeretem ezt csinálni. És akkor abszolút volt bennem egy ilyen, hogy jó, akkor most a táncpedagógus énem az erősebb, vagy az működik bennem jobban. Most egyébként azt gondolom, hogy így jó balanszban van. Nem érzem, hogy az egyik vagy a másik uralkodna a másik fölött. De ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy táncművészként talán most érzem a leginkább úgymond készen magam, vagy hogy az a sok minden, amit én eddig tanultam, tapasztaltam, azok most érnek be, és talán most vannak olyan lehetőségeim, amik eddig nem voltak. Most tudom őket a legjobban kihasználni, vagy tényleg így most arra értem be, talán mint táncos. És ezért ez egy picit olyan furcsa helyzetet eredményez, hogy közben meg már nyilván így nem csak az van az életemben. És talán, ha mondjuk 18 évesen, 19 évesen tartok szakmailag azon a szinten, ahol most, akkor lehet, hogy nem kezdtem volna le a táncpedagógusként való munkát. De most meg ez van, és egyébként nem bánom, vagy nincs bennem rossz érzés. Csak ez olyan érdekes tapasztalás, hogy sok olyan lehetőség most talál meg, amit azt gondolom, hogy ha hamarabb talál meg, akkor lehet, hogy másként lépek az életem más területén.
1: Nálatok úgy tudom, hogy van egy kor, ami után kiöregedett művésznek számítotok már. Te ehhez hogy állsz? Most 30 éves vagy. Mit gondolsz erről, hogyha most megtalálna egy-egy ilyen nagyobb lehetőség, akkor még tudnál lépni, szeretnél, és egyébként meddig van az a kor, ameddig elvállalhatod úgy egészségesen?
2: Szerintem talán nem is a kor a kulcskérdés, hanem az, hogy mondjuk én, mint táncművész, milyen testi felkészültséggel rendelkezem, vagy hogy mennyire tudom aktívan és frissen tartani nem csak a testemet, de hogy így az elmémet is, hogy művészként jól tudjak helytállni egy színpadi szerepben, vagy hogy egy előadásban. Igazán azt gondolom, hogy amíg én azt érzem, hogy ezek így teljesülnek, vagy hogy tényleg technikailag felkészült tudok maradni, bírja a testem, és nincsen olyan, nem jelez olyan problémákat, vagy olyan fájdalmakat, ami miatt tényleg így nem működne a dolog. Meg persze, amíg keresnek, vagy hogy amíg szívesen dolgoznak velem alkotók, addig azt gondolom, hogy mindenképpen szeretnék, most ezt most gondolom, hogy szeretnék színpadon lenni. Aztán egy idő után sajnos úgy is ledob a színpad, vagy hogy szerintem van az, amikor már nem jönnek új lehetőségek, nem érzem azt a belső ilyen tüzet, hogy akkor nekem még színpadra kell álljak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán ez majd így alakul magától, vagy hogy igen, hogy így az élet hozza, hogy ez hogy fog... hogy fog végbe menni, vagy meddig kell nekem színpadon lennem, és meddig érzem azt, hogy szívesen is vagyok ott.
1: Ez egy nőies szakma inkább, vagy hát elég kevés szerintem a férfi táncos. Nálatok van az, ami a színésznőknél, hogy féltékenykedés, női mini harcok, akár egy intézményen belül, egy társulaton belül, éltél-e meg ilyet, láttál-e ilyet?
2: Biztos, hogy létezik, sőt létezik nyilván. Én azt gondolom, hogy főleg ez talán, és most ez lehet nagyon sztereotípan fog hangzani, hogy főleg inkább vidéki társulatoknál, tánctársulatoknál szerintem ez előbb előfordult, talán amiatt, mert hogy ugye ott tényleg egy nagyon zárt közösségben működnek ők, szinte 0-24-ben együtt vannak, akár még a színész lakáson is laknak, szóval tényleg nagyon-nagyon sokat vannak együtt, vagy pedig olyan nagyobb kőszínházi rendszerben működő társulatoknál, vagy tánctagozatoknál, ahol szintén az van, hogy 10-től 2-ig, 6-tól 10-ig dolgoznak, és tényleg szinte az egész napjukat együtt töltik, vagy ahol nagyobb létszámú táncos dolgozik együtt. Engem ilyen szempontból ezek a dolgok elkerültek, egyrészt azért is, mert szabadúszóként dolgozom, másrészt meg valahogy talán az én önmagamtól való működésem is jól ki tudja ezeket zárni, le tudom választani magamat ezekről. Ahol ezt érzem, nem szívesen, szóval nem szívesen megyek bele ilyen dolgokba, igyekszem nem belemenni, aztán nyilván persze ilyenből így kicsiben tapasztal az ember, hogy vannak ilyen rivalizálások, de hogy valahol meg talán ez így kell is egy picit, mert ezek a kis tüzek így élően vagy frissen tartják a dolgot, szóval szerintem minimálisan egyébként oké, hogyha ez így egy létező dolog, de hál' Istennek engem ezek a nagyon kemény cicaharcok így elkerültek.
1: Most milyen produkción dolgozol egyébként? Vagy a közeljövőben milyen produkcióban láthat a közönség?
2: Igen, most hál' Istennek ugye nyári szünet, vagy hogy az idei évadot már lezártuk, nekem már nincsen több előadásom. Hát jövőre, a jövő évadban ősszel lesz két projekt, amiben részt fogok venni, illetve a tavaszi időszakra is van már egy új projekt, amiben biztosan részt veszek, és hát azok az előadások, amik az idei évadban is mentek, azok tovább fognak futni többségében, remélem. Ugye az utóbbi években a Horváth Renátóval dolgozom együtt, vagy ővele is dolgozom együtt, és neki, ami biztosan a következő évadban is lesz, a Veszprémi Petőfi Színházzal közös előadás, az Adi és Léda, szeretném, hogyha szeretnének című darab. Abban egyébként koreográfus asszisztensként is tevékenykedem, és ugye táncosként is. Úgyhogy ez biztos. Hát a többi meg majd így alakul.
1: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm ezt a beszélgetést, és hát a jövőben kívánok neked mindenhez nagyon sok sikert.
2: Köszönöm szépen!

0: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrierjéről, a színpadi szerepekről és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyarország kőolajkészlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter, miután a pétfürdői kőolajtárolónál tett látogatást. Az előző kormány 44 napos szintre csökkentette azt, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készletszint fenntartása, ismertette Kapitány István. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Egy nappal a Moszkvát megrázó ukrán dróntámadás után a háború egyik legnagyobb rakétacsapása érte Kijevet. Oroszország éjszaka órákon át támadta az ukrán fővárost ballisztikus és hiperszónikus rakétákkal. Legalább egy ember meghalt, többen megsérültek, miközben lakóházak, irodák és ipari létesítmények is találatot kaptak. Rakéta és dróntámadásokat indított az Egyesült Államok bahreini, kuvaiti és jordániai támaszpontjai ellen Irán, miközben teheráni jelentések szerint amerikai csapások több iráni térséget is értek. Az iráni állami hírügynökség tájékoztatása szerint a támadásokban 3 ember meghalt, 8-an megsebesültek, és megrongálódott a Jász körzet vízellátását biztosító infrastruktúra. Határidő előtt aláírta az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök, meg is jelent a módosítás a magyar közlönyben. Ezzel Sólyog Tamás mandátuma hétfőn 0 órától megszűnik, ideiglenesen

0: magát, a közélet szereplőit és a magánembereket, mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a Magyar Köztársaságot képviselje. Az ellenzék elítélte Sólyog Tamás eltávolítását. Orbán Viktor a Fidesz elnöke szerint mostantól az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. Az Alkotmánybírósághoz fordul több a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Az alkotmányozási folyamat részeként 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta, szerint a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt vegyen a közös döntések meghozatalában. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és az aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, mondta el Kármán András. Emellett a pénzügyminiszter a Facebook oldalán közölte, kivezetik a széndioxid kvótaadót és tranzakciós díjat is, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. A tárcavezető részletezte, eltörlik a kevák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik, és hozzátette, fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből politikai befolyás nélkül működjön. Miközben Orbán Anita külügyminiszter sikeresnek nevezte a magyar-ukrán szakértői egyeztetéseket, az ukrán nyelvi ombudsman lépései és egy kárpátalja iskoláknak küldött hivatalos levél azt mutatják, hogy a kisebbségi nyelvhasználat továbbra is súlyos akadályokba ütközik a gyakorlatban, írja az Index. A portál hozzáteszi, emiatt Ferenc Viktória, a Fidesz EP képviselője az Európai Bizottsághoz fordult. Végül az időjárásról. Holnapra elvonul a hidegfront felhőzete, többnyire derült lesz az ég, csapadék akkor már nem hullik, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet hétfőn hajnalban 15-17, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak. Krisztus kereszt az erdőn.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai alkalommal először Hajdúböszörménybe látogatunk, utána pedig megismerhetik a gyöngyös tarjáni harangok történetét. És most néhány gondolat az első riport elé. Hajdúböszörmény határában egy kőkereszt áll, igaz, nem most került oda, de létezésére csak nemrégiben hívta fel figyelmemet egy kedves hallgatónk. Ezúton is köszönöm, hogy gondoltam műsor életben tartására, és szintén az ő segítségével jutottam el Szepesi Tiborhoz és feleségéhez Melindához is, akik megosztották velem a kereszt történetét.
4: A kereszt története az úgy kezdődött, hogy a feleségem 2021-ben beteg lett sajnos, és nagyon-nagyon féltettük, aggódtunk, nagyon sokat imádkoztunk, hogy felgyógyuljon ebből a betegségből, és úgy nézett ki, hogy fel is fog gyógyulni, tehát a Jóisten segítségével meggyógyul, és 2023-ban a feleségem szervezésében zarándoklatot szerveztünk a kisosztály napi búcsúra, Mária Pócsra, és menet közben a

0: szút menti kereszteknél megálltunk, imádkoztunk, és úgy menet közben ott fogalmazódott meg bennem, hogy ha ebből a betegségből felgyógyul a feleségem, akkor keresztet állítok. Tehát így kezdődött ez az egész, és utána ugye hál' Istennek úgy nézett ki, hogy minden rendben van, jók voltak az eredmények, és olyan tartozásnak is éreztem belülről, hogy én ezzel a jó Istennek tartozom. Aztán, amikor készült a kereszt, akkor többször kérdezték, hogy mi lesz és miért. Mondtam, hogy hát mondom, egy adósságot rendezek, egy tartozást, és akkor kérdezték, hogy hát kinek tartozok én, és akkor mondtam, hogy jó Istennek tartozom ezzel. Valahogy így kezdődött, ez volt a kiindulás, ez volt az ok, amiért megépítettük ezt a keresztet.
1: És úgy hallottam, hogy sok nehézséggel kellett megküzdenie, míg kész lett.
0: Több nehézséggel küzdöttünk meg menet közben. Az első az az, hogy nem is ide akartuk állítani, hanem ott a főút mellett az a földterület az saját család tulajdona. A túlsó végére szerettük volna állítani, de engedélyt kértünk, vagy egy hozzájárulást kértünk, így a saját területen van ez, akkor is a saját területre állítottuk. A közútkezelőtől kértünk egy engedélyt, itt az egyik böszörményi tervező jó barátunk segítségével, és ők nem járultak hozzá, mivel ott az útban van egy kanyarulat, és attól tartottak, hogyha ott a keresztnél megállnak az emberek imádkozni, akkor ugye általában ugye gépkocsival érkeznek, akik oda jönnek, akkor veszélyforrás lehet az, hogy baleset lesz belőle. És így nem járultak hozzá, de hál' Istennek, hogy nem járultak hozzá, mert menet közben már ugye mi ezt elkezdtük készíteni, mert úgy határoztuk meg, hogy pünkösdre, 2024 pünkösdre legyen kész, akkor szerettük volna felszentelni. És akkor ez még az első körben az volt, hogy a földem túlsó végén az út mellett lesz, és már akkor oda csináltunk neki egy dombot, tehát egy olyan 150 köbméter földet odahortunk, megalapoztuk, tettünk oda neki egy dombot, és menet közben derült ki, hogy nem lehet ott, és akkor az egészet azt elbontottuk, és áthelyeztük ide a másik helyre, ahol most van.
1: De most nem dombon áll.
0: De most is dombon áll, mert az egy gödör volt, és most is, hogyha jól megnézik, egyébként egy domb az. Tehát azt az egészet átdeponáltuk, és maga az, hogy lehet, meg honnan lehet megközelíteni, hát ugye ez is fontos volt.
1: Tanulmányokat is mondhatjuk úgy, hogy folytatott, hogy milyen legyen, vagy milyenek kell lennie ennek a keresztnek?
0: Igen, tehát körbejártam a témát elég jól, hogy milyen legyen itt ez a kereszt. Kértem segítséget is, itt a helyi plébánosunknak a felesége segített ebben nekem, de körbe mentünk, tehát itt Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe nagyon sok kereszthez ellátogattunk, megnéztük, utána olvasgattunk, ugye én is főleg, hogy milyen legyen. Tehát magát a kereszteknek, az útmenti kereszteknek a történetét is tanulmányoztuk. Mindenképpen fontos volt számomra, hogy mi készítsük, tehát idegen kezűség úgymond a korpusznak a festése, azt Janka Gábor plébános készítette, a többit azt...
1: Ahogy ránéztem, rögtön tudtam, hogy ez az ő keze munkáját dicséri, vagy ez is, mert sokat festett.
0: Így van.
1: Miért volt fontos, hogy minden saját kezűleg készüljön?
0: Úgy éreztem, hogy akkor sajátunk, meg maga az is egy zarándoklatnak felérte az, hogy mi készítettük az egészet, tehát saját kezűleg mindent, amit lehetett. Műkőből készült, és magának a műkőnek az elkészítését olyan valakiktől tanultam itt helyben is, akik készítettek műkövet már előtte, tehát foglalkozásszerűen, plusz zsákos műkőből készítettük, előre kevert műkőből, és a cégnek megkerestem a technológusát, és körülbelül egy másfél orosztás beszélgetés alkalmával teljesen kitárgyaltuk azt, amit erről tudni kell, tehát a műkők készítéséről
1: többféleképpen
0: is. Hát akár egy tanfolyamnak is felért, így van. Szeretek így utána menni a dolgoknak, és így készítettük el kollégáinkkal közösen magát a sablont, mert ezt egy sablonba öntöttük bele, magát a sablont azt nagy csütörtökön kezdtük el készíteni. Hát ugye ez is szimbolikus, a kisfiammal, Zolikával, aki most 12 éves kisfiú, és akkor pünköskor lett felszentelve. Érsekatya szentelte fel, Kossis Fülöp, metropolita, meg hát ott voltak a hajdúböszörményi görögkatolikus hívek. A méretekről akartam még annyit elmondani, tehát magának a keresztnek a tervezésével kapcsolatban, hogy mindenképpen ugye görögkatolikus keresztet akartunk állítani, meg hát ugye az is lett, és ezt a keresztet, az arányait, azt először megszerkesztettem A4-es lapon, utána pont hátul itt nálunk folyt egy építkezés, és akkor már a vakolt falra egy az egy arányban felrajzoltam, és akkor néztük távolabbról, közelebbről az arányait, mert ugye azt néztem, utána nézegettem így ezeknek a kereszteknek, hogy kettő sincs egyforma. Talán a Dunántúlon, ott a Balaton felvidéken, ott vannak olyan római katolikus keresztek, amiket valószínűleg egy kőfaragó csinált, ott faluról falura nagyon-nagyon egyforma arányaiban több kereszt, de azon kívül én, amiket néztem, akár interneten, akár személyesen elmentünk megnézni, az mind kisebbek, nagyobbak, van amelyik zömökebb volt, van amelyik ugye nyúlgább, és akkor úgy próbáltuk úgy arányosra, úgy a helyhez méltó, meg úgy az egészhez nagyságából úgy arányos legyen. Eddig úgy néz ki, hogy jó, tehát nem volt még azóta olyan gondolatunk, hogy valaminek nem ilyennek kellene rajta lennie, tehát ez így jó, ahogy van, így gondoljuk.
1: És jól tudom azt, hogy ez az első hajdúböszörményben?
0: Így van, tehát Hajdúböszörmény közigazgatási területén út mellett kereszt eddig nem állt. Tehát az országban szinte bárhová megyünk, faluról falura, akár benne a faluban is, de a falu határában általában mindenütt van akár több kereszt is. Itt Hajdúböszörményben valamiért nem tartották ezt fontosnak, nem volt eddig. És ezt is éreztem, hogy kellene egy ilyet csinálni, tehát úgy egy kicsit hiányát éreztem mindig, mikor láttam, hogy akár ha Balaton felvidékre bárhová elmentünk, vagy akár Szabolcs, vagy Borsod bármegyébe, hogy mindenütt látom, hogy van kereszt, Böszörmény határában meg egyszerűen nincs kereszt. És azóta úgy be is bizonyosodott ez, hogy kell, tehát nagyon sok ember elzarándokol, ellátogat hozzá, akár helyiek, de hallottam már, akik egész messzebbről is jöttek, vagy itt mentek el, és utána megjegyezték, hogy itt volt ez a kereszt, és visszajöttek megnézni, mikor időt szakítottak rá, de akár a környéken lakók is megállnak a keresztnél, hoznak rá virágot, tehát van, akinek van valami megköszönni valója, vagy éppen valami betegség, vagy ilyesmi van a családjában, vannak, akik kimennek, imádkoznak. Sok köszönetet kaptam már azóta, mióta ez elkészült az emberektől.
1: És a felirat miért az lett, ami rá került? Idézhetem? A te kereszted előtt leborulunk, uralkodó, és a te szent föltámadásodat dicsőítjük.
2: A feliratot úgy választottuk, vagyis dilemmáztunk, hogy melyik legyen. 23 óta rendszeresen zarándokolunk Mária Pócsra, a kis búcsúba, ami szeptemberben van, és ahogy egyre közelebb érünk Mária Pócshoz, a bazilikához, egyre több útszéli kereszttel találkozunk, vagy útmenti kereszttel találkozunk, és nézegettük a feliratokat, és van egy, amelyik különösen kedves számomra. A bizodalmom az Atyaisten, menedékem a Fiúisten, oltalmazom a Szentlélekisten, Szent Háromság Egyisten, könyörülj rajtam. Nekem ez nagyon szép, de nagyon hosszú lett volna. És akkor a tisztelendő asszonyunk, aki nekünk nagyon kedves, ő is beszállt ebbe a kereszt felirat keresésbe, és az ő kedvenc felirata pedig ez. És akkor mivel ez rövid, átfogó, benne van a szeretet, az alázat, ezért döntöttünk emellett a felirat mellett.
0: Mikor készítettük a keresztet, soha egy pillanatra fel nem merült bennem az, pedig hát ugye ennek is azért volt egy anyagi mozzata, abszolút nem számoltam össze, soha fel nem merült bennem, hogy valamit olcsóbb helyről vegyünk meg, vagy ilyesmi. Ez teljesen természetes volt, hogy ezt meg kell csinálnunk, és így álltunk hozzá, éreztem végig egyébként, míg készült a gondviselés, tehát mindenki szeretettel állt hozzá. Akiket megkértem, hogy segítsenek benne, akár azt a műkőkészítőt, egy nyugdíjast, aki valamikor készített műkövet, tanácsokkal, stb. Azok is nagyon jó szívvel segítettek benne. Éreztem az isteni gondviselést magában a kereszt készítésekor is, hogy itt egy ilyen dolog történik. Nagy élmény volt, tehát egy lelkileg felemelő dolog volt. Az meg, hogy igazándiból nem is nagyon hirdettük meg magát a szentelést, a kereszt szentelést, hogy mennyi ember eljött, hogy az utolsó pillanatban kellett a polgárőröknek szólni, hogy forgalmat jöjjenek ki irányítani, stb., mert hiába ugye egy ünnepnapon volt ott a főúton, akkor nincs akkora forgalom, de mégis annyira sok ember jött, hogy a kocsikkal nem nagyon tudtak hol ott megállni, tehát nagyon nagy sikere volt úgymond a kereszt szentelésnek.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy megkerestek bennünket. Több újságnak adtunk már riportot, vagyis én még sosem. Mindig a férjem volt az, akit meginterjú voltak, mindig az ő oldaláról közelítették meg ezt a keresztel történteket, vagy az elkészítését, vagy hogy miért állította, de engem még nem kérdezett meg soha senki. Pedig éreztem késztetést, hogy elmondjam, mert ugye egy hosszú betegség után, ami fáradalmas és töredelmes volt, fel kellett építkeznünk mindkettőnknek. És Erdő Péter bíboros úr fogalmazta meg most kitűnően a hosszú betegsége után, hogy ő ezt úgy tudja értékelni, mint egy zarándokutat, az ő betegségét. És tegnap, ahogy jöttünk Budapestről, férjemmel beszélgettünk, váltottunk néhány szót a riportról, és akkor összeraktuk a gondolatainkat, és mélységesen egyetértek bíboros úrral, mert egy betegség egy zarándoklat. Tehát meg kell tapasztalni a mélységet ahhoz, hogy a magasságba is fel tudjunk emelkedni. Nyilván ezek hullámvölgyek, van mikor jobb, van mikor rosszabb, de nincs az a beteg ember, aki ne kezdeni azzal, hogy perel az Istennel, hogy miért kapta. Legnehezebb, hogy szembesülnünk kell azzal, hogy megváltozik az életünk. Felelősséget kell vállalni a pillanatnyi döntésünkért, mert ettől függ az, hogy mi fog velünk történni ezután. A jelenlegi döntésünk befolyásolja a jövőnket, az, hogy milyen úton indulunk el. És nagyon nehéz róla beszélni egyébként, a kis szívem elkezdett dobogni, és választani kellett, hogy fizikai vagy spirituális úton hogy indulok el, kinek fogadom el a segítségét, ki az, aki mellettem fog állni. És a mai napig nagyon sokan megkérdezik, hogy éltett túl, mi volt az, ami segített, és én mindig elmondom, hogy hálás vagyok a jó Istennek, mert mindig éreztem a közelségét. Hálás vagyok Bodogán László atyának és a feleségének, Erzsikének, mert ők voltak, akik spirituálisan segítettek, és mindig emeltek, amikor úgy érezték, hogy nagyon sokáig mélyen vagyok, és nagyon-nagyon hálás vagyok a családomnak. Mert ha ők nincsenek mellettem, és nem támogatnak éjjel-nappal, akkor lehet, hogy most nem tudunk itt beszélgetni. És nekem a betegség volt a zarándokút. Honnan indultam, hová érkeztem, milyen minőségű életet éltem akkor, és milyen minőségűt élek most, ég és a föld, és hálás vagyok a Jóistennek. Egyáltalán nem perelek, hogy ezt meg kellett élnem, és át kellett élnem. És talán a keresztállítás volt az a pont, amikor a végére értem. Nem az, amikor azt mondta az orvos, hogy vége van a kezeléseknek, minden eredményem negatív, és megcsinálta Melinda, és gratulálok. Nem az volt a befejezés. Az volt a befejezés, amikor püspök atya felszentelte a keresztet. Viszont a férjemnek pedig azt láttam, hogy a kereszt építése, készítése volt az ő lelki zarándok útja és a lelki lezárása. És ő is a keresztszenteléskor ért a végére ennek a történetnek. Ugye, ahogy elkezdte a kőbor kifaragni, az a kő az csak egy matéria volt. És eltelt néhány hét, és ott állt előttem Jézus Krisztus a kereszten. És nyilván egy felajánlás, egy fogadalom volt ez a keresztépítés, de ezáltal ő is és én is megnyugodtunk, letettük, és onnan tudtunk tovább lépni.
1: Az elhangzott beszélgetésben a Hajdúbeszörményi kereszt történetét Szepesi Tibor és felesége Melinda mondta el.

0: és most, ahogy ígértem, Irány Gyöngyös tarján az ott található harangok történetét Kerékgyártó József mondja el. Kerékgyártó József harangkutatóval itt ülök a Gyöngyös tarjáni templomban. Nem először járok itt, évekkel, évtizedekkel ezelőtt sokszor előfordultam ebben a templomban, de ez a harang valahogy kimaradt, aminek a kedvéért most eljöttünk ide. Ez miért érdekes?
1: Tisztelettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Hát ez a harang tulajdonképpen azért érdekes, mert nagyon kevés középkori harang maradt meg Magyarország területén. Ebből a nagyon kevés harangból még kevesebb maradt meg Heves megye területén. Egy kezünkön össze lehet számolni azokat a harangokat, ami még látható, ami nem pusztult el. Ilyen szempontból a gyöngyöstarjáni harangnak nagyon nagy jelentősége van. Először is azért, mert a 20. század első felében találták, 1920-as években találták itt Gyöngyöstarján szélén a Lógik útban, és teljesen éppen találták, tehát épp formában, és egyből használatba is vették, tehát üzembe helyezték a harangot, melyen pár éven keresztül harangoztak, és a harangozás folytán vagy következtében 1930-32-ben, ez még pontosításra vár a dátum, hogy melyik éppen pontosan, letört a harangnak a füle.
0: Ez egy füles harang.
1: Ez egy füles, egy koronás harang. Maga a korona tulajdonképpen 6 fülből állt, a fülek derékszögben megtörtek. Jelentősége az, hogy ez egy gótikus stílusú harang. A feliratán gótikus kisbetűk, tehát minuszkulás betűkkel levő felirat, a kornak megfelelően levő szövegben, méghozzá egy máltai kereszt alakú jellel kezdődik a szöveg, Arex Gloriae Venicum Pace. Többször van rajta ez a kis szövegrész, Ó dicsőség királya, jöjj el békével. Szöveg ismétlődik tulajdonképpen a harangon, egészen addig, amíg a harangvállón két körgyűrű között ez a szöveg össze nem ér az eleje a végével. Ez azt jelenti, hogy két darab máltai kereszt is található rajta a szövegnek a végén, illetve az elejét is jelzi. Maga a betűméret 30 mm-es, ez azért jelentős, azért fontos tudni ezt, mert nincsen dátum a harangon, de viszont egy közel levő, viszonylag közel levő Nógrádszakálon találtak egy hasonló típusú harangot.
0: Szintén kútban?
1: Nem, üzemben levő harangot. Egy használatban levő harangot, amelynek a felirata kísértetésen hasonlít erre a feliratra. Betűmérete megegyezik, tehát a betűsablon alapján, a betűsűrűség alapján Vatai Pál harangkutató kiderítette azt, hogy ennek a két harangnak, illetve még a balatoni harangnak és a tiszabőinek ugyanabban a sablonban kellett, hogy készüljön.
0: És ez azt jelenti, hogy ugyanabban az üzemben is?
1: Tehát mivel ugyanaz a sablon, valószínűleg, hogy ugyanaz az üzem, valószínűleg, hogy ugyanaz a harangöntő, tehát korral van összevetve, tehát tulajdonképpen 1523-as körül években készülhetett. Ez lehet plusz-minusz 20-30 év. Többet nem mondok 20 évnél, sőt, még annyit sem, mert 1541-ben ezt a területet a török elfoglalja, 60 várát elfoglalja a török, tehát ilyen szempontból akkor már elmenekíthették ezt a harangot.
0: Tehát akkor leszették a toronyból, leszették. Ha volt egyáltalán torony, vagy egy valami
1: hát,
0: haranglábra?
1: Egy harangláb biztos, hogy volt, és innét szekérrel elvitték a közeli Lógik útba, nincs olyan messze pár kilométer itt a falu határában, egy ilyen völgyes, vizenyős területre, és ott egy kútban, egy itatókútban elrejtették. Ez egy nem egy egyedi eset, tehát a török hódoltság területén nagyon sok hasonló harangmondát, harangtöltetet lehet megismerni. Nagy szerencse az, hogy ezt meg is találták, tehát ilyen szempontból ez egy óriási eredmény, hogy ez megvan.
0: Hát maga... De hogy találták meg, koppant a vödör, vagy valami?
1: Ezt nem tudom, tehát erről nincsen semmi, tehát erről nem tudta tulajdonképpen senki semmit, ehhez tüzetesen át kellene nézni az egyházi iratokat, hogy 1920-tól 32-ig, 35-ig, hogy mikor találták meg pontosan, milyen körülmények között, ki az, aki esetleg megtalálta, tehát hogy feljegyezték-e a nevét, mi történt akkor, tehát közszemlére tették, vagy egyből felhúzták a toronyba. Most szerencsénk van, mert ugye kiállítási tárgyként a község hívei nap mint nap megcsodálhatják.
0: Mert megrepett, ugye?
1: A harangot tulajdonképpen a Lógik útban a 1920-as években találták meg, és akkor ugye használatba is vették itt a templomban, de a 30-as évek elején, 1930-32 körül ez a harang elhasadt. Ezt a hasadást ugye próbálták kijavítani, amely a harangnak a palástján egy egy hegesztési varrat formájában mai napig látható. Hát nem egy szép javítás, valószínűleg a hangját is elvesztette ezáltal, és így lekerült a toronyból ide a szószék alá, és itt kiállításra került a harang. Valószínűleg a nyelvét kivették, mert amúgy meg ugye nem férne el itt ezen a falalapzaton, de így, hogy megtisztítva szépen zöldes színben, patinásan gyönyörű szép emlék tulajdonképpen a községnek, illetve nem csak a községnek, hanem egész Magyarországnak.
0: Szerinted így kutatásaid, tudásod alapján kijönthette ezt a harangot? Van tipped?
1: Tipp az van, elvileg talán a pálmester, az a pálmester, aki a hevesi harangot is öntötte, elképzelhető.
0: A hevesi harang is valahogy így került elő?
1: Hát, a hevesi harangot is ásás közben találták, 1966-ban került az elő. Egy csatornaépítés közben egy vízvezetéket vezettek a új művezési házhoz, és a templom mellett, a templom kertben ásták a vízcsatornát, és hát abban találták meg. Ilyen szempontból elképzelhető, mivel az is gótikus stílusú harang. Majdnem egy időben, ez az 50 év, ez nem olyan sok. Tehát ez viszonylag elég kevés, 50-60 év, ez nem olyan sok. Elképzelhető, hogy ugyanaz a műhely, de erre nincsen semmiféle bizonyíték. Ez majd akkor derül ki, hogyha netalántán valaki anyagmintát vesz, és akkor abból kormeghatározást készít.
0: Illetve, vagy minden mesternek volt egy saját keveréke?
1: Volt egy saját keveréke, tehát ugye azt mindenki tudja, hogy a harangbronz az ugye 78% réz és 22%-on, vagy 20%-on, tehát ez a 20-22% ez eltérő. Ugye a harang méretétől függ, ilyen az ugye a bronzot mikor készítik, rezet, hogy mikor megolvasszák, utólag adagolják bele a zónt. És minél nagyobb a harangnak a tömege, annál több a párolgási veszíteség is az öntés folyamán, vagy a bronz készítés folyamán, és általában ilyen 10-15%-kal több ont szoktak belönteni, mint ami konkrétan kellene. Az, hogy most kicsivel több ón van-e benne, vagy kevesebb, ha több az ónak ugye csengőben szó, tehát csengőbb hangja van.
0: Ami nekem feltűnt ezen a harangon, az az, hogy nem olyan szép, sima a külseje, a palástja, mint amit megszoktunk a mostani harangoktól, hanem olyan kicsit olyan toldozott, foldozott, rücskös.
1: Ez tulajdonképpen lehet maga az öntéstől is, tehát az öntő formától, ahogy kivették, és nem lett szépen lecsiszolva, vagy már a kornak, az időnek a nyoma látható a harangon. Ugye, mert nem szépen patinásodott be, mert ez tulajdonképpen a patina réteg rajta. Tehát elképzelhető az, hogyha szépen gyönyörűen lecsiszolna az ember, akkor egyenletű dolgot hagyna, de akkor meg ugye elveszteni ezt a zöldes szint. Tehát ennek a harangnak a történetét ugye most, hogy kicsit kibugoztuk, most lemértük itt a harangfelmérés során a harangnak a méreteit. Erről készül egy tabló, mely bemutatja Heves megye középkori harangjait. Két tabló készül a terveim alapján. Az egyik az 1465-ben készült hevesi harangot mutatja be, a másik tabló viszont bemutatja azt a három harangot, amely a mai napig Heves megyében található, a Gyöngyös-Tarjánit, a Balatonit és a Tiszabűit. Na, a Tiszabű most már nem Heves megyéhez tartozik, de Egri Vármúzeumban van a harang, és a három harangnak az öntőmestere elvileg ugyanaz, ezért egy tablón kerül bemutatásra ez a három harang, melyből tulajdonképpen csak a balatoni harang az, amelyik még használatban van.
0: Az elhangzott beszélgetésben a Hajdúbeszörményi kereszt történetét Szepesi Tibor és felesége Melinda mondta el.

0: És most, ahogy ígértem, Irány Gyöngyös Tarján az ott található harangok történetét Kerékgyártó József mondja el. Kerékgyártó József harangkutatóval itt ülök a Gyöngyös Tarjáni templomban. Nem először járok itt, évekkel, évtizedekkel ezelőtt sokszor előfordultam ebben a templomban, de ez a harang valahogy kimaradt, aminek a kedvéért most eljöttünk ide. Ez miért érdekes?
1: Tisztelettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Hát ez a harang tulajdonképpen azért érdekes, mert nagyon kevés középkori harang maradt meg Magyarország területén. Ebből a nagyon kevés harangból még kevesebb maradt meg Heves megye területén. Egy kezünkön össze lehet számolni azokat a harangokat, ami még látható, ami nem pusztult el. Ilyen szempontból a Gyöngyös-Tarjáni harangnak nagyon nagy jelentősége van. Először is azért, mert a 20. század első felében találták, 1920-as években találták itt Gyöngyös-Tarján szélén a Lógi kútban, és teljesen éppen találták, tehát épp formában, és egyből használatba is vették, tehát üzembe helyezték a harangot, melyet pár éven keresztül harangoztak, és a harangozás folytán vagy következtében 1930-32-ben, ez még pontosításra vár a dátum, hogy melyik éppen pontosan, letört a harangnak a füle.
0: Ez egy füles harang.
1: Ez egy füles, egy koronás harang. Maga a korona tulajdonképpen 6 fülből állt, a fülek derékszögben megtörtek. Jelentősége az, hogy ez egy gótikus stílusú harang. A feliratán gótikus kisbetűk, tehát minuszkulás betűkkel levő felirat, a kornak megfelelően levő szövegben, méghozzá egy máltai kereszt alakú jellel kezdődik a szöveg, Orex Gloriae Venicum Pace. Többször van rajta ez a kis szövegrész, Ó dicsőség királya, jöjjel békével. A szöveg ismétlődik tulajdonképpen a harangon, egészen addig, amíg a harangvállón két körgyűrű között ez a szöveg össze nem ér az eleje a végével. Ez azt jelenti, hogy két darab máltai kereszt is található rajta a szövegnek a végén, illetve az elejét is jelzi. Maga a betűméret 30 mm-es, ez azért jelentős, azért fontos tudni ezt, mert nincsen dátum a harangon, de viszont egy közel levő, viszonylag közel levő Nógrádszakálon találtak egy hasonló típusú harangot.
0: Szintén kútban?
1: Nem, üzemben levő harangot. Yeah. Egy használatban levő harangot, amelynek a felirata kísértetésen hasonlít erre a feliratra. Betűmérete megegyezik, tehát a betűsablon alapján, a betűsűrűség alapján Patai Pál harangkutató kiderítette azt, hogy ennek a két harangnak, illetve még a balatoni harangnak és a tiszabőinek ugyanabban a sablonban kellett, hogy készüljön.
0: És ez azt jelenti, hogy ugyanabban az üzemben is?
1: Tehát mivel ugyanaz a sablon, valószínűleg, hogy ugyanaz az üzem, valószínűleg, hogy ugyanaz a harangöntő, tehát korral van összevetve, tehát tulajdonképpen 1523-as körüli években készülhetett. Ez lehet plusz-minusz 20-30 év. Többet nem mondok 20 évnél, sőt, még annyit sem, mert 1541-ben ezt a területet a török elfoglalja, 60 várát elfoglalja a török, tehát ilyen szempontból akkor már elmenekíthették ezt a harangot.
0: Tehát akkor leszették a toronyból, leszették. Ha volt egyáltalán torony, vagy egy valami
1: hát,
0: harangláb?
1: Egy harangláb biztos, hogy volt, és innét szekérrel elvitték a közeli Lógi kútba, nincs olyan messze pár kilométer itt a falu határában, egy ilyen völgyes, vizenyős területre, és ott egy kútban, egy itató kútban elrejtették. Ez egy nem egy egyedi eset, tehát a török hódoltság területén nagyon sok hasonló harangmondát, harangtöltetet lehet megismerni. Nagy szerencse az, hogy ezt meg is találták, tehát ilyen szempontból ez egy óriási eredmény, hogy ez megvan.
0: Hát maga... De hogy találták meg? Koppant a vödör, vagy valami?
1: Ezt nem tudom, tehát erről nincsen semmi, tehát erről nem tudta tulajdonképpen senki semmit. Ehhez tüzetesen át kellene nézni az egyházi iratokat, hogy 1920-tól 32-ig, 35-ig, hogy mikor találták meg pontosan, milyen körülmények között, ki az, aki esetleg megtalálta, tehát hogy feljegyezték-e a nevét, mi történt akkor, tehát közszemléretették, vagy egyből felhúzták a toronyba. Most szerencsénk van, mert ugye kiállítási tárgyként a község hívei nap mint nap megcsodálhatják.
0: Mert megrepett, ugye?
1: A harangot tulajdonképpen a Lógi kútban a 1920-as években találták meg, és akkor ugye használatba is vették itt a templomban, de a 30-as évek elején, 1930-32 körül ez a harang elhasadt. Ezt a hasadást ugye próbálták kijavítani, amely a harangnak a palástján egy egy hegesztési varrat formájában mai napig látható. Hát nem egy szép javítás, valószínűleg a hangját is elvesztette ezáltal, és így lekerült a toronyból ide a szószék alá, és itt kiállításra került a harang. Gyorsak a nyelvét kivették, mert amúgy meg ugye nem férne el itt ezen a falszalapzaton, de így, hogy megtisztítva szépen zöldes színben, patinásan gyönyörű szép emlék tulajdonképpen a községnek, illetve nem csak a községnek, hanem egész Magyarországnak.
0: Szerinted így kutatásaid, tudásod alapján kijönthette ezt a harangot? Van tipped?
1: Tipp az van, elvileg talán a pálmester, az a pálmester, aki a hevesi harangot is öntötte, elképzelhető.
0: A hevesi harang is valahogy így került elő?
1: Hát, a hevesi harangot is ásás közben találták, 1966-ban került az elő. Egy csatornaépítés közben egy vízvezetéket vezettek a új művelési házhoz, és a templom mellett, a templom kertben ásták a vízcsatornát, és hát abban találták meg. Ilyen szempontból elképzelhető, mivel az is gótikus stílusú harang. Majdnem egy időben, ez az 50 év, ez nem olyan sok. Tehát ez viszonylag elég kevés, 50-60 év, ez nem olyan sok. Elképzelhető, hogy ugyanaz a műhely, de erre nincsen semmiféle bizonyíték. Ez majd akkor derül ki, hogyha netalántán valaki anyagmintát vesz, és akkor abból kormeghatározást készít.
0: Illetve, vagy minden mesternek volt egy saját keveréke?
1: Volt egy saját keveréke, tehát ugye azt mindenki tudja, hogy a harangbronz az ugye 78% rézis, 22%-on, vagy 20%-on, tehát ez a 20-22% ez eltérő. Ugye a harang méretétől függ, ilyen a zón, ugye a bronzot mikor készítik, rezet, hogy mikor megolvasszák, utólag adagolják bele a zónt. És minél nagyobb a harangnak a tömege, annál több a párolgási veszélyesség is az öntés folyamán, vagy a bronz készítés folyamán, és általában ilyen 10-15%-kal több ónt szoktak beleönteni, mint ami konkrétan kellene. Az, hogy most kicsivel több ón van benne, vagy kevesebb, ha több az ónak ugye csengőben szó, tehát csengőbb hangja van.
0: Ami nekem feltűnt ezen a harangon, az az, hogy nem olyan szép, sima a külseje, a palástja, mint amit megszoktunk a mostani harangoktól, hanem olyan kicsit olyan toldozott, foldozott, rücskös.
1: Ez tulajdonképpen lehet maga az öntéstől is, tehát az öntő formától, ahogy kivették, és nem lett szépen lecsiszolva, vagy már a kornak, az időnek a nyoma látható a harangon. Ugye, mert nem szépen patinásodott be, mert ez tulajdonképpen a patina réteg rajta. Tehát elképzelhető az, hogy ha szépen gyönyörűen lecsiszolna az ember, akkor egyöntetű dolgot hagyna, de akkor meg ugye elveszteni ezt a zöldes szint. Tehát ennek a harangnak a történetét ugye most, hogy kicsit kibogoztuk, most lemértük itt a harangfelmérés során a harangnak a méreteit. Erről készül egy tabló, mely bemutatja Heves megye középkori harangjait. Két tabló készül a terveim alapján. Az egyik az 1465-ben készült hevesi harangot mutatja be, a másik tabló viszont bemutatja azt a három harangot, amely a mai napig Heves megyében található, a Gyöngyös-Tarjánit, a Balatonit és a Tiszabűit. Na, a Tiszabű most már nem Heves megyéhez tartozik, de az Egri Vármúzeumban van a harang, és a három harangnak az öntőmestere elvileg ugyanaz, ezért egy tablón kerül bemutatásra ez a három harang, melyből tulajdonképpen csak a balatoni harang az, amelyik még használatban van.
0: A Gyöngyös-Tarjáni harangok történetét Kerékgyártó Józseftől hallották, és ezzel már a műsorunk véget ért, de bízva abban, hogy talán ismét vízhangra talál, elmondom a szokásos felhívásunkat. Tehát, ha ismernek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, esetleg toronyórákhoz fűződő történeteket, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők, címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvánradio.hu címre várunk. Új műsorral két hét múlva jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat szombaton 17 óra 30 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
4: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Ez alkalommal a narcizmusról hallhatnak. Bacs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője beszélget. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: A témánk az előttünk álló percekben nem más, mint a narcizmus, a narcisztikus kapcsolat, a narcisztikus személy. Én azt hiszem, hogyha a narcizmusról vagy a narcisztikus egyénekről beszélgetünk, akkor szerintem nagyon sokunknak bevillan egy kép, egy szép fiatal emberről, aki hasalva egy tó partján a fejét a víztükör felé hajtja, és meretten bámulja önmagát. Ő az a tipikus narcisztikus férfi, Freud a görög mitológiából, Narcissostól mintázta meg. Azért beszélünk mi erről a témáról, mert az utóbbi időben egyre többször találkozunk olyan jelenséggel, amikor oda mondjuk valamelyik férfi a fiatalemberre, hogy az olyan narcisztikus alkat, és hát, hogy ennek milyen negatív hatásai vannak például a kapcsolatra. Valahol az interneten kurkászva találtam rá egy olyan videóra, amelyben pontosan erről volt szó, hogy milyen hatással van egy kapcsolatban a másikra például egy narcisztikus személy. Öntől idézem, hogy a narcisztikus szülő nem tud igazán szeretni.
1: Lehet, hogy elhangzott tőlem is ez egy eléggé alapvető történés, hogy egy narcisztikus nem tud szeretni sem szülőként, sem testvérként, sem házastársként, sehogyan sem.
0: De azért ez egy elég meredek mondat ezt kijelenteni, nem gondolja?
1: Hát ugye attól függ, hogy hogyan definiáljuk azt, hogy szeretet. Mert ha úgy definiáljuk, hogy a szeretet azt jelenti, hogy én a másikat az ő személyéért szeretem, nem azért, mert valami hasznot hajt, vagy felelős vagyok érte, nem pedig magasívből teszek arra, hogy mi történik vele, vagy empatizálni tudok vele, együtt érzek vele, ha valami gondja van, nem pedig csak a saját mozimat nézem mindeközben is. Szóval, hogy mit értünk szeretet alatt? Ahogyan én értem a szeretetet, úgy egy narcisztikus hát nem igazán tud szeretni.
0: Tehát maga a narcizmus, az tulajdonképpen az egy létező valami, egy személyiség zavar, egy rendellenesség.
1: Igen, bár most már azért tényleg szitokszóként használják ezt a jelzőt, tehát simán használják olyan emberekre, akik önzőek, vagy egocentrikusak, vagy törtetőek, másokon átgyalogolnak. A személyiség zavar az egy elég körülhatárolt állapot, és hát több jellemző van, aminek teljesülni kell. Tehát itt a személyiségnek egy nagyon alapvető, rossz módon történt kifejlődéséről van szó, ami nem változik egy életen át.
0: Azaz, hogy ő mindent magáról megpróbál bebizonyítani másoknak, hogy ő a Jani?
1: Igen, van ilyen is, bár vannak olyan rejtőzködőbb típusúak is, akikről ezt így elsőre nem lehet megmondani, mégis az történik körülöttük, hogy róluk szól az élet. Tehát vannak olyanok, akik nem nagy hangúak, meg nem kérkednek, csak valahogy mégis elérik, hogy egy egész család mondjuk köréjük rendeződik és alárendelődik az ő éppen aktuális lelkiállapotának. Szóval ez egy picit bonyolult kérdés.
0: Mert hogy különleges személynek tartják magukat.
1: Igen, van egy ilyen feljogosítottság érzet bennük, úgy érzik, hogy ők többet érdemelnek, mint mások, vagy többre érdemesek, mint mások. Aztán van úgy, hogy emögött van teljesítmény, tehát tényleg elérnek valami nagyot az életben, de van olyan is, hogy ez csak egy fantázia marad, és hát sokkal többet gondolnak magukról, mint mennyit érnek valójában.
0: És el is követnek mindent, hogy elfogadtassák ezt másokkal, és azt hiszem, hogy itt kell beszélni akkor az áldozatsegítésről.
1: Igen, egy ilyen ember mellett azért nagyon nehéz az élet, nagyon stresszes az élet. Az áldozatok sokszor azt élik meg, hogy elbeszélünk egymás mellett, nem tud megbeszélni a problémáinkat, az, hogy igazodni kell ehhez az emberhez, az, hogy mindig az van, amit ő akar, neki lehet, nekem nem, tehát van egy ilyen kettős mérce, ez nagyon igazságtalan. Sokszor nagyon kritikusak tudnak lenni, tehát ha egy pici hajszál van a levesben, akkor azon hatalmas hiszti van. Tehát azért ezt elviselni, ez egy nagyon-nagyon stresszes, hosszú távú kitettség, és ebbe azért bele lehet betegedni. Mentálisan is, meg fizikailag is.
0: Maguk a narcisztikus emberek, azok tudják magukról, hogy ők azok?
1: Hát miután ennyit beszélünk róluk, most már azért előfordul az, hogy így esetleg így eljut hozzá ez az információ, mert mondjuk már hárman mondták neki, hogy te narcisztikus vagy. De azért a nagy többség nem, tehát hogy ugyanúgy, ahogy bármilyen más kritikát nem veszi komolyan, vagy lesöpri az asztalról.
0: Na de sokan csak azt mondják, hogy hiú, sokat foglalkozik magával, és az a kettő az nem ugyanaz?
1: Igen, ő sokat foglalkozik magával, de ő szereti tökéletesnek látni magát. És hát a legapróbb kritika sem elfogadható a számára. Tehát egy pici módosításra sem képesek sokszor azért, hogy a másiknak mondjuk jobb legyen.
0: Sok mindent elolvastam, és például ilyenre is ráleltem, hogy van narcisztikus szégyenérzet, narcisztikus düh, arrogancia, önelégültség, irítség, önzőség, ezek az elmaradhatatlan jelzők. Ezt még jobban megértem, de mit kell az alatt érteni, hogy narcisztikus szégyenérzet, meg narcisztikus düh?
1: Jó kérdés. Én arra tippelnék, hogy ez a narcisztikus személyiségében munkáló szégyen, ami nagyon átható, de sokunkban munkál szégyen. Tehát ez nem feltétlenül okoz narcizmust. Tehát sokunk viselkedését azért vezérli az, hogy jaj, nehogy mások rosszat gondoljanak rólam, vagy esetleg gyerekként felnövünk abban, hogy mindig kritizálnak, és van egy ilyen mély belső elégtelenségérzetünk önmagunkkal kapcsolatban, ettől még nem leszünk narcisztikusok. De a narcisztikusnak a szégyene, az, hát azt tudnám mondani, hogy ennek a hatványa, vagy nagyon erős, tehát hogy annyira erős, hogy mindent leural, és egy speciális védekezést alakít erre ő ki. Ő ezelől az állapota elől, ahol ő szégyenkezik, vagy ahol ő rossznak éli meg magát, máshogy menekül el, mint mondjuk egy egészséges ember. Egy egészséges ember munkálkodik magán, próbálja kicsiszolni azokat a észlelt hibákat, vagy vélt, vagy valós hibákat, amiket magában felfedez. Egy narcisztikus kiugrik ebből az állapotból, és úgy tesz, mintha ő vele minden rendben lenne.
0: Azért is kérdeztem az előbb, hogy tudják-e magukról, hogy azok, mert akkor, ha tudja, akkor az megint kiválthat egy másfajta érzést jó esetben.
1: Igen, ugye ez az információ, hogy én narcisztikus vagyok, ez egyébként senkinek sem lenne egy könnyen nem észthető információ, hogy valami alapvető zavar van a személyiségemmel. Szóval ez senkinek nem könnyű.
0: Hát, még egy narcisztikusnak milyen nehéz elfogadni.
1: Tehát ő ezt teszi, hogy jó, hát ez elhangzott, de nem, ez nincs így, nem igaz rám. Tehát a leggyakrabban az történik, hogy ezt ők lekeverik, nem veszik komolyan, hülye a másik, hogy ilyet mond rám. Ő a narcisztikus, ilyesmi reakcióik vannak.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: Tizenhat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyarország kőolajkészlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter, miután a pétfürdői kőolajtárolónál tett látogatást. Az előző kormány 44 napos szintre csökkentette azt, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készletszint fenntartása, ismertette Kapitány István. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak el hamarkodott döntéseket. Egy nappal a Moszkvát megrázó ukrán dróntámadás után a háború egyik legnagyobb rakétacsapása érte Kijevet. Oroszország éjszaka órákon át támadta az ukrán fővárost ballisztikus és hiperszónikus rakétákkal. Legalább egy ember meghalt, többen megsérültek, miközben lakóházak, irodák és ipari létesítmények is találatot kaptak. Rakéta és dróntámadásokat indított az Egyesült Államok bahreini, kuvaiti és jordániai támaszpontjai ellen Irán, miközben teheráni jelentések szerint amerikai csapások több iráni térséget is értek. Az iráni állami hírügynökség tájékoztatása szerint a támadásokban 3 ember meghalt, 8-an megsebesültek, és megrongálódott a Jász körzet vízellátását biztosító infrastruktúra. Határidő előtt aláírta az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök, meg is jelent a módosítás a magyar közlönyben. Ezzel Sólyog Tamás mandátuma hétfőn 0 órától megszűnik, ideiglenesen Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül kell új államfőt választania. Forsthofer Ágnes előterjesztés alapján Hallerné Nagy Anikó alelnök látja el az országgyűlés elnöki feladatait. A hivatalban lévő házelnök az államfői tisztséget tehát ideiglenesen betölti. Sólyog Tamás közösségi oldalán közzétett videójában úgy értékelt, az alaptörvény alapján nincs más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy szerinte súlyosan alkotmányellenes az. Úgy véltem, az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam ezzel megszűnt, akár csak az államfő legitimitása is. A miniszterelnök viszont biztos abban, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választani, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének megteremtésére. Magyar Péter ennek érdekében

0: 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta, szerint a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt vegyen a közös döntések meghozatalában. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és az aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, mondta el Kármán András. Emellett a pénzügyminiszter a Facebook oldalán közölte, kivezetik a széndioxid kvótaadót és tranzakciós díjat is, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegő terhelési díjat. A tárcavezető részletezte, eltörlik a kevák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik, és hozzátette, fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből politikai befolyás nélkül működjön. Miközben Orbán Anita külügyminiszter sikeresnek nevezte a magyar-ukrán szakértői egyeztetéseket, az ukrán nyelvi ombudsman lépései és egy kárpátalja iskoláknak küldött hivatalos levél azt mutatják, hogy a kisebbségi nyelvhasználat továbbra is súlyos akadályokba ütközik a gyakorlatban, írja az Index. A portál hozzáteszi, emiatt Ferenc Viktória, a Fidesz EP képviselője az Európai Bizottsághoz fordult. Végül az időjárásról. Holnapra elvonul a hidegfront felhőzete, többnyire derült lesz az ég, csapadék akkor már nem hullik, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet hétfőn hajnalban 15-17, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
1: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
4: Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
5: Hangolódjunk együtt!
6: Kedves hallgatóink, a következő percekben a Török Szent Miklósi Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Általános Iskola Ovoda Iskola Rádiós műsorát hallhatják.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A mikrofonnál Mészáros Kingasára
8: és Gelei Zalán,
7: a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Általános Iskola Óvoda 8. osztályos tanulói. A következő percekben Poyek Tóth Klára igazgatónővel hallhatnak beszélgetést, akit a 2023-24-es tanévről kérdezünk.
8: Kedves igazgatónő! Mikor ez a beszélgetés a rádióban hallható lesz, már véget ér a tanév. Kérem, értékelje a Bercsényi idei tanévét. Milyen fontosabb események, versenyek voltak, amelyen iskolán közössége és tanulói részt vettek?
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és titeket ismételten itt az irodámban. És nagyon örülök, hogy részt vesztek ezen a rádiós programon, mert hogy azt gondolom, hogy nagyon sok tapasztalatot szereztek a média világával kapcsolatban, és szeretném megköszönni Kovonya Éva szerkesztő riporter asszonynak is, hogy a szárnyai alá vett benneteket, és bízom benne, hogy továbbra is fogtok dolgozni a Szent István Rádiónak. Azt gondolom, hogy egy sikeres tanévet tudhatunk ismételten magunk mögött itt a Bercsényiben.

0: Biztos értesültetek arról, hogy a Klebersberg központ támogatásával az idei tanévben is nagyon sok diákunk kapott notebookot, amit ugye a tanuláshoz tudnak használni. Nagyon sok hagyományos eseményünk is van, amik erről néhány szót szeretnék mondani. Pedagógusaink részt vettek az egyházmegyei tanévnyitón, és már az elkészült Egri Bazilikában a tanévzáró Tedeumon is. Voltak az évben Erzsébet táborok, Határtalanul programon vettünk részt, Lázár Ervin programon, hittan táboraink voltak, ahol mindenféle élményben részesültek a diákok. Tanév elején készültünk a Kálvária búcsúra, de nem csak lélekben, hanem diákjaink tereprendezéssel, virággal díszítették a templomot. Volt autómentes világnapunk, ahol akadálypályán lehetett végigmenni, és különböző kis teszteket lehetett kitölteni a biztonságos közlekedéssel kapcsolatban. Én magam is rollerrel végigmentem az akadálypályán. Ti kipróbáltátok?
1: Igen.
0: Sári kipróbálta. Volt Horváth Ilona főzőversenyünk, szerintem az előző beszélgetésen említettétek is, hogy ti is nagyon finomat főztetek. Kutatók éjszakáján voltak diákjaink Egerben, az Eszterházi Katolikus Egyetemen. A Zenevilágnapján zeneiskolás diákjaink adtak műsort. Megemlékeztünk a városi ünnepségen is az aradi vértanúkról, majd október 19-én együtt imádkoztunk 1 millió gyermekkel a rózsafüzért, a békéért. Október 23-ai megemlékezésünk volt itt az iskolában, és részt vettünk a városi ünnepségeken is. Nyílt napunkon bemutattuk iskolánkat a leendő bercsényiseknek, és aztán volt egy nagy tökbuli, amit, ha jól tudom, ti szerveztetek?
1: Igen.
0: Mindig a nyolcadikosok szervezik, és úgy hallottam, hogy nagyon jól sikerült. Itt ugye különböző kis feladatokat kell a diákoknak végrehajtani. Adventben gondoltunk a szegényekre is, adományt gyűjtöttünk itt az iskolában, nagyon sok élelmiszer, tartós élelmiszer adomány gyűlt össze, és ugye minden hétfőn közösen gyújtottuk meg az adventi gyertyát. Szent Miklós napon elmentünk a templomba, és Szent Misén vettünk részt, az egész intézmény, és hát diákjainkat meglátogatta Szent Miklós az angyalok kíséretében. És aki jó volt, ez még szaloncukrot is kapott. Ti kaptatok szaloncukrot?
1: Igen, kaptunk.
0: A plébániai közösséggel közösen szerveztünk egy ifjúsági találkozót az Esperesi kerületnek, ahol nagyon jól éreztük magunkat. Zalán, te részt vettél ezen? Részt vettél, ugye?
2: Részt vettem, igen.
0: Megemlékeztünk az Uri-Vi áttörésről, ahol a városi rendezvényen diákjaink mondtak verset. Aztán volt egy nagyon érdekes előadás angolul, egy volt diákunk Japánról tartott mindenféle érdekességről előadást. Aztán farsangoltunk egy nagyot, utána balázsárdásban is részesültek diákjaink, majd szintén volt egy közös rendezvényünk a plébániai közösséggel, ez a Szentek farsangja volt még itt a farsangi időszakban. És biztos hallottatok róla, hogy szeptembertől indul a Honvéd Kadét program itt a gimnáziumban. 25 diákunk döntött úgy, 9-es, hogy szeretnének ebben a programban részt venni. Nekik ugye különbözeti vizsgát kellett tenni. Erre volt egy felkészítő foglalkozás sorozat, amit nagyon-nagyon szerettek a gyerekek, és mind a 25-en büszkélkedek, nagyon szép eredményen, mindannyian 5-össel zárták a vizsgákat, úgyhogy szeptembertől ők már kadétként fognak itt az iskolában tovább tanulni. Hamvazó szerdán szintén együtt voltunk a templomban, és egy szent misén vettünk részt, majd a mise után hambaszkodtunk. Hagyományos esemény már februárban ugye a Bercsényi napok eseménye. Hát itt nem szeretném felsorolni, mert olyan nagyon sok versenyen lehetett részt venni, hogy azt gondolom, hogy szinte felsorolni sem lehet. Március 15-én szintén nem csak az iskolában, hanem a városi rendezvényen is részt vettünk, hiszen diákjaink segítették műsorukkal a megemlékezést. Húsvét előtt keresztúton vettünk részt, nem csak itt az iskolában, hanem ugye városi keresztúton is. Volt egy nagy szabású programunk, a Kultap program, ami egy kulturális irodalmi nap volt. Hogy éreztétek magatokat? Tetszett nektek?
1: Nagyon tetszett, nagyon jó.
2: Nagyon tetszett. Igen? Az egész.
0: Melyik rész volt a legjobb?
1: Hát először mi részt vettünk egy youtubernek a előadásán, az is nagyon jó volt, de délután fele is jó volt, ilyen testneveléses foglalkozáson vettünk részt.
0: Volt még ugye ezen kívül egy fenntarthatósági témahetünk, ahol ugye többek között az iskolát is díszítettük, egy diák, egy palánta programunkban mindenki hozott egy kis virágot, és előtettük a kertbe. Nem szabad azért elfeledkezni a szalagavatóról és a ballagásról, ami igazából ugye a 12-eseknek két nagy eseménye. És hát, hogyha visszaemlékeztek, volt egy reddély, amikor pirosat hordtunk, ugye ez a Szent Miklós napjához kötődően, aztán volt egy Green Day, amikor zöldbe jöttünk iskolába, ez a Szent Patrik ünnepéhez kapcsolódott, és hát volt egy Pi napunk is, amikor plakátokat kellett Pivel kapcsolatban rajzolni, nagyon klassz plakátok, rajzok születtek. Lehet, hogy van még olyan program, amit elfelejtettem, de több már nem igazán jut eszembe. De nem csak a pihenési és a szórakozásé volt a főszerep itt az iskolába, hanem azért ne felejtkezzünk el arról, hogy nagyon sokat is kell tanulni, hiszen egy gimnáziumról van szó. És nagyon sok versenyen vettetek részt a tanév során. Tanulmányi és sportversenyeken is, és művészeti versenyeken, és akkor ebből csak néhányat szeretnék felsorolni. Sportversenyek voltak például a Magyar Honvédség szervezésében a futás az önkéntesekért, a haditorna verseny, részt vettünk Széchenyi labdarúgó kupán, ahol a Fair Play díjat kapta meg a csapatunk, és a legjobb kapus a mi kapusunk lett. Volt még focis a lábasi kupa, ahol első helyezést értünk el. Részt vettünk még első segélynyújtó versenyen, ahol második helyezettek lettünk. Sportverseny elfelejtettem még a Szent György viadal fegyver nekem. És hát ugye kollégistáink minden évben részt vesznek a kolimpián. De nem csak sportversenyeken vettünk részt, hanem tanulmányi versenyeken is. Részt vettetek megyei történelem versenyen, Szavaria országos történelem versenyen, Richtertett meseíró pályázatunkon. Diákunk bejutott a 33 legjobb író közé, és egy könyvbe fog kerülni az ő meséje. A megyei irodalom versenyen harmadik és negyedik helyezést értünk el, ami azt gondolom, hogy nagyon szép eredmény. A városismereti versenyen első és negyedikek lettünk. Országos angol első helyezettünk is van egy tag gimnáziumban. Az egyházmegyei és a megyei angol versenyen is első három helyezett között voltak diákjaink. Az angolhoz kapcsolódva szeretném elmondani, hogy nagyon magas szintű az angol nyelv oktatása itt a gimnáziumban. Nem csak a nagyok tesznek nyelvvizsgát és előrehozott érettségit és emelt érettségit nagyon szép eredménnyel angol nyelvből, hanem az idei évtől a 6. és 7. évfolyamosaink már junior nyelvvizsgát tehetnek itt a gimnáziumban. Többen éltek a lehetőséggel, és nagyon szép eredménnyel tették le a nyelvvizsgát. Aztán voltunk földrajzversenyen, egyházmegyei földrajzversenyen, itt 2. helyen végeztünk. Hittanversenyeken vettünk részt, az Árpádházi Szentek hittanversenyen a legjobb 8 közé került a csapatunk. És hát említettem a művészeti versenyeket, ugye az Arany János kollégiai program diákjai részt vettek egy művészeti fesztiválon, ahol nagyon szépen szerepeltek. Az Egri Főegyházmegye Betlehem készítő pályázatára több mint 200 alkotás érkezett. A mi alkotásunkat választották a legszebbnek, legjobbnak, úgyhogy első helyezést kaptak diákjaink. Részt vettünk még a Szent Cecília Egyházmegyei énekversenyen, és hát jó tanuló, jó sportolóink is vannak, akik a városi jó tanuló, jó sportoló díjátadón díjat kaptak. És hát volt egy verseny itt az iskolába, a Libertas gyűjtőverseny, ez egy új verseny itt a saját diákjainknak szervezték meg a pedagógusok. El tudnátok mondani, hogy mi ez? Pedig én úgy tudom, hogy ti itt helyezést is értetek. Igen, el. Hát másodikok lettetek?
2: Igen, másodikok.
0: Masári? Mi ez a Libertas?
2: A Libertas, hát hogy elmentünk misére, meg csináltunk fali újságot, rendezvényt itt az iskolában, a tök bulit, rádiózunk, iskolárádió, meg volt a versenyekért, és ezért kaptuk ezt a Libertas-t. És első három helyezés lett. Az első helyezés kapott, ha jól tudom, egy plusz napot meg
1: 150 ezer forintot is.
2: A másik helyezett 100 ezer forintot,
1: amit mi kaptunk,
2: és a harmadik helyezett pedig 50 ezer forintot. Osztály kirándulás meg a közösségre, fordítjuk, és fordítottuk.
0: Igen, nagyon ügyesen elmondtátok, a Libertasok azok pontok, és hitéleti tevékenységért, versenyekért, közösségi munkáért lehetett gyűjteni a Libertast, és azért lehetett elveszíteni is Libertast, mert hogyha volt olyan, aki mondjuk kapott egy igazgatóit, vagy volt igazolatlan hiányzása, akkor az osztálytól levontak Libertast, úgyhogy azért ez egy közösségformáló verseny is itt az iskolában, és szeretnénk is folytatni. És hát a cél mindenképpen az, hogy azt az összeget, amit megnyertek a diákok, azt közösség formálásra, közösség építésre használják föl, és csak olyan dologra lehet felhasználni, amit Sári is elmondott, hogy kirándulás, vagy esetleg egy közös főzés, vagy fagyizás, vagy strandbelépő, hogy együtt legyenek a diákok.
1: Kedves igazgatónő, köszönjük, hogy időt szánt ránk, és hogy megosztotta velünk a Bercsényi elmúlt tanévének legfontosabb történéseit. A nyári szünetben jó pihenést kívánunk!
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzá, és hát én is nagyon jó pihenést kívánok nektek, és szeptembertől kezdjük a következő tanévet. Én már 9-esként jöttök vissza a gimnáziumba. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: Hangaló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
2: Kedves hallgatóink! Műsorunk folytatásában irodalmi felvételeink közül válogatunk, melyeket a tanév folyamán rögzítettünk.
4: A televízióból, az utazási irodák prospektusaiból, a szednél szebb kiadványokból megismerhetjük égben nyúló csúcsokat, zöldelő hívogató alpesi legelőket, tengerparton pihenősüket, töltő turistákat. Hosszan húzódó hegygerincek szikráznak a napsütésben, mások fázósan húzzák fejükre a vastag hósüvegüket. Közelebb a felszínhez megpillanthatjuk a patakok erejét, amelyek zúgó vízesésekkel teszi vadregényessé a tájat. A félelmetes hegyek belsejében gyönyörű kövek alusszák csipkerózsika álmukat. Máshol a perzselő hőben tornyosuló homokhegyek ezeréves vándoroltak jelzőtáblái. Az óceán végtelen kékében feltűnő szigetsorok olyanok, mint egy elszakadt lánc gyönszemei. A lemenő nap fényében vulkánok füstoszlopai kígyóznak az ég felé. Ezt a tobódzó természeti pompa méltó díszlete naprendszerünk egyetlen kék bolygójának, amelynek a neve Föld.
5: A Föld, az anyaöl, s a kripta mélye, folyvás temet, és folyvás szül a méhe, és bármit szül is, édes gyermeke, egyként táplálja éltető teje, tengernyi magzat, s egy se hasztalan, mert mindenkinek más-más haszna van. A természet kegyelmét ontja bőven, a fűben, a virágban és a kőben. Ó, nincs a Földön oly silány anyag, mely így vagy úgy ne szolgálná javad. De nincs oly jó, melyben ne volna vész, ha balgamódra véle visszaélsz.
4: Érdekességek a Földről. A legszélesebb vízesés az a Victoria vízesés, amely két ország, Zambia és Zimbabwe határán található. A legmagasabb pontja 885 méter magas és 1708 méter hosszú. A neve jelentése mennydörgő gőzölés. Legaktívabb vulkán, a Hawaii-szigetek déli részén található pajzsvulkán, a Kilauea. 1247 méter magas, korát 300.000-600.000 év közöttire becsülik. Utoljára 2018-ban tört ki. A legmélyebb barlang a Földön a Kruber-Vorona barlang, ami Délnyugat-Ázsia határán Grúziában található. A barlang főbejárata 2250 méteres tengerszint fölött, a mélysége pedig 2197 méter. A Föld legmelegebb helye. az a Death Valley Nemzeti Park, amely Kaliforniában található, és 2019-ben 61 Celsius fokos rekordhőmérsékletet ért el. A park nagysága 13.000 négyzetkilométer. Az évi csapadék mennyisége kevesebb, mint 50 mm.
5: Anthony de Mello, jezsuita atya rövid történeteket írt, hogy elgondolkodtassanak. Íme az egyik. Amikor a mester arról értesült, hogy a közeli erdő egy tűzvész martaléka lett, azonnal mozgósította a tanítványait. Újra kell telepítenünk a cédrusokat, mondta. A cédrusokat? Kiáltott fel egy kételkedő tanítvány. De hiszen 2000 évig tart, mire megnőnek. Akkor egy percet sem vesztegethetünk, mondta a mester. Azonnal indulnunk kell.
6: Részlet egy tudós imádságából. Szent Györgyi Albert Nobel-díjas biológus írta. 5. könyörgés, a föld. Uram, e szép földet adtad, hogy rajta éljünk. A bensejébe titkos kincset rejtve el. Segítettél, hogy művedet megértsük, könnyítsünk munkánk, s küzdjük le az éhséget és betegséget is. A kincset kiássuk, s elherdeljük őket. A pusztító gépekbe építjük bele. Pusztítva véljük, mit emel a többi, s ellenem fog törni, engem írtva ki, és gyermekeim. Isten, a teremtésben tégy társaddá, hogy értsük műved, s nemesítsük azt. Földünket biztos otthonává téve a boldog jólétnek s harmóniának.

0: Hangoló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
1: Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában két népdalt hallhatnak majd, amelyet Kis Regina Piroska, a Pánti Endre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos tanulója ad majd elő. Regina a Pánti Napok daléneklő versenyén első helyezést ért el, a Mezőtúron megrendezett Csenki Imre országos énekversenyen pedig aranyminősítésben részesült.

0: Kedves hallgatóink! Önök a Bercsi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium általános iskola óvoda tanulóinak iskola rádiós műsorát hallhatták.
1: Köszönjük, hogy a tanév során figyelemmel követték adásainkat. Diáktársainknak és az EGRI Főegyházmegye tanárainak jó pihenést és sok nyári élményt kívánunk.
0: Tartsanak velünk ősszel is! Mészáros Kinga Sárát
1: és Gelei Zalánt hallották.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Törökszent Miklósi Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Általános Iskola óvoda iskola rádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kúnya Éva.
3: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
2: Hangoló című műsorunk most elhangzott adását csütörtökön 15 óra 5 perckor ismét meghallgathatják.
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm vasárnapi kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Az önök kéréseit és kívánságait teljesítjük, zenés üzeneteit tolmácsoljuk a most következő, közel fél órában. Érdemes lesz velünk tartani, hiszen ma is az önök kérései és kívánságai szólnak majd. Műsorunkhoz jó rádiózást és kellemes zenehallgatást kívánok. Nos, ismertetem akkor, hogy hova és kinek is szól az első zenés üzenet. Egerben Medvecki Györgynét névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik barátnői. Sok erőt, jó egészséget és minden jót kívánnak neki a Jóisten bőséges áldásával. Az ünnepeltnek Márkus Alfréd dalaiból énekel egy egyveleget Kazall László. Hallgassa szeretettel!

Egerben Palkó Magdát szeretettel köszöntik, és jó egészséget kívánnak neki, Kati és Péter. Isten éltesse őt sokáig, erőben, egészségben, boldogságban. Az ünnepeltnek Nagykovácsi Ilona énekli a matróz dalt. Fogadja szeretettel.

Kívánságműsorunk folytatásában Gyöngyösön hat Alantalt és kedves feleségét 40. házassági évfordulójuk alkalmából sok szeretettel köszöntik, és sok közös boldog évet is kívánnak még nekik, gyermekeik. Közös életükre a Jóisten bőséges áldását is kérik. A címzetteknek Rátonyi Róbert énekel, dalának címe Elmondok egy kis pletykát. Hallgassák szeretettel!

elmondok egy kis pletykát, ha hagynak rá időt. Férj egy pesti házban, meg csókolt egy kis nőt. Az előzmények, kérem, ki nem nyomozható, de tény, hogy fertáj 3 percig tartott az a csók. És hogy azután mi történt, azt eltitkolom én, hisz én voltam a férfi, és most jön a poén. Még példa nélkül áll az eset szörnyen feltűnő, mert kérem, saját feleségem volt az a kis nő. Ez a nagy város, csuda kis város, mert a nőknek, főleg időseknek esze azon jár, hogy a szomszéd úr, meg a szomszéd lány néha süttyomban a kis lakásban vajon mit csinál.

0: száján, mint a csacska kedvű kicsi fecske ide oda száll, és a házmester súgja jó kedvvel, hogy a földszint kettes lakótársunk tegnap mit csinált. Elmondok egy kis pletykát, ha hagynak rá időt, egy férj egy pesti házban megcsókolt egy kis nő. Az előzmények kérem, ki nem nyomozható, de tény, hogy fertály 3 percig tartott az a csók, s hogy azután mi történt, az eltitkolom én, hisz én voltam a férfi, és most jön a poén. Még példa nélkül áll az eset szörnyen feltűnő, mert kérem, saját feleségem volt az a kis nő.
1: Gyöngyös Patán, Kormos Katalint születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik Éva és Kriszti. Sok erőt, jó egészséget és minden jót kívánnak neki. Az ünnepeltnek Máté Otillia előadásában egy régi-régi dal mesél címmel a gyertyafény keringő szól. Fogadja szeretettel!

Nagyfügeden Kádárné Magdikát névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti szomszédja Angéla. Isten éltesse őt sokáig erőben, egészségben, boldogságban. A címzetnek magyar nóta, a Tiszta Fehér Oltár című nóta szól, melyet Bokor János és Tamon Erika énekelnek. Hallgassa szeretettel!

Mai kívánságműsorunk utolsó felvételek következik. A Bugát Pál kórház dolgozójának, Csepjei Boglárka doktornőnek és munkatársainak sok szeretettel kíván sok boldogságot és sok örömet Kádár Tiborné Nagyfügedről, aki a Jóisten bőséges áldását és a szűzanya oltalmát is kéri a címzettek életére, hálából gyógyulásáért. Nos, a címzetteknek egy tradicionális Mária ének szól, melynek címe Ezer veszélyben szűzanyám, te védj meg engemet. Mackó Mária énekel itt a Szent István Rádióban.

Kedves hallgatóink, mai vasárnapi kívánságműsorunk ezzel véget ért. Legközelebb jövő héten pénteken délután 16 óra 5 perckor jelentkezünk újabb adással. És minden vasárnap, így jövő héten vasárnap délután 16:30-tól is én várom majd Önöket Zenés Üzenetek című kívánságműsorunkban. Kéréseiket és kívánságaikat pedig a következő elérhetőségeinken várjuk. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as. E-mail címünk pedig kívánság@szentistvánradio.hu. A mai műsort Túri Sarolta szerkesztette, a technikai munkatárs Bilincsik Márton volt. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, kellemes időtöltést, jó pihenést, és szép vasárnap délutánt is kíván Önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Geotermikus energiára térnek át Sátor a Jóhelyen, újabb minőségi eredményt ért el a fürdő Nyíregyházán, megújult formában kerül színpadra az Egri Csillagok musical. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Sátor a Jóhely számára kiemelt cél az energiamegtakarítás és a fenntartható energiafelhasználás. A város távhőszolgáltatója stabilan és eredményesen működik, miközben folyamatosan vizsgálják az alternatív energiaforrások alkalmazásának lehetőségeit. Egy pályázatnak köszönhetően már a geotermikus fűtés bevezetésének előkészítésében is történtek fontos lépések. Szamos Völgyi Péter polgármestert hallják.
3: Komoly beruházásokat kell végezni, mi találtunk egyet, geotermikus energia, amire beadtunk eddig kettő pályázatot, még egy harmadikat is be kell adnunk, és egy partnert kell találnunk hozzá, és akkor ezt a 70-80 vagy akárhány fokos vizet, ami nem termál víz, nem összetévesztendő a termállal, de a hőenergia az viszont jól felhasználható belőle, az beiktassuk a hétköznapokba például. De hát erről Szabadka Sándor vezető igazgató úr nagyon sokat tud beszélni, hiszen például az egyik nagy megtakarítás és a energiafelhasználásban az eddigi legeslegjobb partnere Sántor a Jóhelynek az a távhőszolgáltató cég szervezet, amely már hosszú ideje biztosítja, és polgármesterként mondhatom, hozzám rengeteg kritika elér mindennel kapcsolatban, nem csak az energetikával, bármi mással kapcsolatban is. Az elmúlt 5 évben én nem kaptam panaszos telefont a működéshez, úgyhogy egy jó csapattal van szerződésünk, ritkán sikerül, de hát ugye Sándor Újhelyember lokálpatrióta képviselő volt, most egy ágazatnak a vezetője, tehát ő számomra egy garancia arra, hogyha itt sikerül tovább lépni a hőenergia felhasználása terén, akkor egy olyan mindenki számára elfogadható és hozzáteszem tovább fejleszthető nagyon-nagyon sok irányba, tovább fejleszthető és kiaknázható energiára teszünk szert, amely markánsan megváltoztatja a városban élők életét. Mondjuk Székesfehérvár, Győr, Veszprém, Pécs, ahol jól állnak anyagilag, ott akkor is kellenek szakemberek, hogy a fenében kellenének, akik javaslatokat tesznek le, amely ennyibe, még ennyibe, és még a sokkal annyibba kerül, és akkor onnantól kezdve a pénztárca mondja meg, hogy melyiket választják, meg a megtérülés. Mi ettől soványabb helyzetben vagyunk, hát nekünk is mondhatnának alternatívákat, de nem biztos, hogy mi ezt pénzügyileg meg tudjuk finanszírozni. És ráadásul a mi esetünkben mi a Tokaj-Bor

0: fejlődő kategóriában is értékelték, a legmagasabbra az adott részleg által nyújtott szolgáltatásokat. Az újraminősítéssel a Komplexum hivatalosan is megtartotta vezető pozícióját Magyarország fürdőinek élvonalában, mondta Matagovszki Dániel, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
1: Nagyon sok kritériumot néznek, ugye van egy adminisztratív része egy ilyen auditnak, ahol különböző dokumentumokat néznek meg, vízmintákat, takarítási protokollokat, különböző üzemeltetéshez kapcsolódó dokumentációt, medencevizek kezelésének naplóit, csúszdaüzemeltetés naplóit, illetve van egy személyes bejárás is, ahol egyrészt mint vendégek is részt vesznek a minősítőbizottság tagjai a fürdőnek az életében, tehát kipróbálják a szolgáltatásokat, másrészt pedig gépházakban és üzemi területeken is ellenőrzést tart, hogy ott is minden megfelel az előírásoknak. A látogatóknak a nagy része azért a nyári szezonban érkezik, de hát az egész évben üzemelő részlegeink is elég népszerűek, a gyógyászat az kifejezetten, tehát nyíregyházi vendégeknek elsősorban a körében mondhatni azt, hogy majdnem teljes kihasználtsággal működik egész évben. Az élményfürdő ugye a szezonon kívül inkább ünnepi időszakokban van az, amikor teljes kihasználtsággal működik, tehát őszi szünetbe, téli szünetbe, tavaszi szünetbe, de hát azon kívül is egyre több nyíregyházi választja egyébként szerencsére a iskola időszakban is, a szürke hétköznapokon is az élményfürdőt, úgyhogy szerencsére sikerült növelni itt is a vendégszámot az elmúlt években. Reméljük, hogy az idei év is így lesz. Azért az éves vendégszámunkat úgy összességében az időjárás nagyon nagy mértékben meghatározza. Tavaly évben volt egy elég gyenge július, ami most sajnos az idei évben is így indult egy picit. Ugye volt egy nagyon nagy hőhullám, amikor meg is látszott a látogatottságon ott ezen a hétvégén, amikor ugye 40 fok felett volt a hőmérséklet, 10-11 ezer vendéget fogadtunk a két nap alatt, azóta picit ugye az időjárás lehűlt, picit most hűvösebb idő van, ez látszik nyilván a vendégszámon, most a közeljövőben mondják újra a javulást, és bízunk benne, hogy újra növekedni fog majd a vendégszámunk, és túl tudjuk majd az előző évit mindenféleképpen lépni.
0: Véget ért a tanév, a diákok egy része el is kezdte a nyári munkát. A strand népszerű helyszín a fiatalok között, Nyíregyházán minden évben több tucat fiatalt alkalmaznak különböző munkakörökben, a fürdőkben. A legnépszerűbb pozíciók gyorsan betelnek, a diákok pedig pénztárosként, kertészeti kisegítőként, csúszdaőrként vagy akár úszómesterként is dolgozhatnak a nyári hónapokban a Sóstó Gyógyfürdők ZRT-nél. Az önkormányzat intézményeiben július 6-án kezdődött el az első diák munkaturnus. Matavovszki Dániel, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatója.
1: Nekünk nagyobb kapacitásunk van a nyári szünetben, tehát több vendéget fogadunk, ugye több egység is van itt, vagy ugye evidens, hogy diákokat foglalkoztatunk. Egyrészt részt veszünk az önkormányzati diák munkaprogramban, másrészt egyébként diák szövetkezeten keresztül is érkeznek hozzánk diák munkavállalók. Egészen széles itt a munkaköröknek a spektruma. Úszómesterek is, csúszdőrök is érkeznek, pénztárosok is vannak, de a kertészeti munkákban is részt vesznek a diákok. De az úszómestereknél és a csúszdőröknél mindenféleképpen előírás a végzettség, ugye itt máshogy nem is lehet ezeket a munkaköröket betölteni. Pénztárosoknál egy rövid betanítás van, egy-két napos betanítás, amíg ugye a pénztár programmal megismerkednek a diákok, de hát nem nagyon szokott ez problémát okozni, ugye a mai modern digitális világban most már ez könnyen veszik ezt az akadályt. A többi munkakörben nem szükséges zömmel képzés, hiszen ugye egyéb kisegítő munkákat, kertészeti és egyéb kisegítő munkákat végeznek még a diákok. Vannak olyanok, akik kijönnek, érzik, hogy kicsit meleg van, dolgozni kell, és hamar lemorzsolódnak, de vannak olyanok, akik évről évre visszatérnek, akár mondjuk az egyetemi tanulmányaik alatt folyamatosan minden nyáron, 3-4-5 éven keresztül jönnek hozzánk dolgozni, és most már mondhatni, hogy ismerősként köszöntjük őket minden egyes szezonban, úgyhogy teljesen változó, valaki csak egy kis pénzt szeretne a nyári nyaralására, egy új mobiltelefonra vagy egy fesztiválra keresni, és arra elég egy pár hetet dolgozni, de valaki több pénzt szeretne félretenni, és egész nyarat végig dolgozni, arra is van lehetősége.
0: Egerben az Agria nyári játékok idén is rendkívüli bemutatóval készül. A közönség egy ikonikus művet tekinthet meg július 31-én pénteken 20 órai kezdettel. Gárdonyi Géza halhatatlan regénye elevenedik meg ismét az Egri várudvaron. Az Egri csillagok musical ezen alkalommal új szereposztással várja a műszerelmeseit, továbbá az Egerbe látogatókat. Sárközi a cigány szerepét korábban Rácz János színművész játszotta, azonban a mostani előadáson Gombás Ádám veszi át a szerepét, aki Gábor Papot személyesítette meg a korábbi bemutatókon. Ezen felül Jumurdzsák karakterét Csengeri Attila veszi át Tunyogi Pétertől, Gábor Papot ezúttal Rencz Márk fogja játszani, valamint hegedű szerepét Petőc András tölti be. Nemzeti megtartó erővel bír az előadás,

0: emelte ki Kelemen Csabáné Lengyel Edina az Agria nyári játékok képviseletében.
1: Szeretnénk visszaemlékezni a régmúltra, az előző két évtizedre és az előttünk álló évekre, mert reményeink szerint még sok ilyen évtized áll majd előttünk. Idén az Egri Csillagok 2004-ben kezdtük el, pontosabban kezdte el férjem Kelemen Csaba az Egri Csillagok színpadra állítását az Egri várban. Szerette volna, hogyha méltó környezetbe kerül ez az előadás, hiszen előzőleg a liceum adott neki játszási helyet. Ő volt a megálmodója és haláláig a szervezője ennek az előadásnak, és 20 évig ő játszotta a főszerepet. Nagyon fontos volt számára ez az előadás, és méltó helyére így tényleg oda tudott kerülni az Egri várba. Ez nem volt egy könnyű feladat, több év munkáját vette igénybe, mivel az akkori vár vezetése nem nagyon örült annak, hogy színházi előadás kerüljön a történelmi falak közé. Ez az előadás természetesen sok helyszínre eljutott, voltunk vele a Felvidéken, Kárpátalján, de ami a szívünkhöz legközelebb álló, az Csíksomjó, ahol is a Nyerekben 350 ezer ember nézte meg ezt az előadást, és dobogott együtt a szíve velünk. Ez az előadás azért is fantasztikus, mert egy olyan nagyszerű csapat van a háta mögött, akiknek tényleg ez szívügye, akiknek ez fontos, és jóban, rosszban tényleg mondhatom, hogy együtt vagyunk, és mindenki nagy örömmel jön erre az előadásra, és várja az augusztus első hétvégéjét, hogy találkozunk, és részesei legyünk ennek a szép és felemelő élménynek. A nézőknek is nagyon sokat ad, mind színházi élményben, mind nemzeti hitvallásban, úgyhogy méltán mondhatom, hogy büszke vagyok, büszke lehetünk erre az előadásra.
0: Az előadás rendezője méltatta az Egri Csillagok musical egyedülállóságát. Moravec Levente hozzátette, a soron következő előadáson új betétdal csendül fel, Várkonyi Mátyás Erkel díjas zeneszerző, valamint Béres Attila költő közös műveként.
2: Magyarországon nincs még egy ilyen produkció, ami ilyen szériát megélt volna. Ráadásul azt mondom, hogy ugye nem kőszínházi formátumban, ahol azért könnyebb a macskákat hosszan életben tartani egy állandó színházi épületben. És most, ahogy a társulatból távozott két, az utolsó két olyan oszlopunk, akik az első évattól kezdve velünk voltak, így módon az egész társulat lecserélődött a 2003-as bemutatóhoz képest. 2003-ban Halmi Zoli barátunk ölelte magához a koreográfiát, ami a mai napig lényegében nem változott. Még drága barátunk Kelemen Csabi halála előtt fogalmazódott meg, hogy lassan cserélni kell a társulatot, mert Dobó István számára is már akadálymentesíteni kellett a várfalat, hogyha meg akartuk védeni. Ezért egy frissítés ráfért, akkor egy castingot hirdettünk, abból állt össze lényegében az a csapat, melynek utolsó tagjai most fognak debütálni ebben a szerepben. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez egy színház szobor, hiszen ha meg akarom nézni a Mona Lisát, akkor elmegyek Párizsba, Louvre-ba, és tudom, hogy ott megtalálom. A közönség már lassan megtanulta azt, augusztus első hétvégéjén az Egri várban látható ez az előadás. A jegyvásárlások, ahogy bejött az internetes jegyvásárlás, onnan már sokkal könnyebb volt követni, hogy Kanadából, Ausztráliából úgy szervezték emberek a nyaralásukat, hogy Egerbe jönnek, ebben az időszakban jönnek, hogy meg tudják mutatni régebben a gyerekeiknek, most már az unokáiknak ezt az előadást. Eddig még senki nem ugrotta túl ezt a 23 évet és 24 évadot.
0: Végül az időjárásról. Holnapra elvonul a felhőzet, többnyire derült lesz az ég a hidegfront után, csapadék már nem hullik majd, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet hétfő hajnalban 15-17, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 19-én vasárnap.
3: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Önök a Szent István Rádió Értékadó című műsorát hallják. Üdvözli Önöket a szerkesztő, Drimba Miranda. Mai gazdasági magazinunk témái. Beszámolunk a hátrányos helyzetű társadalmi réteg munkaerőpiaci érvényesüléséről. Ellátogatunk a Hevesvár megyei Szélhalomra is, ahol nemrégiben felújították és megnyitották a művelődési házat. Végezetül az EGRI TDM helyzetét járjuk körbe egy volt önkormányzati képviselő segítségével. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő közel fél órában.
1: Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
2: Szolidaritás gyerekszemmel címmel nyílt kiállítás Egerben a Civil Közösségek Házában június 26-án. A szemléletformáló alkotások a fiatal, hátrányos helyzetű alkotók kezemunkáit dicsérik, melyek rendkívül jól ábrázolják korunk sarkalatos problémáit. A bajba jutott emberek megsegítése, illetve a veszélyhelyzetekben való segítségnyújtás. A kiállítás megnyitón a szakmai koordinátorral is találkoztam, akivel később interjút is készítettem. Köszöntöm dr. Farkas Zsuzsannát, a SZETA EGRI alapítványának szakmai vezetőjét a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Beszélgetésünkben a hátrányos helyzetű társadalmi réteggel foglalkozunk. Egerben milyen aktualitásokról számolhatunk be? Azok az Egerben élő hátrányos helyzetű személyek jelenleg milyen körülmények között élnek?
3: Az, hogy maga, hogy hátrányos helyzetű, az nagyon sokféle dolgot takar, mert valaki lehet társadalmilag hátrányos, vagy pedig olyan típusú betegségei vannak, amely akadályozza őt abban, hogy egy átlagemberhez hasonló életet éljen, vagy életmódot éljen, tehát többféle hátrányról beszélhetünk. És ugye a hátrány az azt jelenti, hogy az átlaghoz, a társadalmi átlaghoz képest nehezebb az élethelyzete. És akkor én még ezen túlmennék, mert a hátrányos helyzeten belül is a legrosszabb helyzetben vannak a mély szegénységben élők, és a mi alapítványunk a mély szegénységben élőkkel foglalkozik. Most, ahogy itt vagyunk a Eger Béke utca 60 szám alatt, itt rögtön a szomszédságunkban található Eger egyik szegénytelepe, az úgynevezett béketelep, ugye a másik szegénytelep, az pedig a Merőszala, Árnyékszala városrészen található, rögtön a város szélén, vagy a főutcáról egy kicsit felkanyarodunk a szalai városrészben. Tehát mi itt a mély szegénységben élőkkel foglalkozunk, és tehát az ő helyzetüket még az is nehezíti, hogy ők nemzetiségileg egy másik csoportba tartoznak, tehát ők romák. Az ő helyzetükre jellemző akkor egyrészt egy mély szegénység, egy jövedelem nélküliség, másrészt pedig egy nemzeti, etnikai, kisebbségi lét, amely minden társadalom esetében önmagába véve hátrányokat hoz. És ugye az volt a kérdés, hogy milyen helyzetben élnek, mi az aktualitás. Aktualitást azt mindig találunk. Most talán az, hogy jó idő van, jobb idő van. Nyári időszakban vagyunk, ilyenkor sokkal inkább találnak szezonális munkát, egy-két napra építkezéseknél, erdészetnél, kereskedelemben, vendéglátó iparban, amikor meg nem kell fűteni, ez is egy fontos dolog, amikor nekik is egy picivel jobb.
2: Milyen pályázati lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyek felkarolhatják vagy támogathatják a szegényebb társadalmi réteget?
3: Most nem egészen tudom pontosan, hogy most egyéni pályázatokra gondol, vagy szervezeti pályázatokra gondol. Tehát, hogy ugye alapvetően, tehát gondolom, hogy akkor nekünk milyen pályázati lehetőségeink vannak, voltak, lesznek. Ugye az elmúlt időszakban rendkívül kevés lehetőségünk volt, hogy hazai forrásokra pályázzunk, mert nem tartoztunk abba a kiváltságos körben, akit támogattak. Sőt, azokat a szervezeteket, amelyek leginkább a szegénység felé fordultak, mint kizárták ezekből a forrásokból. Igen. És akkor két évvel ezelőtt erős magyar civil szervezetek az Európai Uniónál lobbiztak ki lehetőségeket, és ezeket a lehetőségeket mi is megpályáztuk, így hozzájutottunk forrásokhoz. De ezek a források nem arról szólnak, hogy mi egyénileg támogassunk bárkit is, hanem arról szólnak, hogy ezt a társadalmi csoportot, réteget valamilyen módszerrel, valamilyen eszközzel, valamilyen üzenettel fejlesszük, tudást adjunk át nekik, hogy ezzel a tudással ők jobban tudjanak érvényesülni, mint állampolgárok.
2: Milyen olyan konkrét, már megvalósuló pályázat történt, ami előremutató volt?
3: Elmúlt évben fejeztük be azt a projektünket, amikor feltártuk a cigánygyerekeknek a iskolai problémáit, nem az összes problémát kimondottan, azt néztük meg, azt kutattuk meg, hogy a cigánygyerekek milyen bánásmódban részesülnek az iskolában. Ez nem egy reprezentatív volt Egerben és Eger környéki kis településeken. Egyrészt megkérdeztük magukat, a gyerekeket, hogy ők hogy érzik magukat, mit éreznek, mit tapasztalnak, másrészt pedig a szülőket is megkérdeztük. Ez egyoldalú vizsgálat volt, mert ugye a pedagógusokat nem volt lehetőségünk különböző okok miatt megkérdezni, hogy ők hogyan látják. Az iskola az azért fontos, mert ma Magyarországon a cigány gyerekek több mint 60%-a nem végzi el az általános iskolát, vagy ha elvégzi az iskolát, nem tanul tovább. Tulajdonképpen olyan tudás készlettel, ismeretekkel, készségekkel hagyják el az iskolát, amelyek a mai munkaerőpiaci követelményeknek nem felelnek meg. Eleve hátrányokkal kerülnek az iskolába, otthonról nem azt a kulturális tőkét kapják, amit az iskola elvárna, vagy amire az iskola épül, és ezen kívül pedig gyerekek szülők beszámolói szerint elég rossz bánásmódban részesülnek, ami abszolút elveszi a kedvüket a tanulástól. Ez az egyik oldala, a másik oldala pedig, hogy olyan súlyos szegénységben élnek, hogy anyagilag sem tudnak megfelelni az iskolai követelményeknek, amelyeket pedig inkább ilyen zaklatás féleség követ. Például az osztálypénzt nem tudják befizetni, nem tudnak olyan ruházatban megjelenni, mint az osztálytársak, osztálykirándulásokra nem tudnak elmenni, lehetne még sorolni ezeket a külsőleg is is látható hátrányokat. Na, tehát, hogy ez így nem jó. Azért nem jó, mert ezekből a cigány gyerekekből egy munkanélküli tömeg áll össze, akik igazából a munkaerőpiacon azt tudom mondani, hogy semmiféle munkát nem tudnak elvégezni, még a legegyszerűbb munkát sem tudják elvégezni, mert nincsenek meg hozzá a megfelelő készségeik.
2: Milyen társadalmi attitűdre lenne szükség akár a magyar társadalom részéről, és akár a szegénységben élő társadalmi réteg részéről? Milyen attitűdre lenne szükség, milyen változás kellene a hozzáállásban?
3: Ez elég nehéz kérdés. Tényleg kezdjük ott, hogy amikor mi szegénységről beszélünk, akkor azt értjük alatta, hogy a legalapvetőbb szükségletek sem elégülnek ki. Tehát az étkezés, a ruházkodás, az egészség, ugye a biztonságnak a szükséglete, akkor meg sem tudnak jelenni a magasabb szintű szükségletek. Tehát, hogy ahhoz, hogy valaki tudjon tanulni, vagy a tanulás értelmét lássa, ahhoz egy jövőbe látás is szükséges. Ahhoz viszont biztos alapoknak kell lennie, hogy az életkörülményekben. Tehát, hogy társadalmi szinten is akkor ezt végig kellene gondolni, hogy hogyan és miképpen teremthetők meg állami eszközökkel, vagy társadalmi eszközökkel azok a források, hogy itt egy gyerek biztonságos körülmények között tudjon lefeküdni a saját ágyába, hogy este, reggel meg tudjon fürödni, tiszta ruhába tudjon elmenni az iskolába, és hogy ott ne arra koncentráljon, hogy honnan szerzek fát, hanem a maga a tanulásra tudjon koncentrálni. Ehhez biztos alapok kellenek. Ehhez pedig az kellene, hogy a társadalom, a többségi társadalom egy kicsit felelősségteljesebben gondolkodjon. Ne csak a saját magát lássa, hanem lássa azt a társadalmi környezetet is, vagy azokat az embereket is, akikért úgymond felelősséget kellene vállalni, vagy lehet vállalni. Egyik részről, másik részről. Tehát ugye két dolog van, tehát hogy ha mély szegénységben élő gyereket vagy családot nézünk, az azt jelenti, hogy nincs meg az alapvető szükségleteinek a kielég, nincs meg, nem tud rendesen enni, ruházkodni, fűteni, lehet, hogy lakása sincsen, nincs tető a feje felett, tehát ezt a problémát, ez közös felelősségünk, hogy ezt megoldjuk, tehát ezt nem lehet ráhárítani az egyénre, hanem ez közfelelősség, amiben alapvetően az államnak részt kell vennie. Ugye ez. A másik, mondjuk az erősebb társadalmi csoportoknak meg be kell látnia azt, hogy szükség van átcsoportosítani az anyagi forrásokat a szegénység felé, annak érdekében, hogy a szegénységben élő gyerekek is adófizetők legyenek, dolgozzanak, egészségesek legyenek. Igen, tehát ez is egy elemi szükséglet.
2: A hátrányos helyzetű, szegényebb életkörülményekkel rendelkező emberek hogyan lehetnek hasznos részei a társadalomnak?
3: Csak is úgy, hogyha minden szempontból el tudnak jutni ahhoz, hogy önfenntartókká váljanak, ne szoruljanak társadalmi ellátásra, mondjuk segítségre, vagy közösségi ellátásra, önellátók lesznek, és a munkaerőpiac valamelyik szegmensében megtalálják a helyüket, amiből bért kapnak, fizetést kapnak, el tudják tartani a családjukat, meg a gyerekeiket.

0: A következő összeállításunkban a Heves vármegyei Szíhalomra látogatunk. Beszámolunk arról, hogy befejeződött a Szíhalmi Művelődési Ház energetikai korszerűsítése egy közel 63 millió forintos pályázati keretösszegből. Az intézmény a község mindennapjaiban fontos szerepet tölt be. Az átadó ünnepségen, június 30-án Gajasné Dósa Katalin polgármesterasszony nyilatkozott.
1: A Széchenyi István Top Plus projektből valósult meg, és nagyon boldogok vagyunk, mert ez egy komplex energetikai felújítás, ugye megújult a külső homlokzat, akadálymentes rámpa lett kialakítva, akadálymentes WC, kicserülték a kazánt, napelemek kerültek a tetejére az épületnek, úgyhogy arra számítunk, hogy ez energiahatékonyságot fog maga után vonni, és nem csak megszépült a művelődési ház, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Tulajdonképpen a település összes rendezvényének, nem csak a önkormányzati rendezvényeknek, hanem civil szervezeteknek a rendezvényeinek, az intézményeinknek a rendezvényeinek, tehát évzárók, évnyitók, nemzeti ünnepeknek a helyszíne, civil szervezetek itt tartsák meg a fesztiváljukat, a egészségnapot, tehát nagyon számos rendezvénynek ad helyet, tehát ennélkül nem lehet elképzelni a település életét, és a ingatlanon belül működik a könyvtár is, ami szintén felújult a saját önerőből, illetve a bútorokat a Bródi Sándor könyvtár támogatásával valósult meg, és a épületben működik a Kisbocs játékközpont is, amely nyitva áll a kismamák rendelkezésére, 0-3 éves korosztálynak tematikus programokat is készülünk, és kora gyerekkori fejlesztésre kap nagy hangsúlyt a játékközpont működése. De a Nemzeti Művelődési Intézet a szakkör kiállítása, ez már a második pályázat, most a gyöngyfűzés, illetve a babamama horgolás volt a pályázatnak a témája. Itt a szihalmi ügyeskező emberek jelentkeztek rá, és én azt látom, hogy csodálatos alkotások születtek. Az alkotás mellett jó barátságok is kötődtek, ahogy én láttam, és a szakkörön túl különleges alkotások jöttek létre, tehát valaki inspirálódott, és újabb alkotások születtek. Hogyha megnézi az alkotásokat, akkor rá van írva, hogy melyik gyöngyfűzés milyen kulturális vonalt képvisel, és tulajdonképpen a hagyományőrzés a legfőbb cél természetesen. A babamama horgolásnál pedig a horgolás. De nagyon fontos az, hogy ezeket a hagyományok ne tűnjenek el a kulturális életünkből, hanem ezek fennmaradjanak, és ezáltal ez a szakkör, ez kiváló lehetőség arra, hogy a hagyományokat megőrizzük, a kultúrát ápoljuk, és hogy közösséget szervezzünk. Tehát a szakkörön belül van Ivanics Józsefné, aki tojásírással foglalkozik, csuhéfonással, és koripokat is készít a koraszülött gyermekek részére, és ő a Nemzetek Házában is tartott már előadás, kiállításokat, tehát hogy ő tematikusan is szervez ilyen szakkörhöz hasonló programokat, de tulajdonképpen, ami óriási nagy büszkeség, hogy olyan szakkörünk is van, vagy klubunk, amelyet maga Bukta Imre, a Kossuth Díjas művész úr szervez és működtet itt a településünkön, ugyanis én azt tapasztaltam, vagy azt vettem észre, hogy rengeteg jó, tehetséges felnőtt van itt Szihalmon, és megkértem rá, hogy vállalna egy ilyen szakköt, hogy az ő tudásukat magas szakmai színvonalon tovább fejlesztené-e, és ő igent mondott erre a felkérésre, és ez hogy szerintem úgy gondolom, hogy a településünk számára ez egy óriási nagy büszkeséggel tölthet el minket. A Kisbocs játékközpont az folyamatosan nyitva van, babamama klubokat tervezünk, illetve készülünk augusztus 20-ára a nemzetünnepünkre, illetve hagyományőrzően augusztus végén nyárbúcsúztató vetélkedőre invitáljuk a csapatokat, családokat, szülőket, ahogy egy jó hangulatban megnézzük a kreativitásukat, a logikai képességüket, és most a fő tematika a környezetvédelem. A körül lesznek majd versenyszámok megkérdetve, és hát várjuk majd oda a csapatok jelentkezését. Úgyhogy folyamatosan készülünk. Talán a július az nem annyira mozgalmas, de augusztustól már megint beindul a rendezvényeknek a sorozata. De hát a településünkön én azt gondolom, hogy nincsen olyan hét, ahol ne történne valami, mert a 2024. október 1-je óta körülbelül 80 attrakció volt a településem. Tulajdonképpen most intézményi felújításban azon a téren gondolkodunk, hisz az óvodai fejlesztés már megújult, tehát az hogy a művelődési házon is van mit még újítani, természetesen ez folyamatában sok mindent lehetne újítani. Most a takarékszövetkezetet szeretnénk felújítani, ez az egyik nagy álmunk, ott egy ifjúsági házat szeretnénk létrehozni, illetve van egy kis parasztházunk, és pont a szakkör tagok inspirálták engem arra, hogy ott a képviselőtestülettel átbeszélve egy alkotóházat hozzunk létre, hogy ezek a csodálatos kiállítások ne legyenek az kiállítás végén, ne legyenek dobozba helyezve, hanem egy alkotóházban, egy örökös kiállításban meg tudják csodálni a ide látogatók, vagy a településen élők, hogy milyen fantasztikus tehetségek vannak itt Szihalmon.

0: Eger turizmusáról, valamint a TDM helyzetéről számolunk be a következő összeállításunkban. A soron következő riportunkban dr. Pápai Ákos, a Mi Hazánk Mozgalom EGRI központú, Heves egyes számú országgyűlési egyéni választókerületi elnöke álláspontját ismertetjük, aki 2024-ig volt önkormányzati képviselő.
1: Itt nem a szervezésbeli problémák vannak, a finanszírozásbeli problémák. Tehát a Mirkóczki ér a legerejétől kezdve, amikor politikai ellenfélnek, a politikai kinevezettjének tekintette a TDM vezetőjét, az akkori vezetőjét, gyakorlatilag elzárta a csapot. Ki is állt a színpadra Mirkóczki Ádám, és azt mondta, hogy Eger egy jó hely, itt vannak jó éttermek, jó kocsmák, itt úgyis lesz idegenforgalom. Indokként felhozta azt, amivel egyébként ez az indoka egyetértek, hogy Eger legjobb marketingese Gárdonyi volt az, hogy megírta az Egri csillagok című regényét, ami egy kötelező olvasmány, és mindenkit elhoznak Egerbe, ha akarja, ha nem, osztálykirándulásra, hatodikos, hetedikes korába. Plusz ugye kevesen tudják azt, hogy minden idők legnagyobb léptékű filmje, mind szereplők tekintetében, mind statiszták tekintetében, mind befektetett pénz tekintetében az Egri csillagoknak a filmes verziója. Úgyhogy Egernek valóban van egy olyan mások számára behozhatatlannak tűnő előnye, ami Egert egyébként elkényelmesíti idegenforgalom területén. És a Mirkóczki Ádám is ezt a kényelmességet mondta ki, hogy itt nem kell csinálni semmit, ez úgyis megy magától. Na most ez olyan, mint egy gőzhajó, ahol elfogyott a szén, hogy egy darabig megy, elviszi a lendület, de aztán, amikor nem viszi a lendület, akkor szép lassan elkezd lassulni, és ezt tapasztaljuk. Én amikor még képviselő voltam, már lassulás legelején ezzel kapcsolatban tartottam több sajtótájékoztatót, meg szóltam hozzá a közgyűlésben, hogy fölhívom a figyelmet, hogy ezzel a dologgal kell valamit kezdeni. Megtörtént az, hogy ha jól emlékszem, augusztus 26-án utalta el az évi támogatását, ami az önkormányzat megszavazott a költségvetésébe a TDM szervezetnek, ennek a Egerváros turisztikai non-profit, közhasznú non-profit Kft-je van, mi ilyesmi neve van a jogalanynak, amelyik ezt a TDM tevékenységet is folytatja. Én azt gondolom, hogy augusztusban megkapni a pénzt az idegenforgalom menedzselésére, kialakítására az késő. Hiszen a szezonnak gyakorlatilag vége van akkorra. Egyébként a turisztikai desztinációs menedzsment szót én eredetileg nagyon nem szerettem. Egy érthetetlen és ilyen nagyzoló és hirtelen ilyen divat szó lett. Mindenki beszélt róla, amikor ez így kijött. És nem tudtam pontosan, hogy mit jelent, és ennek is a mélyére kellett ásni. Ezek a desztinációk, ez tulajdonképpen azok a helyek, vagy azok a szolgáltatók, akik egyébként valamilyen szolgáltatást nyújtanak az ide látogatóknak, tehát a szálláshelyen, például az Egri vár ilyen, az Egri strand ilyen, a termálfürdő ilyen, az éttermek ilyenek, de egy-egy ilyen kiállítóhely, bármi, amit a ide látogató, vagy ide látogatni tervező ember igénybe vesz, vagy igénybe vehet. És ezeknek az összehangolásáról, ezeknek a helyeknek a együttműködéséről és összehangolásáról szólna, vagy ennek a tárolásáról szólna a TDM tevékenység. De hangsúlyozom, hogy ha annyi összeget kap meg finanszírozásba egy TDM szervezet, vagy ez a non-profit Kft., ami a dolgozók bérére és a villanyra elég, meg a vízre, abból nem lesz csoda. Azon túl, hogy ez a újraszervezés abban tekintetben egyetértünk, hogy az Egri TDM, vagy a turisztikai szolgáltatóknak van egy rossz tulajdonságra. Ha jól megy, akkor mindenki baromira okos és ügyes is, az az ő érdeme. És amikor nem megy jól, akkor még mindenki másra mutogat. És olyan furcsa, hogy mindig, még képviselő voltam, de még utána is, mindig kifallgattam az ott dolgozókat, hogy hogyan állunk a számokkal. A vendégészakák száma, hány szolgáltató van, stb. Illetve volt olyan, hogy még kaptam egy nagyobb nagy táblázatot, amiben benne voltak, hogy küldőországok, melyik az első, mennyi a megoszlása a külföldi és hazai vendégeknek, és ugyanez összehasonlítva a hazai versenytársainkkal, mondjuk Hajdú, Szoboszló, Hévíz, Gyula, Debrecen, stb. Én most nem vagyok ezekben a számokra napra kész már, mert most nem vagyok képviselő már 24 óta, de ezek az a 22, 23, 24-es számokra arányaiban emlékszem, hogy akkor a fő probléma az volt, hogy a 20-as Covid-válság után, hogy pattan vissza ez a történet, és hogy hogyan lesz ugyanaz az erős idegenforgalom Egernek, mint ami előtte volt. És a tapasztalás az, hogy országos szinten az átlagos visszapattanás sem volt túl bivaj, erős. De Eger ezt az átlagot se tudta hozni. És az átlagot hozó településekre az volt a jellemző, ezek mind ilyen, hogy termálvizes helyek. Tehát ilyen Zalakaros, Hévíz, Hajdúszoboszló, és hogy engem az így bántott, hogy az összes többi vissza tud pattanni egy bizonyos szintre, de Eger ezt nem tudja, hogy miért. A másik, hogy ugye kettő település volt, amelyik már pluszba tudott lenni, amelyik az országban a legjobb volt, ez Debrecen volt, Hajdúszoboszló, illetve Gyula. A Debrecen Hajdúszoboszló az ottani nagy beruházások miatt tudott hasítani, mert hogy a mérnök urak, akik jöttek Németországból, Kínából, innen, onnan, ahonnan, azok minőségi szálláshelyeken akartak megszállni, illetve annyira nem volt magánszálláshely, ilyen munkásszálló jelleggel, hogy ezeknél a beruházás, meg különböző ilyen akkumulátorgyárak beruházásánál a dolgozókat el kellett helyezni, és magánszállás helyekre helyezték el hotelekbe. Ennek egyébként utóbb, mert kedves feleségem 20. éve volt a diplomaosztója Debrecenbe, és arra lelátogatott, és családostól mentünk, hogy ő csak bement a rendezvényen, még kis család ott volt, és kifaggattam a hölgyet, a recepciós, hogy egyébként hogy vannak, meg mint mennek, mert a számok gyönyörűek voltak, és mondta, hogy nem, mert hát azért ezek az emberek eléggé lelakják a helyet, tehát hogy nem igazából tesz jót ez se Debrecennek, idegenforgalom, számok jók, de nem az a réteg jön, amelyikre épült volna a szolgáltatás, hanem egy alacsonyabb pénztárcával, fogyasztási szinttel rendelkező réteg van benn a szállodákban, és úgy mondták, hogy lelakják a szállodákat. Marad, hogy a másik hely, ez Gyula, ami számomra egy ilyen kis csoda, hogy az incifinci téglavárukkal, ami körülbelül akkora, mint itt a Kertészút végén a malom, hogy azzal meg az arra ráépített várszínház, várfürdő, hogy ők ezzel hasítanak. És a világ végén vannak, tehát hogy ez nem azt mondom, hogy egy könnyen megközelíthető hely. És nézegettem, hogy náluk mi újság, és hogy történik. Hát van egy lényeges különbség Egerrel szembe. Ha megnézzük a Visit Eger Facebook oldalát, vagy a Visit Gyula Facebook oldalát, hogy mi a kettő között a különbség, és bizony-bizony itt van az, amikor az embernek úgy kell gondolkoznia, mint hogyha elmenne nyaralni, hogy keresi a, na hova menjek nyaralni, állapotban lapozgatja a Facebookot. Az a lényeges különbség, és e tekintetben mondhatni szemrehányú is vagyok az egri turisztikai szolgáltatókkal, mert nálunk az a divat, hogy mindenki saját csatornát akar építeni a potenciális fogyasztókhoz. Tehát mindenki a saját kis Facebook oldalát csinosítgatja, építgeti, reklámozgatja, stb. Ezzel ellentétben a Visit Gyulán meg azt látom, hogy ott a Visit Gyula az elsődleges csatorna. Tehát ott a helyi termálfürdő azon hirdet, videót csinál, tehát hogy folyamatosan magas színvonalú marketing anyagokat jelentetnek meg, egyébként Visit Gyula logóval, úgy, hogy az nem az övék, hanem a közösön keresztül, vagy egy cukrászda, vagy egy étterem, vagy egy magánszálláshely, ott akar elérni a potenciális vásárolját, vevőjét. Mint Gegerbe ez nem jellemző. Lehet, hogy ennek finanszírozás oka is vannak, hiszen nem kapja meg mindig, vagy nem annyit kap finanszírozásban, mivel el tudna egyébként ketyegni ez a TDM szervezet, de nem azon keresztül működik a stratégia. És azért valljuk meg őszintén, hogy így gondolkodunk azon, nem az van, hogy tehát van egy olyan csatorna, hogy kifejezetten mondjuk, hogy fontolgatjuk, hogy Gyulára menjünk, Egerbe, vagy Hajdúszoboszlóra, most mondjuk egy ilyen példát, hogy akkor nem az van, hogy Google-be is elkezdjük keresgetni a szálláshelyeket, stb., hanem ha mondjuk Facebookot feladja a vízit, és akkor ott látom, hogy egyébként fölfűzve egy lineáris vonalra, ugye a idővonalán, hogy jó, ebből milyen jó cukrászdai termékek vannak, és milyen kis megható környezetben, és hogy mennyire jól néz ki. Tekerek lejjebb, ó, hát ez is jó, az is jó. Hát akkor nézzünk szálláshelyet. Tehát, hogy valahogy az eladás az nem úgy történik, hogy ebből a szálláshelyet tolják az ember orrába, vagy a szája elé, hanem egy ilyen mixen keresztül, hogy valóban az a szálláshely, annak a környezete, az valóban az én igényeimnek megfelelő, vagy az én érdeklődésemet felkeltette. Arra nem is beszélve, hogy és ez az önkormányzat, van ez a sumayatirom.hu. Az ember néha nosztalgiázik, és visszanéz, és idegenforgalomra rákeres. És ez a 2000-es évek elején, a Habis érába, ez nem okozott problémát, hogy az éves műsorterv, vagy rendezvényterv, az ne novemberbe kerüljön véglegesítés, vagy januárba, hanem jóval korábban. Tehát találtam olyan híradást, ahol azt tapasztaltam, hogy gyakorlatilag valamikor október végén már prospektus volt arra, hogy Egerben mi lesz a következő évben. Nem, hogy mi költségvetés nem volt elfogadva rá, meg nem volt műsorterv, hanem kész volt. Tehát azt is tudomásul kell venni, hogy azok az emberek, akik anyagilag megtehetik azt, hogy nyaraljanak, ellátogassanak más városokba, akár nem is egyszer, mert e tekintetben is van változás. Mert nem ez a egyhetes, amivel küzdött a város sokáig, hogy Eger ne egy 2-3-4 napos hely legyen, hanem 4 napos. Hát jelentem ebbe a TikTokos, pörgetős, YouTube shortsos világba, senki nem akar egy hétig lenni egy helyen. Már az van, hogy 3-4 nap. És akkor az van, hogy évente elmennek, nem egy helyre mennek el egy hét, hanem 3 helyre mennek el 3 napra. És gyakorlatilag ezt az igényt kellene kiszolgálni. Hogy régenben ez ment. Hát a tehetősebb emberek, akik nagyobb összeget tudnának itt hagyni, azok a két ünnep között döntik el, hogy hol mennek nyaralni. Tehát azzal, hogyha mi januárba tesszük le a menüt, azzal azt érjük el, hogy akik még maradtak, vagy akik esetleg január-februárra áll össze az anyagi keret a nyaralásra. Ugye itt komoly, 2020 után komoly elvonások történtek. A beruházások és foglalkoztatás fenntartása érdekében a központi költségvetés az önkormányzati alrendszeren spórolt. Ugye már most minden számra, meg minden tételre fejből nem emlékszem, de jelentős, ugye elvitték teljesen a gépjárműadót, úgyhogy itt hagyták hozzá a költségeit. Szedje be Eger, és küldje be a központi költségvetésbe. Akkor egy időben elvitték az iparizési adó felét. Nem tudom, abból került-e vissza. Úgyhogy a következő évben is be kellett-e fizetni, meg mellette volt, és van is még ez a csodálatos tétel, ez a szolidaritási adó. Azt tudom, hogy a 2019 és 2024 közötti időszakban ezek a tételek, előző 5 év, mert 5 éves ciklus van, előző 5 éves ciklushoz képest az akkori költségvetés 10 milliárd forinttal volt kijebb. Annyival volt kevesebb a finanszírozási lehetősége a városnak. 10 milliárd forint. És akkor nem beszélünk arról, hogy közben azért volt egy becsületes méretű infláció is. Tehát ezt még akkor meg is lehetne szorozni. Egy-egy képviselő nem tudta képviselni azt, ami egyébként, amit képvisel általában pénzbe kerül, hogy ezt ki tudja lobbizni, hogy itt-ott épüljön 30-40-50-100 méter járda, korlát, valamilyen rendezvény valósuljon meg. Engem az zavart, kitalálták, hogy egyéni kerete legyen minden képviselőnek. Én pontosan erre való tekintettel, hogy a város egészének költségvetése, az önkormányzat alatt, értem a város alatt, ha a teljes költségvetés nincs rendben, akkor egy önkormányzat képviselő ne kapjon már egy csekket, hogy ő egyébként költögesse a pénzt. Először tegyük rendbe az egészet. És ennek egyébként egyik eszköze lehetne az idegenforgalom, mert amiben rövid távon gyorsan be tudna avatkozni az önkormányzat bevétel növelés területén, az az idegenforgalom.
2: Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
0: Kedves hallgatóink! Ezzel mai műsoridőnk végéhez értünk. Műsorunk vendégei voltak dr. Farkas Zsuzsanna, a SZETA EGRI alapítványának szakmai vezetője, Gajasné Dósa Katalin, Szíhalom község polgármestere, dr. Pápai Ákos, a Mi Hazánk Mozgalom EGRI központú Heves 1-es számú országgyűlési egyéni választókerületi elnöke. Kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, további tartalmas időtöltést és kellemes rádiózást kívánok mindnyájuknak. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Drimba Miranda. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Bazilika Mária Légiós imacsoporttal és a Krisztus Király szolgáló lányaival imádkozunk együtt.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg

0: s meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézus! Az első tizedben Leó pápa júliusi ima szándékára, az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért, annak minden szakaszában, Isten ajándékaként elismerve azt.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Kegyelmezd, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: A

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: őket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiunk és televíziunk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelem.

0: teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk,

0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Az

Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Az

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Az

0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Az

0: Így Mária kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Az

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért, ugyanebben a tizedben egy mezőkövesdi nagymama gyógyulásáért és fájdalmainak enyhüléséért kérjük a szűzanya közbenjárását, valamint kérjük a szűzanya gyógyító segítségét Pável atyára.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miként

Tól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszony.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Az

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Az

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Az

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Asszony.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Adra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy 4 éves kisfiú teljes felgyógyulásáért kérjük a szűzanya közbenjáró segítségét. Ugyanebben a tizedben egy édesanya és egy nagymama teljes gyógyulásáért kéri családjuk és a szűzanya segítő közbenjárását. Szintén imádkozunk ebben a tizedben papjaink, kispapjaink szűzanya oltalmába ajánlva, és azokat a fiatalokat is ajánljuk a szűzanya oltalmába, akik még nem döntöttek a hivatásukról, de már gondolkoznak róla.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyok

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Asszony!

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyok,

0: legyen. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszony.

0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszony.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Még

0: hatalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben egy hallgató hálát ad a szűzanyának a kapott kegyelmekért, és kéri további oltalmát családja minden tagjára, valamint közbenjárását gyógyulásért és egy személyes kérés meghallgatásáért. Ugyanebben a tizedben egy daganatos beteg gyógyulásáért kérjük a Jóistent, Jóisten erejét és a szűzanya közbenjárását, és ajánljuk a szűzanya oltalmába a háborús területeken lakó embereket.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: szól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszony!

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszony.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszony.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Rózsafüzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Bazilika Mária Légiós imacsoporttal és a Krisztus Király szolgáló leányaival imádkoztunk együtt.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi híreket hallanak. Lezajlott az idei Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatot. Még csütörtökön az első nap a program bevezető előadását Árvai Ferenc atya, a Főegyházmegyei Karitász igazgatója tartotta, aki Assisi Szent Ferenc életpéldáját állította tanítása középpontjába. Úgy fogalmazott, a találkozó mottójaként is szolgáló mondat, dicsérjétek az Urat és áldjátok, legyen a fiatalok életprogramja. A Talita Kum zenekar koncertje után csendes elmélkedés és kis csoportos beszélgetések következtek. A nyitó szentmise kezdetén pedig Vizi János egyházmegyei ifjúsági referens üdvözölt a jelenlévőket, és megköszönte Ternyák Csaba egrieseknek a program támogatását, egyben felkérte a nyitó szentmise bemutatására. A főpásztor elmondta, örömmel jön minden évben Egerszalókra fiatalodni és dicsérni az Urat, hiszen ez életünk legfontosabb célja. Szentbeszédében rámutatott, Jézus meghívását fogadta el, aki eljött erre az ifjúsági találkozóra és lelki gyakorlatra. Az olvasmányban a próféta arról beszélt, a lelkünk vágyakozik az élő Isten után, s Istenben is van vágyakozás az ember iránt, mert olyannyira szeret bennünket, hogy emberré lett. Azért hívott bennünket, hogy segítségünkre legyen és könnyebb terhet rakjon rá, hiszen az ő igája édes, az ő terhe könnyű, ahogy írja az evangélium. Sokféle terhet hordozunk, de zaklatott korunkban van egy biztos pont, egy biztos személy, Jézus Krisztus, akivel mi hívő emberek az életünket akarjuk élni. Olykor minden sötétnek látunk, szomorúak vagyunk, de fontos, hogy ne süppedjünk magunkba, rendetlen szórakozásba, zajba, végtelen kütyüzésbe. Kedves fiatal barátaim, figyeljetek arra a hangra, amely a szívetek mélyén hívogat benneteket, kihez fordulhatunk, hová menjünk tehát, Jézus megmondja, jöjjetek hozzám. Jézus az utolsó vacsorán barátainak mondott bennünket, mert azt mondta, mindent tudtul adtam nektek, amit atyámtól hallottam. Ez azt jelenti, hogy a legfontosabb, a legmélyebb titkait osztotta meg velünk. Nekünk is el kell mondanunk titkainkat Jézusnak egy imádságban, szentgyónásban, mert a szentgyónás nem csak a bűnök felsorolása, hanem alkalmas tanúságtételre is. Isten vár ránk, hogy megerősítsen bennünket hétköznapi küzdelmeinkben. Nem szabadít meg az élet terheitől, de a szív szorongásától igen. Nem veszi le vállunkról a keresztet, hanem együtt hordja velünk. És vele minden teher könnyűvé válik, mert ő adja azt a felüdülést, amelyet keresünk. És amikor az életünkbe belép Jézus, vele jön a béke. A fiatalokhoz fordulva Ternyák érsek úgy fogalmazott, Jézussal vége az ürességnek, vége az Isten hiányából fakadó nyugtalanságnak, mert Jézus képes betölteni szívünk vágyait. Ferenc pápa tanításában Szent Ágostont idézte, akit nyugtalan szíve üressége vezetett el a Krisztussal való találkozáshoz. Istenre való rátalálásunk örömét másokkal is meg kell osztanunk, nem szabad privatizálnunk az Istent. Különösen bennünket, papokat kell, hogy eltöltsön ez a vágy, hogy mindenkit elvezessünk Jézus Krisztushoz, akiben mi magunk is megtaláltuk üdvösségünket, és megtaláltuk életünk értelmét. Olyannyira, hogy egész életünket feltettük erre. A főpásztor felidézte a találkozót és lelki gyakorlatot életre hívó Kerényi Lajos atya alakját, aki nemrégiben elkezdte 100. életévét, és egész életét Istennek ajánlotta, és Isten dicsőítésének szentelte. Hitünket ne titokban szégyenkezve gyakoroljuk, hanem merjünk bátran tanúságot tenni róla, ahogy Szent Pál írta Timóteusnak, és nekünk is, hirdesd Isten szavát. Mi eljöttünk ide Egerszalókra, hogy a lelki gyakorlatunk mottóját minden imában és énekben gyakoroljuk, hogy nyugalmat találjon lelkünk. Dicsérjétek az Urat és áldjátok, mondjuk, énekeljük Szent Ferenccel. Segítsen minket ebben a Kármelhegyi boldogasszony, ami mennyei édesanyánk, aki mindig gondunkat viseli, amikor fáradtak vagyunk, terhek alatt roskadozunk, és elvezet minket Szent Fiához, Jézus Krisztushoz, zárt a tanítását Ternyák Csaba egriesek. Az idei Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat záró szentmiséjét pedig ma Marosi Balázs szerencsi ifjúsági régiófelelős mutatta be, ezzel lezárult a Szalók erre az esztendőre. Egésznapos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban július 23-án csütörtökön 9-től 18 óráig az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. Hamarosan, július 26-án következik a Szent Anna búcsú Bélapátfalva mellett a Gilitka kápolnánál. Hagyományosan 11 óra 30 perckor kezdődik majd a szentmise. Bélapátfalváról a kisbuszok 9 órától a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek majd. A Miskolci Görögkatolikus Somoszok Kollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Somoszok Kollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, buzdít a Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton, Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megtérés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra, egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szándékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is, ezért reméljük, hogy idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral, futva, lovon vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Csatlakozni szinte bárhol és bármikor lehet, néhány speciális szakasztól eltekintve. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton Nemzetközi Zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az ima háttér láncba, és ajánlják fel azon a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kérik, küldjék el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépése, emberről emberre, szívről szívre, buzdítanak a szervezők, a Mária út közhasznú egyesület. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség, ugyanakkor kérik, hogy a lelki gyakorlatra azok jelentkeznek, akik mindhárom nap részt tudnak venni az esemény sorozaton. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából majd szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve, amíg Gazdi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát, a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak főhelyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelyben a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják majd a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen, Vácot tehát szeptember 19-én. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.

0: Esti mese.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című mesének 26. befejező részét, melyet Gubás Gabi olvas fel.
2: 19. fejezet. Egérlakodalom. Még a legöregebb egerek sem emlékeznek olyan hét országra való vigalomra, mint amilyen Fáni menyegzője volt. Rengeteg meghívót küldtek szét, a legfinomabb sajt héra rágva. A vendégek cukoranyó zegzugos padlásán gyűltek egybe. Elsőnek a közeli pékség dundi egerei érkeztek. Nyomban utánuk betoppant egy sereg egér a főtéri ódon vendéglőből. Búzás szekerek hozták a városszéli csűrök, magtárak és a hízlalda egereit. A mezei pockok, kiknek útját egy egerésző róka keresztezte, némi késéssel érkeztek, viszont ők hozták a legszebb nászajándékot, értékes csigahéj étkészletet. Fáni nagyon sajnálta, hogy Hercsula macska nem jöhetett a lakodalomba. Akkor valamennyi egér vendég szétszaladt volna. Eljött egy valódi fehér egér is. Piros szeme volt, és nagyon gyorsan tudta az orrát mozgatni. A vendégek nagy figyelemmel nézték, de csak addig, míg a mátkapár meg nem jelent. Attól kezdve mindenki csak Fánit és surranót csodálta. No, de volt is mit nézni rajtuk. A vőlegény menyegzői köntöse egy tábla csokoládi ezüstös burkából készült, csillogott is, mint a holdsugár. A menyasszony fátylát a pókok szőtték. Oly finom volt, oly áttetsző, hogy a pocok gyerekek, akik a fátylat vitték, úgy érezték, mintha csak a levegőt markolásznák. A cukorvirágokból készült menyasszonyi csokrot maga cukoranyú állította össze. Ó, mit érezhettek a macskák ott kint, a háztetőn? Sóváran kukucskáltak be a padlásablak résén, és azt hitték, a szemük káprázik. Egymást lögdösve kérdezték. Te is látod? Vagy csak álom? Bizony, álomba illően szép volt a kis Fáni, menyasszonyi díszében. A sonkát majszoló, pogácsát, dió, cukros mandulát ropogtató egérmamák váltig állították, hogy hozzá hasonló szép egérmenyasszonyt még nem láttak a furcsavári padlásokon. Ropták is vele a menyasszonyi táncot. Cukoranyó erre az alkalomra kölcsön adta szép kis zenélő dobozát, amellyel 7 különféle dallamot lehetett eljátszani. Táncolt az egérnép, és a gerendát díszítő rózsaszínű viaszgyertyák is szinte táncoltak örömükben. Fáni belefáradt a táncba, és félrebújt egy üres palack mögé pihenni. Közben eszébe jutott, hogy most kipróbálhatná az egérbabonát. Megkérdezem a gyertyáktól, hány évig leszek boldog? Ahány gyertyát elfújok egy szuszra, annyi esztendeig tart a boldogságom. Lábujjhegyre állt, kis képét felfújta, száját összecsücsörítette, és ráfújt a hosszú sorban lobogó gyertyákra. A lángok egyszerre mind-mind kialudtak. Eddig tart a mese a furcsavári kisegérről. De ha szeretnéd tudni, mi történt ezután, a világért sem ulaszd el meglátogatni Hercsula macskát Furfangos szigeten. Örömest megmutatja neked Fáni finom hurkabőrre írt leveleit, melyeket derékkandurunk üveg alatt őriz. Üveg alatt részint kegyeletből, részint pedig azért, mert a hurkabőr illat mód felett ingerlő, s utóbb is arra csábítana a Hercsula macskát, hogy felfalja a kedves emlékeket. Ha azután elvetődnél egyszer furcsavárra, okvetlen csengesbe cukoranyú mézes kalácsboltjába. Az ajtón belépve néz jól körül a lépes méz illatú homályos szobácskában, s meglátod a polcokon a piros viaszgyertyákat, a cukorcirádás mézes bábokat, meg a gömbölyű üvegekben sárgáló mézet. Ne resteld megkérdezni a fehér hajú cukoranyútól, hol vannak az egérkéi, s tekints csak bátran a 100 esztendős vaspántos láda mögé. Ha veszel annyi fáradtságot, hogy meghajlítsd a derekadat, nyomban megláthatod a 2 riad kisegeret, amint a tollseprűt feldöntve cukoranyó bojtos papucsába menekülnek. Ha kíváncsi természetű vagy, azt is megkérdezheted tőlük, jól megy-e soruk, s ők ketten kívánják neked, hogy te is oly boldog légy, mint amilyen boldogok ők.

Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 26. befejező részét olvasta fel nektek Gubás Gabi színművész. Jó éjszakát, szép álmokat!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Sándor Palota közzétette holnapján a köztársasági elnök határozatát az alaptörvény módosítás kihirdetésének elrendeléséről. Ebben Súlyog Tamás rögzítette, a jogállamiság helyreállításának indokával elfogadott alaptörvénymódosítás néhány eleme, így például az alkotmánybíróság hatásköreinek kiszélesítése valóban üdvözlendő, számos eleme ugyanakkor, különösen a választójog példátlan mértékű korlátozása, valamint egyes hivatalban lévő közjogi tisztségviselők személyre szabott jogalkotás útján történő eltávolítása sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét. Mind a jelenkor szempontjából, mind pedig történeti távlatokban összeegyeztethetetlennek tartom Magyarország alkotmányos alapelveivel mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a jogállamiság követelményeinek semmibevételével avatkoznak be a népképviseleti demokrácia és a hatalommegosztás rendszerébe, fogalmazott a leköszönő államfő. Aláírta tehát az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. Ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Forsthofer Ágnes előterjesztés alapján pedig Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el az országgyűlés elnöki feladatait. Az Alkotmánybírósághoz fordul több a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Magyarország kőolaj készlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be Kapitány István, miután a pétfürdői kőolajtárolónál tett látogatást. Az előző kormány 44 napos szintre csökkentette azt, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készletszint fenntartása, ismertette a gazdasági és energetikai miniszter. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és az aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Emellett Kármán András írt arról is, kivezetik a széndioxid kvótaadót és tranzakciós díjat, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön, tette hozzá a tárcavezető. A biztonság továbbra is az elsődleges szempont, ezért a Budapest-Belgrád vasútvonalon a forgalom csak akkor indulhat el, ha minden szükséges feltétel maradéktalanul teljesül, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kifejtette, az Európában még nem használt, de Kínában régóta alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer telepítése megtörtént, ugyanakkor szoftver problémákat találtak abban, a hibákat pedig javítani kell. Végül az időjárásról. A hidegfront elvonul, így aztán csökken majd a felhőzet, és többnyire derült lesz már az ég. Csapadék napközben nem hullik, a szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délutánra aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban.

0: hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
2: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
3: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. A Magyar Hegedűiskola megalapozója Hubai Jenő tevékenysége nagyban hozzájárult a Zeneakadémia világhírnevének kialakulásához, és hogy az intézményt évtizedeken keresztül Európa egyik legfontosabb művészképzőjének tartották. Mai adásunkban Hubai Jenő pályáját mutatjuk be.

A hegedűművész zeneszerző 160 éve 1858. szeptember 15-én született Pesten. Apja Huber Károly a Nemzeti Színház koncertmestere és dirigense volt, így a gyermek Jenő első hegedűleckéit tőle vehette. Ezután a Nemzeti Zenedében tanult, majd Berlinben Joachim József tanítványa lett. 1878-ban Liszt Ferenc ajánlására Franciaországba utazott, ahol Akházi Károly zongoraművésszel adott nagy sikerű koncerteket. Alig 24 évesen elérte Európa egyik legjelentősebb hegedűs pozícióját a brüsszeli konzervatórium hegedű tanszékének élén. A brüsszeli katedrát 1886-ban hagyta el a Budapesti Zeneakadémia kedvéért, 1919-től az intézmény igazgatói tisztét is betöltötte, 1920 és 1934 között pedig a főigazgatója volt. A Zeneakadémia alapító elnöke Liszt Ferenc és a későbbi főigazgató Hubay Jenő között szoros volt a kapcsolat. Hubay Jenő apja Huber Károly a Zeneakadémia első hegedűtanára Liszt Ferenc baráti köréhez tartozott. Hangszerelte egyes műveit és sajátjaiból is ajánlott neki. Liszt Ferenc több levelet is írt az ifjú Hubay Jenőnek és kedvenc tanítványának, Akházi Károly zongoraművésznek 1878-ban, amikor európai turnéra indultak. Hubay tevékenysége nagyban hozzájárult a Zeneakadémia világhírnevének kialakulásához, és hogy az intézményt évtizedeken keresztül Európa egyik legfontosabb művészképzőjének tartották. Nem csak korának legnagyobb előadó művész egyéniségei közé tartozott, de egyike volt a világ legkitűnőbb zenetanárainak is. Tanítási módszere még ma is sokak számára etalon. Olyan tanítványai voltak, mint Gályás Steffi, Gertler Endre, Vecsei Ferenc és Zatureczky Ede.

Hubay Jenő 1882-től a brüsszeli konzervatórium vezető tanára volt. 1886-ban mégis úgy érezte, hogy haza kell térnie a Zeneakadémiára. Liszt Ferenc még élt, így a jóváhagyásával hívta meg Hubay Jenő a csellószak vezetésére, Popper Dávidot, akivel egyébként vonós négyest is alakítottak. Kettejük munkássága alapozta meg a magyar vonós tradíciót, apostolai voltak a kamarazenei kultúra megteremtésének is. A Hubay Popper vonós négyes 1903-ig külföldön is gyakran vendégszerepelt. 1920-tól háza zeneszobájában rendezte meg a nevezetes vasárnapi zenedélutánokat, amelyeket a rádió is közvetített. Nem akárkik léptek fel ezeken a rendezvényeken, a művészeket pedig Arturo Toscanini és Bruno Walter vezényelte. Ezeken a zenedélutánokon sorra bemutatkozhattak a fiatal magyar tehetségek is, minden megkülönböztetés nélkül. Hubay érdeme, hogy elérte. A Zeneakadémia volt az egyetlen felsőoktatási intézmény, ahol a törvény 1920-as hatályba lépése után nem vezették be a numerus clausust. Perényi Eszter hegedűművész professzor emerita így foglalja össze a Hubay iskola jellegzetességeit. Különös gondot fordított a vonókezelésre, tudjuk, hogy ez a legnehezebb feladat a vonósoknál. A hangképzés elsősorban a vonókezelésen, és csak másodszorban múlik a vibrátón a balkéz munkáján. A jobb kéznek, jobb karnak mindig flexibilisnek, rugalmasnak, lazának, minden mozgásra, mozdulatra képesnek és alkalmasnak kell lennie. A Hubay növendékek világszerte híresek voltak vonókezelésük könnyedségéről, kidolgozottságáról. Így válhatott az iskola egyik fő jellemzőjévé a széles, egészséges, a mindig intenzív, kifejező hang, még a pianissimóban is. Ahogyan akkoriban említették, a hangérzékenységükről is felismerhetőek voltak a Hubay növendékek.

Huba Ijenő kellemes modorának, kivételes személyiségének és művetségének köszönhetően széleskörű kapcsolatrendszerre tett szert. Uralkodók, államfők, művészek és egyházi vezetők hívták meg otthonaikba Európa szerte. Barátai közé tartozott Munkácsi Mihály, Maszny és többek között József Krips is. 1894-ben vette feleségül gróf Cebrián Rózát, majd 1907-ben a királytól maga is nemességet kapott, ezzel az arisztokrácia is tagjai közé fogadta. Hubai zeneszerzőként is termékeny és sikeres volt, nem csak több száz hegedű darabot és dalt komponált, hanem szimfóniákat és operákat is. A Cremonai hegedű színű operája világsikert aratott. Egy évtized alatt Európa több tucatnyi színpadán játszották. Ez volt az első magyar opera, amelyet Európán kívül is előadtak. Hubai fő műve a Béke oltára című kantáta, amelyet Romain Rolland béke himnuszának szövegére komponált 1915 és 1937 között. A darabot pacifista üzenete miatt a II. Világháború idején betiltották, csak 6 évtizeddel később, 2000-ben mutatta be a Budapesti Zeneakadémián a Magyar Rádió zenekara és énekkara Kovács László vezényletével. Hubai Jenő főigazgatói korszakára esett a Zeneakadémia megalapításának 50. évfordulója 1925-ben. A kiállított iratok szerint az ő javaslatára indítványozták és fogadták el, hogy a Zeneakadémiát nevezzék el Liszt Ferencről. Hubai Jenő érdeme az is, hogy létrejött az első Liszt emlékszoba, amely a mostani múzeum csírájának tekinthető. Zeneszerzőként a 19. századi romantikus magyaros hagyományt párosította a könnyed franciás stílussal. Budapesten halt meg 1937. március 12-én, Ravatalánál híres tanítványa Zathureckyre búcsúztatta. Emléktábláját 1997-ben halálának 60. évfordulóján avatták fel az első kerületi főutcában, az egykori Hubai palota falán.

1937. januárjában végrendeletében így ír Hubay Jenő. Büszke voltam és boldognak éreztem magamat, mikor elismerést szereztem művészetemmel a magyar kultúrának külföldön, mely akkor még alig vett tudomást a magyar zeneművészet létezéséről. Ma megelégedéssel látom, hogy 50 évi munkásságom hazámban nem volt hiába való. Ma már számottevő jelentősége van a magyar zeneművészetnek az egész világon.

0: Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
2: Kedves hallgató, ezen a héten tartották az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatot. Több mint 40 éve minden nyáron népes sereglet gyűlik össze a templomkertben, hogy együtt töltsenek néhány napot egymással, és persze Jézus Krisztussal. Sok régről ismerős arc köszön egymásra, és itt talán kevéssé vannak felületes ismerettségek, hiszen az évek óta visszajárók közös élményei különleges kapcsolatot teremtettek. Minden esztendőben egy mottó foglalja össze a központi gondolatot. Idén Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján természetesen az ő egyik jeles mondata lett az iránytű: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Ez a néhány szavas buzdítás, amit elemeztek, körüljárták gondolatban és cselekedetben a szalókosok. Látszólag ez egy nagyon egyszerű kijelentés. Egyszerű annyiban, hogy tisztán és világosan fogalmazza meg, mi a Krisztus követő ember legfontosabb gondolata. A gyakorlatban ezt apró pénzre váltani azonban sokszor igen nehéz. Dicsérhetjük az Urat és áthatjuk szép imádsággal, énekszóval. Ez azonban még édes kevés. Nem elég ehhez vasárnapra szép ruhába öltözni. Jól tudjuk a tanításokból, hogy mindezt cselekedeteinknek is tükröznie kell, és nem alkalmi jelleggel, hanem a mindennapokban. Ha krisztusi emberként viselkedek, tanúságot teszek, és ezzel dicsérem az Urat. Külön nagy öröm és ajándék volt a közösségnek, hogy a 100 éves Kerényi Lajos atya, a találkozó motorja is el tudott jönni, és egy rövid időre találkozott Szalók népével. A tőle kapott üzenetet is hazavihette magával minden szalóki táborozó, és persze azok is, akik a közvetítéseken keresztül kapcsolódtak be az eseményekbe. A technika fejlődésének köszönhetően hosszú ideje lehetőség van arra, hogy az elhangzott elmélkedések, tanúságtételek később is elérhetőek legyenek. Kedves hallgató! Amikor kitekintek az ablakon a szikrázó napsütést, a fáradtan bólogató fákat látva gyakran eszembe jutnak gyermekkorom nyarai. A nyár mindig is a szabadságot jelentette. A továbbalvás, később fekvés gyermeki öröme mellett barangolásokat, kirándulásokat. A szabályok is lazábbak voltak, az étkezések időpontjai jelentették szinte az egyetlen szigorú előírást. A Duna mellett töltött nyarakon a fürdés, a horgászat, rengeteg izgalmas felfedezés varázsa maradt meg örök emlékként. És ezek az emlékek időnként felszínre törnek egy-egy tárgy vagy gondolat felbukkanásakor. A minap például a lomtalanításra készülve két ócska fotelt hoztam le a padlásról. Viharvert, kiszolgált darabok, teljesen használhatatlanok jó ideje, de valamiért mégis megtartottuk. És ezeket látva eszembe jutott 1984 nyara, amikor a Los Angeles-i olimpiát néztük ezekből a fotelekből nagyapámmal. Nagyapám 26 éve a mennyei atyánál van, nagymamám 8 esztendeje. De a fotel még megmaradt, noha lassan az enyészeté lett. De az emlékek belém vésődtek. Kedves hallgató! Nemrég a végzős diákok átvehették diplomáikat, hosszú idő munkájának gyümölcse végre beérett, büszke fiatalok és büszke családok ünnepeltek az elmúlt napokban. Mert valóban nagyon komoly erőfeszítés elvégezni egy egyetemet, főiskolát, ha tisztességgel csinálja az ember. Meg annyi vizsga, szigorlat, dolgozat, beadandó, áttanult éjszakák vezetnek a végső célhoz. És mennyi áldozattal jár ez a szülőknek is? Többségük sok mindenről lemondva tanítatja gyermekét, hogy jobb sorsa legyen, boldoguljon az életben, hogy azt csinálja majd, amit szeret, megtalálja hivatását. Kedves hallgató! Rövid időn belül kiderül, hogy a középiskolát végzettek közül kik nyernek felvételt a felsőoktatásba. Nagyon izgalmas várakozás ez. Emlékszem, magam is felfokozott hangulatban vártam, mi lesz az eredmény. Most az interneten egyhamar közzé teszik, és telefonos üzenetet is kapnak a felvételizők. Annak idején valamelyik napilap hozta le a pontszámokat. Aki szemfüles volt, keresett újságíró, szerkesztő vagy nyomdász ismerőst, hogy hamarabb megtudja, hogyan sikerült a megmérettetés. Új helyek, új barátok, és persze sok-sok új ismeret vár azokra, akik elérik a kívánt pontszámot. Egy teljesen új élet kezdődik. Iskolába kell továbbra is járni, de jóval kevesebb kötöttség van. A felnőtté válás, önállósodás útján indulhat a fiatal. Mindegy voltaképpen merre vezet az útja. Az a legfontosabb, hogy ezen az úton krisztusi iránytűvel menjen, és segítségül ehhez felidézheti Szent Ferenc atyánk szavait. Dicsérjétek az Urat, és áldjátok!
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Sándor Palota közzétette holnapján a köztársasági elnök határozatát az alaptörvény módosítás kihirdetésének elrendeléséről. Ebben Súlyog Tamás rögzítette, a jogállamiság helyreállításának indokával elfogadott alaptörvénymódosítás néhány eleme, így például az alkotmánybíróság hatásköreinek kiszélesítése valóban üdvözlendő, számos eleme ugyanakkor, különösen a választójog példátlan mértékű korlátozása, valamint egyes hivatalban lévő közjogi tisztségviselők személyre szabott jogalkotás útján történő eltávolítása sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét. Mind a jelenkor szempontjából, mind pedig történeti távlatokban összeegyeztethetetlennek tartom Magyarország alkotmányos alapelveivel mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a jogállamiság követelményeinek semmibevételével avatkoznak be a népképviseleti demokrácia és a hatalommegosztás rendszerébe, fogalmazott a leköszönő államfő. Aláírta tehát az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. Ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Forsthofer Ágnes előterjesztése alapján pedig Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el az országgyűlés elnöki feladatait. Az Alkotmánybírósághoz fordul több a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Az alkotmányozási folyamat részeként 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta, szerint a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt adjon a közös döntések meghozatalában. Magyarország kőolaj készlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be Kapitány István, miután a pétfürdői kőolajtárolónál tett látogatást. Az előző kormány 44 napos szintre csökkentette azt, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készletszint fenntartása, ismertette a gazdasági és energetikai miniszter. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és az aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Emellett Kármán András írt arról is, kivezetik a széndioxid kvótaadót és tranzakciós díjat, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön, tette hozzá a tárcavezető. A biztonság továbbra is az elsődleges szempont, ezért a Budapest-Belgrád vasútvonalon a forgalom csak akkor indulhat el, ha minden szükséges feltétel maradéktalanul teljesül, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kifejtette, az Európában még nem használt, de Kínában régóta alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer telepítése megtörtént, ugyanakkor szoftver problémákat találtak abban, a hibákat pedig javítani kell. Miközben Orbán Anita külügyminiszter sikeresnek nevezte a magyar-ukrán szakértői egyeztetéseket, az ukrán nyelvi ombudsman lépései és egy kárpátaljai iskoláknak küldött hivatalos levél azt mutatják, hogy a kisebbségi nyelvhasználat továbbra is súlyos akadályokba ütközik a gyakorlatban, írja az Index portál. A cikkben hozzáteszik, emiatt Ferenc Viktória, a Fidesz EP képviselője az Európai Bizottsághoz fordult. Egy nappal a Moszkvát megrázó ukrán dróntámadás után a háború egyik legnagyobb rakétacsapása érte Kijevet. Oroszország órákon át támadta az ukrán fővárost ballisztikus és hiperszónikus rakétákkal, legalább egy ember elhunyt. Végül az időjárásról. A hidegfront elvonul, így aztán csökken majd a felhőzet, és többnyire derült lesz már az ég. Csapadék napközben nem hullik, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délután aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsertessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Túri Sarolt, a zenei szerkesztő és a technikus Birincsik Márton. A hírszerkesztő bemondót, Debnár Ádámot hallják. Következik a múltunk pillérei. Történelmi sorozatunk mai adásában Várdai Pál egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárral, rádiunk elnökével beszélget Klész Beáta. A 21 órai híreket követően a napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Tisza Valkon megnézzük a gyékényes napot, és a kikötőjükbe is ellátogatunk. A tokai vételkörzetben 21 órától Téka, Kisújszállási és Törökszentmiklósi frekvenciáinkon Leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyházfórum keddi adását ismételjük meg. Jeges Mirjam kármelita nővér a szív liturgiájáról, az imádságról emlékedik a Viai Szent Teréz a Belső Várkastély című műve alapján. 23 órakor híreket, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, ezután a hétvégi levél hangzik el ismét, és esti imát adunk közre. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, műsorismertetéssel legközelebb, évfél előtt jelentkezünk, békés estét kívánunk!
1: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és külön tisztelettel köszöntöm a stúdióban Buda Péter atya teológiai tanár, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.
2: A mai adásban folytatjuk tovább az egri püspökök történetét, és a múlt heti adásunkat úgy félig tudtuk csak lezárni. Várdai Pál egri püspöknél tartottunk, egy nagyon kaotikus helyzetben, ugye

0: 1826 Mohács, amikor ugye az ország nagyai elesnek, és körülbelül ott hagytuk abba, hogy a királyné az udvarral együtt Pozsonyba vonult, Várdai Pál azonban nem ment velük, tehát itt a Mohács utáni helyzetet fogjuk a mai adásban megbeszélni. Mi történt Mohács után?
1: Igen, ezzel fejeztük be múltkor, hogy ő ugye a csata előtt már Budára ment, és amikor megérkezik a csatavesztés híre, akkor a királyné felpakolja a kincseket, és udvartartásával elindul Bécs felé. Várdai Pál azonban nem megy velük, hanem ő a székvárosába, Egerbe indul, és itt Egerben sem marad azonban sokáig, hanem folytatja az útját, és elmegy egészen Miskolcra. Miskolcon összehívja a környékbeli vármegyéknek a vezetőit, tehát Heves, Borsod, Abaúj, Torna vármegyéknek a vezetőit, illetve Kassa városnak a vezetőjét, hogy most akkor mit lehet tovább csinálni. Mindenképpen hadakat kell még gyűjteni, és ezekkel a hadakkal segíteni kell az útban lévő Szapolyai Jánost. Ekkor még az a lehetőség is fönnállt, hogy ennek a másik magyar hadseregnek is meg kell esetleg ütköznie a törökökkel. Azonban hát tudjuk, hogy erre nem kerül sor, de a lényeg az, hogy ők innen Verpelétre hirdetnek meg egy gyülekezőt. Most itt egy kicsit talán magyarázatra szorul, hogy az Verpelét, hát ott a hegyek között, hát miért nem már egy kicsit lejjebb az Alföld, hát ott megy ugye a hármas út, sokkal könnyebb közlekedni.
0: Erről akkor is hármas út volt a neve?
1: Nem, akkor még ez a hármas út, ez nem létezett. Épp ez volt a lényeg, hogy az Egert-Pesttel összekötő út, vagy Eger-Gyöngyös 60 összekötő út, az a hegyek alatt ment. Uh-huh. Ez az út, ez most is létezik, csak ugye Gyöngyöstől nem kelet felé haladt tovább, hanem szépen bement Abasár felé, Markaz, Domoszló, így van.
0: Kisnána, Verpelét,
1: hát így van, pontosan, tehát ez az út, ami most is létezik, abban az időben az volt az országút, az volt a fő útvonal, tehát tulajdonképpen a fő útvonal mellé szervezik ők ezt a tábort, ami abban az időben az volt a jól megközelíthető hely. Tehát csak azért fűzöm hozzá a magyarázatul, mert az ember gondolkodik rajta, hogy hát miért ott, amikor itt van kicsit délebre, 20 kilométerre délre, ott van a nagy szabad hely, meg hát ott van a fő közlekedési út, de abban az időben még itt ment az igazi országút. Na tehát akkor folytassuk, hogy Verpelétre hívják össze ezeket a hadakat, ő pedig megy tovább, és találkozik Szapolyai János erdélyi vajdával, aki éppen fegyverneken táborozik, és akkor innen indulnak közösen tovább, de már akkor megérkezik a hír, hogy Budáról a török nem folytatja tovább a hadjáratát, hanem át kell a pesti oldalra. Erről már beszéltünk a múltkor, és utána elindul délfelé, hogy kivonuljon az országból. És ezek után most már ugye okafogyottá vált a hadi készülődés, hogy törökkel szembeszálljanak, viszont van egy másik helyzet, hogy ugye közben megérkezik a hír, hogy második Lajos király is életét vesztette a csatában. Tehát Magyarországnak királyra van szüksége, és az ország területén az egyetlen potenciális komoly haderővel rendelkező személy, az nem más, mint Szapolyai János. Úgyhogy innentől kezdve új tervet kellett készíteni, az új terv pedig az, hogy akkor el kell indulni Székesfehérvár felé, hogy ott hívjanak össze egy országos gyűlést, és ez a gyűlés válassza meg Szapolyai Jánost királyá. Most ebben az egész menetelésben király, illetve Szapolyai, akkor még nem király, Szapolyai János mellett ott áll Várdai Pál egri püspök, és ő is azok között, a ugye, túlélő püspökök között van, akik így részt tudtak venni 1526. november 11-én a királykoronázáson Székesfehérváron. Most nyilván azok a püspökök, akik ott voltak, azok azzal, hogy részt vesznek a koronázáson, egyben kifejezik azt is, hogy egyetértenek ezzel. Tehát úgy tűnik, hogy Magyarországnak van egy királya, és akkor hát mehet tovább a történelem. Azonban ugye ettől bonyolultabb a helyzet, mert hogy tudjuk, hogy Magyarországnak más trónkövetelője is van, méghozzá Habsburg Ferdinánd személyében. Egyébként Szapolyai annyira meg volt elégedve Várdai Pál egri püspöknek a tevékenységével, hogy mivel Szalkai László az esztergomi érsek, a prímás, szintén életét áldozta a mohácsi csatában, ezért Szapolyai János immár, mint megkoronázott magyar király, élve Főke Gyuri jogával kinevezi őt esztergomi érsekké.
0: Tehát akkor innentől fogva ő már nem egri püspök.
1: Innentől kezdve ő már esztergomi érsek, de hát eddig is folytattuk az egri püspökök történetét, azután is, miután más egyházmegyébe általában az esztergomi érseki székbe kerültek, tehát itt is ez történik meg.

0: Már 1527. január 13-án kéri a pápát, 7. Klement, hogy erősítse meg a püspöki kinevezést. Igen ám, csak hogy 7. Klement látta azt, hogy milyen kaotikus helyzetben van Magyarország, ezért nem sietett a megerősítéssel, már csak azért sem, mert hogy ez a kérelem el sem jutott hozzá.
1: Valaki lenyúlt a időközben?
0: Hát az a helyzet, hogy Szapolyénak a levele, ez a levele, ez éppen Habsburg Ferdinánd kémhálózatának a esett áldozatul, tehát Ferdinándhoz került ez a levél, úgyhogy várhatták a kinevezést, de persze most mondhatnám, akkor hogy lesz belőle esztergomi érsek, ez bonyolult, hogy menjünk tovább a történettel, mert hogy miután ugye így nem sikerült őt pápailag megerősíteni, de a királyi kinevezése ez megvolt, és el is foglalja Esztergomot, tehát beköltözik szépen, utána azonban mi történik? Az, hogy a Habsburg Ferdinánd, ugye pontosan 1527-ben nagy haddal indul Magyarországra, hogy ő is érvényesítse a királyi jogait. És mivel, hogy ugye az ország közepe felé haladva útbe esik Esztergom, ami egy nagyon fontos központ, ugye nem csak egyházilag, hanem egyébként is abban az időben sokkal jelentősebb város volt, mint most. Így aztán a Várdai Pál abba a helyzetbe találja magát, hogy ő, akit Szapolyai János nevezett ki esztergomi érsekké, de még nincs pápai megerősítése, most szembe kell, hogy nézzen egy elég nagyméretű Ferdinánd által küldött haderővel. Mit tudott tenni? Igazából nem sok mindent, úgyhogy egyszerűen fogja magát, és föladja a várat. Hát kortársak azt írják le, hogy néhány ágyú golyót előttek a vár irányába a csapatok, mármint a Ferdinándnak a csapatai, és utána megnyitották a kapukat, és bevonulhattak. Tehát tulajdonképpen harc nélkül átadja, és ezzel egyben nem csak a várat adja át, hanem a pártállását is.
1: Ezt majd, hogy a hűségét, akkor
0: így van, ezt látni fogjuk, hogy Várdai Pál egy olyan helyzetben van, hogy Esztergom az pont egy ilyen ütköző zóna a két királynak az érdekszférája határán, és mikor melyik kerül éppen erősebb pozícióba, ő kitart Esztergomba, és mindig annak a királynak a pártjára áll, aki éppen elfoglalja Esztergomot. Uh-huh. Úgyhogy miután Esztergom is elesik, és a Ferdinánd csapatok nyomulnak tovább előre, Szapolyi János pedig annyira menekül, hogy még az országot is elhagyja, és Lengyelországban köt ki. Közben Ferdinánd megejti a király koronázását, méghozzá 1527. november 3-án van ez a király koronázás, ugye addigra ez a terület már teljesen biztonságos Ferdinánd számára, csak zárójelben megjegyzem, hogy ez volt az utolsó király koronázás Székesfehérváron, mert a későbbiekben már ugye a következő királyokat nem lehetett itt koronázni, hiszen az majd nem sokára török megszállás alá kerül. Na de egyelőre most van két megkoronázott királyunk, de hát aki bennünket érdekel.
1: Mind a kettő koronázásnak meg volt az a bizonyos 3-3 feltétele, ami alapján ők legális királyok lehettek?
0: Hát Szapolyainál ugye hiányzott az, hogy az esztergomi, mert az esztergomi érseki szék akkor nem volt betöltve. Nem tudom, hogy ki volt igazából a koronázója. A kalocsai sem létezett, mert hogy ő is meghalt a Mohácsi csatában, ugye Tomori Pál. A koronázás mind a kettőt érvényesnek tekintették. Tehát ez az érdekes, hogy tulajdonképpen a főpapok, akik még életben voltak, azok részt vesznek ezeken a koronázásokon, a helyszín stimmel, a korona stimmel, tehát valójában mind a kettő, mondhatjuk így, hogy érvényesen van megkoronázva, és ennek következtében hát természetesen egy polgárháborús helyzet alakul ki az országban, és mondom, az ütköző zóna, tehát a Duna vonal az eléggé érdekes, és pont ebben a vonalban fekszik Várdai Pálnak az érseksége. A lényeg tehát, hogy most már van két királyunk, akik küzdenek egymással, és közben ezek a királyok igyekeznek betölteni a püspöki székeket. Azonban 7. Kelemen, látván azt, hogy mennyire bonyolult a magyarországi helyzet, ő általában nem erősíti meg ezeket. Tehát a két király is nevez ki püspököket, de ezeketre valójában nem érkezik meg a pápai megerősítés, majd látni fogjuk, hogy Várdai Pál kivétel. És ezért van az, hogy a 30-as évek végén, tehát 1530-as évek végén Magyarországon összesen 3 olyan püspök van, aki királyi kinevezéssel is, meg pápai megerősítéssel is rendelkezik, az esztergomi érsek, a váci és az ágrábi püspök. Tehát ez az egyház szempontjából egyébként egy nagyon rossz szituáció, mert hogy nincs, aki kormányozza az egyházmegyéket. Uh-huh. Nincs, aki papokat szenteljen. Tehát nehézé válik a helyzet. Persze a papok szentelése az másképpen is megoldható, tehát az, hogy elmennek külföldre, és fölszenteltetik magukat lengyel püspökökkel, és hozzák az igazolást, hogy ő érvényesen van fölszentelve, de hát akkor is ez egy bonyolultabb, mint amikor ott van a püspök a saját székvárosában, és papokat szentel.

0: De most akkor tulajdonképpen a Várdai féle kinevezés az még mindig várat magára, tehát most akkor ő az esztergomi pozíciójában most akkor benne van, vagy érvényesen van benne, vagy hogy kell ezt elképzelni?
1: Most ugye azzal, hogy ő ezt a pálfordulást végrehajtotta,
0: mármint, hogy elfordult Szapolyaitól.
1: Így van, tehát, hogy beengedte a Ferdinánd féle hadakat, ezt a pálfordulást, meg az, hogy részt vesz a Ferdinánd féle királykoronázáson, Ferdinánd úgy értékeli, hogy akkor Várdai Pál immár az ő oldalára állt, és éppen ezért ő is megerősíti az esztergomi érseki székben, sőt, annyira bízik benne, hogy utána főkancellár és királyi személynök is lesz, és közben ő is megkéri a pápától, a 7. Kelementől a kinevezési, megerősítési bullát, ami meg is érkezik. Tehát és a dolognak az érdekessége, hogy annak idén Szapolyai kérte, az nem érkezett meg Rómába, mert Ferdinánd elfogta azt a levelet.
0: De amúgy az kiderült? Az kiderült, hogy azért nem érkezett meg, mert Ferdinánd, tehát akkor ott kiderült?
1: Hát az kiderült, későbbiekben kiderült. No, de most az a lényeg, hogy most Habsburg Ferdinánd írt a pápának, és kéri a kinevezést, és ezt a kinevezési procedúrát a pápa végrehajtja. Tehát 1529-ben ő már február 4-ével datált bullával, pápa által is elismert esztergomi érsek lesz. Ekkor viszont Szapolyai tiltakozik a pápánál, hogy vonja vissza. Tehát aki először kinevezte esztergomi érsekké, mivel hogy a pápa azt ugye nem erősítette, meg láttuk, hogy miért, viszont a Ferdinánd féle kívánságnak eleget tett a pápa, és azért Szapolyai tiltakozik. Persze ezt a tiltakozást nem veszi figyelembe 7. Kelemen, sőt a későbbiekben a Szapolyai kiközösítésbe esik, pontosan azért, mert hogy együttműködik a törökkel. Ugyanis Ferdinándnak az előrenyomulását a török porta sem nézte jó szemmel, hiszen számára az ideális király az Szapolyai János, akit ilyen kvázi vazallus uralkodónak ismer el Szulejmán szultán. Viszont az, hogy az országnak a nyugati és a középső részét, sőt már a keleti részeknek egy jó részét is elfoglalta Ferdinánd, ez a portát is, már a török portát beavatkozásra indította, úgyhogy 1529-ben megindul egy török hadjárat, szintén egy olyan hadjárat, amiben részt vesz maga a szultán is, tehát egy igazi komoly szultáni hadjárat. A cél Bécsnek az elfoglalása. De hol vonulnak? Természetesen a Duna mentén vonulnak előre, és hát melyik vár esik útközbe?
0: Esztergom.
1: Bennünket most Esztergom érdekel. Így van, úgyhogy útbe esik az esztergomi vár, és ekkor mi történik? Hát ugye a török főerő, ami most bevonult Magyarországra és folytatja az útját Bécs felé, hát ez egyértelműen azt jelenti, hogy hát ennek Esztergom nem tud ellenállni. Úgyhogy amikor megérkezik a török hadsereg, akkor Várdai Pál mit tesz?
0: Megadja magát?
1: Így van. Hát tulajdonképpen azt teszi, hogy bejelentkezik a török hadseregnél, magánál a szultánnál, és levonul a török táborba, ott megjegyezik, hát nyilván ez egy megrendezett dolog volt, mint Magyarországnak a főpapját, és maga a szultán is fogadja őt kegyesen, ő pedig hát tulajdonképpen megalázkodik a szultán előtt, és áttér Szapolyai pártjára. Tehát nem a szultánnak kell átadni a várat, hanem a Szapolyainak, aki a törökök által elismert magyar király.
0: Most azért Várdai Pálnak ez a fajta évenkénti hol ide, hol oda csapódása, de mindig azt nézte, hogy kiáll jó pozícióban, kiáll nyerésre, és gyorsan afelé fordult, mert mondjuk például ezt esztergomi megadást akár, hogy áldozatok nélkül történjen ez az egész. Úgy is felfoghatjuk, de ugye mondjuk az előző magatartása meg azért igencsak mutatta, hogy könnyen pálfordul ő, ha kell.
1: Igen, de hát egy nagyon nehéz helyzetben van, és tulajdonképpen ami az érdekes, hogy ő igyekszik mindig megmaradni Esztergomba, és megpróbál a magyarok érdekében, tehát az ország érdekében próbálja kezelni ezt az egész ügyet. És amik...
0: Tehát az ő fő célja az, hogy az esztergomi szék a kezében maradjon, és akkor a körülményeket vizsgálva.
1: És minél kevesebb áldozattal járjon ez a szörnyű dolog. Mert hát itt ugye közben azért ne feledkezzünk el arról, hogy itt azért csaták is vannak. hát itt ütközetek vannak a két királynak a tábora között, és még közben időről időre...
0: A törökkel is.
1: Időről időre bevonul a török.
0: Tehát mi azért most gondoljunk már bele, itt most a 2026-ban beszélgetünk, és hogy azért pont 500 éve, tehát egy fél évezrede az, hogy gyakorlatilag egy olyan Magyarországon élni, ahol nem elég, hogy a külső ellenség fenyeget minket folyamatosan már azért évszázadok óta, hiszen már 14. század végétől ugye itt van a nyakunkon a török, itt de nagyon
1: igen,
0: erősen,
1: igen,
0: itt nagyon erősen,
1: kezdve.
0: De hogy itt még akkor házon belüli problémák. Hát itt beszélünk Várdai Páról, beszélünk a nagyurakról, beszélünk a királyok harcáról, meg a pápa micó, gondoljunk a magyar népre, aki tulajdonképpen a vezetőknek, most az egyházi vezetőknek, vagy a két választott királynak a kénye kedve szerint ide kell fordulnia, oda kell fordulnia, ide kell adóznia, oda kell adóznia, itt kell harcolnia, ott kell harcolnia. Mert ugye, tehát próbáljuk meg ugye rétegenként nézni itt azt, hogy ki hogy éli ezt a kort meg.
1: Igen, egyébként a szultán kegyes volt hozzá, tehát meghagyta őt, ő is esztergomi pozíciójába, továbbra is ott maradhatott a várba, annyi, hogy a várat ugye újra Szapolyai János hűségére kellett megtartania, és akkor elindul a szultán tovább, ugye 1529-ben, hogy Bécset elfoglalja, tudjuk, hogy ez az ostrom sikertelen volt, és dolga végezetlenül tért vissza, az ország középső részét most sem szállta meg. Tehát ugye, ami ugye az embereknek sokszor a fejében van, hogy Mohács után Magyarország három részre szakad, ugye ez nem igaz, majd az csak 1541-be következik be
0: Buda
1: elfoglalásával. Egyenlőre még csak egy ilyen átjáróház a török számára.
0: Szó szerint, igen.
1: De hát igen, mert nincs, aki komoly ellenállást tudjon kifejteni. Ugyanakkor a szultán számára ez így nagyon kedvező, mert így nyugodtan tudott mindig Bécs felé indulni. Ha már ellenállás ütközött, mint mondjuk Kőszegnél, akkor az már megakasztotta a fogaskereket.

0: No, de lényeg, hogy itt 1529-ben tehát a szultán visszavonul, de hát ez a terület az újra Szapolyainak a fennhatósága alá kerül. Viszont a következő év az újra változást hoz, ugyanis az következett be, hogy hát, na, bocsánat, azért annyit tegyünk hozzá, hogy Várdai Pál próbál kimosakodni ebből az egész szultános dologból, tehát még más...
1: De kifelé már, bocsánat, mert ugye azért Szapolyai a törökkel paktál, és most ő Szapolyainál tette le az újabb voksát.
0: Az egyházi vonalon. Uh-huh. Tehát több nyugati püspöknek ír levelet, sajnos nem ismerjük a válaszokat, amelyben ő megpróbálja megmagyarázni azt, hogy ő, mint Magyarország első számú keresztény főpapja, katolikus főpapja, hódol a muszlim fejedelem a szultán előtt.
1: Hát de nyilván gondolom úgy próbálta magát exkuzálni, hogy ő tulajdonképpen emberéleteket akar ezáltal.
0: Nyilván, de akkor is az, hogy azért ez presztízs kérdés, hogyan lehetne megőrizni az egyházi méltóságát egy olyan személynek, aki együttműködik. Mert azzal, hogy Szapolyainak adja át a várat, azzal együttműködött a szultánnal.
1: Igen.
0: Tehát itt van a probléma, de nem ismerjük a válaszokat. Nyilvánvaló, hogy a következő év, amikor megint változás következik be, ez pedig az, hogy 1530-ban megint nyugatról érkeznek csapatok, tehát megérkezik a Ferdinánd féle, mondjuk így, hogy a nyugati részeknek a visszavétele, és akkor megint eljutnak Esztergomhoz, de hát közben Várdai Pál megint csak próbálkozik Ferdinándnál is megmagyarázni, hogy miért is történt mindez, hogy egyszerűen képtelenség lett volna ellenállni, és ezért tette meg mindezt. Tulajdonképpen ezt el is fogadják. Tehát a lényeg, hogy a vár újra Ferdinándnak a fennhatósága alá kerül, mert hogy ezeknek a csapatoknak sem tud ellenállni Várdai Pál, és akkor megint az van, hogy átadja a Ferdinánd féle csapatoknak, és Esztergom újra Ferdinánd pártjára kerül.
1: Ezt a lavírozást meddig lehet folytatni amúgy?
0: Hát, mint halálig. Jó, tehát igen, mert hogy a későbbiekben is ugye ilyen a politikai helyzet, ő azért próbál valamelyest közvetíteni is a két király között, tehát 1537-ben például arra kéri Ferdinándot, hogy próbáljon meg megegyezni János királlyal, és kössenek békét az ország érdekében. Tehát ebből látszik, hogy tehát ő, Várdai Pál a fő ellenségnek igazából továbbra is a törököt tekinti. És ezért buzdítja Ferdinándot, aki ekkor már azért erősebb pozícióban van, mint Szapolyai János, hogy kössön békét, tehát ne menjenek a végletekig az egymás elleni hadakozással, hanem békét, és úgy tűnik, hogy ez a felszólítás, ez hatásos is volt, illetve hát egyébként is a királyokban is megvolt már a hajlandóság, és ez vezetett el ugye az 1538-as váradi békéhez, vagy váradi egyezményhez, ahol gyakorlatilag felosztották az országot egymás között, illetve megszületik a megegyezés, hogy Szapolyai János halála esetén a trón, tehát az egész ország az átszáll Ferdinándra. Hát aztán majd látni fogjuk, hogy ebbe is lesz egy kis csavar.
1: Ugye,
0: amikor ezt a szerződést kötötték, akkor Szapolyai János még gyermektelen volt. Na, de egyelőre ne szaladjunk ennyire előre. Hát közben azért Várdai Pált is értik nehezen elviselhető dolgok, tehát például Ferdinánd kötelezi őt arra, hogy a püspöki, illetve az érseki jövedelmének a felét, ami abban az időben egy olyan 17-18 ezer forint volt évente, annak a felét köteles a várbéli katonaságnak a fenntartására fordítani. Hát nyilván ennek ő nem örült annyira, és végül is megpróbál ezen úgy segíteni, hogy kéri a királyt, hogy akkor legalább valami más javadalommal ajándékozza őt meg. Ő a Melki apátságra gondolt, ugye tudjuk, Ausztriának az egyik legnagyobb apátsága, ezt azonban végül is nem kapja meg, de valamennyire azért sikerül kárpótolni. Úgyhogy kénytelen a püspöki bevételeinek a jelentős részét, amint látjuk, katonai célokra fordítani, de hát ő elmondhatja azt, hogy csak a felét. Ugye betöltetlen püspökségek, tehát ahol nincsen püspök, ott viszont az összes püspöki jövedelem, az mind az uralkodónak a kasszáját gyarapítja, és ezért is van az, hogy egy jó ideig egyik király sem nagyon akart újabb püspököket kinevezni, mert hogy akkor a püspöki jövedelmeket is sikerül megszerezni, amiből katonákat tudnak állítani az egymás elleni háborúskodáshoz. Tehát ezért is van az, hogy ez tényleg ez a 30-as évek egy nagyon nehéz időszak a magyar egyház számára, mondom, nagyon püspökmentes időszak, és eddig még erről nem beszéltünk, illetve a múltkor már egy picit emlegettük, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy a protestantizmus is, tehát az új hit nagyon gyorsan tud terjedni az országban, hiszen hogy a hit tisztaságának a védelme az a püspököknek a feladata lenne, de hát püspökök nincsenek.

0: Majd fogunk azért látni példákat erre a következő évtizedekben, püspököktől olyanok is, akik Egerben tesznek ilyeneket, illetve átkerül Esztergomba, szintén küzdenek a protestantizmus térhódítása ellen, de hát egyenlőre Várdai Pálnak erre nem nagyon van kapacitása. Látjuk, hogy mivel van elfoglalva, tehát leginkább azzal, hogy megőrizze a püspökségét, az érsekségét, megőrizze Esztergomnak a várát viszonylag épségben. Közben azért olyan rendelet is született, hogy megadóztatják, ugye a királyok meg akarják adóztatni.
1: Mind a két király?
0: Elsősorban Ferdinánd meg akarja adóztatni az egyházi javakat, nyilván ezt is a hadakozásra kívánja költeni. Persze itt most lehet azt is mondani, hogy a török ellen gyűjt haderőt, ugye ez mindig jó kibúvó, de hát tudjuk azt, hogy itt most ők leginkább, mármint Habsburg Ferdinánd és Szapolyi János egymás ellen küzdenek, és ehhez kéri a pápának a jóváhagyását Várdai Pál, tehát, hogy a papságnak nyugodtan kiadhassa ezt a rendeletet, mint Magyarország prímása. És ugye harmadikor már harmadik Pálhoz kell fordulni, mert közben ugye 35-ben pápa váltás volt, 7. Kelemen meghalt, és harmadik Pál, aki követi őt, és mondjuk harmadik Pál lesz az, aki majd 39-ben több püspöki kinevezést is megerősít, ugye miután már túl vagyunk a váradi békén is, ami 38-ban volt, tehát úgy tűnik, hogy Magyarországnak a belpolitikai viszonyai 38-tól nyugovóra jutnak, és akkor ez egyben azt is jelenti, hogy Várdai Pálnak esélye lenne arra, hogy esetleg még tovább emelkedjen a méltóságban. Tehát ő kérvényezi Ferdinándtól, hogy próbálja már neki megszerezni a bíbor kalapot, tehát magyarul, hogy ő is bíboros lehessen. Azonban, mivel az országban annyira zűrzavarosak voltak a helyzetek, ezért sem a pápa, ugye most már harmadik Pál, sem a bíborosi testület nem látta aktuálisnak azt, hogy egy ilyen viszályokkal küzdő helyen az egyháznak bíborosa legyen, kitéve bármiféle veszélynek is, úgyhogy Várdai Pálnak ez a vágya az nem teljesült. Közben az egyházban is nagy események történnek, hiszen harmadik Pál rászánja magát, hogy zsinatot hívjon össze a reformáció által fölvetett kérdéseknek a megvitatására. Tudjuk azt, hogy többször is összehívja ezt a zsinatot, eleinte Itáliában, majd utána ugye Trento lesz az a város, ahol ezt a zsinat majd el is kezdi a működését, azonban az összehívások után a zsinat nem tudta megkezdeni a munkáját, mert hogy első Ferenc francia király általában akkor hadat üzent a 5. Károlynak, és akkor a háborús viszonyok miatt a püspökök nem tudtak elindulni, aminek az lesz a következménye, hogy már az ilyen negyedik próbálkozás után a krepi békében beveszik ezt is a békepontok közé, hogy amennyiben a pápa új zsinatot hirdet meg, akkor a franciák nem üzenhetnek hadat. Na és akkor ezután kezdődhetett el valójában a trentói zsinat 1545-ben, de most kicsit előre szaladtam vele, mert korábbi zsinati összehívásról van szó, tehát 1541-ben ismerjük Várdai Pálnak a válaszát, amelyben arra hivatkozik, hogy az ország helyzete nem teszi lehetővé azt, hogy ő elhagyja a székhelyét, úgyhogy inkább nem megy el a zsinatra, hanem próbálja itthon békességesen vezetni az egyház megyéjét, meg amennyire lehet a magyar katolikus egyházat, mert hát ugye látjuk, hogy még az 1541-es év sem eléggé stabil, sőt, hát látjuk, hogy ez aztán egy nagyon komoly történelmi dátum, amely Magyarországnak a következő 150 évére rányomja a bélyegét. Na, tehát egyelőre itt tartottunk, hogy közben eljutottunk ehhez az 1541-es évhez, amely Esztergomot annyira nem érintette, mert hogy a szultáni hadak, amelyek bevonulnak az országba, ugye Szapolyai János halála után segítségére sietvén Szapolyai János Zsigmondnak, egyébként a törökök bejövetele, ugye az a magyar főuraknak az ügye, tehát a Szapolyai párt tulajdonképpen hát megszegi a váradi egyezményt.
1: Szapolyai ekkor hal meg, 41-ben?
0: 40-ben.
1: 40-ben meghal, igen, és hát ugye időközben neki azért megszületik igen. János Zsigmond nevezetű
0: utódja. Ugye Izabellától, Kázmér lengyel király lányáról van szó, és a szapolyai párt úgy értelmezi a váradi békét, hogy hát nyilván mivel Szapolyainak nem volt gyermeke, ezért Szapolyai könnyen lemondott az utódlásról, és akkor jöhet Habsburg Ferdinánd. De így, hogy született neki gyermeke, így most a szapolyai párt úgy gondolja, hogy ragaszkodni kell a nemzeti királyhoz, és nem szabad idegen királyt beengedni az országba, de ehhez ők eléggé gyengék voltak, tehát önmagukban nem tudták volna megvédeni Ferdinánddal szemben az országot. Ferdinánd egyébként el is akarta foglalni Budát, meg is ostromolja, csak az nem sikerült, és közben pedig ugye bevonul a török hadsereg.
1: Igen.
0: És a szultán pártfogásba veszi
1: a kis csecsemőt, igen.
0: Így van, János Zsigmondot, és egyben elfoglalja Budát, tudjuk, hogy Csellel, a sors iróniája, hogy ez is augusztus 29-én történik.
1: Most eszembe jutott valami, tehát nem tudom, Péter, hogyha te láttad-e valaha az Egri csillagok című történelmi musicalt az Egri várban, amit már szerintem 20x éve játszanak, és abban is megvan ez az ominózus jelenet, amikor ugye az özvegy királyné Izabella fogja a kis csecsemőt, aki ugye a török szultánt játszotta, ugye első
0: Szulejmán.
1: Nagy Szulejmán, aki ugye a kezébe veszi, és ugye atyai csókkal, hogy akkor innentől fogva ő atya lesz, stb. Tehát ugye ez is egy olyan extra jelenete ennek az előadásnak, de hát nyilvánvalóan tudjuk itt a célt, hogy micsoda az, hogy gyakorlatilag innentől fogva, ha Buda megvan, akkor gyakorlatilag itt török fennhatóság alá kerül az ország. Na most János Zsigmond és az édesanyja, ők itt a Buda elfoglalása után.
0: Gyakorlatilag a török szultán létrehozza az erdélyi fejedelemséget. Amit odaad neki kegyesen, és ilyen vazallus fejedelemként kezelik a későbbiekben a törökök Erdélyt. Legalábbis ezt szeretnék. Hát tudjuk azt, hogy a következő időben van, amikor azért Erdély próbál kicsit függetlenedni a töröktől, sőt, valamikor megpróbál összejátszani a királyi Magyarországgal. De a lényeg az, hogy itt 1541 az, amikor tényleg három része szakad az ország, és Buda, az országnak a szíve, az most már török fennhatóság alatt marad. Játszhatunk a dátumokkal, ugye mondtam az előbb, hogy ez az augusztus 29, ez nem túl szerencsés a magyar-török viszonyban, magyar részről, a törökök számára szerencse nap. Ugye ekkor esett el 21-be Nándorfehérvár, 26-ben ekkor volt a Mohácsi csata, és
1: 41-ben,
0: és a szultán maga is kegyesen fölvonul a várba szeptember 2-án, és birtokba veszi a várat, és a közben a Nagyboldogasszony templomot átalakították mecsetté, és ott mond imát. A szeptember 2-1541, és pontosan 145 év múlva, bocsánat, szeptember 2-a, tehát pontosan 145 év múlva, szeptember 2-án, tehát 1686-ban szabadul föl a város. Tehát a szultáni birtok, hivatalos birtokba vétel után napra pontosan 145 évre.
1: Egy gondolat még itt az adás végén, hogy gyakorlatilag itt még ugye Buda elfoglalásakor még Várdai, ugye az esztergomi érsek, ő meddig?
0: Továbbra is ő, és ami az érdekes, hogy ugye Esztergom most már frontvonalba kerül, hiszen Buda és Esztergom között nagyon kicsi a távolság. És a következő években a töröknek a stratégiája az, hogy meg tudja tartani Budát, ugye ez egy éknek a csúcsa. Azt hogyan lehet megtenni? Ütköző zónát, ugye most hivatalosan mai szóval azt mondanánk, hogy pufferzónát kell létrehozni Buda körül, ami azt jelenti, hogy a környéken lévő várakat, tehát ez azt jelenti, hogy a Dunakanyar, meg le Székesfehérvár, Veszprémig, illetve keleten 60-ig egy ilyen buzogányfejet kell létrehozni a budai vár körül. Úgyhogy 1543-ban megérkezik a török Esztergom alá, és ebben az esetben megint csak azt kell mondani, hogy bizony nem nagyon lehet itt ellenállni, és ennek az lesz a következménye, hogy Esztergom elesik. Tehát innentől kezdve Esztergom, mint püspöki székhely, ugye nem működhet tovább. Mert most nem Szapolyainak kell átadni egy másik keresztény uralkodónak a várat, hanem ténylegesen egy török megszállás következik, a török megszállás alatt pedig nem lehetséges a püspököknek a helyben lakása és a püspöki működés. Várdai Pál akkor egy nagyon fontos döntést hoz meg, és pedig az, hogy áttelepíti, tehát a török előlő elmenekül. Ebben az esetben már nincs ott Szapolyai, csak a török egyedül, úgyhogy elmenekül, és Nagyszombatba költözik át, és oda viszi magával a káptalant is. És ez azt jelenti, hogy a következő hosszú-hosszú időn keresztül Nagyszombat lesz majd az Esztergomi Egyház megyének a központja. Ő maga pedig 1549. október 12-én hal meg Pozsonyban, és ott is temetik el.

A mai adásban Várdai Pál egri püspökről, Budapéter atya teológiai tanárral, rádiónk elnökével beszélgettünk, a riporter Klész Beáta volt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Sándor Palota közzétette holnapján a köztársasági elnök határozatát az alaptörvény módosítás kihirdetésének elrendeléséről. Ebben Súlyog Tamás rögzítette, a jogállamiság helyreállításának indokával elfogadott alaptörvénymódosítás néhány eleme, így például az alkotmánybíróság hatásköreinek kiszélesítése valóban üdvözlendő, számos eleme ugyanakkor, különösen a választójog példátlan mértékű korlátozása, valamint egyes hivatalban lévő közjogi tisztségviselők személyre szabott jogalkotás útján történő eltávolítása sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét. Mind a jelenkor szempontjából, mind pedig történeti távlatokban összeegyeztethetetlennek tartom Magyarország alkotmányos alapelveivel mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a jogállamiság követelményeinek semmibevételével avatkoznak be a népképviseleti demokrácia és a hatalommegosztás rendszerébe, fogalmazott a leköszönő államfő. Aláírta tehát az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. Ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Forsthofer Ágnes előterjesztése alapján pedig Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el az országgyűlés elnöki feladatait. Az Alkotmánybírósághoz fordult több, a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Magyarország kőolaj készlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be Kapitány István, miután a pétfürdői kőolajtárolónál tett látogatást. Az előző kormány 44 napos szintre csökkentette azt, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készletszint fenntartása, ismertette a gazdasági és energetikai miniszter. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és az aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Emellett Kármán András írt arról is, kivezetik a széndioxid kvótaadót és tranzakciós díjat, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön, tette hozzá a tárcavezető. A biztonság továbbra is az elsődleges szempont, ezért a Budapest-Belgrád vasútvonalon a forgalom csak akkor indulhat el, ha minden szükséges feltétel maradéktalanul teljesül, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kifejtette, az Európában még nem használt, de Kínában régóta alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer telepítése megtörtént, ugyanakkor szoftver problémákat találtak abban, a hibákat pedig javítani kell. Végül az időjárásról. A hidegfront elvonul, így aztán csökken majd a felhőzet, és többnyire derült lesz már az ég. Csapadék napközben nem hullik, a szél sok felé lénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délután aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Reklámot hallottak.

0: Dicséretessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Bilincsik Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Tiszavolakra látogatunk, ahol megnézzük a Gyékényes falut, a polgármesterrel beszélgetek, utána azokkal, akik főznek, majd főzőversenyen résztvevővel, és végezetül a kikötőbe látogatunk el. Tehát akkor elsőként a falu polgármesterét hallják.
1: Szabó István vagyok, Tiszavak polgármestere.
0: Polgármester úr, jó időt kaptak.
1: Hát köszönöm, igen. Az utóbbi napokban még tegnap este is esett az eső, úgyhogy hál' Istennek talán úgy néz ki, ma nem fog esni, és nem is lesz az a 40 fok, úgyhogy talán még elviselhető lesz rendezvény. Igyekszünk.
0: Miért van ez a nap falunapként?
1: Ez Gyékényes falunapként nevezzük. Előtte volt még Tiszai napként is szerepelt ez a naptárba. Gyakorlatilag július első hétvégén, az első szombatja az mindig itt a Tiszavalkiaké. Körülbelül már 40-50 éve megy ez folyamatosan. Most már az a baj, hogy sokszor már ránk szerveztek, terveztek az utóbbi időszakban. Ide került a Kövesdi Városnap is, a Békás Fesztivál, a tiszacsegei halászlé főzőverseny, de konkrétan ők még csak egy pár éve kezdte el mindegyik település erre az időpontra tenni. Itt régebben ez le volt osztva, hogy településenként gyakorlatilag úgy működ, hogy ilyenkor Tiszavalak, utána egy másik, meg másik, meg másik, meg másik település, hogy ne essen egyszerre, de most az utóbbi időkben már úgy alakult, hogy ilyenkor már több rendezvényt is tartanak.
0: Hát ugye nem véletlenül ültem le ide, hogy jöjjön nem a csendbe szakkozni, hanem inkább hogy legyen egy kis hangulat, egy kis zene. Ennek a településnek azért fontos, hogy legyen ilyen napja, Gyékényes megmaradjon, ugye?
1: Igen, igen. Ez egy szép hagyomány volt. Én szerintem akkor azért kezdődött körülbelül ilyenkor ez a rendezvény, mert körülbelül ilyenkor szokták vágni már a gyékényt. Ilyenkor már az úgy gyékény megserken, akkor áll, hogy elírja azt
0: jó,
1: a méretet.
0: Nem tudtam.
1: Hogy ilyenkor kezdik el vágni, és akkor utána szárítják, osztályozzák, és utána kötik, meg fondják belőle ezeket a gyékénytárgyakat, amiket itt a kiállításon is meg lehet nézni majd oda bent.
0: Majd utána.
1: Igen, úgyhogy gyakorlatilag szerintem azért lehetett, de nem tudom én is pontosan, hogy miért ez az első hétvégéje volt, de nagymamám még azt mondták, ilyen mikor június vége körülre fejlődik ki olyan a méretűre a gyékény, már lehessen vágni és szedni. Mert nyilván ez egy téli sport volt ennek a művelése, ilyenkor csak az emberek kimentek, lekaszálltak, levágták, szárították, behordták, és akkor télen az asszonyok vagy a férfiak is összeültek, és akkor, amikor nem volt más egyéb teendő, akkor a gyékényből fontak, kötöttek használni tárgyakat.
0: Akkor tudja, hogy mi ez? Sokan nem tudják, hogy mi a gyékény. Nád, sás. Hát gyékény az a vastagabb levelű, ugye?
1: A széle, igen, gyakorlatilag az a széles, bokrosan, gyakorlatilag növő, széles, 8-10 levél, hosszúkás levélből álló növény. A nád az nyilván az a vékony szálló, és a káka, vagy minek nevezik, az meg sás, az meg a legkisebb bokros szintén növény. Mindegyikből másféle terméket lehet előállítani.
0: De most ez azért termett itt, mert itt volt a Tiszának egy bizonyos olyan hajlata, ahová ide települhetett. Most már hát nem is tudom, mióta Tiszató lett, azóta van változás?
1: Nincs ebben. Az, hogy már inkább kihalóban van ez a szakma vagy mesterség.
0: Ja, de a nádal...
1: Az nem változik. Szóval itt amúgy konkrétan 100 méterrel, ha lenézünk, itt van egy patak, ami Tiszavalki főcsatorna, vagy nyárárka, vagy ki, hogy nevezi. Konkrétan ez tele van gyékényen, náddal, kákával, mi egymás, szóval már itt is lehetne szedni, de hát ennek is megvolt a mesterség.

0: Hogy előző évben lekaszállták, és akkor már csak friss hajtás volt következő évben, és akkor szép jobb anyagot lehetett szedni, de ezek már az öregek tudták.
1: Hát elő kellett azért készíteni.
0: Igen, lekaszállták, leégették, hogy ki mit csinált vele előző évben, és akkor következő évben már szép frisseket lehetett szedni belőle.
1: Gondolom, hogy nem nagyon foglalkozott kötéssel, a fiatalok amúgy se nem látok itt, csak olyanokat, akik úgy már megtanulták, ezt meg kellett tanulni, ugye?
0: Igen, én nagymamámtól láttam, mert tényleg a régi hagyomány szerint ez egy téli sport volt. Asszonyok a kukoricamorzsolástól kezdve csináltak a gyékénkötést, asszonyok, férfiak vegyesen, ha olyat kell kötni, akkor az csak a férfi kéz bírta el, mert vannak olyan nagy szakajtók, hogy egy 100 kilós ember ráülhet, és akkor nem szakad össze alatt, pedig egy vékony növényből vannak csinálva. Úgyhogy én sokat láttam, mert segítettem neki osztályozásban, mi egymás a szebbik leveleket összeszedték, a csúnyábbikból lett a töltelék, szóval 100%-ig felhasznosították ezt a növényt. Úgy, de lényeg, ez egy téli sport volt, amikor valamit a kertben menni, meg akármiket csinálni, elvégeződtek napközben, és akkor ezt az asszonyok összeültek, kakolgották a kemencébe, a tüzet, sütötték a kenyeret, és mellette ott összeültek, pegykálkodtak, kötögették ezt a növényt, és utána megértékesítették, vagy otthon felhasználták, mert tényleg vagy búzát tároltak benne, tojást tartótól kezdve, bármire használt szakajtó, láb, taposónak, vagy akár a forró erényt rátenni, kenyértartó, azon annyi féle módját, hát a saját használati tárgya, vagy akár még egy időben értékesítették őket, még mamámhoz jártak az árusok, és akkor hordták tőle, és megmondom, 10-12 helyre itt a faluban jártak. Most már szerintem olyan 4-5-en tudják, talán 2-en még művelik is a faluból ezt a mesterséget. Nem éri meg, mert ha volna rá kereslet, nyilván vinnék, akkor biztos.
1: Rendkívül munkás, nincs is hozzá úgymond szakember, hát, aki otthon legyen vele, és mellette pedig rendkívül kevés már a legykálkodási lehetőség. De azért el lehet képzelni, hogy aki itt van, és még teszi ezt, csinálja ezt, az már becsbe van tartva, nem?
0: Igen, igen, meg amúgy más körökkel is kapcsolatba álltunk évekkel ezelőtt még, hát nyilván még a Covid előtt, akkor még jobban lehetett velük találkozni is. Szegedén is van egy csoport, főleg hölgytagokból áll, ők például jártak ide, mert Porto nekik egy időben még gyékényt is, szóval ott is művelik még ezt a mesterséget. A Tisza, aki hagyományos mesterségtől félek, hogy ki fog halni, mert ennek a gyékénkötésnek van, hogy 10-15 típusa, olyan, mint a csipkevarrás, vagy a hímzés, vagy a matyó hímzés, meg a másik fajta kalocsai, akármi. Ennek is többször módszer van. Ez a valaki fajtát, ők még művelik Szegeden. Ahhoz képest, hogy tényleg az ország másik vele, de ők ezt a valaki fajtát, ezt kötésmódot ők még ismerik. Megmondom, itt még a környéken vannak szerintem 3-4-en, akik még tudják a valaki stílust, de azon kívül a többi fajta stílust művelik Szolnoktól kezdve sok tájegységbe. De ez a fajta már sajnos nem sokan tudják.
1: Olyan, mint hogyha matyóhímzés, ugye kalocsai, akkor a valaki nincs még levédetve egyébként. Hát valószínű, hogy érdemes lenne megnézetni a világban, hogy egy valaki gékenykötés azért fontos lehet. Máshol nincs.
0: Hát azért mondom, hogy gyakorlatilag...
1: Polgármester úrnak a feladata.
0: Akik valakról elkerültek, mondom, ők még művelik akár Szegeden is, vagy máshol is ezt a fajtát, de én nem tudom, hogy mi különbség van. Sajnos már azért mondom, nem ebben nőttem fel, hogy mi különbség van, a valaki, meg egy-kettő idősebb hölgy még tudja, hogy na, ezt így csinálták a valakiak, a máshol meg így csinálják, úgyhogy én azért mondom, hogy én meg sem tudnám mondani. Kérdezgettem, de már mondom, sokan nem tudják megmagyarázni, főleg nem azt, hogy megmutatni, hogy melyik ez a valaki rész. A nemzeti értéktárba feletvéve, mint gyékénykötés, Tisza valk, de ez a stílus, vagy hogy mondjam, ezt nem tudunk megmagyarázni, hogy melyik az. Nyilván biztos volna, aki ezt tudnám mutatni is, hogy konkrétan mi a specialitás ebbe, de hát ide még nem sikerült eljutnom nekem se itt a napi teendőkbe, mert hál' Istenem, mióta átvettem a valakot 19 óta, mindig volt, hol egy Covid, hol egy háború, hol ez, hol az, hol amaz, szóval egyikből ócsodunk fel, és már benne vagyok a másikból, egy rendszerváltozás viszont én, na mindegy, elég sok itt a napi teendő, de ameddig tudunk, eljutunk itt a dolgokkal, de még nem sikerült teljesen kitisztáznom.
1: Ugye egy ilyen nem hatalmas nagy településen azt gondolná az ember, hogy nincs is munkája egy polgármesternek. Hát ez biztos, hogy nem igaz, amit mondtam, mert napról napra mindig van valaki, aki megy és hát kér, vagy legalábbis próbálna parancsolni, vagy próbálna mondani, hogy ezt kellene csinálni. Hát nem könnyű azért egy embernek elvállalni ezt, ugye?
0: Én azt gondolom, főleg vidéken sok polgármester társamat ismerem, meg tudom a teendőit, jó, mindenhol változó. Ilyen kis településen általában az emberek egy alkalmazottja, aki mondjuk egy titkárnő bent a hivatalba, és az összes többit mindent a polgármester vagy csinálja, vagy nem. Ha nem csinálja, akkor nem működik a település, ha csinálja, akkor működik a település. Nagy tételben már most azért van egy nagyobb település, és mondok példák, ha nem volt mondani, ahol van 100-150 személy, de a polgármester az aláíró szerepét látja el főleg, vagy már oda rakják elé a papírokat, hogy figyelj már így, meg így, meg így van minden. Itt nekünk ki kell járni, most is például hoztam még a fellépőknek italokat, jegybár, szóval még azért van, hogy így gyakorlatilag mindenes feladatot lát a polgármester, én azt gondolom, hogy egy kis településen, vagy a polgármester egy családtagja, ismerőse, barátja, vagy akiket ő megbír ezzel bízni. Szóval itt én azért van egyből másabb. Jó, nem kell olyan egerfelő döntéseket hoznunk, mint egy 50 ezer főről döntenék, vagy akárhány ezer főről, de itt kicsiben még sokkal mozgalmasabb az egész történet, mert akár egy beszerzés, akár egy betegszállítástól kezdve, amit meg kell oldani, azt meg kell oldani.
1: Ott döntenek mások,
0: igen.
1: Meg itt pedig minden ember ér felelős, ugye?
0: Igen, nagyból ezen múlik. És mondom, hogy sok tétől történt, szóval idősek otthonati szavalkó, hál' Istennek, nagyon jól működik, és...
1: Nem is tudtam.
0: És van. Konkrétan 23 férőjes, de 23 fős a várólistánk is. Hát azért sokat szeretnék ebben a csendben, friss levegőbe költött, nem mondjuk egy főves keresztes vagy, hogy nem tudom, hogy nagyvárosi millióbe lenni, idősebb korukra azért nyugodtabb légkörbe, csak másokra, friss levegőn, a magyar csergésbe tölteni az utolsó éveket. Úgyhogy oda is be kell segíteni, hogyha valakit elkezd, tényleg betegszállítástól kezdve, mert nyilván egy 95 éves embert is nem könnyű betegszállító egész nap forgatni az országba, hogy be kelljen menni egy STK-s kezelésre, akkor azt így talunk belül szoktuk megoldani, szóval vagy a faluban aki szolgált, vagy ha nincs más, akkor a polgármester ülteti be az autóba, a mikrobuszba, és akkor bevisszük egy vérképre, vagy akármire is, vagy akár mezőkövesre is. Szóval sokrétű ez a feladat itt, én azt gondolom itt vidéken, mindent el kell látni.
1: Gondolkodom közben, hogy miért vállalhatta, hogy itt legyen egy ilyen kicsi településen vezető, és itt éljen. Hát megéri. Nem a pénz miatt.
0: Inkább az a szeretet, én azt mondom, amikor ezt elkezdtük, itt ilyen mostanában hivatosan azt lehetne mondani, hogy patriótaként a fiatalságból körülbelül egy korosztályból így összeálltok, és akkor legyen már egy kisebb változás, de mégis megtartom a régi értékeinket, próbáljuk már valamire elmozdítani ezt a települést a régebbi rendszerek felől. Úgyhogy akkor így összefogtunk tényleg ez a most már azt mondom középkorosztály, de akkor még itt ilyen fiatalok végei. Hát ez a mostani tényleg ilyen 40-50 év közötti korosztállyal csináljuk, és akkor egy újabb lendülettel, egy újabb fajta életfelfogással elkezdtük, de mégis a hagyománytisztelettel elkezdtük a szereplést. Tényleg nem a pénzét csináljuk, konkrétan a képviselőtestület nem vesz fel pénzt a munkájáért. Ha nem főállásból csinálja, én azt gondolom, hogy egy ilyen kis településen a polgármester, akkor azt nem is tudja megcsinálni. Mert azt mondom, hogy nagyobb településen tényleg az, hogy amikor elő van készítve minden, és akkor csak átolvasom, aláírom, kész. Ha aláírom, vagy nem, akkor mondom, dolgozzátok át, az úgy egyszerű, de ilyen, itt napi szinten ott kell lenni, és akár hétvégente is. Akár, hogyha leszakít egy ágat, és elmegy az áram, akkor konkrétan a polgármestert hívják rögtön, hogy a falu gondolkod, hogy és mindegy vasárnap, vagy szent este, mert úgyhogy itt 24-es tényleg, és akár hétvégén is csinálni kell.
1: Köszönöm, van, aki véget jelzett, tehát akkor megnézzük a kiállítást. Jó egészséget, a munkájához.
0: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
1: Szabó Istvánt, Tiszavalk polgármesterét hallották.

0: Nézzük meg akkor, mivel etették meg a falut a gyékényes napon.
1: Nem mondok nevet, nem szeretek szerepelni.
0: Húha, nézzük meg akkor, mi főít vagy sül?
1: Sertés pörkölt tarhonyával és savanyúsággal készül.
0: Kinek? Igen.
1: Hát a Tiszaval közösségének és a vendégeknek.
0: Vannak vendégek is?
1: Igen, futballisták lesznek, akkor lesznek fellépők, akkor még előadó művészek, és én ennyit tudok, hogy ezek lesznek.
0: Na most az alkalom az nem véletlen.
1: Gyékényes napoknak szokták itt mifelénk hívni.
0: Maguk akkor valószínűleg nem sokat kötöttek, vagy pontak? Vagy...
1: Nem kötöttünk, hanem mink az öregeket néztük, hogy kötnek, vagy nekik segítettünk gyékényt szétbontani.
0: Ja, és akkor abból lesz a kosár.
1: Így van, kosár, dísztárgyak, akkor már most divat ez a bográcsalátét,
0: ilyenek. Hát egy ilyenkor.
1: Igen.
0: Falunap ez.
1: Igen.
0: Maguk csak a segítők.
1: Igen, a segítők vagyunk, igen.
0: Megnézzük, hogy mit főznek.
1: Tessék megkérdezni a szakácsot, hogy mit főznek, igen.
0: Hát majd attól függ, hogy azzal a nagy kanállal megkínál fejbe.
1: Nem fogja fejbe. De. Intelligensek, nem.
2: Ez a legelső.
0: Ez gyönyörű idő van.
1: Nagyon jó idő van, nincsen se forróság, se meleg. Nagyon jó. Jó
0: a társaság. Azok értenek hozzá, vagy hát megbízták?
1: Ő hivatásos szakácsok, igen. Mind a ketten. Igen, szakmai lag, ugye ez a végzettségek, ők hivatásos szakácsok, igen.
0: Aki eszik belőle, nem biztos, hogy rossz lesz nekik.
1: Hát nem tudom. Ugye, ahány ember, annyi ízlés.
0: Igen, meg is nézzük most már.
1: Tessék,
0: meg úgy látom, hogy elég szép edények vannak.
1: Igen. Ez ilyen egységesen hozták, nem tudom honnan, hogy ugye egyforma méret legyen, egyforma liter legyen, ugye, mert itten főre, 400 főre dolgozunk, és ugye itten ugye meg kell lenni annak a nagyságú üstnek, amibe ugye ez a 400 főnek való nyersanyag beleférjen.
0: 400 fő, hát akárhogy szorzom, ha én 4 főre főzök otthon, nem biztos, hogy ugyanolyan lenne.
1: Nem, valószínű, hogy nem. Meg a kinti főzés sokkal finomabb, mint amit bent főzünk.
0: Sokat otthon főzünk?
1: Persze. Igen.
0: 400 főre nem.
1: Nem, csak a kis családomnak nem.
0: Egyébként itt milyen ebben a faluban lenni?
1: Nagyon jó.
0: Milyen?
1: Csendes, szép, és van valami benne, ami úgy megfogja az embert. És nagyon jó itt lakni.
0: Itt is született?
1: Igen.
0: Hát így könnyű.
1: Hát igen, lehet, igen. De mennyi? Nagyon sokan szeretik a turisták, a nyaralók, nagyon szeretik, mert rendesek az emberek, segítőkészek. A nyaralók, van, aki azt mondja, hogy hát bejön a faluba, és ő azért vett itt házat, mert úgy megfogta valami. Van egy varázsa, így mondják.
0: Mert régebben bekényszerítették a városba az embert.
1: Így van, igen.
0: Most már... Szerintem ez olyan, mint a város. Itt minden megvan.
1: Meg.
0: Az miért for ennyire? Hű, nem for. Azt mondták itt oldalt, hogy hivatásos szakácsok, tehát 400 főre már azért kell is hozzáérteni.
3: Érteni, szeretni kell tudni csinálni.
0: Na most, ha én valamit szeretek csinálni, hát az
3: akkor
0: nem...
3: mindig jó, sokat sikerül nyárával.
0: De most ez mi is mondta már, elfelejtettem, tehát pörkölt
3: tarhonyával.
0: Milyen tarhonya? Gépi?
3: Gépi? Nem házi gépi.
0: Ja, azt hittem, hogy otthon söndörgették.
3: Igen. Régen jó lett. Régen jó házi tarhonya.
0: Jó, ezt folyamatosan kavargatni kell, mint mondjuk evező lapáttal.
3: Így van.
0: Mert hogyha nem kavargatja,
3: akkor oda kapja a pikpak.
0: Vége. Mi a titka egyébként a közben szólt? Mi az? Paprika?
4: Mit tegyek bele?
3: Még egy kis kömény.
4: Kömény.
0: Egy kis szeretetet, ugye?
3: Igen.
0: Meddig kell ezt, amíg...
3: Le nem fővi a teljes vizét.
0: A vizét lefővi, és akkor utána...
3: Még a gőzbe puhul.
0: De fő lesz rajta?
3: Hogy? Fedő alatt még megpuhul, és pöpec lesz.
0: Mondjuk, hogyha nem itt van szabadtéren, bent is ugyanígy készül.
3: Így van.
0: Az nem könnyű munka.
3: Hát, ez azért bátorság volt egy ilyet bevállalni, 400 főre legfőképp, de nem hátrálunk a kihívások elől.
0: Jó van, de hát azért, hogyha valaki minden nap ugyanezt csinálja, azt mondja, hogy most jobbról balra, balról jobbra, vagy teljesen mindegy.
3: Teljesen mindegy.
0: Azért meg lehet. Ja.
3: Ott még. Az egyik adag már kész van, így van. Ott már bepuhult a gőz alatt.
2: Én már szellőztetem.
3: Jó.
0: Szellőztetni is kell. Hát végül is azért nem azt mondom, hogy mindenhez értek, de ehhez sem.
3: Szívvel, lélekkel kell ezt csinálni.
0: A kanállal is.
3: Azzal is? Hát annélkül nehéz lenne, az biztos.
0: Volt már olyan, amikor elrontott valamit?
3: Én azt szoktam mondani, hogy én nagy tételbe szoktam főzni, nagy tételbe elrontani, ahhoz kell tudás. Kisebbe hamarabb.
0: Na, akkor...
3: Nyilván én is, persze. Hát,
0: hazamegyek, nagy tételbe
3: fogom. Az ember próbálja korrigálni a dolgokat, és akkor általában szokott
0: sikerülni. Jó, látom, visszafelé is megy ez.
2: 11 óra 14.
0: Akkor, na, akkor az időpont megvan. Mikorra kell kész lenni?
3: Délre, ugye Márti, délre?
2: Igen, 3/4-re megy az idős otthonba. Már én lassan szedem is.
0: Akkor nem csak ide főznek, hanem...
3: A faluban van idősek otthona, nyilván ők is a falu lakosai, így hát ők is kapnak belőle.
0: Ha már nem tudnak ide.
3: Ha már nem tudnak ide jönni. Szokták mondani, hogy ha a hegy nem megy a Mohamedhez, Mohamed megy a hegy.
0: De ez biztos, hogy akkor ez is ugyanolyan lesz, mint az.
3: Így van.
0: Vagy hasonló.
3: Hát hasonló. Reméljük. Mert az biztos, hogy már jó.
0: És azt mondták, hogy hivatásos szakácsok. Honnan?
3: Hát én szakács vagyok, de nem a szakmámban dolgozom. Borsod Ivánkán. Én Agocs Tamás vagyok.

0: Folytatjuk műsorunkat egy főzőversenyen résztvevővel.
1: Toros kacsa. Toros káposzta, csak nem sertéssel, hanem kacsával.
0: Értem, és a kacsa repült és...
1: Nem, hát az házi kacsa. Udvaron nőtt föl.
0: Mi a különbség a kacsás toros, meg a sertésből?
1: Hát a sertésnek annak más íze van, a kacsának megint más íze van. Össze van főve minden része, benne van a szárnyától a nyakáig, a faráig, a combig minden. Fő van alkatrészekre darabolva, és mindig toros káposzta. Bele a kacsa, összefő, hozzátéve a zúza, kacsazúza.
0: Minden benne van.
1: Ami kacsa, az minden benne van.
0: És akkor kezdjük el, mert életemben én kacsát toroskáposztaként még nem főztem.
1: De ugyanaz, mint a toroskáposztán.
0: De otthon, mikor levágtuk a disznót, akkor
1: bevittél.
0: Az érosabb részét.
1: Abból lett a toros káposzta.
0: Abból lett, igen, mert meg a káposztát ott kevergettük, vagy kevergette, nem is tudom. De akkor káposztát előbb kevergették, a kacsát pedig akkor később.
1: Bele a kacsát hívom.
0: Hát gondolom, hogy azért a kacsa hamarabb megfőtt.
1: Majdnem egyszerre. Ha odafigyelünk, akkor majdnem egyszerre.
0: És itt szoktak kacsát lőni és főzni, házi kacsát lőni.
1: Ez házi kacsa, ez nem lőttük, jó, nem hát. Az otthon van, ez a házi hízott kacsa.
0: Akkor ez zsírosabb, mint...
1: Így van.
0: Általában azok a sportos kacsák, amik...
1: Nem. Ez a házi hízott kacsa, nem állok szépen darabokra, szárnya, combja, háta, melle, fara, nyaka, lába, füle, farka, ami nincsen.
0: Jó, kacsán, van,
1: de igen, és akkor káposztával összerakva, fölfűvel, külön a zúza.
0: Együtt kevergetve egy darabig.
1: Így van.
0: Na most evén idő van, nem rossz.
1: Tehát akkor először a kacsafű, rendes paprikás, hagymás alapon, mint bármi pörköltet, hagyma, paprika, paradicsom, rá a kacsa, fölfő, és akkor rá a káposzta. Amikor majdnem összefőtt, akkor rámegy a rizs.
0: A rizs is van. Tulajdonképpen mikor van kész?
1: 3 óra alatt kész van.
0: Hogy meg kell kóstolgatni?
1: Persze kóstolni kell, de 3 óra szépen kényelmesen megvan.
0: Nem mondom, hogy hazamegyek és elkezdem, akkor éhen halok, de tulajdonképpen azért ehhez valamiféle alap kellett. Mikor kezdte el? Nem a mostani.
1: Én nagyon szeretek főzni. Imádok főzni. Mindent, tehát csülökpörkölt, sertéspörkölt, babgulyás, gulyásleves, slambuc, mindegy, marhalábszápörkölt. Én minden hétvégén szinte mindig főzök valamit.
0: De most a versenyre csak azért, mert verseny van, vagy amúgy is megcsináltam volna,
1: de mivel most már 3. éve itt vagyunk a versenyen, tavaly is itt voltunk, így ez megint egy kis kihívás.
0: Ja, látom, hogy volt az ember felé.
1: Most hát persze jönnek a csapatok hozzák, így van.
0: De úgy mennyire jó ez? Mennyire finom? Mennyivel más?
1: Hát más, mint egy toroskáposzta, mert nem sertés. Sertésnek más az íze.
0: Persze.
1: Kacsának megint más az íze. Más. Igen.
0: Mire számít?
1: Nekünk ez csak játék. Nekem nem verseny. Ez a verseny, mert az volt kívül, hogy versenyre jelenkeztünk, pályáztunk, stb. De nem az a lényeg, a részvétel. Vannak most összejárunk itt, ismerős barátok évek óta együtt főzünk, tavaly előtt is, kedves barátok, és akkor egymásnak reggel készítünk, és reggelit én most idén kolbászokat sütöttem, tavaly belül sütöttem, tavaly előtt hagymásfélt csináltam.
0: Egyik sem rossz.
1: És ez így, imádunk főzni, imádok így közösségben, most már ismerősökkel azt mondom, a 3. éve együtt vagyunk. Ezt imádjuk, szeretünk főzni. Ez a lényeg az egésznek.
0: Nevet kérhetek?
1: Szegedi Ferenc vagyok.
0: Akkor nem helyi?
1: Nem, Kunhegyesi vagyok.
0: Én nem birkát főzök.
1: Nem szeretem a birkát.

0: Az, hogy hol kell kikötni, azt megtudjuk hamarosan a Valki kikötőben.
1: Balogh Dénesnek hívnak.
0: Mondott olyan dolgokat.
1: Hát jó, hát igen, mert hogy a kikötőből ki lehet jutni a 9-es csatornára, onnan az Apotára lehet menni, le a Dühösre, ki az Élőtiszára.
0: Mondta, hogy nem olyan jó a víz most.
1: Nem, igen, hát a vízszint az visszafelé megyen, hogy fel volt töltve teljesen szintre, és most megy visszafelé, olyan 20 centi tapadt idáig.
0: Mikortól? Feltöltés óta?
1: Igen, a feltöltés óta. Visszafelé húzódik a víz. Nem tartotta meg az állapotát, nem tudja tartani, mert a Szolnoknál már a, legalábbis úgy hallottuk, hogy Szolnoknál már a Tisza elérte a holdpontot, és hát rá kell tölteni a Tiszára, és azért húzódik szerintünk a tóról a víz vissza.
0: Ez azt jelenti, hogy a csatornákról
1: mindenhonnan
0: le kell engedni.
1: Igen, le kell engedni a vizet a tóról, a csatornákról, az öblökből, mindenhonnan húzódik vissza a víz a Tiszára. Hogy...
0: Párolgás nagy.
1: Hát az is, hogy a párolgás is nagy, meg az, hogy hát nincs eső, nyilván nagy az elszivárgás is, gondolom én.
0: Ja,
1: hát,
0: igen, mind a három veszteség.
1: Én úgy nem értek hozzá, de...
0: Hát, mint én sem, meg hát a vízügyesek se. Igen, vagy így, legalábbis ők értenek.
1: Ebből a nézőpontból valószínű, hogy úgy van, mert hát nem volt tárolás, legalábbis azt mondják, hogy meg kellő mennyiségű víztárolás nem volt. Hogy ott lett-e volna miből, azt csak ők tudnák megmondani.
0: Hogy az előrejelzések szerint nem kellett, utána kellett volna, az már nem...
1: Eső a... meg nem lesz.
0: Most úgy látom, azért a partig nem ment fel a víz, ha, még nem. Az idén.
1: Ha, idén nem, még nem volt kincse a víz az idén. Pedig azt mondják, hogy ha nagyon feltöltik, akkor át szokott csapni a víz itt a kanyar, ott az autó után, ott egy ilyen hajlat van.
0: Látom azt a kis gárdszerűt.
1: Hogy ott azért át szokott jönni a víz, hogy összefolyik. Mert tulajdonképpen itt a kikötőből megyünk kifelé, itt van ez az erdősávszerű, annak a másik oldalán már víz van. Ott is.
0: Tehát onnan már lehetne hajózni is.
1: Igen, igen, hát ott tulajdonképpen, hát itt följebb, itt van három móló kiépítve, amit gondolom az önkormányzat csináltatott, hát ott is horgásznak, ott is van víz, hogy épp ezért félnek tőle, hogyha most visszahúzódik a víz nagyon, akkor onnan lemegy, elsősorban onnan fog lehúzódni a víz, meg hát ilyen kisebb helyekről, mint a kikötők, ahol vége van a víznek, nem folyik tovább, hanem ha innen már csak kifelé tud menni.
0: Ugye azt szokták mondani, hogy a vízzel az a baj, hogyha sok, meg az, ha kevés.
1: Kevés.
0: Most kevés.
1: Hát most azt mondják, hogy vannak olyan helyek, ahol már olyan szinten alacsony a víz, hogy már hajóval csak csorogni lehet rajta.
0: Hát igen, meg szigetek vannak, fel lehet akadni, hogyha nincs,
1: hát igen,
0: úgy
1: hát
0: mond, régebben mondták, hajózó út, csatornák, stb. Most akkor...
1: A zöld növény is fenn van eléggé, elég sok van, súlyom minden.
0: Mondjuk azokat nem szabad most már értani.
1: Nem, igen, az mind védett növényé vált, igen, a tavirózsa, a tavitök, vagy vizitök, vagy hogy mondja.
0: Aki tudja, igen. Tudja, de tehát a súlyom is, pedig hát ugye régebben a súlyom az gyöngy volt, az hatalmas érték.
1: Hát igen. Hogy
0: most már nem nagyon.
1: Most megint az lesz, mert már most megint nem lehet se írtani, se semmit csinálni vele. Hát.
0: Meg is lehet enni, azt mondja.
1: Hát van, aki azt mondja, hogy igen.
0: Hát, szarulja.
1: Csak fogyassza tovább.
0: Jó, jó, hát a tisztetést csináltak, hát, hogy... belőle régebben, de nem is az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy bizony olyan csendes a víz, hogy még egy podrot sem látok rajta.
1: Hát nem nagyon van, hogy hát nem tudom, hogy kint az Apota az mennyire hullámzik most, mert az szokott leghamarabb, hogy ott jelenik meg, hogyha fúj a szél, hogy...
0: Ja, ott kapja a szelet, és akkor...
1: Hát, mert ott nagy a vízfelület, és ott könnyebben. Hát egy kicsit várnak Béla bácsi visszajönni, ő biztos többet...
0: Ellenőrizni?
1: Nem, hát kivitte a túrahajóval a faluba, van ilyen falunap, és ott onnan jöttek ki, mert most ilyen, hogy mondjam, hát ilyen túrahajózást lehet ingyen. Lehetett igényelni, és a faluból kihozta a önkormányzatnak a kis busza őket, és a Béla bácsi meg kivitte őket, mennek egy kört, szétnéznek, egy-két dolgot megmutat, hogyha úgy érdekli őket.
0: Milyen kör? 1-2 kilométer?
1: Hát nem, ilyen 40 perc, 45 perc víze.
0: Az 20 kilométer. Na, nincs annyi.
1: Nincs annyi, mert nem lehet gyorsan menni, hát, hogy lássanak is, meg ne verje fel, meg, mivel hogy ez tájvédelmi terület, hát itt nincs száguldás, hogy azért nem is engedik meg, hogy itt ilyen komolyabb motorcsónakok közlekedjenek, meg ezek a
0: jazzkik. Akkor csak lassan lehet, persze, 5-10 kilométer.
1: Persze, kikötőből mindenhogy, meg hát kincs se izén. Hát az élőn gondolom ott lehet, de itt ez a rész, ez itt végig tájvédelmi terület, úgyhogy.
0: Nem zavarja a szúnyog néha?
1: De hát az van bőven, hogy...
0: Mondjuk bent az a város közepén alig-alig van, de itt akkor...
1: Itt van. Hát itt most voltak kint, kimentek, azt visszajöttek, hogy hát nem lehet kibírni ott, ahol partra szálltak, hogy hát hogy kikötöttek parthoz, de egyszer nem lehetett kibírni, visszajöttek, annyi szúnyog volt.
0: Persze, hát az árnyékban, mert napon nincs, vagy ott is van.
1: Van az mindenhol, kint a vízen mindenhol van. A szigeteken is mindenhol, hiába húzódik ide vagy oda, az mindenhol, mert meleg, az az igazság, hogy árnyékban is meleg van. És ez ő neki, ez a víz, meg az, hogy árnyék van, az teljesen jó neki.
0: De pecske megint... nincs.
1: Van, elég sok van, volt itt. Ne? Volt a napokban, annyi rengeteg volt ide bent, hogy ott mostan, amikor volt az az esős rész, az a viharos pár nap, rengeteg volt itt a fákon.
0: Akkor jön lefelé, mert alul van akkor a rovar, de most nem. Hát most piszkálnak.
1: Van egy-kettő, aki repkednek, de szóval nem, akkor nagyon sok volt. Tele volt a fa vele, még izéltük is, hogy mitől lett ez, hogy ilyen sokan vannak.
0: Mert enni kell nekik is.
1: Hát persze.
0: Sütni szokott itt szalonnát?
1: Még nem jutottam el odáig. Még nagyon meleg volt ahhoz, hogy...
0: Jó, akkor nem is zavarom tovább.
1: Még esetleg annyit tudnék mondani, hogy vízitáborunk van, ilyen vándortábor.
0: Ja, iskolások.
1: Igen, Tiszafüredről jönnek, itt vannak úgy 3 napot, hogy jönnek délután.
0: Váltóra.
1: Másnap egész nap itt vannak, és utána másnap délelőtt, 3. nap délelőtt mennek el, de akkor délután már megint jön a következő csapat. Ezek, akik most itt vannak, ők most elmentek ilyen vizitúrára, 2-3 óra magasságába fognak visszajönni, akkorra főznek nekik ebédet, és nem akkorra, majd késő délután kapnak ebédet, mert...
0: Akkor nem szalonnát esznek, hanem...
1: Nem, főtételt kapnak, és majd holnap reggel reggelit, és úgy mennek innen Poroszlóra, mennek a madárpark pihenőbe, hol ott is fel vannak így állítva nekik a sátrak, és ott is vannak 3 napot, azt hiszem, vagy ott már 4-et.

0: Én dr. Koroknai Ágnes vagyok, az Aqualand BT vezetője. Családi vállalkozásként férjem unokatestvérével Bogdán Rihárddal üzemeltetjük a Tiszivalkona szivárvány kikötőt. Remélem, hogy mondhatom, hogy mindenki megelégedésére. Szívünk, lelkünk benne van abban, hogy ez a kikötő ennyire szép legyen, kultúrát rendezett, és amellett, hogy sok csónaknak biztosítunk helyet. A legnagyobb öröm, hogy az emberek kijárnak ide, szívesen beszélgetnek, barátként üdvözlik egymást. Ez a 7. szezonunk itt Tiszavalkon, úgyhogy mi üzemeltetjük a kikötőt. A 7 szezon alatt rengeteget fejlődött.
1: Én megmondom őszintén, a fejlődést én nem tudom, mert nem voltam vizen, nem tudom, hogy merre kell menni, talán 21-nehány évvel ezelőtt voltam egy hajózó csatornán, akkor lehet, hogy 9-es volt, lehet, hogy 3-as volt, csak az a lényeg, hogy azért egy kikötőnek szolgáltatni is kell, ugye? Tehát van 200-250 hajó, akkor azokat tárolni, illetve hát útra engedni biztonságosan. Önöknek feladatuk, hogy megnézzék azt, hogy ezek a hajók arra képesek-e, hogy kimenjenek az élővízre, vagy pedig a csatornán végig menjenek?
0: Nem, nekünk az nem feladatunk igazából.
1: Na, akkor jó, most már tudom, akkor én idehozhatnék egy fadarabot, amin húzhatnék.
0: Nem, hát szerintem az embereknek van annyi eszük, hogy azért fizetnek. Mi a csónaktárolásért felelünk igazából, és az emberek, akik itt hagyják a csónakjukat, fizetnek havidíjat. Gyakorlatilag, hogy itt tárolhassák, gondolom az embereknek van annyi eszük, hogy egy használhatatlan csónakot nem tárolnak itt. Tehát itt a csónakosoknak az a céljuk, ugye, hogy járjanak horgászni, járjanak kirándulni a családdal, a jó állapotban lévő csónakjaikkal.
1: Viccelődtem volna, de nem jött be az egész. Tehát tulajdonképpen akkor itt, amelyeket tárolnak, ezeket olyan módon biztonságban tárolják, és mehetnek ki a vízre, kisebb vízre, nagyobb vízre az emberek. Hát persze, olyan helyen van, ami kultúrát hely. Ugye? Mert hát bejövünk, van egy büféjük, és hát akár a sójáig le lehet menni, ahol fel tudják vinni a hajókat, meg hát a beutazás, a bejövetel is biztos, hogyha úgy látom, ki van világítva.
0: Így van, tehát amikor átvettük a kikötőt, igazából ez, hát nem mondom, hogy úgy nézett ki, mint egy dzsungel, de ahhoz nagyon-nagyon hasonló állapotokat mutatott. Ezt a családdal, barátokkal egy tavasz alatt szépen rendbe raktuk, parkosítottunk. Első célunk az volt, hogy egy kultúrát, szép helyet teremtsünk, ahova jó megérkezni. Csináltunk mosdóhelységeket, áthoztuk az ivóvizet a gáton, tehát ez óriási nagy dolog a gáton áthozni az ivóvizet. Nyitottunk egy büfét, ugye ez kell, hogy legyen egy szolgáltatása. Embereknek egy finom kávét, egy sört, egy üdítőt tudjanak fogyasztani. Hamburgert is árulunk, kékrémet is lehet nálunk vásárolni. Aztán, ahogy így szépültünk, utána már otthont adtunk, vagy otthont adunk évről évre a vízi vándortábornak, tehát a Tiszatavi körnek mi vagyunk az egyik állomása. Ez nagyjából annyit jelent, hogy nyaranta körülbelül átlagosan 400 gyerek fordul meg nálunk, és egyébként nagyon sokan viszik a jó hírét a kikötőnek, tehát családokkal szoktak visszatérni hozzánk. Igen, jól látta, hogy ki van vezetve a kikötő végéig a világítás. Azért ez is jó nagy meló volt. Nem csak a világítás, hanem be is van kamerázva. Tehát ugye nálunk tárolt csónakok tényleg a lehető legnagyobb biztonságban legyenek. 024-es kikötőmesteri szolgálat vigyáz a rendre. Néhány éve igazából telepítettünk egy LED falat, ott láthatja is egy hatalmas 2x3-as kivetítő. Itt a filagória alatt. Ott szuper foci meccseket nézni, olimpiát végig szurkolni. Igen, illetve a gyerekek is, tehát a táborozók, osztálykiránduló gyerekek is szoktak rajta természetfilmet nézni, jazz dance-ezni például, hogy így a osztályközösséget kovácsolják. Aztán mit is tudni? Ja igen, a kilátót, hát hogy ne? Biztos látta, hogy jött befelé, vagy ment ki a kikötőből a Nagy Lilik kilátót. Ezt 3 éve augusztus 20-án adták át ünnepélyes keretek között.
1: Jó, csak néztem. Nincs itt semmi változás, hogy ne lett volna. Bejöttem, teljesen más minden, amikor ezelőtt itt voltam, de hát jó, van az embernek az agya nem mindig arra jár, amikor kellett volna. Az biztos, hogy kulturáltabb lett kicsikével. Van rá igény egyébként?
0: Persze, én azt látom, hogy ami szép és ami kirándulható, arra egyre nagyobb igény van az embereknek, akik szeretnek a természetben járni, illetve ugye nekünk elsődleges célunk még az is, amellett, hogy csónakokat őrizzünk, hogy ezt a környéket, ugye ezt a Valki medencét megőrizzük. Örködjünk a felett, hogy ez megőrizze a Tüskevár jellegét, ugye, ami ennek az emberek általában elképzelik a Tiszatavat. Tehát, hogy így ne legyen dübörgőzene, ne legyenek jazzkisek. Azért, hál' Istennek, ugye, biztos nagyon sokan hallották, hogy a vízi rendőrség nagyon szépen, nagyon példamutatóan teszi a dolgát, hogy a tavon rend uralkodjon. Ezt mi is szeretnénk itt a Valki medencében megőrizni. És ugye, aki ide jön kirándulni, nagyon sokan tudják, hogy ezt a környéket, a Valki medencét az UNESCO a világörökség részének nyilvánította páratlan madárvilága okán. Tehát ez egy hatalmas turisztikai attrakció, ugye ennek okán építettük a kilátót is 3-4 éve.
1: Nem véletlenül vagyok itt, a gyékenyes napok itt vannak, ők is vittek embereket ki, és mutatták meg az értékeket. Lehet még olyan értéket mutatni, aki egyébként tudja, hogy mi az érték itt az embereknek, aki nem volt még ott kint. Van, aki eltátja a száját egy kicsikét, mert hát azért megy oda, hogy eltáthassa a száját.
0: Így van, mi pedig azért visszük oda az embereket, hogy tényleg eltátsák a szájukat. Igazából én, ugye hiába ez már a nagyon sokadik év, amikor itt vagyunk, de még mindig nem tudok úgy kimenni a vízre, hogy ne tátanám el a számat. Annyira páratlan és annyira fantasztikus, hogy mindig alkalomról alkalomra rácsodálkozom is. Elgyönyörködöm magam, és ugye nyilván ezt szeretnénk megmutatni. Rengeteg vízitúra indul a kikötőből, lehet kajakot, kenut, szapot bérelni nálunk, úgyhogy bárki, aki teheti, látogasson el hozzánk, és gyönyörködjön egyet a természetben. És igen, tehát a gyékényes napok arra is jók, amellett, hogy a faluban nagyon nagyszerű rendezvények vannak, horgászverseny, pingpongverseny, főzőverseny, ijász bemutató, utcabál, sorolhatnám, hogy mennyire remek programok vannak. Az egyik közülük az, hogy akiknek hiába itt laknak a faluban, de mondjuk nincs lehetőségük lejönni ide önerőből, mondjuk mert idősek, vagy mozgásukban korlátozottak. Ilyenkor a busz hozza le a látogatókat, és mi pedig nyilvánvalóan ingyenesen kivisszük őket egy vízikörre, hogy tényleg mindenki láthassa, mennyire szép környéken élünk.
1: Csoda, hogyha a gát éppen nem takarna, akkor mondhatnám a Kárpátoknak a legdélebbi részét, hogy mit nekem te, de az Alföld itt van, meg ott a víz. 3 csodahely egyszerre. Úgyhogy ajánlatos ideje jönni mindenkinek.
0: Természetesen mindenkit látunk szeretete. Hál' Istennek egyre többen érkeznek hozzánk. Ugye Tiszavalk, a Tiszatónak egy kevésbé felkapott része, vagy kevésbé ismert része, de egyre többen fedezik fel, és látják meg, hogy ez egy igazából egy gyöngyszem, amit jó időről időre meglátogatni.
1: Dr. Koroknai Ágnest hallották, a Szivárvány kikötő vezetőjét. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolt, a zenei szerkesztő és a technikus Bilincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Sándor Palota közzétette holnapján a köztársasági elnök határozatát az alaptörvény módosítás kihirdetésének elrendeléséről. Ebben Súlyog Tamás rögzítette, a jogállamiság helyreállításának indokával elfogadott alaptörvény módosítás néhány eleme, így például az alkotmánybíróság hatásköreinek kiszélesítése valóban üdvözlendő, számos eleme ugyanakkor, különösen a választójog példátlan mértékű korlátozása, valamint egyes hivatalban lévő közjogi tisztségviselők személyre szabott jogalkotás útján történő eltávolítása sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét. Mind a jelenkor szempontjából, mind pedig történeti távlatokban összeegyeztethetetlennek tartom Magyarország alkotmányos alapelveivel mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a jogállamiság követelményeinek semmibevételével avatkoznak be a népképviseleti demokrácia és a hatalommegosztás rendszerébe, fogalmazott a leköszönő államfő. Aláírta tehát az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. Ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Forsthofer Ágnes előterjesztése alapján pedig Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el az országgyűlés elnöki feladatait. Az Alkotmánybírósághoz fordult több, a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Az alkotmányozási folyamat részeként 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta, szerint a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt adjon a közös döntések meghozatalában. Magyarország kőolaj készlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be Kapitány István, miután a pétfürdői kőolajtárolónál tett látogatást. Az előző kormány 44 napos szintre csökkentette azt, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készletszint fenntartása, ismertette a gazdasági és energetikai miniszter. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és az aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Emellett Kármán András írt arról is, kivezetik a széndioxid kvótaadót és tranzakciós díjat, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön, tette hozzá a tárcavezető. A biztonság továbbra is az elsődleges szempont, ezért a Budapest-Belgrád vasútvonalon a forgalom csak akkor indulhat el, ha minden szükséges feltétel maradéktalanul teljesül, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kifejtette, az Európában még nem használt, de Kínában régóta alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer telepítése megtörtént, ugyanakkor szoftver problémákat találtak abban, a hibákat pedig javítani kell. Miközben Orbán Anita külügyminiszter sikeresnek nevezte a magyar-ukrán szakértői egyeztetéseket, az ukrán nyelvi ombudsman lépései és egy kárpátaljai iskoláknak küldött hivatalos levél azt mutatják, hogy a kisebbségi nyelvhasználat továbbra is súlyos akadályokba ütközik a gyakorlatban, írja az Index portál. A cikkben hozzáteszik, emiatt Ferenc Viktória, a Fidesz EP képviselője az Európai Bizottsághoz fordult. Egy nappal a Moszkvát megrázó ukrán dróntámadás után a háború egyik legnagyobb rakétacsapása érte Kijevet, Oroszország órákon át támadta az ukrán fővárost ballisztikus és hiperszonikus rakétákkal, legalább egy ember elhunyt. Végül az időjárásról. A hidegfront elvonul, így aztán csökken majd a felhőzet, és többnyire derült lesz már az ég. Csapadék napközben nem hullik, a szél sok felé lénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délután aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

szodó, egy csepp, hogy eltévedt. Sose bán, ne szégyed, egy cseppnyi bánat ébredt.

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A szerkesztőt Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Jeges Mirjam kármelita nővér a szív liturgiájáról, az imádságról elmélkedik a Víjai Szent Teréz a Belső Várkastély című műve alapján.

Nagy-nagy tisztelettel, meg szeretettel köszöntök mindenkit. Ezt szeretném előre bocsátani, hogy ezek töredékek, amit itt egy óra alatt, vagy 45 perc alatt el tudok mondani. Minden egyes kis témát, azt külön ki lehetne bontani. Nehéz lenne elképzelnünk Ádámot és Évát, amint a Paradicsom kertben a Tanuljunk imádkozni című kézikönyvvel a hónuk alatt sétálnak, és várják az alkony hűvösében érkező urat. Igen, a bukás előtti ember számára magától értetődő, természetes, egyszerű volt a kapcsolat Istennel, vagyis az imádság. Hiszen Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette, és ez a kép más voltunk, ez már eleve kapcsolatra utal, valakire irányul. Valakinek a képmása vagyok, tehát a legmélyebb identitásom az a másikban van. Ádám a bukás előtt, abban az eredeti állapotában, amikor betöltötte természetének igazi célját, állandóan Isten felé fordulva élt, és Isten képére teremtetett természetében birtokolta az összes erényt, írja hitvalló Szent Maximosz. Mondhatnánk úgy is, hogy Ádám az imában élt. Mert a kontemplatív élet ezt jelenti. Folyamatosan Isten felé fordulok. Ő a gravitációs középpontom. Mindent felőle és benne látok. Hozzá viszonyítok. Rávonatkoztatok. Rajta keresztül értelmezek. Csak így képes az ember meglátni a teremtményekben és a teremtett világban, a keleti atyák szóhasználatával, az isteni energiákat, vagyis Isten nyomait, a dolgok lángját, mindennek a rendeltetését, a helyét, a szépségét, a nagy összefüggéseket. Talán érzékelhető az eddig mondottakból, hogy az imádság, a kontempláció az valójában egy létmód, nem a hasznosság rendjébe tartozik. Alexandriai Szent Atanáz így ír erről a kezdeti létmódról. Mivel Ádám Isten szemlélésében élt, vagyis a lelke olyan tiszta volt, mint egy tükör, visszatudta tükrözni Isten ragyogását. Lelkének ebben a tükrében szemlélhette Istent. És ekkor jön az idézet legfontosabb mondata, ekkor élte az ember az igazi életét. Ekkor élte az ember az igazi életét. Ezt az idillt, ezt a tökéletes állapotot, ahol nincs se gond, se fájdalom,

0: Hol Isten szemlélésében élek, megrontotta a bűn. Nagyon fontos látni, hogy a bűn kívülről jön. Nem az emberben volt. Nem én vagyok a bűn, hanem valami bűn belém került. A bűn ontológiailag nem tartozik hozzám. És csak Krisztus megtestesülése által jutott vissza az ember a valódi természetébe. Krisztus az igazi ember. Ő az archetípus. Krisztus nem Ádámról lett mintázva, hanem Ádám lett Krisztusról mintázva. Szent Terézi anyánk a belső várkastély 6. lakásában ír arról a veszélyről, hogy a kontempláció téves felfogása miatt némelyek eltávolodnak Krisztus szent emberségétől. Micsoda gondolat volna szándékosan eltávolodni a mi legnagyobb kincsünktől és orvosságunktól. Igen, Krisztus az orvos, és ő az orvosság. Ő az, aki begyógyítja ezt az Isten hiányos, mély sebzettségünket. A római levél 8. fejezetében, a 29. 30. versben van egy gyönyörű mondat. Isten eleve arra rendelt minket, hogy fia képének hasonlatosságára eljussunk. Nagy felfedezés volt számomra, amikor kisilabizáltam, hogy a görögben itt az a szókapcsolat áll, pro-orisen, orisen, orizon, horizont. Isten ezt adta nekünk horizontul, és ez egy hihetetlenül tágas látóhatár. Tehát életfeladatom, valódi önmegvalósításom az, hogy eljussak fiának hasonlatosságára, és ezt a horizontot ne engedjen beszűkíteni, vagy valami mással lezárni. Nagyszent Vazul még erőteljesebben fogalmaz, amikor így szól, az ember egy olyan teremtmény, aki azt a parancsot kapta, hogy átistenüljön. És a Kármel nagyszentjei tulajdonképpen erről írnak. Hogyan tudok kitörni a hamis én fogságából, és egyre inkább integrált, egyveretű személyé válni? Hogyan tudok egyre lendületesebben a cél felé menni, eljutni az Istennel megélt, folyamatos, átalakító együttlétig, egyesülésig? Vagyis, miképpen élhetem a szőlővessző életét a szőlőtőn? Miképpen maradhatok Krisztusban? Keresztes Szent János atyánk híres művében, a Szellemi Páros Énekben leírja, mennyire örül az isteni vőlegény, amikor látja, hogy egy lélek egyre mélyebb kapcsolatba, egyre valóságosabb egységre jut vele. Talán ritkán szoktunk arra gondolni, hogy ez az élő, mélyülő kapcsolat nem csak számomra öröm, hanem Istennek is öröme. Így ír erről János. Igazán csodálatos dolog látni, hogy mekkora az öröme Krisztusnak, amikor az ilyen lelket sikerül megnyernie, tökéletesítenie, vállaira venni, és saját kezűleg belehelyezni ebbe a forrón óhajtott frigybe és egyesülésbe. Az ima életnek ez az öröm a hátszele. Krisztusnak, a jegyesnek, a vőlegénynek az öröme. Isten öröme. Nehemiás könyvében olvassuk, Isten öröme a mi erősségünk. Isten a fölött érzett öröme, hogy engem, a megkeresett bárányt a vállára vesz. Keresztes Szent János ebben a képben látja a jegyesi misztika csúcsát. Krisztus, a jó pásztor, vállára veszi a megtalált bárányt. Ó lelkek, kiált fel János, amelyek ilyen fenséges dolgokra vagytok teremtve és hivatva, mit csináltok? Miért haboztok? Már régen nem parancsoltak nekem olyan nehéz dolgot, mint amit most kell megtennem, írja Szent Terézia anyánk a belső várkastély bevezetőjében. Az imádságról kell ugyanis szólnom. Legalább ebben hasonlítok Szent Terézi anyánkhoz, hogy úgy érzem, hogy régen nem parancsoltak nekem ilyen nehéz dolgot. Próbáljuk meg röviden áttekinteni azt az ívet, amit Teréz rajzol meg az imáról, pontosabban az imádkozó emberről, az imádkozó ember útjáról, a szív liturgiájáról. A belső várkastély, Szent Teréznek ez a legérettebb műve, az Istenbe való átalakulás, a felülről való születés folyamatát írja le, 7 lakásra bontva. A folyamat jelleget Szent Teréz a lakásokkal, keresztes Szent János pedig a különféle éjszakákkal szemlélteti. Teréz és János egész gondolatköre a fejlődésről, a növekedésről szól. Az életünk nem puszta megőrzés, hanem átalakulás. Az új ember megszületése egy egész élet programja. És ebbe beletartoznak mind a kegyelmek, mind a krízisek. Ezek egyaránt arra szolgálnak, hogy minden dimenziónkkal lassan-lassan Isten felé irányuljunk. A lelki út az ima élet során el kell jutnunk az egzisztenciális énünktől az esszenciális énünkig, vagyis a perifériától a magig, a felszínes énünktől a középpontunkig. Nagyon hosszú ez az út, amíg eljutunk az önző énünktől a szolgáló, áldozatot vállaló énünkig. Keresztes Szent János mond egy ilyen bátorító mondatot, Isten célja, hogy megnagyobbítsa a lelket. A növekedés azonban nem lineáris folyamat, hanem egy spirál mentén történik. A lelki fejlődés ilyen csigavonalban halad fölfelé, és talán ezért nem érzékeljük mindig az előbrejutást, mert ugyanazok a jelenségek, különböző mélységeket érintve többször visszatérnek. A gyónásainkban, a lelki beszélgetéseinkben, azt hiszem ez nagyon jól tetten érhető. Látszólag ugyanazok a dolgok következnek be, de mindig magasabb szinten. Mert időközben több tapasztalatom lett Istenről, magamról és a dolgok természetéről. A lelki élet, az imádságos élet egy élethosszig tartó feladat, folyamat. A Szentlélek mesterkurzusa. Ha külső-belső világunk időnként kaotikusnak tűnik is, vagy elhomályosodik, és megjelenik a fájdalom, mindez lehet a növekvés velejárója, a növekedés kísérője. Mindig bízhatunk abban, hogy a fiú rajtunk nyugvó tekintete, akármi is van velünk, akárhol is tartunk a spirálban, nem csak a létben tart meg, hanem a barátságában is. Isten nézése nem egyéb, adja át tapasztalatát János, mint szeretetének és kegyelmének kiárasztása. S ha a lélek keresi Istent, mondja ő még szintén, Isten még sokkal inkább keresi őt. Ezt a gondolatot jól el kell raktároznunk. Ha én keresem Istent, ő még sokkal inkább keres engem. És ez lehet a bizalmunk, a reményünk alapja is.
1: Folytatjuk adásunkat, melyben Jeges Mirjam nővér a szív liturgiájáról, az imádkozásról elmélkedik.

A belső várkastély első lakásában, akkor most így végignéznénk ezt a 7 lakást, picit ilyen madártávlatból. Tehát az első lakásban Teréz elénk tárja az Isten teremtette lélek szépségét, nagyságát, aki magán viseli a neki adott, semmihez sem fogható méltóság pecsétjét, az Isten képiséget. Ez elvehetetlen és felülmúlhatatlan. Rajtunk van a vele való, Istennel való közösség, közelség jegye. Ez ránk van bélyegezve, letörölhetetlenül. Szent Teréz így ír erről a belső várkastély első lakásában. Gondoljuk el a lelkünket úgy, mint egy egyetlen gyémántból, vagy igen tiszta kristályból készült várkastélyt, amelyben sok szoba van, mint ahogy az égben is sok lakás van. Mert ha jól meggondoljuk, nővéreim, nem más az igazak lelke, mint egy paradicsomkert, amelyben ő, mint mondja, gyönyörűségét találja. Isten gyönyörűségét találja bennünk. Mit gondoltok, milyen az a szállás, amelyben egy ilyen hatalmas, ilyen bölcs, ilyen tiszta, minden jóval ennyire teljes király a gyönyörűségét találja? Nem találok olyan dolgot, amihez a lélek nagy szépségét és nagy befogadó képességét hasonlítsam. Gondolunk erre. Isten szemében ilyenek vagyunk. Szépek, nagy méltósággal, nagysággal felruházva. És ez nem egy olyan cím, ami a nyugdíjazásunkkal megszűnik. Nem egy olyan titulus, amit elveszíthetek. És valóban, bármilyen éles legyen is értelmünk, alig ha foghatja fel a lelket, ahogy nem képes felfogni Isten sem, hiszen ő maga mondja, hogy a saját képére és hasonlatosságára teremtette azt. Kezdetben van az ámulat, a misztika, ennek a megérzése, hogy Isten így lát engem. Így szeret, így fogad el, ilyennek teremtett a magával való közelségre, hasonlatosságra. Ez a misztika, ez mindig megelőzi az aszkétikát. Az csak utána jön. Ennek a tapasztalatnak az erejéből van aztán erőm ahhoz, hogy az úton letegyek mindent, ami akadályoz az előrehaladásban. De először van a misztika, először van az ámulat. Hát ki vagyok én? Ki vagyok én? Ki vagyok én Isten szemében? És magamat jól Isten fényében látom. Ott esik rám jó szögben a fény. Ott találom meg az igazi hivatásomat, identitásomat, önazonosságomat. Szóval kezdetben van az ámulat. Vajon elgyönyörködünk-e eléggé ebben a szüntelenül ránk áradó gazdagságban? Elámulunk-e ezen a felül írhatatlan méltóságon, amit kaptunk? A második Péter levélben olvassuk, hogy az isteni természet részesei lettünk. Több vagyok puszta önmagamnál. Rendelkezem egy lét töblettel. Van egy mennyei dimenzió az életemben, és emiatt a belém oltott isteni élet miatt vagyok képes az önmeghaladásra, az önfelülmúlásra, vagyis a szeretetre és az áldozatra. Ott, a léleknek legmélyén, a leges legbensejében, írja Szent Terézi anyánk, van bennem egy pont, ahol az isteni társaság ott lakik. A lelkem legmélyén van Istennek a lakása, a középpontomban. Van egy pont bennem, ez a középpont, a középpontom, amelyik mindig egészséges,
ahová nem fér be sem a sátán, sem a bűn, ahol mindig béke van és csend. Ott, a legeslegbensőmben, ahogy Szent Teréz hívja ezt a helyet, van egy bizalmi és biztonsági mező. Ott nem betegszem meg. Minden pszichés betegség az a perifériámon van. És jó erre gondolnunk, hogy van bennem egy pont, a legközepem, nem tudnak a Kármel szentjei nevet adni ennek, hol így mondják, hogy legeslegbensőm, hol úgy, hogy a lélek közepe, hol úgy, hogy ez a legjobb megfogalmazás, hogy keresztes Szent János mondja, mit tudom én, tehát ott valahol bennem, ott van egy pont, ahol mindig egészséges vagyok, ahol mindig béke van, ahol mindig csend van, ahol semmi nem tud megbetegíteni. Ezért olyan fontos ide eljutni. A perifériámról ezt a hosszú utat a középpontomig megtenni. Az ember úgy lett megteremtve, hogy képes Istenre, ugye ez a híres Capax Dei, vagyis kapcsolatba tud lépni vele, de ugyanakkor szüksége is van rá ahhoz, hogy önmagára találjon, hogy megtalálja az élete értelmét, és teherbíró motivációja legyen a mindennapokhoz. Olyan teherbíró motiváció, ami nem egy hónapig tart lendületben, hanem egész életem során. Élő, egyre mélyülő, gazdagodó kapcsolatban kell lenni ezzel a számomra mindig jelenlévő, ahogy Teréz mondja, legjobb baráttal, jegyessel, királlyal, pásztorral. Ebben a lelki lakásban, az ima életnek, a lelki életnek ebben a fázisában szinte magától megszületik, feltör bennem a dicsőítés és a hálaadás. Minden lakás végén próbálok mondani egy-egy imaformát, amit ha abban a fázisban vagyunk, akkor talán érdemes használni. De még egyszer mondom, ez nem egy egyenes vonalú, egyenletes mozgás, nem egy lineáris fejlődés, hanem ilyen csigavonal mentén, tehát ugyanazok visszatérnek, csak már más magasságban vagy mélységben. Tehát itt szinte magától, ha erre ráébredek, rádöbbenek, szinte magától jön elő bennem a dicsőítés, a hálaadás. És ez az ima forma vagy ima mód a lelki egészségünk megőrzésének az egyik legnagyszerűbb eszköze. A depresszió legjobb ellenszere. Csak hogy, és erről szól a második lakás, ez a kapcsolatépítés, vagyis az imádság gyakran nehéz, küzdelmes. Isten, ő szüntelenül vágyódik arra, hogy kommunióban, közösségben legyen velem. És az imám, az tulajdonképpen válasz Isten vágyára, arra a vágyra, hogy velem legyen. De az részemről ez a válaszadás, ez időnként, vagy gyakran nehézségbe ütközik. Elakad, megbicsaklik. Mi történt? Miért nem megy ez magától? A belém oltott vágyódó képességet, ez belém van oltva ez a képesség, amit arra kaptam, hogy Isten felé tudjak törekedni, hogy be tudjam őt fogadni, ezt rosszul használom sokszor. Az alapvető nagy vágyamat fölcserélem, becserélem apróbb kis vágyakra, amelyek nem önmagukban rosszak, ezek önmagukban nem rosszak, hanem azért rosszak, mert a középpontba, Isten helyére kerülnek. Keresztes Szent János ezt úgy mondja, hogy az ilyen ember az érzékek szintjén él, vagyis sóvárgásainak, sürgető késztetéseinek a rabságában. És aztán ezek a rendezetlen vágyak a nyakam köré tekerednek, és egyre nagyobb fáradtságot, zűrzavart, bűntudatot okoznak, és végül annyira elerőtlenítenek,
hogy képtelen leszek kiszabadulni ebből a körforgásból. Mivel magam felé fordul a vágyam, megjelenik az önzés, az egoizmus, és következményként a szomorúság. Mi tud ebből kiemelni? Mi tud megváltoztatni? Isten ajándéka, Isten kegyelme. Ha ismernéd Isten ajándékát, mondja Jézus a szamariai asszonynak, bár ő mindig szünet nélkül pazarlóan ajándékozza önmagát, bennem nincs hely az ajándék befogadására, mert tele pakolom ezt a teret magamban egyéb más dolgokkal. Ezért a lelki életben az egyik legfontosabb feladatunk az nem annyira valamit fölépíteni, mint inkább az akadályokat eltávolítani. Megtisztítani azt, ami a keresztségem óta már ott van bennem. Minden már megadatott nekem. Minden ott van bennem, csak eltemetem, betemetem, nem tudok hozzáférni. Elő kell ásni ezt a forrást a rárakódott rétegek alól, azért, hogy az élő víz föl tudjon törni. Az ima, a Szentlélek imája, ez bennem él. Az ima ott él bennem, ezt nem nekem kell megfabrikálnom. És erre az imára kellene ráhangolódnom, ebbe kellene belépnem, a Szentlélek, ahogy Pál mondja, bennünk a lélek imádkozik.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Jeges Mirjam kármelita szerzetes nővért hallják.
1: Szóval le kell fejtenem a rárakódott rétegeket, a forrásra rakódott rétegeket, el kell hordanom, ami akadályozza, hogy ez az élő víz feltörjön, hogy a Szentlélek imája erőteljes lehessen bennem. És ez nem kis munka. Ez nem kis munka. A figyelmemet vissza kell fordítanom kívülről befelé. A futó pillantások helyett, amihez úgy hozzászoktunk, hogy úgy minden csak éppen érint a tekintetünk, de már tovább is siklik, a szememet a lelkem középpontjára kell szegeznem. Kitartóan. Oda, ahol Isten jelen van és vár rám. Radikális döntésre, sőt döntésekre, erőfeszítésre van szükség. Enyém a felelősség, hogy elindulok-e a találkozás irányába. Ez az én felelősségem. Nem az ima megteremtése, az ott van, az a Szentlélek ajándéka. Az én felelősségem az, hogy elindulok-e e felé a találkozás felé. Nem arra kell erőfeszítéseket tennem, hogy Istent magamhoz vonjam, hiszen ő mindig jelen van bennem, hanem arra kell erőfeszítéseket tennem, hogy én jelen tudjak lenni az ő számára. Keresztes Szent János a Szellemi Páros ének 8. versszakában így fogalmaz: a lélek abban él, akit szeret. Abban élek, akit szeretek. Vagy amit szeretek. Ezért jó megnézni, mit szeretek. A felszínességet kell leküzdenünk. Különben mindig csak saját perifériánkon mozgunk, elbűvölve a világ örömeitől és bajaitól. Mondhatnánk úgy is, hogy harc folyik itt, ezen a szinten a bálványok ellen. Szent Terézi anyánk nyilván a saját tapasztalata alapján figyelmeztet: számítsunk rá, hosszú időbe telik, amíg Krisztus társ lesz a sátrunkban. Nem könnyű hozzászoknunk ahhoz, aki annyira más, mint mi. Az imádságnak, a lelki életnek ezen a pontján, ahogy mondtam is már, szükség van a küzdelemre, a radikális döntésekre, Szent Teréz kifejezésével az eltökélt elhatározásra, sok nemre és igenre van szükségünk. Simone Weil szavaival: a jó megtételét el kell határoznunk. A rossz magától is végbe megy bennünk. Nagyon-nagyon szeretem Nagyszent Makáriosz tapasztalati teológiáját, és talán ez pár mondata vagy pár gondolata segítségünkre siethet, vagy jobban megértetheti velünk Isten pedagógiáját. Így tanít Nagyszent Makáriosz: amikor valaki az Úrhoz közeledik, akkor mindenek előtt kényszerítenie kell magát a jóra, akkor is, ha a szíve nem akarja. És mindig rendíthetetlen hittel várni az ő irgalmát. Noha nincs a szívében szeretet, kényszeríteni kell a szeretetre. Noha nincs benne szelídség, kényszeríteni kell a szelídségre. Ugye itt visszacseng bennünk az evangélium, az erőszakosok ragadják magukhoz a mennyek országát. Talán erre az erőszakra gondol Krisztus. Tehát, noha nincs benne szelídség, kényszeríteni kell a szelídségre. Együttérző és irgalmas szívre kell kényszeríteni. Kényszeríteni kell, hogy elviselje a lenézést, hogy türelmes legyen, amikor mások semmibe veszik. Ne lobbanjon haragra, amikor megvetik és gyalázzák. És bár nem vagytok képesek a lelki imádságra, kényszerítsétek magatokat az imára. És most jön a fordulat. És így, Isten látva ezt a harcot, és hogy erőszakkal kényszeríti magát, akkor is, ha a szíve nem akarja, valódi imát ajándékoz neki. Valódi szeretetet ajándékoz neki. Valódi szelídséget, belső irgalmat, valódi jóságot. Egy szóval, eltölti őt a Szentlélek gyümölcseivel. Eddig az idézet. Ez nekem nagyon sokat segített így a személyes életemben. Ami alulról, a mi perspektívánkból küzdelemnek látszik, az felülről nézve, egy más perspektívából nem más, mint a Szentlélek ajándékainak a befogadása. A hegymászás örömét azt nem csak a csúcsra való megérkezés jelenti, hanem az egész megtett út. Az egész megtett út. És amikor visszanézünk egy-egy szakasz után, jó látnunk, jó érzés támadhat bennünk a harcainkra visszagondolva. Ezek ilyen emlékeztetők arra, hogy Isten nem hagy egyedül, velem van. Azért van egy lábnyom, illetve két láb, de hát szóval nem két ember. A sivatagban emlékeztek erre a példabeszédre, vagy példázatra, mikor Remete mondja, hogy de hát hol voltál, amikor én harcoltam, hát nincs itt a nyomod. Azért nincs, mert a te lábnyomaidban járok. Fölemeltelek, a karomban vittelek. És utána idővel ezek már ilyen világító Szent János bogarak lesznek az utunkon. Ezek a harcok. Jó lesz visszagondolni rá, és hálát adni, hogy ebben is megsegített, innen is tovább vitt. Hát semmi nincs vesze, ha most megint ugyanebbe a helyzetbe kerülök. Hát van tapasztalatom arról, hogy ez már máskor is volt így. És még mindig itt vagyok. Még mindig van erő bennem, amit a Szentlélek belém volt. Nem kell elkeserednem. Most is bízhatom abban, hogy ezt a harcot is Isten szent lelkével, Krisztussal karöltve meg tudjuk vívni. Ha tehát megtörténnék veletek, hogy elestek, biztat Szent Teréz, ne veszítsétek el a bátorságotokat, hanem csak menjetek újra előre. Az Úr még ebből az esésből is jót tud kihozni. Jót tud kihozni. Ebben a fázisban, ugye most a második lakásnál járunk, erős fegyver a röpima. Az első sivatagi remeték a kívülről megtanult, gyakran ismételt, rövid zsoltár versekkel vértezték fel magukat. Ez egy vért rajtam, ahol a nyilak nem tudnak áthatolni, nem tudnak megsebezni, nem tudnak hozzám férni. Ezt egyszavas imának, monologisztosnak nevezik ezt az imamódot. A legtöbbet használt fohász az volt, amivel most az imaórák kezdődnek a zsolozsmában. Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Vagy, ahogy az apoftegmákban olvassuk, ahogy te akarod és tudod, könyörülj rajtam. Ilyen egyszerű formulák. De ezt a nap folyamán, este, az ágyamban, mikor fölébredek, reggel, mikor fölkelek, mondom, és ez belém épül, fölvértez, átjár, átitat, visszavisz Isten jelenlétébe. És egyszerűsége miatt mindig kéznél van. Nem kell hozzá szentírás, nem kell hozzá egy nyugodt sarok, nem kell imazsámoly, nem kell egy templom, mindig használható. A másik gyakorlat, amit itt javasolok, az tulajdonképpen a keresztény meditáció első formája, amit melétének szoktak mondani, azt jelenti, hogy ízlelgetve, félhangosan, így mormolva olvasom a szentírást, amíg egyszer csak megüt egy szó, megérint egy szó. Ez lesz Isten nekem szóló szava. Isten nekem szóló szava. És milyen szó minden nap elhangzik felénk. És ez egy feladat megtalálni ma, holnap, holnap után Isten nekem szóló szavát. Kár, hogy manapság elszoktunk ettől az imamódtól. Ezáltal a félhangos mormolás által a testem is részt vesz az imában. Megzendít bennem egy húrt. előhívja az úgynevezett izom emlékezetet. Átjár, lenyomatot hagy bennem, más lesz utána újra olvasni ugyanazokat a szavakat. Régen elképzelhetetlen volt, hogy így magukban olvassák az ember a Szentírást. Ha egy zsinagógába elmegy az ember, ott még mindig ezt látja. Így mormolva, félhangosan beszélnek, mondják a szavakat. Másként rakódik le bennem, másként érint meg. Más területeket is el tud foglalni, nem csak intellektuálisan fogadom be. Ezt nagyon javaslom, ezt az otthon, szobában, szerzetesek a cellájukban, kihol, ezt a félhangos mormolását így olvasni, egész más, mint csak így a fejemmel, magamban.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jeges Mirjam karmelita szerzetes nővér a szív liturgiájáról, az imádságról elmélkedett, a Viai Szent Teréz a Belső Várkastély című műve alapján. Az előadás 2018-ban az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon hangzott el. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélgetések és előadások Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Huszonhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Idén is sikerrel zajlott az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A programsorozat csütörtökön kezdődött, a nyitó szentmisét akkor Ternyák Csaba egriesek mutatta be. A találkozó keretében előadások, tanúságtételek hangzottak el, volt vezetett szentségimádás, imák, emellett koncertek és színpadi előadások is színesítették az elmúlt napokat. Délben aztán a búcsú szentmisét Marosi Balázs szerencsi ifjúsági régió felelős mutatta be. A Sándor Palota közzétette honlapján a köztársasági elnök határozatát az alaptörvény módosítás kihirdetésének elrendeléséről. Ebben Sólyog Tamás rögzítette, a jogállamiság helyreállításának indokával elfogadott alaptörvénymódosítás néhány eleme, így például az alkotmánybíróság hatásköreinek kiszélesítése valóban üdvözlendő, számos eleme ugyanakkor, különösen a választójog példátlan mértékű korlátozása, valamint egyes hivatalban lévő közjogi tisztségviselők személyre szabott jogalkotás útján történő eltávolítása sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét. Mind a jelenkor szempontjából, mind pedig történeti távlatokban összeegyeztethetetlennek tartom Magyarország alkotmányos alapelveivel mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a jogállamiság követelményeinek semmibevételével avatkoznak be a népképviseleti demokrácia és a hatalommegosztás rendszerébe, fogalmazott a leköszönő államfő. Aláírta tehát az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. Ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Forsthofer Ágnes előterjesztése alapján pedig Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el az országgyűlés elnöki feladatait. Az Alkotmánybírósághoz fordult több a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Az alkotmányozási folyamat részeként 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta, szerint a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt adjon a közös döntések meghozatalában. Magyarország kőolaj készlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be Kapitány István, miután a pétfürdői kőolajtárolónál tett látogatást. Az előző kormány 44 napos szintre csökkentette azt, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készletszint fenntartása, ismertette a gazdasági és energetikai miniszter. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és az aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Emellett Kármán András írt arról is, kivezetik a széndioxid kvótaadót és tranzakciós díjat, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön, tette hozzá a tárcavezető. A biztonság továbbra is az elsődleges szempont, ezért a Budapest-Belgrád vasútvonalon a forgalom csak akkor indulhat el, ha minden szükséges feltétel maradéktalanul teljesül, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kifejtette, az Európában még nem használt, de Kínában régóta alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer telepítése megtörtént, ugyanakkor szoftver problémákat találtak abban, a hibákat pedig javítani kell. Egy nappal a Moszkvát megrázó ukrán dróntámadás után a háború egyik legnagyobb rakétacsapása érte Kijevet, Oroszország órákon át támadta az ukrán fővárost ballisztikus és hiperszonikus rakétákkal, legalább egy ember elhunyt. Végül az időjárásról. A hidegfront elvonul, így aztán csökken majd a felhőzet, és többnyire derült lesz már az ég. Csapadék napközben nem hullik, a szél sok felé lénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délután aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa tiszteletére adott hangversenyen. A szépség segít az ég felé emelni a tekintetünket. Magyar cserkészek az USA-ban élő hagyomány. Tóth Tamás atya beszámol a Fillmore-i Cserkész Központban tett látogatásáról, amelyet a külföldi Magyar Cserkész Szövetség meghívására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálatának koordinálásával tett New York államban. XIV. Leó pápa tiszteletére adott hangversenyen. A szépség segít az ég felé emelni a tekintetünket. Szombaton este Castel Gandolfóban az Albánói Egyházmegye koncerttel kedveskedett a pápának, aki nyári pihenését tölti. A Szent Atya meghatottan mondott köszönetet az előadóknak és az egyházmegyének a koncert ajándékáért, amelyen a szépség közelebb vitt Istenhez. Olyan világban élünk, ahonnan hiányzik a szépség. Sok gond van, háború, konfliktusok, gyűlölet, erőszak, nincs munka és sok más dolog. Az, hogy alkalmunk van egy ilyen helyzetre, mint ez, tényleg nagy ajándék, mert arra emlékeztet, hogy sokkal több van ennél. A férfiak és a nők pedig, ha akarjuk, mind együtt bemutatják a szépséget, ami szívtől szívig segít látni és felemelni tekintetünket az ég felé. 14. Leó pápa ezekkel a szavakkal üdvözölte szombaton este mindazokat, akik a Castel Gandolfói apostoli palota udvarán jelen voltak a hangversenyen, amit az Albánói Egyházmegye rendezett, közelsége és szeretete jeléül a pápának, aki a Róma környéki kisvárosban tölti nyári pihenését. Tudjátok, alig több mint egy hónapja Spanyolországba utaztam, és az utazás célja éppen az volt, hogy felemeljük a szemünket, a tekintetünket az ég felé. A zene, a művészet, a szépség olyan eszköz, ami segít Isten irányába nézni, s ami valóban az emberi lény egyik legjobb része, folytatta a pápa, aki a zene és a művészet értékéről elmélkedett. Ezek segítségével az ember képes felülemelkedni a jelen nehézségein, a szépség megtapasztalása pedig Istenhez vezet és visszaadja a reményt. Éppen ez jött létre ezen a hangversenyen, amelyen Marco Rogliano hegedűművész előadta Niccolò Paganini harmadik hegedűművész

versenyének polonéz variációját. Majd Rossana Tommasi Golcar zongoraművész szólaltatta meg a Vincenzo Bellini Norma című operájára Luis Bacalov által írt szabad fantáziát és variációt a Pármai Muzsikusok zenekarával, amelyet Pier Carlo Orizio karmester vezényelt. Elsőként éppen a zenészeknek mondott köszönetet 14. Leó pápa. Nagy köszönet illeti a művészeket, akik meghatottak engem. Az Albánói Egyházmegyét, amelyik felajánlotta ezt a koncertet nekünk. Minden itt jelenlévőt, mert valóban nagyszerű dolgot tapasztalhattunk meg a szépségnek ezekben a perceiben. Beléptünk minden értelemben abba, amit Isten akart a teremtésben, s ami éppen a szépség, mondta rögtönzött szavakkal a pápa. Az estet az albánói püspök Vincenzo Viva nyitotta meg, aki 14. Leó pápához intézte köszöntését, emlékeztetve a helyi egyház hálájára, amiért a pápa visszatért Castel Gandolfóba. Kifejtette, hogy a koncerttel akartak köszönetet mondani, és együtt osztozni a szimfonikus zene ajándékában. Bellini normájára utalva a főpásztor azokra a nőkre és anyákra gondolt, akik a világot szétszaggató különböző háborús helyzetekben gyermekeikkel és családjukkal együtt a legkeményebb árat fizetik a konfliktusokért. Éppen bennük tükröződik vissza egy kiengesztelődött holnap reménye, Leó pápa béke felhívásai nyomán, amelyeket pápasága kezdete óta intéz a világhoz. A koncerten a 19. századi olasz zene két főszereplőjétől választottak műveket. Niccolò Paganini és Vincenzo Bellini zenéjében közös szál a dallamosság, ahol a hangszeres virtuozitás összefonódik a melodráma nyelvezetével. A norma újraolvasata ebben az értelemben csak zongorára és zenekarra íródott, ahol a főszereplőt végig kísérhetjük a fájdalomtól a megbocsátásig és az áldozatig, amikor a személyes történet egyetemes visszatükröződésévé válik a szeretet és a béke erejének, ami, ahogy a librettóban jól illusztrálták, képes a háborús szelek dúlt a levegőben is újra felhangozni. Ez a kívánság szállt fel Castel Gandolfo egéről, hogy egyetemes legyen. Nem véletlen, hogy a hangverseny a csillagos ég képével zárult, amelyet a zenekar mögötti kivetítőn jelenítettek meg. A koncert végén a pápa, mielőtt elhagyta az apostoli palota udvarát, köszöntötte a művészeket és a jelenlévőket, akik hagyományosan gyűrűcsókra járultak elé.

0: Magyar cserkészek az USA-ban élő hagyomány. Hallgassák meg Tóth Tamás atya beszámolóját.
1: A Szent Atya 14. Leó pápa szülőhazájában az idén 250 éves fennállását ünneplő Amerikai Egyesült Államokban a terület lakosságának sajátos összetételéből adódóan, akiknek túlnyomó többsége valamikor ide érkezett és itt talált új otthonra, fontos a gyökerek ismerete és az azokhoz való ragaszkodás. A hivatalos felmérések szerint az Egyesült Államokban 1.380.000 ember vallja magát így vagy úgy magyar származásúnak. Ebből 150-200.000 ember beszél valamilyen szinten magyarul. Ma is vannak működő magyar közösségek. Közülük az egyik legismertebb hagyományos diaszpóra közösség Ohio államban, Clevelandban működik, ahol magyar plébánia is van. A szövetségi fővárosban, Washington DC-ben úgy 2-3 ezer magyar él. Nagy a fluktuáció, hiszen sokan néhány évre kiküldetésbe érkeznek ide, illetve a főváros hivatali és intézményhálózata, tudományos élete sajátos tudást igényel, ami ugyancsak szűrőként működik. Gondoljunk csak bele, a városban számos felsőoktatási intézmény és kutatóközpont, köztük több katolikus egyetem is található. A fővárost körülvevő régióban közel 50 ezer lehet a magyarok száma. A magyar nyelv és kultúra ápolásának, a vallási, így a katolikus közösségeken és a kulturális szervezeteken túl, illetve velük együttműködve két fontos pillére van. Az egyik a magyar iskola. A világon úgy 250 működik belőlük, ebből az Egyesült Államokban 60-70 található. Mivel a gyerekeket ezekben a hétvégi, szombati iskolákban a szülők segítségével tanítják, így a létük értelemszerűen a szülők elkötelezettségétől függ. Ahol van szülő, aki magyar nyelvre és kultúrára akarja tanítani, taníttatni a gyermekét, és neki magának is van iskoláskorú gyermeke, ott tud fennmaradni ez az iskolatípus. Washingtonban a magyar nagykövetség régi épülete ad otthont a washingtoni magyar iskola és óvodának, amely 15 éve működik, jelenleg úgy 50 diákkal, akiknek egy része nyelvileg vegyes családokban nő fel. Vagyis, ahol az egyik szülő magyar, illetve rendelkezik magyar gyökerekkel, a másik azonban nem. A magyar nyelv és kultúra ápolásának másik fontos pillére a vallási és nemzetiségi alapon működő külföldi magyar cserkész szövetség. Éppen 80 éve, amikor 1946-ban a kommunista hatóságok betiltották a keresztény ifjúsági szervezeteket, köztük a Magyar Cserkész Szövetséget, az emigráns magyarok már javában szervezték a mozgalmat külföldön, amely így rövidesen a világ diaszpóra magyarságának egyik legfontosabb jellemnevelő szervezetévé vált. Észak- és Dél-Amerikától kezdve, Nyugat-Európán át, egészen Ausztráliáig a cserkész mozgalom a magyar nyelv és kultúra megőrzésének és továbbadásának a kulcsa lett. Mindez az alapító Lord Baden-Powell eredeti szándékával egyező módon vallásos keretek között történt és történik, így nem csoda, hogy a cserkész csapatok szoros kapcsolatban állnak a magyar egyházi közösségekkel, plébániákkal. A statisztikák szerint a magyar cserkészek nagyobbik része itt is katolikus. Az Egyesült Államok északkeleti részén, 600 méterrel a tenger szintje felett, Fillmore-ban található a Sík Sándor Cserkészpark, az észak-amerikai magyar cserkészek legfontosabb találkozási helye. A külföldi magyar cserkész szövetség 1963 végén vásárolta meg a New York állam nyugati szélén fekvő Fillmore-i területet. A vételárat cserkészvezetők adták össze, köztük olyanok, akiknek a II. Világháború, illetve az 1956-os forradalom leverése után kellett elhagyni hazájukat. Közülük többen erőn felül vállaltak anyagi áldozatot az ügy érdekében. A helyet Sík Sándor piarista szerzetes papról, a magyar cserkészet programadó vezetőjéről nevezték el, aki ugyanabban az évben, 1963-ban hunyt el. Fillmore azonnal az Egyesült Államok keleti és középső, illetve Kanada keleti részének legfontosabb táborhelye, a cserkész vezető képzés központja lett. A rendszerváltást követően a hazai cserkész mozgalom újraindulása idején az első magyarországi cserkésztiszteket ugyancsak Fillmore-ban képezték ki. Az 1989-ben végzettek közt több katolikus pap is volt. Itt ma is rendszeresen zajlanak nyári, illetve vezetőképző táborok, köztük a hagyományos központi akadályverseny. Idén több mint 300-an érkeztek ide az Egyesült Államok béli New Jersey, New York, Massachusetts, Ohio és Connecticut államokból, továbbá Washington DC szövetségi fővárosból, illetve a kanadai Ontario és Quebec tartományokból, valamint a főváros Ottawából a pünkösdi hétvégére azért, hogy játékos keretek közt adjanak számot cserkész tudásukról. A kétnapos megmérettetésre Washingtontól Torontóig hónapokon keresztül készültek a fiatalok. Az akadályverseny keretét most az 1956-os forradalom adta. Miközben a cserkészek megmutatták tudásukat például a magyar nyelvű imádságok, a térképészet és geocaching, az elsősegélynyújtás, a népzene vagy a tűzrakás és a palacsintasütés terén, ismereteket szereztek a forradalomról és annak fájdalmas következményeiről. A résztvevők közt többen voltak olyanok, akiknek a nagyszülei vagy a szülei akkor 70 évvel ezelőtt kényszerültek elhagyni hazájukat, örökre megváltoztatva ezzel az ő és leszármazottaik életét. A cserkészeket a szokatlanul hideg és esős idő sem tántoríthatta el a hagyományos esti tábortűztől, amely a közös táborozásoknak mindig egyik kiemelkedő eseménye. A hétvége lelki csúcspontja azonban a pünkösdi szentmise volt, amelyet idén Tóth Tamás atya, e sorok szerzője, tarthatott, maga is cserkész segédtiszt, és aki a külföldi Magyar Cserkész Szövetség meghívására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálata koordinálásával érkezett a cserkészparkba. A Sík Sándor cserkészpark területe jelenleg 64 hektár. A tulajdonos a külföldi Magyar Cserkész Szövetség, amelyet 1946-tól kezdve Bodnár Gábor vezetett. Tőle 1996-ban Lendvain Lindner Imre vette át a stafétát, aki az elnöki teendőket 2025-ben adta át Vajtai Istvánnak. A szövetségnek jelenleg 4 földrész, 14 országa, 72 csapatában 3000 cserkész tagja van. Vannak olyan cserkész csapatok, amelyek stabilan tartják magukat, ilyen például a New Jersey állam területén fekvő Garfieldben működő két csapat. Mindkettő, egy a fiúknak, egy a lányoknak, az 50-es években alakult, és azóta működik. Saját cserkészházuk van, amelyet a legendás cserkészvezetőről, Bodnár Gáborról neveztek el, aki családjával csupán néhány saroknyira lakott innen. Ezen a környéken, Passaicban található az Egyesült Államok keleti partvidékének egyetlen ma is működő magyar katolikus plébániája, amellyel a cserkészek természetesen élő kapcsolatban állnak. Vannak olyan cserkész csapatok is, amelyek a magyarság fogyása, illetve az asszimiláció következtében lassan fogynak vagy megszűnnek, de vannak olyan csapatok is, amelyek most alakulnak, vagy most kezdenek újra növekedni. Ilyen például a washingtoni, amelyben jelenleg körülbelül 60 cserkész ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. Sokat mondó az, ami a csapat pólóra van írva. Beszéljünk magyarul. A foglalkozások ugyanis szigorúan magyar nyelven zajlanak, így az imákat is magyarul tanulják meg. A taglétszám a korábban megszokott 30-40 cserkészről az utóbbi években nőtt meg, hála a toborzásnak és annak, hogy az érdekelt családok egyre több gyermeküket beíratják. A foglalkozások miatt a szülők közül sokan több órát is autóznak minden szombaton. A Szentatya 14. Leó éppen nem régen, 2026. június 1-én találkozott európai katolikus cserkészvezetőkkel, akiket arra bátorított, hogy a rájuk bízottakkal együtt éljék meg a hit szépségét a mindennapi gesztusokban és a közös imában, a szentségekben és mindenki hivatásának felismerésében. Válaszoljanak nagylelkűen Krisztus hívására, aki arra hív, hogy másszanak fel a csúcsra, hogy evezzenek a mélyre, hogy együtt járjanak az erény útján. A több mint 100 éve működő magyar cserkészet, amelynek legszebb hagyományait viszi tovább a külföldi Magyar Cserkész Szövetség, szintén ezen az úton igyekszik járni. A Filmori Cserkészpark névadója, Sík Sándor pianista volt az, akinek a hazai cserkészpedagógia kidolgozását köszönhetjük. Hozzá kötődik az emberebb embert, magyarabb magyart nevelési elv, és mindez keresztény keretek között. Így bátran hozzátehetjük azt a harmadik tételt, amivel egy másik cserkész, az 1999-ben elhunyt Veszprémi Tibor pialista szerzetes, e sorok szerzőjének bélmapja, egészítette ki rendtársa híres mondását: emberebb embert, magyarabb magyart és krisztusibb keresztényt. Ez a magyar cserkész hivatás.

Tamás atya beszámolóját hallották a Filmori Cserkész Központban tett látogatásáról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
2: Kedves hallgató, ezen a héten tartották az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatot. Több mint 40 éve minden nyáron népes sereglet gyűlik össze a templomkertben, hogy együtt töltsenek néhány napot egymással, és persze Jézus Krisztussal. Sok régről ismerős arc köszön egymásra, és itt talán kevéssé vannak felületes ismerettségek, hiszen az évek óta visszajárók közös élményei különleges kapcsolatot teremtettek. Minden esztendőben egy mottó foglalja össze a központi gondolatot. Idén Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján természetesen az ő egyik jeles mondata lett az iránytű: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Ez a néhány szavas buzdítás, amit elemeztek, körüljárták gondolatban és cselekedetben a szalókosok. Látszólag ez egy nagyon egyszerű kijelentés. Egyszerű annyiban, hogy tisztán és világosan fogalmazza meg, mi a Krisztus követő ember legfontosabb gondolata. A gyakorlatban ezt apró pénzre váltani azonban sokszor igen nehéz. Dicsérhetjük az Urat és áthatjuk szép imádsággal, énekszóval. Ez azonban még édes kevés. Nem elég ehhez vasárnapra szép ruhába öltözni. Jól tudjuk a tanításokból, hogy mindezt cselekedeteinknek is tükröznie kell, és nem alkalmi jelleggel, hanem a mindennapokban. Ha krisztusi emberként viselkedek, tanúságot teszek, és ezzel dicsérem az Urat. Külön nagy öröm és ajándék volt a közösségnek, hogy a 100 éves Kerényi Lajos atya, a találkozó motorja is el tudott jönni, és egy rövid időre találkozott Szalók népével. A tőle kapott üzenetet is hazavihette magával minden szalóki táborozó, és persze azok is, akik a közvetítéseken keresztül kapcsolódtak be az eseményekbe. A technika fejlődésének köszönhetően hosszú ideje lehetőség van arra, hogy az elhangzott elmélkedések, tanúságtételek később is elérhetőek legyenek. Kedves hallgató! Amikor kitekintek az ablakon a szikrázó napsütést, a fáradtan bólogató fákat látva gyakran eszembe jutnak gyermekkorom nyarai. A nyár mindig is a szabadságot jelentette. A továbbalvás, később fekvés gyermeki öröme mellett barangolásokat, kirándulásokat. A szabályok is lazábbak voltak, az étkezések időpontjai jelentették szinte az egyetlen szigorú előírást. A Duna mellett töltött nyarakon a fürdés, a horgászat, rengeteg izgalmas felfedezés varázsa maradt meg örök emlékként. És ezek az emlékek időnként felszínre törnek egy-egy tárgy vagy gondolat felbukkanásakor. A minap például a lomtalanításra készülve két ócska fotelt hoztam le a padlásról. Viharvert, kiszolgált darabok, teljesen használhatatlanok jó ideje, de valamiért mégis megtartottuk. És ezeket látva eszembe jutott 1984 nyara, amikor a Los Angeles-i olimpiát néztük ezekből a fotelekből nagyapámmal. Nagyapám 26 éve a mennyei atyánál van, nagymamám 8 esztendeje. De a fotel még megmaradt, noha lassan az enyészeté lett. De az emlékek belém vésődtek. Kedves hallgató! Nemrég a végzős diákok átvehették diplomáikat, hosszú idő munkájának gyümölcse végre beérett, büszke fiatalok és büszke családok ünnepeltek az elmúlt napokban. Mert valóban nagyon komoly erőfeszítés elvégezni egy egyetemet, főiskolát, ha tisztességgel csinálja az ember. Meg annyi vizsga, szigorlat, dolgozat, beadandó, áttanult éjszakák vezetnek a végső célhoz. És mennyi áldozattal jár ez a szülőknek is? Többségük sok mindenről lemondva tanítatja gyermekét, hogy jobb sorsa legyen, boldoguljon az életben, hogy azt csinálja majd, amit szeret, megtalálja hivatását. Kedves hallgató! Rövid időn belül kiderül, hogy a középiskolát végzettek közül kik nyernek felvételt a felsőoktatásba. Nagyon izgalmas várakozás ez. Emlékszem, magam is felfokozott hangulatban vártam, mi lesz az eredmény. Most az interneten egyhamar közzé teszik, és telefonos üzenetet is kapnak a felvételizők. Annak idején valamelyik napilap hozta le a pontszámokat. Aki szemfüles volt, keresett újságíró, szerkesztő vagy nyomdász ismerőst, hogy hamarabb megtudja, hogyan sikerült a megmérettetés. Új helyek, új barátok, és persze sok-sok új ismeret vár azokra, akik elérik a kívánt pontszámot. Egy teljesen új élet kezdődik. Iskolába kell továbbra is járni, de jóval kevesebb kötöttség van. A felnőtté válás, önállósodás útján indulhat a fiatal. Mindegy voltaképpen merre vezet az útja. Az a legfontosabb, hogy ezen az úton krisztusi iránytűvel menjen, és segítségül ehhez felidézheti Szent Ferenc atyánk szavait. Dicsérjétek az Urat, és áldjátok!
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Napbúcsúztató. Kedves hallgatóink, a vasárnap perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után jön a szerzetesek fél órája, Várszegi Asztrik Bencés szerzetes mesél a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapításáról, majd következik az ökumené. Az egyórai hírek után Cseperedő című műsorunk jön, a család és a karrier kérdését vesszük górcső alá, hiszen bár nem kapcsolódik szorosan a gyermekneveléshez, mégis befolyásolja azt, hogyan tudja egy édesanyja megteremteni az egyensúlyt az otthoni, szülői, teendői és a munkavilága között. Ennek segítése érdekében hívták életre a Manpower nevű HR tanácsadó céget, egyfajta hidat képezve a vállalatok és a munkavállaló édesanyák között. Az alapítókat, Csűrösné Kriston Adrián HR tanácsadót, valamint Kardos Szabó Zsófia munka- és szervezetpszichológust Berec Renáta kérdezi. Ezután a Sziluett női magazin jön. Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrierjéről, a színpadi szerepekről és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélget Szajkó Anita. 2 óra után következik a Lélek útjain, majd a Közelkép adása. 3 órakor híreket mondunk, aztán jön a Krisztus kereszt az erdőn, Tikovics Ernő szakrális kisemlékekkel foglalkozó műsora. Hajdúböszörmény egyetlen, nemrégiben állított útmenti keresztjéről és Gyöngyös Tarján középkori harangjáról hallanak. Ha kérem a következőt magazinunkban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket, a narcizmusról Balcs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal Monos Márta a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője beszélget. A 4 órai hírek után zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Kolaszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Pap Ildikó, Péderi Zsolt, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Vasvári Bernadett. Az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is további jó rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A hírszerkesztő bemondót, Debnár Ádámot hallották.

Az igazán bölcs ember így gondolkodik. Isten, nincs rajtad kívül, aki mindeneknek gondját viselni, hogy bizonyítanod kellene, hogy nem ítéltél igazságtalanul. Igazságosságodnak hatalmad az alapja, mivel mindennek ura vagy, mindent kímélhetsz. Olvasom a bölcsesség könyvében. Az a feladatunk, hogy életünk teljes gazdagságát felderítsük. Nincs rá jogunk, hogy tompa közönnyel éljük le napjainkat, mert akkor minden, ami képességeinkben rejtőzik, elsorvad. Olyanok vagyunk, mint a tűz, amely a száraz ágban vagy a kovakőben szunnyad, hangzik Hölderlein Hiperionjában, és a küzdelem és keresés minden pillanatban végét veti a szűk fogságnak. Ha figyelemmel fordulunk azok felé a dolgok felé, amelyekkel összetalálkozunk, ha intenzívebb lesz életünk azáltal, hogy élményeinken elgondolkozunk és belsejükig hatolunk, akkor mi magunk is átalakulunk. Oda kell hát néznünk pontosan, oda kell figyelnünk gondosan, meg kell kóstolnunk a dolgok ízét, meg kell tanulnunk a világ különböző hangjait észrevenni és megkülönböztetni. Minden napjaink is tele vannak rejtett kincsekkel. A keresztény ember olyan ember, aki messzire tekint, egészen az isteni horizontig, hogy így bátorságát ébren tartsa, és a cél felé egy kis lépést mindig újból megtegyen, kitartóan. Istenem, segíts előbbre, és add fényeidet, hogy ne álljunk már olyan sokáig a saját magunk útjába.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Sándor Palota közzétette holnapján a köztársasági elnök határozatát az alaptörvény módosítás kihirdetésének elrendeléséről. Ebben Súlyog Tamás rögzítette, a jogállamiság helyreállításának indokával elfogadott alaptörvénymódosítás néhány eleme, így például az alkotmánybíróság hatásköreinek kiszélesítése valóban üdvözlendő, számos eleme ugyanakkor, különösen a választójog példátlan mértékű korlátozása, valamint egyes hivatalban lévő közjogi tisztségviselők személyre szabott jogalkotás útján történő eltávolítása sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét. Mind a jelenkor szempontjából, mind pedig történeti távlatokban összeegyeztethetetlennek tartom Magyarország alkotmányos alapelveivel mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a jogállamiság követelményeinek semmibevételével avatkoznak be a népképviseleti demokrácia és a hatalommegosztás rendszerébe, fogalmazott a leköszönő államfő. Aláírta tehát az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. Ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Forsthofer Ágnes előterjesztés alapján pedig Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el az országgyűlés elnöki feladatait. Az Alkotmánybírósághoz fordul több a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Az alkotmányozási folyamat részeként 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta, szerint a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt vegyen a közös döntések meghozatalában. Magyarország kőolaj készlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be Kapitány István, miután a pétfürdői kőolajtárolónál tett látogatást. Az előző kormány 44 napos szintre csökkentette azt, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készletszint fenntartása, ismertette a gazdasági és energetikai miniszter. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és az aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Emellett Kármán András írt arról is, kivezetik a széndioxid kvótaadót és tranzakciós díjat, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön, tette hozzá a tárcavezető. A biztonság továbbra is az elsődleges szempont, ezért a Budapest-Belgrád vasútvonalon a forgalom csak akkor indulhat el, ha minden szükséges feltétel maradéktalanul teljesül, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kifejtette, az Európában még nem használt, de Kínában régóta alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer telepítése megtörtént, ugyanakkor szoftver problémákat találtak abban, a hibákat pedig javítani kell. Miközben Orbán Anita külügyminiszter sikeresnek nevezte a magyar-ukrán szakértői egyeztetéseket, az ukrán nyelvi ombudsman lépései és egy kárpátaljai iskoláknak küldött hivatalos levél azt mutatják, hogy a kisebbségi nyelvhasználat továbbra is súlyos akadályokba ütközik a gyakorlatban, írja az Index portál. A cikkben hozzáteszik, emiatt Ferenc Viktória, a Fidesz EP képviselője az Európai Bizottsághoz fordult. Egy nappal a Moszkvát megrázó ukrán dróntámadás után a háború egyik legnagyobb rakétacsapása érte Kijevet, Oroszország órákon át támadta az ukrán fővárost ballisztikus és hiperszónikus rakétákkal, legalább egy ember elhunyt. Végül az időjárásról. A hidegfront elvonul, így aztán csökken majd a felhőzet, és többnyire derült lesz már az ég. Csapadék napközben nem hullik, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délután aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Szerzetesek félórája.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Várszegi Asztrik, bencés szerzetes

Ami volt, az tönkrement, és ez vonatkozik a három szerzetesi főiskolára. Nem tudom, hogy piarista atyáink, akiknek kiváló embereik voltak, vagy a ferences atyák erre hogy emlékeznek. Mi pannonhalmiak szánalommal néztünk saját magunkra, lerongyolódtunk. De ez az időszak is meghozta azt a testvéri gyümölcsöt, amit meghozhatott, mert amikor szabaddá váltunk, akkor a piaristák befogadtak 8 különböző szerzetes lennek a fiataljai, és elkezdték tanítani őket itt a Mikszáth Kálmán téren, és mi panonhalmi bencések, mivel láttuk, hogy szegény csorraiaknak még házuk sincs, mi meg a premontrejéket fogadtuk be. Tehát ez a kölcsönös kisegítés, ez a testvéri szeretetnek hősies foka volt, és nem féltünk attól se, hogy egyik elcsábítja a másikat. Tudom, hogy nem lett premontreiből bencés és fordítva, szóval, tehát megúsztuk ezt a vállalkozást. Ami azonban ennek az első, ezeknek az első éveknek igazán fontos és csodálatos gyümölcse volt mindjárt, az a Szófia. A hölgyek, a lányok, a szerzetesek számára megalapított szerzetesi intézmény. Azért állok meg ennél egy pillanatot, kedves hallgatóim, mert Magyarországon, a világon is a nőkkel való bánásmód sok kérdést hagy maga után, és ez a kérdés, ez nyitott a mi szeretett katolikus egyházunkban is. Magyarán mi férfiak nem tudunk viselkedni a velünk együtt élő és bennünket szolgáló nőkkel. Fogalmazzuk ezt ilyen nyersen. És a Szapiencia szerzetesi főiskola megteremtésében egy annyira családias, védett, az egyéni adottságokat figyelembe vevő intézmény jött létre, amelynek volt egy csodálatos lelke, Baternai Ágota nővér, akit Ausztriából importáltunk, hazajött, bevetette magát, évekig dolgoztak. A Békés Gellért atya Rómából 50 év után hazajött is, mint egy jóságos nagypapa, kosarazott a nővi, fiatal nővérekkel, aki erre még esetleg emlékezik. Tehát egy ideális, nem azt mondom, mint a kutya, macska és az egér együtt lefegyelnek egy tányérból, de ez az eszményi csodálatos hangulat. Hát letegezték a Gellért atyát, egy főtisztelendő urat, hogy a csodával lehetett letegezni. Szóval értitek, paradicsomi állapotok alakultak ki. Midling Adriának hálás vagyok, amiért ugyan küzdöttünk, hogy a Szófia bekerülhessen a Szapienciába, de ezt nem lehetett technikailag megoldani, ezért aztán hát megszűnt gyakorlatilag. Remélem, hogy a Szapiencia képes lesz mindig ugyanezt a szellemet, ugyanezt a lelkiséget a jelenlévő nővérekkel megélni, megvalósítani. Ahogy a rendszer változott, a magyar kormány rendezte a felsőoktatásnak az ügyeit, így jutottunk el ahhoz, hogy magunkra, férfiakra, a férfi szerzetes főiskolákra is reflektáljunk. És én nem akarlak benneteket történelmi dátumokkal terhelni. Lukács László 35 év a Vigília élén című remek kis összeállításban van a Szapiencia főiskola története összefoglalva. Finoman, intelligensen, kiváló munkatársunk Derényi András fogalmazta meg. Ez szó szerint idézem, mert ez fontos. A Szapiencia főiskola tervezésének, alapításának története azt példázza, hogy a változó, akár idegen környezeti feltételek mentén a lehetőségek fölismerése, okos megragadása és saját célok szolgálatába állítása révén olyan nagy lépéseket lehet tenni, amiket saját erőből, organikus fejlődéssel, kislépésekkel aligha valósíthatna meg bárki is. Ehhez kell a vízió, távlati célok, jó helyzetfölismerés, bátorság, akár kalandvágyat is mondhatnék, és kockázatvállalási képesség, és persze szervező képesség a szükséges erőforrások elérésére és célirányos felhasználására. Lukács László ezeket tudta a Szapiencia főiskola létrehozásába érdekében megragadni és mozgósítani. A rendek képviselői pedig ehhez önmaguk szokásaink

te idegződésein túllépve olyan közös erőt hoztak létre, amely a nehézségeken minduntalan átsegítette őket. Az isteni gondviselés alig, hanem a kezdetektől ott munkált a nagyszerű folyamatban. Eddig az idézet, ezt csak folytatni kell, vagy folytatni lehetséges. És akkor egy-két gyakorlati dolgot, itt nem tudom kihagyni a személyemet, mint ahogy itt a bevezetőben hallottuk, hogy hát sok irányú elfoglalás mellett. Én 1989. februárjában kerültem föl Budapestre egy vállatlan bukfencel esztergomi segédpüspökként. Olyannyira szegény voltam, hogy Cirill tanulmányházi fő elöljáró befogadott, mert nem volt helyem a főegyházmegyébe. Még ágyam se volt, úgyhogy együtt mentünk a legközelebbi áruházba ágyat vásárolni, hogy legyen estére alvóhelyem. Na, Budapesten kellett elkezdeni az életet, és hát ugye itt minden, ahogy a történelemben tanul, itt forradalmi helyzet volt. Óránként, naponként változott minden, buktak meg emberek, oszlottak fel társaságok, pártok, stb. Tehát hihetetlen. Élvezet volt. Komolyan mondom azt, hogy nem tudtuk, hogy mi lesz, de hogy esik szét minden, hát ez csodálatos volt. Hát ami addig volt, és megtartott bennünket. És akkor egy váratlan pillanatban, tessék el, tehát a személyes, most jön az, mint Jákó atya mondott, hogy a történetek. Én ebbe az épületbe végeztem a bölcsészkaron történelem német szakot. Engem bőrig lenyúzott az akkori ófelnémet tárgyból Mannherz Károly, egy áldott lelkiember. És akkor valahol éppen nem tudom, hogy a Glacferi mellett volt-e, vagy ki mellett, államtitkár, behívott magához, és azt mondja, azt így, menj el a piaristákhoz, beszélj a tartományi főnök úrral, kérjék vissza a Dunaparti épületet, mert most lehet. Hát ész nélkül mentem a piaristákhoz, és jelen is tanár úrnak, és én nem tudtam azt, mert tartományfőnök úr, én nem tudtam ezt, hogy a jelenlévő piarista atyák tudják elmondani, hogy mennyire fejreállította ez a terviket, mert ha jól tudom, akkor ők már erről az épületről lemondtak, és másként kezdtek gondolni. Revideálták a döntést, és kérték az épületet.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, amelyben Várszegi Asztrik bencés szerzetes mesél a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapításáról.
1: Következő lépés volt az, hogy megjelent kormány szinten, kormány rendelet szinten az akkreditáció. Ez megint lendített rajtunk, azaz tudomásunkra hozták, hogy széttöredezve Piarista Ferences bencés főiskola nem tud megmaradni, integrálódni kell, össze kell kapcsolódni, és csak így lehetséges. És hogyha így van, és szabályosan megteremtjük ennek a feltételeit, akkor lehet csak anyagi fedezethez folyamodni, mert hát miből? Hát a lerongyolódott katolikus egyháznak és hasonlóképpen a rendje semmiféle intézmény lehet. És akkor ebben a kacsmazba jön egy szabadító telefon, akkori a magyar konferenciának, rektori konferenciának az elnöke. Kedves Asztik, az egyházak miért nem pályáznak a főiskolai lehetőségekre? És akkor már, mert én nem vagyok az egyház, de én nem tudtam erről. Szaladtam Lukács Lászlóhoz, László atya tetrekész volt, 2 hét múlva útlevéllel Washingtonba indult, és másfél hétig tanulmányozta, hogy hogy kell pályázni a felsőoktatás újjászervezési lehetőségeire. Tudós módon hazajött, összetrombitálta piarista diákjait, Derényi Andrist, és akkor megszületett sorba, hogy mondjam, azok a lépések, mi integrálódtunk, mi, akik megmaradtunk, aláírtuk a Szapiencia Szövetség dokumentumát, stb. Lényeg az, hogy eljutottunk, az, hogy létrejöhetett, de hát megörököltek a szegény piaristák, hát egy lepukkant épületet. Hát ha már szabad itt, jön a új főiskola, én is szerettem volna tanár lenni ezen a főiskolán, gondoltam, hogy nekem magamat is valahol rehabilitálni, vagy integrálni, vagy akkreditálni kell, és akkor kiderítettem azt, hogy az én 1985-ben megszerzett szürke doktori diszertáció, hát az nem PhD, hát ezzel valamit kezdeni kell. Kiderült az, hogy nem nyelvszakos létemre nem volt nyelvből vizsgám. Azt mondták, hogy jöjjek be, jelentkezzek és vizsgázzam. És akkor képzeljétek ezt a humor helyzetet. A püspöki konferenciát szó nélkül ott hagytam, leléptem. Átjöttem ide ebben még a régi kicsit rozog a házban, mert akkor még nem volt felújítva. És Adamik tanár úr bezárt engem egy terembe, adott egy Szent Ambrusi himnuszt latinul, amit le kellett fordítani magyarra. 1 óra jött, hogy na mit csináltál, és még 13 000 forintot leperkálni, és így kaptam egy nagy elismerő diplomát, hogy én PhD-s vagyok, tehát szabadon taníthatok majd a Szapiencia Szerzetesi Főiskola. Na hát ez, kedveseim, ez mind benne volt, hogy nagyon komolyak voltunk, és a Veni Sante, az ELTE bölcsészettudományi kara a B épületet 2001. június 5-én adta vissza, azonban rossz állapotú épületet csak teljes felújítás után tudta a piarista rend birtokba venni. Az ünnepélyes átadása 2002. november 16-án került sor. Egy sor magasrangú egyházi és állami személyiségek jelenlétében Paskai László bíboros primás, esztergomi érsek, Magyar Bálint oktatási miniszter Kállai Emil a fenntartói konferencia elnöke tartott ünnepi beszédet, az ünnepség keretén belül letették esküjüket a főiskola új teológiai tanárai, majd Kár József Rauber apostoli nüncius megáldotta az épületet. Na hát ez úgy történt, hogy az aulában ünnepeltünk, nuncius úr teljes egyházi harci díszbe, stólába, stb. Nekem az a kegyelem jutott, hogy én a szentelt vizes ibriket tarthattam, és az öreg úr meg spriccelt belőle. És hát ugye ki gondolná az ember, hogy egy német ennyi humorral rendelkezik, kísérgeten tartom neki a szentelt vizet, és hát megáldotta a jelenlévőket, majd megközelítette az aula közepén lévő zenészeket, akiknek ott volt kiteregetve a kottájuk, hát abból. Úgyhogy jól megspriccelte a kottákat, a sós víz feloldotta már, És akkor Huncutul rám mosolyog, elég lesz nekik? Mondom, nonszínűleg, elég lesz. Már muzsikálni se tudnak belőle. Hát így történt, és hát hogyha én azt akarom mondani, kedves szapienciások, hogy szinte a semmiből, egy lehetetlen élethelyzetből, de a szabadságból a magyar szerzetesek rendelkeznek ezt a csodálatos szapienciát, ahol máma 25 évvel adhatunk már hálát, létre tudták hozni, akkor lelkiismereti felelősségünk megtartani, ugyanilyen leleményesen továbbfejleszteni a magyar egyház, a magyar hívőknek a javára. Az első, hát a sztorik egyik hozza a másikat, a rektorotokkal, Jákó testvérrel, ott ültünk a Vard Mária kollégium dísztermébe, és Nemeshegyi Péter atyának csodálatos előadását hallgattuk, el voltunk bűvölve, aki emlékszik rá, tudja, hogy jó Isten megteremtette a biztosatot, csodálatos volt. A Jákó testvér rám nézett halálos kommunista, főapátúr, ha még egy fél óráig hallgatom Pepi bácsit, akkor azt gondolom, hogy ebben a világban semmi probléma nincs. Meg kell olyanokról emlékezni, nem mertem, megvallom őszintén, Franciscus püspök úr, a limburgi püspök elmúlt hetekben halt meg, Kersebb Kamphaus, azt kérdezte tőlem egy német ilyen püspöki után, Asztrik, mire van szükségetek? Mondom, most építünk egy új szerzetesi főiskolát. Kevés könyvünk van. 30 000 márkát. Most nem tudom, hogy lehet, hogy már még nem volt eurós. Ennyit, úgyhogy erről is meg kell. Nagyon sok jó ember, nagy vonalúsága, szeretete hozta össze ezt a szapienciát, hogy éljünk vele, és lehetőségünk legyen. 2002 Venisanctéján nekem kellett beszélnem, és ezt a prédikációmat, ronda önzés, mert ma nem kellett vele még egyszer dolgoznom, ezt idézem. A szapiencia szerzetes főiskola hivatása túl a szerzetes közösségek fiataljainak felkészítésén azzal a küldetéssel is élni kíván, hogy mind a szerzetes fiatalok, mind pedig a világi hallgatók hivatása és munkája révén hozzájáruljon hazánk újra evangelizált kereszténységének felépítéséhez. Olyan kereszténységre, olyan egyházra van szükségünk, amely Jézusi, evangélium ihletésű, békét és kiengesztelődést közvetít, olyanra, amely Isten atyai szeretetével és irgalmas tekintetével fordul az emberek felé, akár közel állnak, akár távol. Olyanra, amely hív és megszólít, olyanra, amely ismeri küldetését, bölcsen tanít, vigasztal és bátorít.
0: Kedves hallgatóink! Várszegi Asztrik bencés szerzetest hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Ökumené, a testvéregyházak műsora.
1: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
2: Köszöntöm Önöket szeretettel, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai műsorunkban először Tiszanánára látogatunk, ahol arról hallhatnak, hogy milyen szimbolikus üzenete lehet egy megújult templomtoronynak, és milyen elvárásokat támasztanak a lelkipásztorokkal szemben napjainkban. Hogyan lehet feloldani annak az ellentmondását, hogy valaki egyszerre vezetője és tagja egy közösségnek? Milyen hatással lesz a segítő foglalkozások térhódítása a lelkészi hivatásra? Mindenről Kis Klárát, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem munkatársát kérdezem. Remélem, hogy velünk tartanak.
1: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
2: Befejeződött a tiszanánai református templomtorony és az előcsarnok látványos felújítása. A helyi gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek ünnepi istentiszteleten adtak hálát a helyreállítási munkákért, és ekkor áldották meg az új imaösvényt is. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor püspök hirdetett igét, a programot a hittanosok műsora, valamint a testvérgyülekezetek köszöntései tették teljessé. Helyszíni összeállításunkban először Gordos Attillát, az Egervölgyi Református Egyházmegye esperesét hallják, a riporter Sütő Dávid Pelé.
3: A templomtorony, amelyik ég felé mutat, egyfajta jel arra, hogy minek is kell lenni az egyháznak. És éppen a tegnapi igény mondja azt, hogy ébredj fel, aki aluszol, és felragyog néked a Krisztus. Tudjátok, van egy apró kis történet, amikor egy gyermek megkérdezi a szüleit, hogy katolikus helyzetben vagyunk, hogy kik a szentek. És azt mondja neki az apukája, hogy a szentek, akik a templom ablakon is berakott templom ablakok vannak, és akik ott vannak. És akkor megkérdezi a kisfiú, hogy akkor a szentek azok, akiken átragyog a nap. És tudjátok, mi az egyetemes egyház, a Communio Sanctorum, a szentek közössége vagyunk, és ahogy a templom tornya Isten felé mutat, úgy nekünk a gyülekezetnek kell annak a közösségnek lennünk, akin átragyog az Istennek ez a kegyelme. Az elfogadás, a szeretet, az odafigyelés, a megbocsájtás. És én hiszem azt, hogy a tiszanánai gyülekezet számára akárhányszor a templom tornyára néz, az jut eszébe, hogy mi azok vagyunk, akiken átragyog a Isten szent lelke, csodája, reménysége.
4: Barna Sándorral, tiszaninneni református egyházkerület püspökével beszélgetek. Milyen alkalomra gyűltünk itt össze ma? Miket tekinthetett meg itt püspök úr?
5: Főrészben a tiszanánai templomtorony külső megújulása volt, ami összehívott bennünket egy háladó Isten tiszteletre, de megtekintettünk imasétányt is, megkoszoroztuk a Kálvin szobrot is, tehát egy szép közös ünnepség volt.
4: És az ige hirdetés erején kiemelte a templomtorony fontosságát, hogyan látja püspök úr, miért is jelentős ebből a szempontból, úgymond nem feltétlen építészeti szempontból a templomtorony.
5: Hogyan jöttünk ide a háladó Isten tiszteletre Kömlőből, akkor itt feltűnt egy templomtorony, és akkor mondtam is a főgondnok úrnak, hogy most akkor torony iránt megyünk, és az ige hirdetés elején valóban összekapcsoltam a 84. Zsoltár 6. versét, és ezt az élményemet, a torony az nem csak egy építészeti elem, hanem egyszerre irányt mutat, itt gyűlik össze Isten népe, itt található Krisztus, itt tesznek róla bizonyságot, és fölfelé is mutatta, ami azt jelenti, hogy emelt föl a tekintetedet a terhekről, a hétköznapokról, a munkáról, és néz fel arra, aki az élet ura. 84. Zsoltár 6. verse pedig úgy is fordítható, hogy boldog az az ember, akinek a szívében zarándok utak vannak. És ennek kapcsán tulajdonképpen az Isten tiszteletre való készülésünkről beszéltem, arról, hogy mi történik az Isten tiszteleten, hogy hogyan éljük meg. Már ott eldől, amikor mi tulajdonképpen elindulunk az Isten tiszteletre, hogyan készülünk, esetleg csak megszokásból jövünk, nem várunk esetleg semmi különöset, vagy pedig szent kíváncsisághoz minket, az Istennel való találkozás, várjuk a Szentlélektől való megérintetést, várjuk, akkor nyilván hasonló lesz a mi vágyakozásunk, a zsoltárosai az, aki sóvárog az Isten után, sóvárog a templom után, az Ószövetségi embernek a templom magára az Istennek a jelenlétét jelentette, hogy az egész országban egyetlen templom volt, és általában nagy ünnepen, azért Páska ünnepére igyekezett minden család elmenni, és az a vágyakozás, az a sóvárgás, az tulajdonképpen olyan, mint amikor a kisgyermek, a kicsi baba esetleg éhes és sír, és akkor egész testébe beleremeg, úgy vágyakozik, valahogy ezt adja vissza ez a szó, hiszen maga az Isten tisztelet, ha olyan, ami ennek azt Isten elrendelte, tervezte, akkor ott az mennyországnak az előízét kóstolhatjuk, hiszen a mennyország egy szüntelen Isten tisztelet, ezt pedig a Jelenések könyvéből tudjuk.
4: Milyen hangulatban, tehát püspök úr, hogyan, miként érzi magát itt ezen a háladó Isten tiszteleten, Tiszanánán?
5: Egy áldott alkalom. Éltem meg, nem jártam még Tiszanánál, itt ez a Tisza-tó környéke, amely inkább már alföldi jegyeket hordoz, mint táj, és itt voltak a gyülekezet testvérkapcsolatai Koltóról, Pirosról, tehát Szerbiából és Romániából. Együtt voltunk, együtt adtunk hálát, ez csak jó lehet.
4: Orbán Károllyal, a tiszanánai gyülekezet gondnokával folytatom az összeállítást. Kedves gondnok úr, a gyülekezet hogyan élte meg ezt a felújítást? A templomról mit tudhatunk mi is a története?
6: Természetesen ugye számolnunk kell azzal, hogy ez egy több mint 250 éves templom, és ennek most egy része, egy úgymond kis része, azt is mondhatom, a homlozati része lett felújítva. Természetesen hát nagyon örömmel fogadtuk ezt az egészet, hogy egyáltalán lehetőségünk nyílt arra, hogy ez megvalósuljon. De az is nyilvánvaló számunkra, hogy azért lenne még itt teendő a templom felújítása kapcsán, de hát belátjuk, hogy ugye a anyagi lehetőségek mindig is szűkösek voltak, meg szerintem mindig is azok lesznek, legalábbis az én életemben biztos. A gyülekezet ehhez természetesen minden erővel, vagy amit tudtunk, azt hozzátettük, hogy ez megvalósuljon. A másik dolog meg ugye egy imaöstvényt alakítottunk ki, az szintén pályázati pénzből. Hát eddig a templom kertünk úgymond egy, most mondjam azt, hogy egy siralmas látványt nyújtott. Most meg azért úgy néz ki, hogy ha az ember bemegy, akkor úgy szétnéz, és akkor érdemes úgy körbejárni, hogy mik is valósultak itt meg. Ehhez is nyilván pályázati erő kellett, az volt szükséges, hiszen a gyülekezetünk olyan mértékben lecsökkent már, legalábbis ugye a egyház fenntartó járulékot fizetők száma, hogy már az is gondot okoz, megmondom őszintén, hogy a lelkészünket eltartsuk, mert ugye egy gyülekezet így működik, egy református gyülekezet, hogy az ott élők, a református közösség az eltartja a lelkészét. Célunk nyilván azt, hogy minél méltóbb módon tudjuk ezt megvalósítani, hát ez manapság már egyre nehezebb, és tényleg csak a pályázati lehetőségek nyújtanak arra lehetőséget, hogy ilyeneket meg tudjunk valósítani, de hát én, mint gondnok, ugye már több mint 16 éve azért sikerült létrehoznunk olyan dolgokat, amik az utókor számára is maradandóak. Ezen kívül, amit most itt felavattunk, ugye, vagy ezt a projektet lezártuk, korábban már a parókia is megújult, azért energetikai felújítás meg mindenféle szempontból egy nagyon szép emlékhelyet állítottunk a templommal szembe, úgy a Calvin szobor, erről tanúskodik, amit most meg is koszorúztunk, meg hát azért még van több kisebb dolog, amit azért sikerült összefogással, önerőből létrehoznunk.
4: A gyülekezet hogyan fogadta, hogy a templom egy része megújult, milyen hangulatban telt a mai hálaadó Isten tisztelet?
6: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű alkalom volt, természetesen az, hogy eljött a püspök, ugye azért nem sűrű látogat el egy ilyen kis településre a egyházkerület püspöke, itt volt ugye az Esperes úr is, aki utalt is rá beszédével, hogy valaha ugye itt kezdte a szolgálatát, és erre mindig szívesen emlékezik. Meg őt amúgy is, hát szeretjük, úgymond, legalábbis én személyesen is jó viszonyban vagyok vele azóta is. természetesen örültünk annak, meg hát eljöttek ugye a testvértelepülési gyülekezetek, és annak meg különösen éppen örültünk. Ugye van egy szerbiai testvér gyülekezetünk, aminek az a apropója, nem azért hívtuk ki, meg kiválasztottunk a térképen egy települést, hanem azért, mert 1776-ban, amikor innét Tiszanánáról elvándoroltak református gazdák, azért, mert a megélhetésük itt ugye már bizonytalanná vált, akkor egy részük ott telepedett le ugye a Vajdaságba, és ott ezen a Piros nevű településen a tiszanánai gazdák egy része hozta létre a református gyülekezetet. Ez az apropója annak, hogy ők itt voltak, és mi meglátogattuk őket ugye 2017-ben a reformáció 500. évfordulóján, fölvettük a kapcsolatot, és azóta velük ugye egy élő kapcsolatot folytatunk. A másik pedig ugye a koltói gyülekezet, akik szintén itt képviselték magukat, ők meg megint csak egy testvér gyülekezetünk, nekik nincs ilyen történet, ami ehhez kapcsolódna, de hát természetesen őket is nagyon örömmel fogadtuk, hogy itt voltak és részesei lehettek ennek az eseménynek.
4: Botos Judittal, műemlékre specializálódott szakemberrel, építésszel beszélgetek, hiszen az ő nevéhez fűződik itt a tiszadánai templom mostani renoválása, felújítása. Hogyan alakult ki a kapcsolat? Hogyan emlékszik vissza, hogyan kereste meg önt a gyülekezet?
7: Tulajdonképpen katolikus, római katolikus építész vagyok, és a református egyháznak tervezni az mindig egy kirándulás és egy izgalmas feladat. Ennek ellenére nem újdonság számomra, mert már az egri református templom bővítésén is dolgoztam, Átányba is terveztem református iskolát, tehát volt már kapcsolatom a református egyházzal. Azt hiszem, hogy ez a fajta kapcsolat, és az egri ferences templom és a sarudi katolikus templom felújítása hogy együttesen vezethetett el oda, hogy megtiszteltek ezzel a feladattal.
4: Itt milyen munka volt, milyen feladat volt, mit kellett elvégezni a templomon?
7: Itt egy olyan templomot találtam, aminek egy nagyon lelkes közösség a gazdája, és egy olyan templomot, amit az idő már jócskán megkoptatott, amire sok réteget ráraktak az évek, évtizedek, évszázadok, és ami nagyon jó alapanyag volt ahhoz, hogy a református valláshoz köthető egyszerűséget, puritanizmust visszaállítsuk az épületbe.
4: Miket talált, hogyan kezdődött a munka, úgymond miről kellett elkezdeni, és miket újítottak fel?
7: Most az első ütem valósult meg, ez pedig a toronynak és a főhomlokzatnak a felújítása volt. Természetesen az egész templomot mértük, az egész templomban együttesen gondolkodtunk. Homlokzat felújításról beszélünk egyébként, a belső térről még nem volt szó. A főhomlokzatnál a torony és ez a főhomlokzati bejárati rész, ez egy rosszul színezett, megkopott, párkányaiban profilvesztett, sérült, bádogozásában hiányos, rozsdás, lábazati köveiben elporlat, nedves, a falaiban vizes területe volt a templomnak. Ebből kellett kiindulni.
4: Így már most már, mikor készen van, mit szól hozzá, hogyan látja a gyülekezet, hogyan fogadta, illetve ön hogyan érte meg, hogy ezekkel elkészültek?
7: Úgy érzem, hogy egy ilyen felújítás mindig az erőt és az elszántságot mutatja, tehát pont azt, amire egy gyülekezetnek szüksége van, főleg a mostani évtizedekben, amikor nagyon fogyatkoznak a hívek, és nagyon kevesen járnak templomba. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felújítás demonstrálja az egyház túlélő képességét, szeretetét, befogadó készségét a hívek iránt. Szóval én nagyon boldog vagyok, hogy elindult ez a felújítás, és bízom benne, hogy folytatódni fog a további oldalakkal, és esetleg még a belső térrel is.
4: És említette, hogy hithű katolikusként újította fel ezt a templomot. Mennyivel másabb mondjuk egy református templom, vagy egyáltalán mondjuk egy templomot felújítani, mint mondjuk egy irodai épületet, vagy akár egy katolikus templomot? Milyen különbségek vannak?
7: Hát az érzés az mindenképpen. Az Isten hit és a felfelé nézés az mind a kettőben ott van, de a különbséget a római katolikus és a református között talán ott tudnám megfogalmazni, hogy amikor az ember belép egy római katolikus templomba, akkor úgy olyan alázattal és megilletődöttséggel ül le és néz körül, és a mérhetetlen pompában az évezredeknek a tovább élését látja. A református templomban pedig, bár amint mondtam, nem vagyok református, református. Ha belépek egy református templomba, az otthonosság érzete ragad meg, az egyszerűség, a keresetlenség, és pont azoknak a hiánya, amiket egyébként a katolikus templomban annyira szeretek.
4: Esperes úr, püspök úr, gondnok úr is említette, hogy azért egy torony megújítása nagyon fontos egy templom szempontjából. Amúgy ezt hogyan látja, hogy akár egy katolikus, római görögkatolikus vagy református templom szempontjából a torony mit jelent, mit jelkép az ön építészként, ezt hogyan látja?
7: A torony, én azt gondolom, hogy a funkcionalitásán kívül a összeköttetés, a létre a földi emberek és Isten között, a tornyával, rajta a jellel, ami megmutatja, hogy melyik hitnek, melyik vallásnak a templomáról beszélünk. A most még hiányzó órával, ami remélem szintén el fog majd a tervek alapján készülni. Szóval azt gondolom, hogy a templomnak a legfontosabb része már megújult.
4: És kikkel hogyan tudtak együttműködni?
7: Azon túl, hogy a megbízóimmal kiváló volt a kapcsolat, talán legfontosabbnak tartanám megemlíteni a kivitelező csapat részvételét. Gőz Attila és fiai, annak a cégnek a tulajdonosai, amelyik cég ezt a felújítást készítette, példaértékű minden egyes négyzetcentiméter, amit ők felújítanak.
1: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
2: Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznak szorosan a szolgálatukhoz. Az igehirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató.
8: A lelkipásztori hivatás, azt gondolom, református egyházban az igehirdetés köré szerveződik, és ehhez képest azok a szerepek, amiket a lelkésznek fel kell vállalnia, a foglalkozásából, a munkaköréből adódóan, azok sokkal bonyolultabbá teszik ezt a munkát, sokkal széttartóbbak és sokkal kevésbé teljesíthetők. Elcsúszik a hivatás és a kötelezően vállalandó szerepek.
2: Melyek ezek a szerepek?
8: Más a Dunántúl, más a Tiszántúl, de azt gondolom, hogy mindenhol a lelkipásztor az vezető. A gyülekezet anyagi ügyeit is viszi, tehát menedzseli mindazt, ami ott folyik, a felújításokat, a pályázatokat, ezentúl nyilván a lelki munkában kell lenni lelki gondozónak, egy kicsit terapeutának. Érteni kell minden korosztályhoz, mert hogyha bemegy az iskolába, akkor ott lehet, hogy az óvodától vagy a bölcsödétől kezdve egészen az egyetemistákkal is dolga van. Egy ifjúsági csoportot is nagyon jó, hogyha tud vezetni, ennek örülnek a gyülekezetek, és az ifjúságot összegyűjteni, egyben tartani, programokkal ellátni, az megint csak egy nagyon komoly kihívás. A gyülekezetekben nagyon sok idős ember van. Sokszor a lelkész belecsúszik abba, hogy ha bemegy egy idős emberhez, akkor elszalad bevásárolni, vagy gyorsan be kell pakolja a fát, vagy sokszor olyan szerepeket is vetítenek rá, amiket nem is veszünk észre, csak talán utóbb, hogy valakinek én lettem a távolba szakadt lánya helyett a lánya. Valakinek én vagyok a meghalt gyereke helyett az a gyerek, akit ő rám vetít, és én vagyok ez. Tehát nagyon-nagyon sok minden.
2: A lelkipásztorok közül sokan mondják, hogy legkevésbé arra van kapacitásuk, ami a munkájuknak a lényege lenne. Mikor veszítették el a fókuszt? Vagy egyáltalán elveszítették el?
8: Ezt én is így tapasztalom, hogy függetlenül attól, hogy valaki városi vagy falusi szolgálatban van, ezt nagyon sok lelkipásztor érzi hiánynak, és egyfajta deficittel éli ezt meg, vagy lelkiismeret furdalással olykor. Ezt azt gondolom, hogy aki lelkészi pályára megy, az azért indul el ezt tanulni, ebben elmélyülni, mert valamiféle elhívása mégiscsak van, valamiféle lelki munkára vállalkozik. És amikor kimegy a gyakorlat mezejére, akkor minden más ezt betemetés. Sokszor a sürgős kiszorítja a fontosat. Hogy mikor veszítettük el nagyban, ezt nem tudnám megmondani, nagy egyházi vagy egyháztörténeti pontot nem tudnék mondani, vagy nem látok úgy rá, de hogy ezért Egyesével minden lelkipásztor küzd, hogy ennek megfelelő időt szakítson ki, hogy ennek teret tudjon tolni maga körül, és tudjon a lelkiekkel foglalkozni, azt szerintem mindenki kihívásként éli meg.
2: Milyen okai lehetnek annak, hogy a lelkipásztorok tulajdonképpen most már a mindenesei a gyülekezetnek?
8: Tapasztalatom szerint az egyik ok az, hogy nincsenek munkatársaik. Ha vannak is, a munkájukból adódóan ők nincsenek ott a hétköznapokban, tehát ők végzik a maguk életét, ott vannak a munkájukban, a családjukban, és a lelkész egyedül marad a hétköznapi feladatokkal. A másik az, hogy igazából a presbitériumnak nincs felelőssége, nincs elszámoltathatósága, tehát mindent a lelkész ír alá. Én olyan még nem láttam, hogy egy presbitert bármilyen számon kértek volna. A felelősség teljes egészében is egy személyben a lelkészre nehezedik mindenért. A következő az, hogy egy picit a szolgálattevők vagy önkéntesként értelmezik magukat, hogy ők szívességet tesznek a lelkipásztornak, vagy szívességből vannak ott, vagy az ő szabadidő szektorukba beengedik az egyházat is. És ez sokszor azzal jár, hogy a szélekről instrumentalizálják akár a lelkészt, fölhívják a figyelmét, hogy itt kéne javítani, adnak egy telefonszámot, hogy ezt a szakembert kéne hívni, vagy egyszerűen oda nyújtják, hogy ilyen festéket kellene venni. Ez is lehet egyfajta segítség, de beállni, konkrétan ott lenni, azt nagyon, nagyon kevesen tehetik meg egyrészt. Ha meg már nem dolgoznak és idősek, akkor meg inkább ők azok, akik kíméletre szorulnak, vagy éppen őket kellene segíteni, tehát sokszor nincsenek munkatársak. Van egy ige a Malakiás könyvében, a Malakiás 2:7-ben, ezt szó szerint idézném, a pap ajkai őrzik a tudományt, szájából törvényt várnak, mert a seregek urának követe ő. Ez egy szép Károli fordítású szöveg. De ez azt jelenti, hogy a pap az az ember, akinek az életében van egy transzcendens faktor, tehát ő a mindenható Istennel kell, hogy kapcsolatot tartson. Ebből származik az ő tudománya, hogy ő Istennel tartozik, hogy ezt átadja az embereknek, és tőle ezt várják. Ez az ő tudománya, és hogy az ő szájából ezt a tudományt várják. Ehhez, bocsánat, de idő kell. Tehát az, hogy ő nyilván a gyülekezet tagja, őt a gyülekezet delegálja ebbe a feladatba, hogy elvonuljon, és aztán jöjjön és mondja el, amit ő Istentől kapott, és azt foglalja egy prédikációba, vagy mondja el egy lelkigondozói beszélgetésben. Hogyha folyton a bádogossal kell vitatkozni, és mindenféle dolgokba benne lenni, és ez nem azért nem jó, mert ez derogál nekünk, hanem ahhoz idő kell, hogy elvonuljunk, hogy csendben legyünk, hogy elmélyüljünk, hogy olvassunk, hogy saját magunkat rendbe tegyük, mert ez is egy nagyon fontos, hogy a lelkész a saját személyével dolgozik. A személyiség, ez egy fontos pont. Tehát ehhez abszolút idő kell, és azt el szoktuk felejteni, hogy Istennek nem dolgozni kell, hanem Istent imádni kell. És hogy sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy csendben legyünk, mint hogy tegyünk. És a szolgálatunknak annyi a hatékonysága, amennyi a csendben való mélysége.
2: De lehet csendben lenni? Lehet Istenre figyelni a nap 24 órájában?
8: Az, hogy szüntelen imádkozzatok, az mondjuk azt is jelenti, hogy van egy belső világom, vagy egy belső kertem, ahol bármikor egy gondolattal is odaléphetek Istenhez, de nyilván nem 24 órás csendekre gondolok, de akár egy héten egy néhány órás elvonulásra, vagy mondjuk a vasárnapi szolgálat előtt egy komolyabb készülésre, vagy a szakirodalom elolvasására, vagy kommentárok, vagy akármit olvasni, ahhoz idő kell.
2: De régebben sem volt egyszerűbb a lelkipásztorok feladata. Ravasz László református püspök már a 30-as években felhívta a figyelmet arra, hogy a lelkészi szolgálat folyamatosan specializálódik, amelyre az egyháznak választ kell találnia.
8: Igazat mondott, és ez így is lesz. Tehát az evangélium ugyanaz, de a világ körülöttünk, és az a célcsoport, akikhez szólni kívánunk, vagy az a missziós terület, amihez küldve vagyunk, az azért változik, az nem ugyanaz. És ez azt jelenti, hogy minden generációnak, minden nemzedéknek, minden hívő nemzedéknek meg kell találni azt a beszédmódot, amivel el tudja érni a körülötte lévőket, és meg kell találni azokra a kérdésekre a választ, amik az ő korában éppen aktuálisak. Ezt nem spórolhatja meg egyik nemzedék sem. Mindig specializálódni kell bizonyos szempontból azokra a hotpontokra, vagy azokra a területekre, felületekre, ahol éppen nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsen a gyülekezet, az egyház, vagy a lelkipásztor.
2: De képes az egyház lépést tartani azokkal a változásokkal, amelyek körülöttünk zajlanak?
8: Az egyházat nagyon sokszor éri az a vád, hogy nem képes. Sőt, olykor kifejezetten visszafelé kacsingat, és visszafelé tájékozód gondolkodik és nosztalgiázik, és valami régi szép időkbe vágyik vissza, amikor még népegyház volt és teli templomaink voltak. És az a vád is szokta érni az egyházat, hogy azokat a társadalmi reformfolyamatokat is inkább akadályozza, mert hogy az egyháznak van egy ilyen spektruma is, hogy hagyományt őriz és kultúrát őriz. De a misszió szempontjából, ha tetszik, ha nem, azt komolyan kell venni, hogy nagyon-nagyon jó és sokfelé kibocsátott szenzorainak kellene lenni. Ezen én azt értem, hogy csak teológiából és csak a magunk házatájáról kikukucskálva nem fogjuk megérteni a társadalmi folyamatokat. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy határtudományokkal, más tudományokkal vegyük fel a kapcsolatot, hogy szociológusok nagyon sokat tudnának mondani arról, hogy is néz ki az a világ, vagy nagyobb léptékekben, arányokban, amiben mozgunk. Pszichológusok, természettudósok, szerintem érdemes őket meghallgatni, szakembereket. A másik pedig, amit nagyon fontosnak érzek, hogy nem szabad elzárkózni azoktól, akik másként gondolkodnak, mint mi, hanem kifejezetten ki kell tennünk magunkat olyan hatásoknak, amikor olyanokkal beszélgetünk, olyanokkal cserélünk eszmét, vagy olyanokkal vagyunk egy légtérben, akik, uram bocsá, nem azt gondolják és nem azt hiszik, amit mi.
2: Tükröt mutathatnak
8: számunkra? Akár, és megmérnek bennünket, és nekünk is újra válaszolni kell egy-egy, tehát megdöbbentő, amikor egy nem hívő ember egyszer csak föltesz egy kérdést, vagy föltesznek olyan kérdést, amivel azonnal szétrombolnak minden álságos mondandót, vagy álságos képmutatás bennünk, és akkor hoppácska, úgy kell megfogalmazni, hogy az szembesít magunkkal is, meg a hitelességünket újra mérlegre teszi. És újra fogalmazzuk sokszor a saját hitvallásainkat, a legfontosabb hittételeinket, és ez szerintem nekünk is fontos. Ez olyan, mint a felvilágosodás volt annak idején, hogy azért a kereszténység nem itt tartana, hogyha nem ment volna át azon a szűrőn. Ez egy nagyon fontos dolog.
2: A lelkipásztori szerepekhez visszakanyarodva még egy kicsit, én azt tapasztalom, hogy az emberek igénylik azt, hogy vezetve legyenek, de ugyanakkor azt is elvárják ma egy vezetőtől, hogy egy legyen közülük. Ez igaz a gyülekezetekre és a lelkipásztorokra is, de vajon a lelkészek hogyan tudják, vagy egyáltalán fel lehet-e oldani annak az ellentmondásosságát, hogy egyszerre vezetői és egyszerre tagjai legyenek egy közösségnek, egyek legyenek a nyájból.
8: Van egy kétarcú valósága, tehát egy kétarcú entitás, vagy egy kettős entitás. Az egyháznak van egy külső létformája, ami úgy működik, mint egy külső struktúra, mint egy cég, mint egy vállalat, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit jól kell üzemeltetni, van pecsétje, van irodája, van telefonszáma, és ilyen értelemben, amikor a vezető ilyenfajta bürokratikus vezető, ott nehéz megoldani azt, hogy mondjuk az a lelkipásztor, aki az intézmény vezetője, az a lelki gondozója is legyen annak a munkatársnak, aki neki beosztotja. Tehát egy szerepzavar van, hogy az, aki vezető, annak nem biztos, hogy szívesen mondom el az én legbelsőbb fájdalmamat.
2: És ezt fel lehet oldani, ezt az ellentmondást?
8: Ez úgy oldható föl, hogyha átlépünk a másik oldalra, az egyház spirituális valóságában, ahol feladatok vannak, meg karizmák vannak, meg küldetés van, de nincs férfi és nő, nincs vezető és vezetett, hanem a Krisztus nagy asztalánál, ugye az Eucharisztia első közösségében olyan emberek ültek, rabszolga és rabszolgatartó, olyanok ültek egy asztalnál, akiket ma is nagyon nehéz összehozni, vagy az minden emberjogi küzdelem mentén is nagyon nehéz összehozni.
2: De mindannyian egyek vagyunk.
8: Így van.
2: Mert státuszkülönbségek vannak?
8: Feladatkülönbségek vannak, tehát hogy neki ez a kegyelmi ajándéka, neki az, de egyek vagyunk, és a ilyen értelemben a lelkipásztor az primus inter pares, tehát első a közösségben, de ugyanúgy tagja a közösségnek. Tehát nincs rangbéli vagy értékbeli különbség.
2: Milyen a jó lelkész?
8: Én most szeretnék egy pár sort idézni fiatalok válaszaiból, akiknek föltették ezt a kérdést. Azt így egy 24 éves protestáns fiatal, hogy a jó lelkész többek között mindent is csinál. Szorgalmas, dolgos, derék, vezeti a gyülekezetet, olvasott, felkészült, biblikus igehirdetései vannak, egyszerre veti bele magát a szellemi, a fizikai és a lelki munkába. Jó lelki gondozó, megértő, akihez bárki bizalommal fordulhat, sőt a kívülállók is messziről felismerik hitelességét. Egy szemében átlátja a gyülekezeti munkákat, mindegyikét, kézben tartja őket, mégis tud összedolgozni másokkal, motiválja a híveket, kiaknázza a gyülekezetben rejlő lehetőségeket, a jó lelkész jó menedzser is egyben, de előbbre tartja a lelki életet, a jó lelki tudja, hogy ez a szókapcsolat, hogy jó lelkész, tulajdonképpen nem létező fogalom, és napról napra megharcolja, hogy hogyan pótolja ki Isten a nyilvánvaló hiányosságait.
2: De oda kanyarodunk vissza, hogy mégiscsak a szerepek összemosódnak.
8: Ez egy értelmes fiú, aki ezt leírta nyilván, de nagyon örülök, hogy a végére odaért, hogy ilyen nincs. Hogyha ezeket összeolvassuk, és még olvashattam volna sokat, akkor azt mondom, hogy amit ők kérnek, azt egy ember tudta megvalósítani, akit úgy hívtak, hogy Jézus Krisztus. Tehát benne találkozik ez a sok-sok jó tulajdonság. Tehát az elég jó lelkész is elég jó, azt gondolom. Ilyen nagyon sok elvárással nem lehet élni, tehát ebbe beleroppannak a lelkipásztorok, hogy ahány gyülekezeti tag annyiféle elvárás heggyel jön. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a magunk számára, ami vállalható és tisztességes és Isten előtt feladatunk, azt tudjuk körülhatárolni, mert különben elveszünk abban, hogy mások miket vetítenek ránk, és mire akarnak minket akár elhasználni.
2: Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen mai adásunk végéhez értünk. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ha pedig szívesen megosztanák velünk észrevételeiket, azt megtehetik a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címen. A szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották, tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
1: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Idén is sikerrel zajlott az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A programsorozat csütörtökön kezdődött, a nyitó szentmisét akkor Ternyák Csaba egriesek mutatta be. A találkozó keretében előadások, tanúságtételek hangzottak el, volt vezetett szentségimádás imák, emellett koncertek és színpadi előadások is színesítették az elmúlt napokat. Délben aztán a búcsú szentmisét Marosi Balázs szerencsi ifjúsági régió felelős mutatta be. A Sándor Palota közzétette honlapján a köztársasági elnök határozatát az alaptörvény módosítás kihirdetésének elrendeléséről. Ebben Súlyog Tamás rögzítette, a jogállamiság helyreállításának indokával elfogadott alaptörvénymódosítás néhány eleme, így például az alkotmánybíróság hatásköreinek kiszélesítése valóban üdvözlendő, számos eleme ugyanakkor, különösen a választójog példátlan mértékű korlátozása, valamint egyes hivatalban lévő közjogi tisztségviselők személyre szabott jogalkotás útján történő eltávolítása sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét. Mind a jelenkor szempontjából, mind pedig történeti távlatokban összeegyeztethetetlennek tartom Magyarország alkotmányos alapelveivel mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a jogállamiság követelményeinek semmibevételével avatkoznak be a népképviseleti demokrácia és a hatalommegosztás rendszerébe, fogalmazott a leköszönő államfő. Aláírta tehát az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. Ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Forsthofer Ágnes előterjesztés alapján pedig Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el az országgyűlés elnöki feladatait. Az Alkotmánybírósághoz fordul több a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Az alkotmányozási folyamat részeként 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta, szerint a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt adjon a közös döntések meghozatalában. Magyarország kőolaj készlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be Kapitány István, miután a pétfürdői kőolajtárolónál tett látogatást. Az előző kormány 44 napos szintre csökkentette azt, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készletszint fenntartása, ismertette a gazdasági és energetikai miniszter. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és az aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Emellett Kármán András írt arról is, kivezetik a széndioxid kvótaadót és tranzakciós díjat, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön, tette hozzá a tárcavezető. A biztonság továbbra is az elsődleges szempont, ezért a Budapest-Belgrád vasútvonalon a forgalom csak akkor indulhat el, ha minden szükséges feltétel maradéktalanul teljesül, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kifejtette, az Európában még nem használt, de Kínában régóta alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer telepítése megtörtént, ugyanakkor szoftver problémákat találtak abban, a hibákat pedig javítani kell. Egy nappal a Moszkvát megrázó ukrán dróntámadás után a háború egyik legnagyobb rakétacsapása érte Kijevet, Oroszország órákon át támadta az ukrán fővárost ballisztikus és hiperszónikus rakétákkal, legalább egy ember elhunyt. Végül az időjárásról. A hidegfront elvonul, így aztán csökken majd a felhőzet, és többnyire derült lesz már az ég. Csapadék napközben nem hullik, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délután aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban a család és a karrier kérdését vesszük gorcső alá, hiszen bár nem kapcsolódik szorosan a gyerekneveléshez, mégis befolyásolja azt, hogyan tudja egy édesanyja megteremteni az egyensúlyt az otthoni szülői teendői és a munkavilága között. Ennek segítése érdekében hívták életre a Manpower nevű HR tanácsadó céget, egyfajta hidat képezve a vállalatok és a munkavállaló édesanyák között. Mai vendégeink az alapítók Csűrösné Kriston Adrián HR tanácsadó, valamint Kardos Szabó Zsófia, munka- és szervezetpszichológus. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégeimet, akikkel azt hiszem egy olyan témáról fogunk most beszélni, amiről viszonylag keveset szólunk, de nagyon fontos a családi és az anyai létezésünkben, hogy egyensúlyt teremtsünk a munkavilágával, és valahogy ezt fogjuk most kibontani, hiszen a Manpower végül is ezt hivatott szolgálni, és ezt próbáljátok segíteni. Üdvözöllek titeket itt a stúdióban.
3: Mi is üdvözlünk.
1: Mi is ez a Manpower, és miért jött létre? Adri.
3: Sziasztok, én is köszöntelek benneteket. Hát ez egy fiatal, mondhatni azt, hogy egy fiatal vállalkozás, nagyjából egy ilyen másfél-két évvel ezelőtt fogalmazódott meg a szívünkben és a fejünkben Zsófival közösen, hogy szeretnénk segítséget nyújtani azoknak az édesanyáknak, elsősorban azoknak az édesanyáknak, akik a visszatérést fontolgatják, vagy a visszatérés irányába gondolkodnak kisgyermekes élet után, és hát körülbelül most már egy ilyen bő egy éve aktívan is működünk, és számos programot szervezünk az édesanyák számára, kezdve onnan, hogy önéletrajzírás, vagy egyáltalán, hogyha megfogalmazódik, hogy hogyan tovább, mi lesz, hova szeretne visszamenni, vissza tud-e menni a régi helyére, vagy sem. Erről is tudunk beszélni, támogatást, segítséget nyújtani, illetve megírni az önéletrajzot, felkészülni állásinterjúkra. Minden mellett pedig igyekszünk a vállalkozásokkal is kapcsolatot tartani, és így a másik irányból is megtámogatni ezt a folyamatot.
1: Zsófi, én azt gondolom, hogy az anyákban van egy ilyen idealisztikus kép, amikor édesanyák lesznek, és aztán eltelik mondjuk ez a 2-3 év, és aztán hirtelen, ugye, vagy hát ki hogyan készül erre az időszakra, hogy vissza kell térni a munkavilágába. Ott azért nagyon sok kérdőjel megmutatkozhat, hogy hogyan fogja ezt összehangolni a munkahelyet és a családi életet, és azt, hogy ő édesanya tudjon maradni teljes értékű módon. Mivel keresnek meg titeket, vagy mi lehet ennek a fő problémája?
4: Nagyon gyakori ugye ilyenkor, hogy a túlzsúfoltság, tehát hogy nagyon sok az új élethelyzet a gyerekek életében is, hát beszoknak egy új közösségbe, óviba, bölcsibe, illetve az anyukák is visszatérnek vagy új munkahelyre, vagy a régi munkahelyükre, és nagyon sok az új inger mindenkinek, ami ugye kihatással van azért a családi együttlétekre is. A gyerekek is azért nyűgösebben vagy fáradtabban jöhetnek ki az oviból, hiszen sok újdonság éri őket, és a szülőknek is, anyukának is ugyanígy, amikor visszatér a munkahelyre, azért ott sok új információ, elvárások jöhetnek, és nehéz sokszor ezt bent hagyni a munkahelyen, és teljesen átkapcsolni az otthoni létre.
5: Át is kell kapcsolni? Vagy, tehát, hogy mivel próbáljátok őket segíteni? Mert azt gondolom, hogy ez a mentális leterheltség végül az, ami úgy maga alá gyűrheti az embert.
4: Igen, azzal próbáljuk őket segíteni, hogy hogyan tudják a munka-magánélet egyensúlyt megtartani, illetve igen, én azt gondolom, hogy át is kell kapcsolni, mert a

0: kapacitásunkból, és felszabaduljunk egy kicsit.
1: Úgy fogalmaztam, hogy idealizáljuk ezt az időszakot, és hogy az utolsó pillanatban próbálunk rákészülni erre a munkavilágára, de hol tartunk most, az édesanyák tudatosabbak már a visszatérés kapcsán, vagy tényleg kapkodnak?
0: Én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen természetes része ennek az életszakasznak, és jó is, hogyha az édesanyák megélik azt az időszakot, amiben vannak, és arra figyelnek, és arra fókuszálnak, arra koncentrálnak. Ugyanakkor azt látni kell, most ma 2025-ben már nagyon kevés az az édesanyja, akinek megadatik az, hogy ahonnan eljött a szülés előtt, oda-vissza is tud menni, és ugyanabban a munkakörben is ugyanúgy tudja folytatni. Ez úgy gondolom, hogy akár az édesanyáink, vagy a nagyanyáink időszakában, vagy életében ez még egy ilyen teljesen természetes dolog volt, hogy persze, megszült a gyermekeit, és akkor utána ugyanúgy folytatta, ahol előtte abba hagyta. Ez ma már nem így van. És nagyon sokszor vagy az édesanyákban fogalmazódik meg, hogy szeretnének váltani, vagy valami mást járni, hiszen nem tudja összekapcsolni, nincsen segítség, nincsen nagymama, tehát nem tudja összekapcsolni a mindennapi ritmust, és jól megoldani az életüket, vagy hát valami miatt ugye mondjuk a munkahelyen nem megoldható, tehát nagyon sokan belekerülnek abba a helyzetbe, hogy váltani, vagy valami újat kell csinálni, és hát azt látjuk mi így, akik benne vagyunk ebben a szakmában, hogy ma már erre nagyon tudatosan kell készülni, és talán ezt a nehezebb élethelyzetet könnyebb úgy megoldani, hogyha erre készül az anyuka, és van A, B, C terve. Ma már egy önéletrajz sem úgy néz ki, hogy írunk egy sablon önéletrajzot, és akkor az jó lesz majd az összes helyre, ahova pályázni fogok, hanem azt specifikálni kell egy picit, munkakörre, állásra szabni, munkahelyre szabni.
1: Tehát küllem sem mindegy. Tehát hát, most már ott tartunk, hogyha valaki mondjuk 2-3 gyereket szült, és egymás után jöttek ezek a gyerekek, ő kiesett ebből az időszakból.
0: Hát igen, igen, fizikailag ez így van, de azért ezt így meg tudjuk kicsit pozitívabban is fogalmazni és átfordítani pozitív irányba, és ebben nem úgy gondolkodni, hogy akkor ez egy szünet volt, hanem egy más élethelyzet.
2: De hogy azt is tapasztaljuk, hogy ebben az időszakban azért nagyon sok olyan képességgel gyarapodnak az édesanyák, ami a munkaerőpiacon is nagyon hasznos. Tehát akár az, hogy a multitasking, akár az, hogy sokkal hatékonyabban tudnak egy-egy feladatot, az időmenedzsmentjük sokkal jobb, mert hogy ezt így a kisgyermekes lét abszolút jól tudja fejleszteni.
1: És ezt hirdetitek is egyébként a honlapon, ahogy olvastam ezeket a kis rövid ráhangolódó szövegeket, hogy tulajdonképpen ez nem egy olyan időszak, ahol veszítünk, hanem nyerünk, és ti erre próbáljátok fókuszálni a figyelmet, mind a vállalatok szempontjából, mind pedig az édesanyákban tudatosítani, hogy igenis több lettél, és többet tudsz.
0: Igen, pontosan.
1: Van ennek létszükséglete, gondolom, hogy ezt erősíteni kell az édesanyákban.
2: Tudatosítani, mert hogy sokszor ezek így automatikusan fejlődnek, és szünetként élik meg az édesanyák, kiesésként, nem használtam az agyamat, ebben az időszakban én nem fejlődtem semmit, de hogy igen, nagyon sokat fejlődnek az édesanyák, és ennek a tudatosítása fontos, hiszen ha nincs meg ez, akkor ez egy mondjuk egy állásinterjún nem tudja képviselni. Amint ezt tudja képviselni, és abban is tudunk neki segíteni, hogy lássa, hogy ennek a vállalatok szempontjából mi haszna van, és hogy ez miért lesz hasznosabban a munkakörben, mondjuk, amit megpályáz, akkor az egy olyan kiinduló helyzet számára, mondjuk egy állásinterjún, ahol így, amikor megkérdezik, hogy mik azok a tulajdonságok, mondjuk, ami miatt úgy gondolja, hogy alkalmas erre a munkakörre, akkor sokkal könnyebb meggyőző és megnyerő választ adni.
1: Említettünk néhány pontot, hogy mivel gyarapodik egy édesanyja azzal, hogy ő át kell, hogy váltson ebbe az üzemmódba, de mik ezek egyébként úgy részleteiben? Hogyan fejlődünk, mint édesanyja?
2: Hát azért ez egyénenként nagyon változó, de
1: akár... Nem említetted a multitaskingot?
2: Igen, de hogy például sokszor az empátiánk is könnyebb szóval fejlődik, mert hogy megtapasztaljuk, hogy akár az anyatársak is nagyon mást élnek át, és hogy ez egy munkahelyen is mondjuk segítségünkre lehet, hogy látjuk azt, hogy a másik most más miatt van, és mondjuk ez segíti például az asszertív kommunikációt is, azt, hogy a végén win-win helyzetekkel jöjjön ki egy-egy tárgyalás

0: ról egy-egy megbeszélésről.
1: Az az élethelyzet, amikor nem csak, hogy ugye említetted, Adri, hogy nem mondjuk a régi munkahelyünkre térünk vissza, hanem egy új munkakörben kell helytállnunk, hát ez nyilván jobban megnehezíti az életet. Hogyan lehet erre felkészülni?
2: Ahogy említettem az elején is, ez egy hosszabb folyamat, tehát hogy nem egyik napról a másikra megy. Itt azért fontos az, hogy tudatosítsa az édesanyja, hogy nagyjából mi az az irány, mi az a vonal, amit szeretne majd, vagy belefér az életükbe. Hogyha ez már megvan, akkor erre azért lehet készülni, akár mondjuk tréningekkel is, hogyha mondjuk szükséges egy új készség, vagy képesség elsajátítása. Ma már ugye, mondjuk az ilyen 40 év körüli időszakban lévő édesanyáknak a fejében lehet, hogy az van, hogy a végzettség az mondjuk a diplomával egyenlő, de ma már ez nem így van, tehát ma már egy tanfolyam, egy online tréning ugyanolyan jó lehet, sőt fontos, hiszen naprakész tudást vagy frissítést adhat az anyának, akár egy nem tudom, idegen nyelvi online kurzus, vagy bármi, ami segítség lehet mondjuk abban, hogy ő tudjon előre lépni, és amit még most össze tud egyeztetni ugye az otthoni időszakban a gyerkőccel. És az a fontos ebben a folyamatban, hogy tényleg tudatosan kell rá készülni, és ez egy hosszabb folyamat, és ez nagyon jó, hogyha esetleg erről beszélgetni is tud, és akkor jobban rá tud hangolódni, vagy rá tud kapcsolódni, és felismeri a saját szükségleteit, igényeit, illetve azt, hogy mi az, ami ehhez kell.

0: Érdemes lehet mondjuk akkor ebben a kisgyermekes időszakban, amíg otthon vagyunk, akár egy tanfolyamot is online mondjuk elvégezni? Vagy hol nem fogjuk azt érezni, hogy elvett idő a gyerektől? Tehát, hogy ugye utána beléphet ez a dilemma.
1: Hát manapság már nagyon sok jó kurzus képzés van, tehát ha azt látja az anyuka, hogy neki ez előrelépés lehet, vagy pozitív lehet mondjuk, hogy egy új munkát kapjon. De lehet ez egy teljesen más szakma is, vagy például most csak említem a könyvelőket. Ugye a könyvelés is egy olyan, amihez napra kész tudás kell. Tehát lehet, hogy 2 évvel ezelőtt teljesen más volt, de azt mondja, hogy bekapcsolódik csak azért, hogy felfrissítse az ismereteit, akkor sokkal magabiztosabban tudod állni akár az állásinterjúra, akár amikor elkezdi a munkát, nem azt fogja érezni, hogy fú, hát én már elfelejtettem, vagy nem tudom, hogy működnek az egyes rendszerek, például számítógépes rendszerek, hanem akkor abban azért egy picit otthonosabban tud mozogni, és azért az önbizalmát csak erősíti, növeli.
0: Akartam kérdezni, hogy ez az önbizalmat akkor nyilvánvalóan fejleszti.
2: Most illetve már így az elvett idő kérdésében szerintem nagyon fontos, hogy nem feltétlen az idő mennyisége a lényeg, hanem a minősége. És hogy ha úgy érzi egy édesanya, hogy szüksége van arra, hogy kicsit kikapcsolódjon, kicsit feltöltődjön, más közegben legyen, akár online, akár személyesen, én abban biztos vagyok, hogy ez csak pluszt fog adni azután a közös időkhöz, mert hogy akkor van jól egy gyermek, egy család, hogyha az anya, ha az apa jól vannak.
0: Nehezebb egyébként ez a terület most, hogy édesanyaként helytállni itt is, ott is, elég sok minőségünkben kell jól helytállni. És ez valahol társadalmi elvárás is, azt gondolom.
1: És ez teljesen természetes, hogyha ebben az időszakban tényleg az édesanya azt érzi, hogy ő kevesebb lett, nem ír annyit, mint előtte, mert hiszen benne van egy mókuskerékben, és egy bizonyos dologra fókuszál, ugye a gyerekkel is, a családdal kapcsolatos dolgokra. Tehát itt nem kell, hogy senki rosszul érezze magát, hiszen ez egy teljesen természetes dolog. Én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy kapcsolódjon, hogy minél többet beszéljen erről, és hogy tényleg tudjon tudatosan fókuszálni. És hát készülni egy picit erre az időszakra is.
0: Azt már látjátok esetleg így a Manpower-en belül, hogy a cégek hogyan állnak ehhez a kérdéskörhöz?
1: Ez még úgy gondolom, hogy mindig egy nehezebb rész, de nekik is kell, hogy lássák és tudatosítsák, hogy nagyon fontos minden egyes munkavállalójukra figyelni és fókuszálni, és azt felismerni, hogy kiben milyen potenciális lehetőség rejlik. És ugye azt most már látjuk, hogy erre vannak uniós és egyéb szabályozások is, amik egy picit próbálják felnyitni a figyelmüket, és hát lassan is, de én úgy gondolom, hogy indul egy változás ebben az irányban is.
2: Én szerintem egyre több cég nyitott egyébként, próbálnak ilyen családbarát megoldásokat bevezetni. Szerintem ebben még, ami így kihívás van, vagy szóval amiben én nagyon örülnék, ha a jövőben sok fejlődés lenne, és mondjuk akár ebben mi is tudnánk segítséget nyújtani, hogy ezek olyan megoldások legyenek, amik nem ilyen levesszük a poltra a konzervdobozt, és ez minden cégnél működik, mert hogy minden cég más munkavállalói létszámmal működik, más helyszínen, mások az adottságai, és hogy lehet, hogy az ott dolgozó édesanyáknak nagyon másra van szükségük, mint sem az mondjuk, ami így alapból, nem tudom, cikkek alapján azt gondolnánk, hogy hú, hát ez de jó lesz, hogyha nyitunk egy bölcsit, mondjuk, ez egy ilyen általános kép szokott lenni a családbarát munkahelyekről, de lehet, hogy az ő környékén mondjuk van egy tök jó bölcsöde, és nem arra van szüksége az ott dolgozó édesanyáknak, hanem mondjuk egy teljesen másféle támogatásra. Szóval, hogy én azt szeretném, hogyha ez ami felé elindultak a cégek, ez egyre inkább ilyen tényleg rájuk szabottan tudna működni, az ott dolgozókra szabottan.
0: De mire van szüksége az édesanyának, hogy jó munkaerő lehessen családanyaként a cégnek?
1: Ez is nagyon változó, és tényleg akár egyénileg is lehet kezelni, tehát akár mondjuk részmunkaidőre, akár rugalmasságra, hogy tudjon akár home office-ban is dolgozni, és mondjuk irodai vagy munkahelyi környezetben is. Vagy lehet, hogy egy pici együttműködésre, mert nem tudom, hogyha beteg a gyermek, akkor nincs, aki segítsen, és hogyan tudja ezt így megoldani, tehát hogy ez nagyon, nagyon változó.
0: segítitek, tréningnek nevezném, de ezek előadások tulajdonképpen az édesanyáknak szóló, pont a család és a karrier fókusza van ugye előtérbe helyezve. Mivel készültök nekik, és mik ezek az időpontok, ami egyébként online is elérhető?
1: Most éppen a héten lesz egy bizniszanyú elnevezésű interaktív workshop, ami 3 alkalmas workshop, 2 személyes és egy online találkozóval. Ezt tulajdonképpen úgy álmodtuk meg is olyan édesanyáknak, akik már dolgoznak, vagy hamarosan visszatérnek a munkaerőpiacra, és kicsi gyermekeik vannak, és ezt a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában fogjuk majd tartani, e héten csütörtökön, illetve jövő héten csütörtökön, és majd 2 hét múlva is, tehát tulajdonképpen májusban 1 és júniusban 2 alkalommal, és ezt egy picit ilyen interaktívabbra, mozgalmasabbra, ezért is hívjuk workshopnak, tehát nem kifejezetten előadás lesz, hanem szeretnénk, hogyha az anyukák is egy picit dolgoznának, felnőttesebb programon vennének részt, és egy picit így a munka-magánélet egyensúly kialakításában igyekszünk támogatást adni.
0: Ez ilyen egymás utáni felfűzött?
2: Uh-huh. Ezek egymásra épülnek. Kifejezetten szeretnénk, hogyha mindenki egy konkrét célján dolgozna, az általunk adott eszközökkel, jó gyakorlatokkal tudna abban így kifejezetten a 3 alkalom alatt már pozitív változásokat érzékelni. Mi sokat dolgozunk, vagy tehát, hogy szeretjük és hasznosnak találjuk a reziliencia kérdéskörét, ami egy ilyen rugalmas alkalmazkodó képesség az erre való gyakorlatokkal, illetve nagyon szeretjük a Kim Jong-painnak az Egyszerűbb gyermekkor című könyvét, amiben mi hiszünk, hogy ez így nem csak a gyerekek szempontjából nagyon hasznos, hanem hogyha kicsit megforgatjuk, és az anyukák, családok munkahelyek szempontjából is megnézzük, akkor nagyon sok mindent tudunk belőle nyerni. Úgyhogy ez a 2 ilyen fő pillére, amivel így támogatjuk az egyéni folyamatokat.
0: És mivel készültök még? Jön a nyár, más is van itt a tarsolyban.
1: Igen, a június folyamán lesz egy test és lélek anyababa tábor, ezt a Közelbaba Egyesület szervezi, és ennek keretében is fogunk tartani ugyanebben a témában. Az egy egyalkalmas workshop lesz az édesanyáknak.
0: Hova kell menni az édesanyáknak? Hol lesz ez?
1: Ez itt lesz a Gerben a Ráczhegyen, a Body Mind stúdióban. Úgy gondolom, hogy online felületeken elérhető minden információ erről, és ez is egy személyes program lesz.
0: Még egy fontos, mert szerintem ez is ilyen sarkalatos pont, hogy ezek ingyenes foglalkozások.
1: Igen, elérhető ingyenesen.
0: Lesz-e még valami? Készültök-e még valamivel a közeljövőben?
2: Igen, online szeretnénk. A születés hetén most volt egy önéletrajzíró workshop. Mi azért általában, úgyhogy nagyon jól mondtad egyébként, nem előadásokat szoktunk tartani, hanem inkább tréning jelleggel, mert hogy fontosnak tartjuk, hogy mindenki ott akkor, amikor az idejét rászánta, mert hogy azért az szűk keresztmetszet az anyukáknál az idő, akkor már tudjon haladni és a saját dolgaiban előrelépni. Tehát, hogy azért minden alkalmunk inkább tréning jellegű. Ez az alkalom, amit az Adri tartott a születés hetén, és nagyon sikeres volt. Ezt megtartjuk online is, vagy megtartja online is, pont azért, mert hogy sokszor nehéz az, hogy most akár Eger környékéről is egy anyuka beutazzon Egerben, míg online ugye otthonról bárki számára elérhető, és nem szükséges plusz idő az utazásra, úgyhogy ez is várható a június során.
0: Akkor úgy vettem ki a szavaitokból, hogy az anyukák érteklődőek, és kezdik ezt a fonalat felvenni.
1: Igen, egyre inkább. Nekünk is ez a tapasztalatunk, hál' Istennek.
0: Milyen felületeken tudnak titeket megtalálni?
1: Hát Facebook oldalunkon, ugye, ott mindig közzétesszük a programjainkat, tehát ott, ha követnek minket, akkor azt láthatják, vagy akár a honlapunkon is, e-mailben, ha megkeresnek, vagy telefonon, kontakt@mampaer.hu az e-mail címünk, akkor természetesen elérnek minket, és válaszolunk nagyon szívesen.
0: Nagyon érdekes ez a téma, és én nagy szeretettel várlak vissza titeket. Köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük szépen!

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a család és a karrier egyensúlyáról beszélgettünk Csűrösné Kriston Adrien HR tanácsadóval, valamint Kardos Szabó Zsófia munka és szervezet pszichológussal. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
4: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban folytatjuk előző heti témánkat, melyben Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrieréről, a színpadi szerepekről és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Mondd el kérlek, hogy hol tanítasz most, milyen pozícióban, és hogyan érzed magad táncpedagógusként?
1: Jelenleg ugye a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnáziumban tanítok Budapesten, és amellett, hogy ugye a Táncművészeti Szakgimnáziumi részén tanítok, a tánctagozat képzési vezetőjeként is jelen vagyok a suliban, vagy hogy az is még így pluszban bekapcsolódott a tanítás mellé. Igazán nem volt így a tervben, tényleg így megtalált ez a munka, de így, ha visszagondolok, akkor amennyire így a semmiből jött, most annyira sok minden kapcsolódik hozzá az életemben, vagy hogy tényleg így egészen fontos részévé vált így a mindennapi működésemnek. Nagyon szeretem, meg azért is jó ott dolgozni, vagy hogy így táncművészeti képzésben működő tanulókkal dolgozni. Egyrészt azért nagyon más, hogy gondolkodnak. Szóval egy művészeti képzésben tanuló azt gondolom, hogy nyitottabb, vagy hogy egy csomó olyan dologgal találkozik a művészet által, ami így segíti az ő működését a mindennapi életben is. És nekünk is nyilvánvalóan azzal, hogy mi nem bennülük velük egy teremben, és próbálok átadni nekik egy elméleti dolgot, sokkal könnyebb velük a velük való működés, így a mozgás által. Meg hát azért sokan tényleg komolyan gondolják ezt az egészet, szóval, hogy valahol már így a profi felé közelít inkább az, hogy hogyan lehet velük ugye dolgozni.
0: Tehát van olyan, akit már most látod, hogy e felé a pálya felé orientálódik?
1: Abszolút, abszolút, igen, igen. Nyilván nagyon vegyes, vagy hogy ki hogy gondolkodik róla, sőt olyan is van, aki mondjuk oda jelentkezik hozzánk, azt gondolja, hogy neki ez az élete, és ezzel szeretne foglalkozni. Aztán az évek során rájön, hogy mégsem ezzel akar foglalkozni, mert valami más kezdi el érdekelni, vagy mondjuk az a stílus, amivel mi foglalkozunk, mert ugye ez egy kortárs modern táncos képzés szintén, úgyhogy van, aki közben rájön, hogy őt inkább a táncos létnek egy teljesen más stílusa vagy válfaja érdekli. De igen, azért hál' Istennek vannak, akik tényleg komolyan gondolják ezt, és így ezzel szeretnének foglalkozni. Annyira tudják vinni egymást. Sok közös előadásuk van, sok közös fellépésük, sok olyan közös projektmunkában kell részt venniük, amihez elengedhetetlen, hogy jól tudjanak együttműködni, és segítsék egymás munkáját.
0: Említetted riporton kívül, hogy neked is volt gyakorlatod korábban, ugye a tanulmányaid mellett. Ez azt jelenti, hogy a gimnazistáknak is van gyakorlati helyük, vagy esetleg viszitek őket, felépési lehetőségeik vannak, táncszínházban gyakorlatozhatnak, vagy mit jelent ez az ő tanulmányaik alatt?
1: Hát főként, ami ugye így a szakgimnáziumi képzési rendszerben belefér, vagy megengedhető, azt mi szervezzük nekik. Van például egy fél éves munkafolyamatunk, amit mi labor munkafolyamatnak hívunk, és ez egy ilyen alkotói folyamat, ehhez ők találják ki, vagy ők rakják össze, kikkel szeretnének együtt dolgozni, a mozgásanyagot, a témát, ők találják ki, ők szervezik össze a próbákat, szóval, hogy tényleg egy komplett dolgot kell véghez vinniük, és akkor ennek mi pedig a folyamat végén szervezünk egy előadást, ahol ugye be tudják mutatni, hogy hova is jutottak el ezzel a kis munkafolyamattal, de közben nagyon jó látni, hogy azért kísérleti folyamatok, nem biztos, hogy eljutnak a végére. Tehát, hogy mi abban az előadásban is valahol egy állomását látjuk ennek a folyamatnak, de közben ott a lehetőség, hogyha ők szeretnének, később dolgozhatnak ezzel tovább. Ha nem szeretnének, akkor ennyi volt, és akkor itt lezárul az egész. De hogy mindenképpen egy jó tapasztalás nekik. Hál' Istennek azért minden évben valamilyen külsős projekt, iskola, akár felsőoktatási intézménynek a pályorientációs napján, vagy különböző együttműködésében tudnak ők is nem csak velünk saját tánctanáraikkal együtt dolgozni, hanem ugye más alkotókkal. Szakmai versenyre, táncművészeti versenyre szoktuk őket vinni, de nem ez a fő fókuszunk. Két évente van egy tanulmányi verseny, amelyet általában Győr vagy a Győri iskola, vagy a Pécsi iskola rendeznek. Arra minden második évben szoktunk menni, illetve a Táncpedagógusok Országos Szövetségének van még egy kifejezetten táncművészeti szakközépiskoláknak szóló versenye. Oda szoktuk még elvinni a tanulóinkat, mert nyilván fontos az is, hogy ott megmutassák magukat, meg találkozzanak egymással, és akkor ott el tud indulni egy ilyen akár közös ismerkedés is, de hogy nem ez a fő.
0: Azt, amit te a színpadon megtapasztalsz, hogyan tudod a tanítványaidnak átadni?
1: Hát egyrészt azt gondolom, hogy az én mozgáskészletemre, vagy mozgásminőségeimre ugye nagyon hatnak azok a dolgok, amikor mondjuk épp egy adott projektben mennem, mondjuk, hogy kivel dolgozom, ott épp milyen minőségekkel foglalkozunk, milyen mozgástílusokkal, és akarva akaratlanul azok így elkezdenek beépülni az én mozgásomba is, ez pedig így közvetve alakítja az én tréningemet, vagy hogy amit így mondjuk, hogyha például van olyan alkalom, amikor egy picit ilyen kombináció, koreográfia jellegű dolgokkal foglalkozunk, akkor egyértelműen azok az impulzusok, amik engem értek táncmészként, azok hatnak arra, amit nekik továbbadok. Nyilván, hogyha például egy olyan kurzuson veszek részt én is, vagy például egy alkotó tréninget tart nekünk, akkor ugye abból én is tudok inspirálódni, és egy picit újra gondolni, hogy mondjuk egy tréning sorozatot hogy rakok a tanulóknak össze. Meg hát szerintem csupán csak az is nagyon fontos, hogy látom, hogy mik azok az igények, amiknek meg kell felelni egy táncosnak.
0: Azt gondolom, hogy ettől talán hitelesebb is leszel a tanítványaid számára, nem?
1: Remélem, hogy így van. Igen. Azt gondolom egyébként, hogy ők is érzik, hogy azért ez így egy plusz ilyen színezetet ad a dolognak, vagy hogy ettől még élőbb a dolog. Úgyhogy most ez még így nagyon, nagyon jó, és nagyon jól segíti a kettő egymást. És hát remélem, hogy még ezt így hosszú ideig tudom ezt így csinálni, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tényleg ők is friss dolgokat kapjanak, olyan dolgokkal találkozzanak, vagy úgy találkozzanak a táncművész léttel, ami most aktuális, és hogy ha tőlünk kikerülnek a suliból, hogy akkor ne lepődjenek meg dolgokon. Így is megfognak, mert nyilvánvalóan az, hogy én mit mondok, vagy mi mit mondunk el az iskolában. Persze érti, meghallgatja, találkozott vele, de úgyis akkor, amikor ő ott van, akkor fog vele valóban élesben találkozni, és akkor szembesül vele. De azt hiszem fontos, hogy azért ezekkel már így időközben is találkozzanak.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrieréről, a színpadi szerepekről és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetünk.
1: Te szabadúszóként vagy táncművész az oktatás mellett, hogyan tudod mindezt összeegyeztetni? Hogyan néz ki az, amikor egy projektre készülsz, és mellette az iskolában tanítasz X óra számban?
2: Általában az van, hogy azt gondolom, hogy eltervezem, hogy ez hogy fog működni, kimatekozom, kisakkozom, és valahogy mindig Murphy, mindig történik valami, ami ugye ezt megborítja. Szóval, hogy azért sok, nem olyan sok, de azért tud nehézséget okozni, meg mindig az egyeztetés az egy stresszes dolog, hogy akkor most hol kell lenned, mikor, jó, innen egy picit vegyél el ebből egy kicsit, tehát hogy
1: igen. Mindig a folyamatos logisztika.
2: Igen, igen, ez a logisztika része, ez nem egyszerű, de egyébként én úgy alakítottam, vagy igyekeztem úgy kialakítani most az óráimat, az órarendemet az iskolában, hogy azzal így optimalizáltam, hogy próbára is tudjak menni, hogyha esetleg tényleg egy projektre készülünk, vagy egy előadásra készülünk, és akkor ugye így sérül talán a legkevésbé az iskola, és a próbák is.
1: Egyébként a művészlétet és a pedagógiát te hogyan érzed magadban balanszban? Melyik van esetleg erősebb szinten? Hogyan látod magad a későbbiekben?
2: Hullámzó ez is, mert mint hogy volt ilyen időszak, amikor úgy éreztem, hogy most táncmészként nem érnek olyan ingerek, amik így kielégítenék azt a vágyamat, vagy azt a dolgot, hogy én emiatt szeretem ezt csinálni. És akkor abszolút volt bennem egy ilyen, hogy jó, akkor most a táncpedagógus énem az erősebb, vagy az működik bennem jobban. Most egyébként azt gondolom, hogy így jó balanszban van. Nem érzem, hogy az egyik vagy a másik uralkodna a másik fölött. De ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy táncművészként talán most érzem a leginkább úgymond készen magam, vagy hogy az a sok minden, amit én eddig tanultam, tapasztaltam, azok most érnek be, és talán most vannak olyan lehetőségeim, amik eddig nem voltak. Most tudom őket a legjobban kihasználni, vagy tényleg így most arra értem be, talán mint táncos. És ezért ez egy picit olyan furcsa helyzetet eredményez, hogy közben meg már nyilván így nem csak az van az életemben. És talán, ha mondjuk 18 évesen, 19 évesen tartok szakmailag azon a szinten, ahol most, akkor lehet, hogy nem kezdtem volna le a táncpedagógusként való munkát. De most meg ez van, és egyébként nem bánom, vagy nincs bennem rossz érzés. Csak ez olyan érdekes tapasztalás, hogy sok olyan lehetőség most talál meg, amit azt gondolom, hogy ha hamarabb talál meg, akkor lehet, hogy másként lépek az életem más területén.
1: Nálatok úgy tudom, hogy van egy kor, ami után kiöregedett művésznek számítotok már. Te ehhez hogy állsz? Most 30 éves vagy. Mit gondolsz erről, hogyha most megtalálna egy-egy ilyen nagyobb lehetőség, akkor még tudnál lépni, szeretnél, és egyébként meddig van az a kor, ameddig elvállalhatod úgy egészségesen?
2: Szerintem talán nem is a kor a kulcskérdés, hanem az, hogy mondjuk én, mint táncművész, milyen testi felkészültséggel rendelkezem, vagy hogy mennyire tudom aktívan és frissen tartani nem csak a testemet, de hogy így az elmémet is, hogy művészként jól tudjak helytállni egy színpadi szerepben, vagy hogy egy előadásban. Igazán azt gondolom, hogy amíg én azt érzem, hogy ezek így teljesülnek, vagy hogy tényleg technikailag felkészült tudok maradni, bírja a testem, és nincsen olyan, nem jelez olyan problémákat, vagy olyan fájdalmakat, ami miatt tényleg így nem működne a dolog. Meg persze, amíg keresnek, vagy hogy amíg szívesen dolgoznak velem alkotók, addig azt gondolom, hogy mindenképpen szeretnék, most ezt most gondolom, hogy szeretnék színpadon lenni. Aztán egy idő után sajnos úgy is ledob a színpad, vagy hogy szerintem van az, amikor már nem jönnek új lehetőségek, nem érzem azt a belső ilyen tüzet, hogy akkor nekem még színpadra kell álljak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán ez majd így alakul magától, vagy hogy így az élet hozza, hogy ez hogy fog... Uh-huh. Hogy fog végbe menni, vagy meddig kell nekem színpadon lennem, és meddig érzem azt, hogy szívesen is vagyok ott.
1: Ez egy nőies szakma inkább, vagy hát elég kevés szerintem a férfi táncos. Nálatok van az, ami a színésznőknél, hogy féltékenykedés, női mini harcok, akár egy intézményen belül, egy társulaton belül, éltél-e meg ilyet, láttál-e ilyet?
2: Biztos, hogy létezik, sőt létezik nyilván. Én azt gondolom, hogy főleg ez talán, és most ez lehet nagyon sztereotípan fog hangzani, hogy főleg inkább vidéki társulatoknál, tánctársulatoknál szerintem ez előbb előfordult, talán amiatt, mert hogy ugye ott tényleg egy nagyon zárt közösségben működnek, ők szinte 0-24-ben együtt vannak, akár még a színész lakáson is laknak, szóval tényleg nagyon-nagyon sokat vannak együtt, vagy pedig olyan nagyobb kőszínházi rendszerben működő társulatoknál, vagy tánctagozatoknál, ahol szintén az van, hogy 10-től 2-ig, 6-tól 10-ig dolgoznak, és tényleg szinte az egész napjukat együtt töltik, vagy ahol nagyobb létszámú táncos dolgozik együtt. Engem ilyen szempontból ezek a dolgok elkerültek, egyrészt azért is, mert szabadúszóként dolgozom, másrészt meg valahogy talán az én önmagamtól való működésem is jól ki tudja ezeket zárni, le tudom választani magamat ezekről. Ahol ezt érzem, nem szívesen, szóval nem szívesen megyek bele ilyen dolgokba, igyekszem nem belemenni, aztán nyilván persze ilyenből így kicsiben tapasztal az ember, hogy vannak ilyen rivalizálások, de hogy valahol meg talán ez így kell is egy picit, mert ezek a kis tüzek így élően vagy frissen tartják a dolgot, szóval szerintem minimálisan egyébként oké, hogyha ez így egy létező dolog, de hál' Istennek engem ezek a nagyon kemény cicaharcok így elkerültek.
1: Most milyen produkción dolgozol egyébként? Vagy a közeljövőben milyen produkcióban láthat a közönség?
2: Igen, most hál' Istennek ugye nyári szünet, vagy hogy az idei évadot már lezártuk, nekem már nincsen több előadásom. Hát jövőre, a jövő évadban ősszel lesz két projekt, amiben részt fogok venni, illetve a tavaszi időszakra is van már egy új projekt, amiben biztosan részt veszek, és hát azok az előadások, amik az idei évadban is mentek, azok tovább fognak futni többségében, remélem. Ugye az utóbbi években a Horváth Renátóval dolgozom együtt, vagy ővele is dolgozom együtt, és neki, ami biztosan a következő évadban is lesz a Veszprémi Petőfi Színházzal közös előadás, az Adi és Léda, szeretném, hogyha szeretnének című darab. Abban egyébként koreográfus asszisztensként is tevékenykedem, és ugye táncosként is. Úgyhogy ez biztos. Hát a többi meg majd így alakul.
1: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm ezt a beszélgetést, és hát a jövőben kívánok neked mindenhez nagyon sok sikert.
2: Köszönöm szépen!

0: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrierjéről, a színpadi szerepekről és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.